0: lehetőséget. Ilyen például Nagybakonyi Boglárka, aki fiatal generációs művészként több produkcióban is bizonyította tehetségét. Az új nemzedék tagjai már sok esetben nem csak roma szerepeket alakítanak, hanem a társadalom bármely rétegét képviselő karaktereket, ami a művészeti egyenlőség fontos jele. A roma színészek jelentőségét az is növeli, hogy gyakran saját életükből merített tapasztalataikat viszik színpadra vagy filmvászonra. Alakításaik hitelesebbé teszik azokat a történeteket, amelyek a társadalmi kirekesztésről, az identitás kérdésről vagy a kulturális hagyományokról szólnak. Sok néző ezeknek a művészeknek köszönhetően találkozik először a roma közösségek valós problémáival és értékeivel. A roma színészek pályafutása ugyanakkor nem mindig könnyű, számos művész beszámolt arról, hogy előítéletekkel vagy korlátozott szereplehetőségekkel kellett szembenéznie.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Dikben.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. december 17-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Bujka János, klarnétos a mai vendégem ismét, aki a beszélgetésünk harmadik részében mesélt nekünk a szakmai életútjáról, a tárogató megszólaltatásának trükkjeiről és a zenészek kiváltságos helyzetéről. Tartsanak velünk ma este is!
5: Viszont ezt tudni kell, hogy a Déki Lakatos Sándorral is, ugye az én unokabátyám, a nagyapám édes testvérének a fia, az édesapámnak első unokatestvére, a nagyapám az cimbis volt, cimbalmos, az édes öccse az meg nagy bőgős volt, ő volt a Bujka Antal, a Tukacs nevezetű nagybőgős. Ő nagyon sokat játszott, ő is Németországban kint, mint jazzista, és cigányzenész volt. És ő neki a fia volt a Bujka Rezső, aki a Déki Lakatos Sándorral volt, 50 évet játszottak együtt. És volt egy olyan szituáció, hogy ugye a gyerekeket, mivel felkészítették az életre, tehát nem csak a per pillanat, hogy most na, ide menjél előadásra, oda menjél előadásra, nem. Hanem volt külön egy olyan szakmai gyakorlat, amit a mai napig én köszönhetek.
4: Ez a hotel ifjúság volt?
5: A hotel ifjúságban Rózsadombon volt, a Rómer Frólis utcában. Ott mindegy, hogy milyen kicsi volt, mindegy, hogy milyen idős volt. Mindig egy hétre volt a kiírás, a recepción, ugye a portán ki volt írva, Prímás Lakatos Vilmos, segédprímás Kálai Kettő József, klarinét Bujka János, cimbalom Tusza Sándor, ugye Losó Lajos a bőgős például, vagy nem tudom ki a Brácsás. És ugye lehet, hogy két hétig ott osztottak be mindig. Volt olyan, vagy három hétig. Addig mások jártak az előadásokra, tehát a koncertekre. És addig tanultuk a szakmai gyakorlatot, ami azt jelentette, hogy ugye a pontosságot kellett megtanulni, hogy 7 órakor volt kezdés, akkor nem hétre megyünk, hanem fél hétre, mert ott még ugye kis kávé, kis üdítő ez az amaz, és akkor bemelegítve 7 órakor mellénybe pontosan bekezdeni. Jött mindenfajta csoport, akkor még ugye nem volt Szerbia, nem egybe volt ugye Jugoszlávia, sok orosz csoport, szovjet, bocsánat, grúzok, mindenki jött, ugye akkor voltak NDK csoportok, nagyon sok ilyen csoport volt, és ugye ezeknek a nemzetiségeknek ugye akarva, akaratlanul, egymástól megtanulva ugye megtanultuk ezt a számot, azt a számot, hogy mit kell játszani egy keletnémetnek, mit kell játszani egy osztráknak, egy bécsi vért például, vagy egy svájciaknak, ugye egy landert, vagy polkát, ugye klarinét polkát akár, vagy egy németnek, ugye franciáknak, ugye, és minden nemzetiségnek ugye megtanultuk, és minden hangszeres, tehát jellemző minden hangszerre, és ugye ezt belénk nevelték, ezt a dolgot. Ezt a, hogy mondjam, mert kötelező volt, és úgy érezte az ember, már vártam, hogy mikor megyek.
6: Tehát valójában ettől nagyok a cigányzenészek, hogy megtalálják a hangot a vendéghez, még hozzá a saját nyelvén tud hozzászólni egy cigányzenész. És ez óriási dolog, hiszen ez más műfajra, ez nem jellemző.
5: Nem az, hogy nem jellemző, hanem ezzel a procedúrával, hogy úgy értsed, hogy ezzel nem csak zenélni tanultunk, kommunikálni is, nyelveket. Hát ugye most magyarul nem kérdezhet meg egy német vendéget, hogy mit szeretne hallani, hanem azt mondja, hogy ezik, örömzik. Köteles volt a prímás németül megkérdezni, hogy can I help you angolul, ugye, hogy...
6: Tehát ez hozzá tartozik a szórakoztatáshoz.
5: Így van. Hát
6: tulajdonképpen ahhoz, hogy a vendégnek a kegyeit keressük.
5: Ez egy olyan volt, hogy előkészítő. Tehát minket előkészítettek úgymondván mindenre az életbe. A tanulásra, az, hogyha meghallok a most már a YouTube-on, mert annak idején nem volt YouTube. Feltettem a Bakelit lemezt, meghallgattam az Ámfírt, meghallgattam háromszor, és már meg is volt. Tehát nem volt ilyen lassító program, meg nem tudom micsoda, hogy az ember szájába rágják. Szóval nehezkesebb volt, sokkal. Tehát megtanítottak minket fülből tanulni, megtanítottak minket ugye nem autodidakta módon, ugye kottából megtanítottak úgy is. Megtanítottak koncertezni, megtanítottak, amire mi vágytunk, ugye, hogy amikor majd lekategorizálunk, hogy utána minden kételembe, szállodába fog játszani, stb. Kényelmesen megtanítottak, előkészítettek minket erre a dologra. És ugye fegyelmet lehetett tanulni. Mert aki nem úgy viselkedett, nem fogott rajta, azon később sem. Meg kellett tanulni.
6: Tehát nevelték is a így gyerekeket, van. Nem csak oktatták,
5: nem.
6: Tanították.
5: Nem, ez egy nevelési
6: forma is volt.
5: Ez nagyon
6: fontos volt, hogy a Rajkó módszerhez, az oktatáshoz hozzátartozott ez is. Vagy hogy például hogyan viselkedtek a színpadon, hogyan ültök, milyen irányban néz a lábatok. Tehát ezek mind hozzátartoztak ezekhez a dolgokhoz.
5: Persze, hogy ne. Az ülés egyébként, már bocsánat, csak annyi, hogyha ránézel egy zenekarra, egy magyarországi zenekarra, mert hogyha képbe, mint színpadképet ránézel, meg tudod mondani, hogy ki volt a Rajkóba is, ki nem.
6: Hát hogyne.
5: Az ülésre.
6: Így van.
5: Mert az nem támaszkodik. Hát meg fogja, és így jön. A klarinétus úgy szinte, nem keresztbe rakja a lábát, meg fogja, és így jön, ahogy kell.
6: Hiszen a száztagú cigányzenekarnak is egyébként a nagy része rajkós volt régebben.
5: Most is vannak, viszont azt tudni kell, hogy a Pannon cigányzenekar 95%-a öreg rajkók,
6: aha,
5: úgy szintén.
6: Hát Puka Károlyjal az élen, természetesen.
5: Hát, Budai Sanyi, hogy igen, ne? Hát igen, a Szabára, a Farkas Sanyi, hogy ne? Akkor a Baranyai Lajos, Seresvili, én, Bangó Lajos, Brácsa szól, abban mindenki.
6: Miután a Rajkó zenekarral voltál, utána végül is a száztagú cigány zenekarnál is éveket játszottál.
5: 20 évet voltam.
6: 20 évet voltam. Esetleg tudsz említeni ott is valami olyan történetet, ami úgy nagyon megragadott téged, hiszen számtalan országban voltatok.
5: Igen, hát tudok, igen. Olyat tudok említeni, hogy amikor én bekerültem oda, és az akkori mesterem, a Puporka András, a Bandi bácsi, mert elvileg őtől én 6 évet tanultam, és ő investált engem a zenekarba. Mivel a tanítványa voltam, és azért úgy a portékáját mindenki mutatja, megmutatja. Aha.
6: De ez már a Rajkó után volt.
5: Ez a Rajkó után volt.
6: Közvetlenül?
5: Közvetlenül. Uh-huh. Közvetlenül, és pont...
6: Hát akkor ez ilyen 90-es évek vége. Ez 90...
5: Ez 96 uh-huh. tavasszal lehetett, körülbelül. Uh-huh. Kb. Ilyen nyár eleje. Pont kint voltunk egy olyan turnén, hogy Izmirbe voltunk, Törökországba, Izmirbe, a királyi palotába jártunk akkor, és Izmirből mentünk Bonnba, képzeld el, Németországba. De úgy, hogy elromlott a légkondi a buszba.
6: Mindez busszal.
5: Igen,
6: nem repülővel.
5: Nem repülővel, busszal. Fú. Két busszal.
6: Igen.
5: És ugye elmentünk a Bonnba, stb. Ott laktunk Kölnbe, és Bonnba is, ugye mind a két helyben szomszédos. Ugye volt egy előadásunk, és a Lajos bácsi, a Boros Lajos vezette, ugye C-mollba az Ámol Csárdás, ugye a C-moll Csárdás, ugye, és ugye hát ráintett a Bandi bácsira, hogy fújja. Az meg már előtte jelezte, hogy nem ő fogja fújni, hanem én. És ugye elfújtam, és nem úgy figyelt föl az öreg, hogy most nem látta így, hogy most én vagyok az, vagy a Bandi bácsi, hanem amikor vége volt az egésznek, azt hitte, hogy az öreg fújt, képzeld el.
6: Ez megtiszteltetés.
5: Hát az, hiszen... őt akarta felállítani. Bandi bácsi megfogta a kezemet, és felállított, hogy ez tényleg voltál, Jancsika. Nem én. Ez is egy emlék. És közvetlenül egyébként, ami az életembe a legnagyobb büszkeséget tölti ki, ami rólam szól, persze a családom a legnagyobb büszkeségem, majd arra is mesélek, csak történt velem egy olyan dolog, amit az előbbi kérdésre fogok válaszolni, hogy milyen események történtek közben. Hát egy olyan, hogy amikor mi levizsgáztunk, ugye kategória vizsgán, sőt leérettségiztünk, ugye szakiskolába is, zenei érettségiből, ugye, és volt egy buli. Annak idején a Székelycsárda volt a neve neki, és ott tartottuk meg, ugye, hogy levizsgáztunk, meg volt az utolsó dolog, és akkor hajrá! Na most ugye a Bufórigó Sanyi bácsi muzsikált ott a Székelycsárdába, és ugye hát a cigányok királya volt a Járóka Sándor. Ő muzsikált ott, ők ketten. És akkor ugye nagy buli volt, minden hangszereket is vittünk, meg minden nálunk volt, ugye, meg minden. És akkor ugye hát muzsikáltuk, meg minden. És akkor mondta, hogy majd hogy nagyon megtetszettem így az öregeknek, tudod? És ugye akkor még hát én még profi zenekarban voltam, és nekem eszem ágában nem volt, hogy én menjek másik zenekarba, ilyen még azért bennem volt az, hogy Rajkó, még bennem volt. Amúgy a mai napig bennem van.
6: Persze.
5: Mai napig. És mondták, hogy itt a helyed, nálunk. Én ezt akkor a megtiszteltetésnek
6: hát ez, igen, ez
5: éreztem, hogy ilyen nagy nevű emberektől, hogy ezt, ha nem lett volna rá tanúbizonyság, akkor nem is hinném el. Ekkora dolog volt.
6: Ugye? Igen, ez egy megtiszteltetés. Hát
5: és
6: szakma nagyjai.
5: Hát így van. És ugye történt egy olyan, ugye a Patai öcsi, a Zoltán, Patai Zoltán, ő bejött a Rajkóba, és az is nagyon nagy megtiszteltetés volt a számomra, hogy kikért a Rajkóból engem, felkért. Bejött személyesen, egy prímás bejött, én értem, hát én úgy éreztem magam, hogy most bejön, értem. Hát.
6: És mennyit muzsikáltatok együtt?
5: Nem olyan nagyon sokat, pár hónapot játszottunk együtt, mivel, hogy nagyon sokat jártam a Székelycsárdába. Uh-huh. Nagyon sok roma megfordult ott, ugye. Az olyan volt, mint egy kis központszerűség. Mert utána ott fogtak engem. Aha. Hogy holnaptól itt a helyed. Mondom, hát én a Megyeri Csárdában muzsikálkodom a Patöcsivel. Azt mondja, az már tegnap volt. És ha akartam, hanem be kellett oda kezdjek. És utána 9 évet voltam a Járóka Sándorral. Pesti Vigadóba kerültünk át utána, ahol nagyon jól éreztem magam, mert ugye nagyon sokat tanulhattam tőle. Persze akkor is tanultam tőle, amikor ő nem vette észre. És nem volt olyan, hogy most hátrafordult, hogy hogy tudod, hogy megy, ilyen nem volt. Hát a lát a zenekarok, és csak hintett. Akkor már tudtuk, hogy a cimbalom, vagy a klarinétnek kell, ugye, amikor ráhagyt az illetőre. Olyan nem volt, most azért. Szóval nem volt kecpec nála. És én először ott ragadtam a széken csárdába, akkor voltam közel 3 évet, és akkor én 4 vagy 5 évet voltam, 5-öt, ajoltam a Pesti Vigadóba. Járók a Sándorral. Ott is. Úgy játszottunk, hogy este 7-től voltunk éjfélig, és volt egy olyan, mert ott 6-an játszottunk segédprímással, és volt a déli muzsikánk, az viszont délután 1-től volt 3-ig. És akkor volt a segédprímásunk, ugye, a Járók a Sándor nélkül, akkor voltunk déltől, mondom, ilyen 1-től 2-ig vagy 3-ig voltunk, akkor úgy játszottunk ott a Pesti Vigadóban. És akkor este volt a Járók a Sándor zenekar.
6: És ezt követően jött akkor a 20 év a 100 tagú cigány zenekarban.
5: Eközben.
6: Uh-huh. Már akkor volt.
5: Igen.
6: Volt lehetőség arra, hogy akkor elmenj velük turnézni?
5: Egyszer-kétszer. Uh-huh. Csak azt mondta a Járók a Sándor, hogy az ő zenekarát fizessék meg. Úgy, ahogy ő is megfizeti. Mert annyi volt a fizetésünk, és én fiatal gyerek, tehát én az Isten büszke vagyok, mert fiatal gyerek voltam, 20 éves. Uh-huh. 23, meg 22, 24. És azért közel 10 évet együtt voltam, megállás nélkül. Szóval az nagyon nagy dolog.
6: Igen.
5: És ugye azt mondta, hogy fizess meg, őt is felkérték, ugye. És ugye nem volt rá annyi kapacitás, és azt mondta, hogy soha nem fog beleszólni, hogy én hova megyek játszani. De mindig hazataláljak. Uh-huh. Mert nagyon-nagyon szeretett minket, fiatalokat, ugye. Ugye, mondom kell az Űrmös Annyit, az időset, ugye, az Űrmös Sándort, ugye, meg a Molnár Lacit. A Nagy Bőgös, ugye, természetesen. Minket nagyon-nagyon szeretett, tehát mint fiatal embereket is segítette is a fiatalokat. Uh-huh. Szóval mentálisan is, és akár zeneileg is.
6: Beszéljünk egy picit a tárogatóról és a szaxofonról, hiszen te ezeken a hangszereken is nagyszerűen játszol. Mit jelent ez számodra?
5: Számomra, hát első körben a tárogatót említeném meg. Uh-huh. Mivel az őshonos hangszer, ugye, és nagyon-nagyon szépen szól cigányzenekarban.
6: Így van.
5: Egyaránt szólisztikusan is, és beépül a bandába is. Sajnálatos módon a mai világban nagyon-nagyon-nagyon ritka, ahol az ember tudja használni, mert sajnos ugye volt a rendszerváltás előtti időszakról beszélek, nagyon-nagyon kevesen tárogatóztak, és csak most bújik elő ugye ezek a tárogatók, most alakult, hát nem most alakult meg, de ugye most lett színre lépett végül is a tárogató szövetség, már van, ugye, ezek viszont nem cigányokból áll, viszont a romák űzik a legjobban, ez az igazság, amit ők is ugye elismerik, és a tárogatóval kapcsolatosan én nagyon-nagyon-nagyon imádom, nagyon-nagyon szeretem, mindenre alkalmas. Úgy mondom, romantikusokra, technikai darabokra, ugye csárdásokra, a kuruc, az összes kuruc erről szólt egyébként.
6: Autentikus.
5: Így van.
6: Ebben a tekintetben.
5: Viszont azért vannak egy-két olyan dolog, ugye, mert nagyon őshonos most már Romániában is, ugye a délebbi részeken, ugye Szerbiában is, de inkább Romániában őshonos. Most már ugye az Erdély miatt, mert ugye Erdélyben nagyon sok tárogatós volt, aki magyar származás ugyebár, és átvették a románok is. Mm. De hát ők máshogy szólaltatják, meg más hangszínen, egész máshogy hűzik.
6: Egyébként mi a különbség a tárogató és a klarnét között? Hiszen azért alapvetően kinézetre nagyon hasonló, és mind a kettő nádnyelves.
5: Így igaz. Annak idején ugye a tárogató dupla láddal működött. Tehát, mint
6: az oboa.
5: Így van. Mint az oboa, dupla láddal működött, annak idején úgy hívták, hogy török síp. Ez az Értem. Őse. Hát olyan, mint a lemez játszónak a gramofon.
6: Igen, igen, világos.
5: És ugye a tárogatónál az a nagy helyzet, hogy reformálva lett. Tehát szimpla nádat tettek bele, a klarinéthoz hasonlították ugye a reformálást, hogy fúvóka került bele, nem szimpla nád, vagyis dupla nád, hanem szimpla, és olyan, mint a klarinét fúvóka, olyan került bele. Igaz, hogy kicsit kisebb a mérete, és nem csap van rajta, hanem üreg belül, mert a csap az a főső része van a tárogatónak, van egy kis csap rajta, egy 3 centis. Arra teszi rá, mert a klarinét hordóval működik, hogy a hordó, stb. Az elvileg 1, 2, 3, 4 részből áll, vagyis 50 tölcsérrel együtt, a tárogató viszont, meg ugye a korpusz, a tölcsér, az alsó rész, a felső rész, és abba megy bele a fúvóka, ami szimpla nádas. Na most a tárogató az egy kúp alakú hangszer. Tehát hasonlít is, meg nem is a klarinétra.
6: És mondjuk a fogások azok megegyeznek?
5: Nem. Azért mondom, hogy nem, mivel hogy oktávváltós.
6: Aha, igen. A klarinét... Ugyanúgy, mint a szaxofon, nem?
5: Igen, hasonló. Tehát nem mondhatom rá, hogy ugyanaz, mivel hogy. Ugye a klarinétban van 2 rendszer. Van a Böhm rendszer, a francia rendszer, van a német rendszer, az Albert rendszer. Na most a tárogató az egy olyan rendszer, hogy Albert rendszer a fogások, viszont oktávváltós, mint a szaxofon. És szoprán, ugye, az ismert, aki ismeri így a tárogatót, most tárogató, akkor mindenki úgy ismeri, hogy B-szoprán a hangzása. Holott ez nem igaz teljesen, mert sokan nem tudják, hogy van A-hangolású tárogató. A Sunda és a Stovasser János ezeket gyártotta, csak nem tudnak sokat, sok mindenki nem tudja ezeket a dolgokat. Tehát van alt tárogató is, van C tárogató is, és van A tárogató is, és az tárogató is van.
6: Ezekre azért van szükség, mert a különböző hangnevekben az átjárhatóságot azt megkönnyíti. Tehát...
5: Akkorjában még ugye mindig voltak kiváltságos muzsikusok, akik technikásabbak, otthon jobban ki tudták fejleszteni a skáláikat, meg stb. Viszont annak idején azt mondták, hogy nem tudják megoldani rendesen abban a hangnembe,
6: igen,
5: hanem ugye át kell tenni. Ugye a másik hangszer, ugye az ászra, és akkor ugye célfogással ászdúrba játszunk. De hát ez valahol egy nem jó, egy becsapás végül is a hangzásnak. Most elkezdek C-durba fújni, és az durva szól. Szóval ilyen szintetizátor hatás.
6: Igen. Tehát ez zavaró lehet nyilván akkor.
5: Igen.
6: Sőt, akár azt is el tudom képzelni, hogy akkor az abszolút hallás az egy klarinétosnak egy szörnyű átok lehet ebből a szempontból, hogy különböző transponáló hangszereken játszik.
5: Tulajdonképpen nem is abszolút hallás, hanem legelső körben egy zenekari tagnak, egy klarinétosról beszélek, tudatos hallásnak kell lenni. Mivel hogy? 2 klarinétot használunk a mai cigányzenei világban. Az A és a B hangszert. A keresztes hangnemekhez az A hangszert használjuk, a B-sekhez meg természetesen a B-t. Valamikor ugye átmegyünk artistaságba, ugye a keresztest fújjuk B klarinéton, van olyan is, meg már voltam olyan hangszerelésen, hogy ugye émolba van, és fönt, ahol nem találsz hangokat, és B klarinétra írták rá, képzeld el. Tehát ezek ilyen nehézségek, ugye, ez korrigálandó dolgok ezek. Tehát ezt azért találták ki, hogy azért az ilyen dolgokat ugye abba azon a hangszeren játszunk, ami ugye meg van írva. És ugye a tárogatóra visszatérve, ugye, hogy B szoprán, ugye, és 2 oktávos, azt tudni kell. Tehát egy hangzó át meg tudok fújni egyszer, kétszer, három darab. Az két oktávos. Durván. Ha F-et mondok, akkor csak egy oktávos. Tehát tulajdonképpen más.
6: Sokkal szűkebb akkor a hangterjedelme.
5: Így van.
6: Mint egy klarinétnak, vagy egy szaxofonnak.
5: Igen, ez is különbség. Uh-huh. Plusz. Azt tudni kell, hogy valaki tárogatózik, annak mondja magát, vagy nagyon szereti művelni, vagy tárogató művész, stb. Annak mindenkinek kell tudni, hogy a klarinét és a tárogató az külön hangszer. Csembaló, zongora, orgona nem ugyanaz.
6: Így van, így van.
5: Máshogy szólaltatjuk meg, súlyokat nem értek hozzá, de gondolom, hogy...
6: Teljesen más, így van, így van.
5: És ugye a tárogatóval kapcsolatosan máshogy kell megfújni. Na most, tárogatóval egy picit lazábban kell a szájat tartani, mintha, még nem mondom azt, hogy szaxofon tartással, szájtartással, de el kell engedni a szájat, akkor van szép, tömör, öblös hangja. Uh-huh. Ha úgy fújja meg valaki, szorítsa izomból, érted, tisztelő, szóval, mert a szép hangot a klarinétnál, ugye a száj, ugye a szorítás miatt, ugye, hogy azzal tudja korrigálni, ugye? És most megszorítod a tárogató fogokat, akkor csipog, tudod, meg feljebb szól, hamis lesz. És akkor csodálkoznak, akik klarinétosok, és tárogatózni szeretnének, hát figyelj, hát ez a tárogató hamis, mert van egy fúvás technikája, persze, amit a Stovaszer János, aki szabadalmaztatta a tárogatót, reformálta, meg ugye a Sunda, a Stovaszer János leírta, hogy aki úgy akarja megszólaltatni a tárogatót, mint a klarinétot, akkor dunnyogó hangja van neki. És való igaz. Mm-hmm. Nem adja ki azt a szép hangot. Na most mivel, hogy kúpos alak, azért is kell elengedni, mert itt vékonyodik és vastagszik a tölcsérnél. Na most, minél nagyobb a terjedelem, annál lejjebb szól. Ugye? Minél szűkebb, annál feljebb szól. Érted? És azért, amikor laza a száj, akkor saját magát korrigálja. Tehát ezt tudni kell. Körülményes.
6: Egy picit térjünk rá arra is, hogy te azért több műfajban otthon vagy, és nem csak a klasszikus zenét, igen, nem csak a cigányzenét, hanem a másfajta könnyedebb muzsikát, akár a jazzt is szívesen műveled.
5: Igen. Igen, mert amikor kezdőbe volt a kávéházi cigányzenének a, úgy kell, hogy mondjam, hogy a vége. Uh-huh. Tehát az éttermi muzsikai szintet mondom, tehát az, uh-huh, hogy most az országban van négy hely, vagy Budapesten 3-4 hely, ahol muzsikálnak természetesen klarinét nélkül, ezt hangsúlyozom, hogy klarinét nélkül, nem mindegyik helyen, de azért vannak. Mert azért a teljes igénység.
6: Hát ez hozzátartozik.
5: Hát persze, hogy hozzátartozik.
6: Ez alapvető.
5: Csak egy olyan vezetőnk nincsen, mint annak idején volt, úgy hívták, hogy Tűóru. Úgy hívták, Gáspár Lajosnak hívták, az öreg Putyinak volt az apja. Ő azt is megmondta, ez újságcikkekbe van leírva, ez a Rácz Laci, a 36. Rácz Laci, Bura Károly, ez a Gáspár Lajos, ugye?
6: Ez a 20. század első fele.
5: Így
6: még.
5: Igaz, igen? Ők megmondták azt is, hogy a klarinétosok két klarinétot fújjanak, ne egyen, mert egyen nem tudnak úgy fújni. Ő értette ehhez. Uh-huh, uh-huh. És még ezt is megmondták, tehát az igényességet.
6: Meg akkor volt egy cigányzenész szövetség is, ahol nyilván ezt
5: azért... Hát ő volt az elnök, meg a többi.
6: Összefogták.
5: Hogyne? Uh-huh. Azért említettem, igaz. És ugye lehet, hogy nem tudják fizetni az éttermek, ugye, meg ugye a cselló, hát az meg a teljes kihalóban van a cselló. Hát arról most nem is beszélek. Na most ugye, amikor ugye szegény, ugye elment tőlünk a Járóka Sándor, ugye, sajnos, hogy elment közülünk, akkor ugye ő azt mondta nekem, nem nekem, nekünk a fiataloknak, hármunknak, hogy nem fog vinni benneteket senki. Azt mondja, ha én nem leszek már. Ha viszont visz benneteket, olyat fog muzsikálni, hogy még maga se tudja. Érted? Szóval ez a cigánypolitika magyarul. De én csak az igazságot akarom elmondani, hogy ez volt. És én gondolkodtam azon, hogy ez így is történt. Képzeld el. Uh-huh. Ez így történt. Ez se szól, az se szól. Érted? Nem tudtuk elképzelni. Utána, jó, mert azért nem mondom, hogy nem muzsikáltam, mert muzsikáltam. De nem arra számítottam. Érted? Uh-huh. És akkor gondolkodtam, azon mondom, hogy mondom, úgyis tárogatózom, stb. Nem ártana másik stílusba is, érted? Egy másik hangszeren. Mert én szopránoztam annak idején, egyébként, mert be is vittem ugye az étterembe, a Pesti Vigadóba járok a Sándor, ugye a szoprán szakszafonomat, és az úgymond biboldó számokat, ugye, ezeket a zsidó dallamokat, ugye azon fújtam, szoprán szakszafonon. Mert ugye az modernabb változata, mint a tárogató. Egyébként ugyanaz a B-szoprán. Ugyanaz. A fogás megint csak nem az, mert a szakszafonnál a jobb kéz az bőmrendszer, a bal kéz meg Albert. És plusz oktávváltós. Tehát, mint a tárogató. És ugye ez az eredeti tárogató, mert most már gyártanak ilyen tárogatót is, tehát szakszafon mechanikával, ugye a Tóth Józsi barátom is hangszerészmester, tárogató készítőmester, és ugye ő is csinál ilyeneket, tehát borzasztó modern tárogatókat, amit tényleg. De mondjuk én azért a Stovaszernál, tehát én leragadtam ott, és én arra is köszönöm, mert én mindig a régi dolgokba hiszek, és azt is szeretem, és ugye a szakszafonra visszatérve, ugye, hogy ugye hát most szopránozok, stb. Szereztem egy alt szakszafont. Ugye, egymás között cserélgetünk, stb. És ugye először nem tudtam még rajta, hogy most hogy vannak a hangok, meg ez hangulású, meg mit tudom én. Aztán idővel ugye kisorabizáltam, utána ugye gyakoroltam, mert hogy mondom, valami váltást kell, hogy tegyek. Mert mondom, ez nagyon nem jó így, hogy nem annyira megy a mi műfajunk, a kávéházi cigázat. Nem megy, hol visznek klarinétot, hol nem visznek, nem lehet erre adni. Több oldalúnak kell lennem, ezt mondtam magamba. Ez így is történt. Hála Istennek, hogy ugye sikerült ugye megtanulnom rajta. Az, hogy elmondjam magamról, hogy jó, akkor hazudnák, mert életem végig fogok tanulni, úgy, mint mindenki, aki muzsikus és hivatásos.
6: Így van, így van.
5: De viszont nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Uh-huh. Tehát borzasztóan szeretem. Ugyanúgy jazzt is nagyon-nagyon szeretek játszani, sőt, ami nagyon-nagyon fontos, hogy meg kell említsem, az Etnorom együttest.
6: Bújka János klarinétos volt a mai vendégem ismét, aki a beszélgetésünk harmadik részében mesélt nekünk a szakmai életútjáról és a tárogató megszólaltatásának trükkjeiről. A folytatás érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dik.
1: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A kormány meghosszabbította a lakossági napelempályázatok elszámolási határidejét. Fellélegezhetnek a Babbaváró és Diák hitelesek. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szeptember 30-áig meghosszabbította a lakossági napelempályázatok elszámolási határidejét a kormány. Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter szerint így azok, akiknél csak az ügyintézési idő okozza a késedelmet, vagy rövidesen befejeződne a kivitelezés, továbbra is számíthatnak a támogatásra. Vannak olyanok is, akiknél azért nem valósult meg a pályázatban foglalt fejlesztés, mert a kivitelező cserben hagyta őket. Ilyen esetben a befizetett előleget a magyar állam a kötelezettségeit nem teljesítő vállalkozásokon fogja behajtani, nem pedig a kedvezményezett. Diákhitel egy kamatstoppot vezet be a kormány. Magyar Péter miniszterelnök szerint az úgynevezett szabad felhasználású diákhitel egy kamata 9% fölé emelkedett az elmúlt években. A kormány döntést hozott a diákhitel kamatstoppjáról, azaz ezentúl nem mehet feljebb az említett kölcsönkamata, valamint utasítják a Magyar Fejlesztési Bankot, hogy vizsgálják meg az ügyet és haladéktalanul járjanak el, hogy a jövőben csökkenhessen ez a kamat. Változások a babaváró hitelben is. A kormány kiterjeszti a hitel moratórium idejét, valamint társadalmi egyeztetésre bocsátja a hitellel kapcsolatos egyéb körülményeket, amire a jelenlegi szabályozás nem tér ki. Úton útfélen rendőrökkel találkozhatunk a héten. Országos közúti ellenőrzést tartanak az egyenruhások mától vasárnapig. Kiemelt figyelmet fordítanak az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Ezért az egyhetes ellenőrzés részeként pénteken reggel 9 órától 24 órás alkohol és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak. Az ellenőrzések célja a közlekedésbiztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Hiába próbálta meg eltitkolni a bevételét két népszerű TikToker, mivel nem fizettek adót, lecsapott rájuk a NAV. A két közösségi médiában jelentős követőtáborral rendelkező tartalomgyártó YouTube-on és TikTokon szerzett bevételét vizsgálta az adóhivatal. Az egyikük összesen több mint 17 millió forintot, a másik pedig 8 millió forintot keresett a platformokon futó videóik nézettségével. Mindketten adószám nélkül tevékenykedtek, ráadásul megtévesztésként a bevételeik egy részét kiskorú gyermekeik bankszámláira utaltatták. Nem kifizetődő a bevételeket eltitkolni, hiszen később pótlólag meg kell fizetni az SZIA-t és a SZOCHO-t is. Új vámszabályok lépnek életbe, drágulnak a temus és sejnes rendelések. Július 1-től az Európai Unión kívülről érkező 150 euró alatti értékű online rendelések után vámot kell fizetni, termékkategóriánként 3 eurót. Ha egy vásárló például egy pólót, egy telefontokot és egy fülhallgatót rendel egy csomagban, akkor összesen 9 euró vámot kell fizetnie. Ha viszont ugyanabból a termékből, például 3 azonos pólóból áll a küldemény, akkor a vám összege 3 euró marad.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádiódikben.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. december 18-a csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Bujka János, klarnétos, ismét a mai vendégem, aki a beszélgetésünk befejező részében mesélt nekünk a szakmai életútjáról, digitális fúvós hangszeréről és természetesen családjáról. Tartsanak velünk a folytatásban is!
5: Az Etnorom együttesben is vagyok, mint szakszafonos, és olászigány zenét csinálunk, autentikust, plusz balkán stílusban játszunk. Tehát román és törökös és szerbes stílusba játszunk. Hát ott is ott vagyok egy jó pár éve, ugye a Seres Vilmos kollégámmal együtt, ott is. Szóval nem menekülünk egymástól. És ugye nagyon szeretek velük játszani, nagyon jól szól benne a szaxofon, főleg ha kettő van, mert akkor tudunk két szólamban játszani is, és én ezt jónak láttam. Tehát járok külföldre, ugye több zenekarban vagyok, szlovák zenekarban is benne. Ez köszönhető ugye még a Rajkónak visszamenőleg, ugye? Mert ott mi klasszikusból szalon, kamarazene, tánczene és népzenéből végeztünk.
6: Tehát ott egy nagyon sokszínű képzést kaptatok, ami tulajdonképpen megalapozta a ti széles látókörű gondolkodásotokat, játékmódotokat. Hol látod magad egyébként 5-10 év múlva? Milyen terveid vannak a jövőben?
5: Hát az igazság az az, hogy én céljaim mindig voltak, meg vannak is, terveim nem igazán. Szóval én ezt ketté választanám a terveket. Én csinálom a saját dolgomat a napi szinten. Tehát az, hogy hívnak cigányzenével, hívnak ugye tánzenével, vagy hívnak ugye jazzel, vagy akármivel, én csinálom a napi dolgomat. Uh-huh. Ugye? Uh-huh. Az, hogy most 5 év múlva mi lesz, azt mondjuk van célom, meg van nekem olyan célom, meg most is újítok egyébként, ezt el kell mondjam, mert azért elmondom, mert megint büszke vagyok, mert benne vagyok még plusz a Vajda Gypsy zenekarba is. Egy jó, ez Pest Erzsébetiek, ez a zenekar egyébként, abban is benne vagyok, és ugye ott is van egy olyan rétege, hogy van egy tánczenekar is, és ott külön szoktam ott is együtt lenni velük. Ugye a Cséki, Kálmán, ugye akkor a Kökény Laci van benne, stb. Tehát ugye valamikor együtt játszunk közösen, valamikor kétfelé játszunk. És annyit szeretem volna mondani, amivel büszkélkedek, hogy Magyarországon nem ismert az Evi hangszer, Akai Evi a neve, Akai Evi, megint mondom, ez egy fúvós szintetizátor, de olyan, hogy ezt senki nem csinálta még, természetesen gyerekkori barátom, testvérem, Seres Vilmos, ő már csinálja, ő is, és ez hatalmas. Képzeld el, amikor én a démol tokátát elfújok orgonán, és a szomszéd azt hiszi, hogy kézzel felveszem a hangerőt, mert komoly erősítőn van otthon, ami a Yamaha, de nagyon komoly minden, precíz, és akkor csak bedugom így a jacket, és ugye be kell állítanom, mert a szakszafon mechanikára tudom állítani, szenzoros, és van neki egy fúvókája, amin különben van harapásszenzor, levegőszenzor, külön, és érintésszenzor. Ha akarom, nem fújom, csak így csinálok. Képzeld el, és beszélgetek közben veled. És így beszélünk. És akkor rendesen jár az ujjam.
6: Tehát tulajdonképpen ez olyan, mint egy midi billentyűzet a zongoristáknál. Így van, így van. Ugye? Tehát ott is nyilván billentés érzékeny.
5: Így van.
6: Sőt, mindenféle technikai dolgok be vannak építve most már. És ami a lényege az egésznek, az az, hogy különböző hangszíneket tudok előcsalni a zongorából. Így csak van. Erre csináltak egy fúvós verziót.
5: Egyébként ez nem mostani keletű.
6: Igen, azt tudni kell. Ez már nagyon kellett egyébként.
5: Ez Amerikában őshonos. Volt a 80-as, 90-es években, ugye, aki nekem nagyon-nagyon kedvencem, ugye, az a Mike Phillips, az egy fekete srác, aki nagyon komoly szakszafonos, de egyébként a nagyok is, tehát az őtől a nagyobbak, ma úgy gondolom, hogy nagyobbak, hogy idősebbekre gondoltam. Az Eddie Danielstől kezdve a klarinétos, tehát ott az idősek is játszottak ezen. Ezt általában a, hát úgy mondom, inkább, hogy a borult jazzisták szokták. Aha, ugye? Az ilyen elvont. De viszont ugye mi romák vagyunk, és azért kisilabizáltuk, hogy hogy kell ezt csinálni, legalábbis én így a Vili kollégámmal, a Seres Vili kollégámmal, ugye, mert mi külön használjuk a nyelveket, tehát mi nem olyan nyelvet használunk, mi külön nyelveket használunk a klarinét szakszofonhoz, tárogatóhoz, nem olyat, amit a klasszikus cigány, vagy a klasszikus zenébe tanítanak. Tehát úgy, hogy most fél nyelvvel mondom, úgyhogy nyelv is, és torokból is. De mi máshogy oldjuk meg. Uh-huh. Ez egy külön technika, külön stratégia, amit nem tanítanak. Csak akkor, hogyha eljönnek hozzánk esetleg, és el is rá kell érezni. Ez sem olyan, mint egy sztákátó hegedűsnek. Fölfele, meg lefele. Vagy megy, vagy nem megy. Ez ugyanaz. És olyan fúvóka van kialakítva, ez ugye, hogy mivel, hogy elektronikus, nem mechanikus, ugye nehéz rajta, de mi kisilabizáltuk azt a hangszíneket, hogy milyen hangszínek vannak, hogy mivel, hogy lehet megoldani azokat a billentésektől kezdve minden, mi kijátszottuk azt. És hála Istennek, hogy nagyon-nagyon is tetszik is. Modern világ. Uh-huh. Stúdiózni nagyon jó vele amúgy. Borzasztóan jó. Nem tetszik valami. Tudod, basszusokat is befújja. Minden. A slap bass, minden, ami... Szóval...
6: Tehát aki nem zongorista, hanem fúvós, igen, annak óriási lehetőséget ad ez a kezébe, hiszen akkor már mindenféle hangszíneket elő tud csalni.
5: Igen.
6: Ezzel a hangszerrel, igen, ezzel a fúvós midi billentyűzettel, na mondjuk így.
5: Aha. Képzeld el, nem akarom kimondani a nevét a tánzenekarnak, mert járok velük, de szeretnék csalódást okozni a szintisnek. Érted? Mert nem tudja, azt tudja, hogy mi van, csak bedugom, érted? Stb. És akkor magyarul megölöm őket. Ha. Érted? Mert ők írtak ki minket amúgy. Hát ezt a műfajt. De most gondold el egy fúvost, aki improvizatív fúvos. És olyannak kezébe adni egy ilyet. Uh-huh. És egy szintetizátoros van mellette. És az meg nem tudja megoldani a fúvos ugye, technikákat, meg a billentéseket, motivumokat. Nem tud. Egy szint is. És akkor ugyanazon a hangszínnel, képzeld el. Most ez lesz a célom.
6: Beszéljünk egy kicsit a családról. Igen. Mit jelent számodra? Sikerült továbbadnod a hagyományokat, a tradíciókat, ami évszázadokra visszavezethető a családodban is?
5: Hát hála a Jóistennek, hogy van egy, a legkisebb, ugye a legnagyobb, a legkisebb fiam, ő a legmagasabb. Uh-huh. A családba 187 centi, és 17 éves múlt el a napokba, 7-én volt 17 éves, és hát ő nekünk az Isten adománya. Mivel el kell, hogy mondjam azt, hogy a gyerekeknek könyörögni kell, hogy gyakoroljon. Ő neki azért kell könyörögni, hogy hagyja abba. Hogy képzeld el?
6: Menjen játszon egy kicsit az udvaron.
5: Nem, hogy játszol, hogy foglalja el magát bármivel, csak hagyja abba. Nem, mert ez nem úgy van. Szóval...
6: Na, de hát ő is ezt látta tőled.
5: Ezt látta, de ő hegedűs, ő a Bujka Leonardo.
6: Aki most konzis, ugye?
5: Aki most így van, harmadéves a Bartók Béla konzervatóriumba. Fölvették őt a különleges tehetségek közé a Zeneakadémiára, csak ugye, mivel a feleségem is ugye konzit végzett, a Bartókba járt, és azért én úgy gondoltam, a feleségemben megbeszéltük ezt közösen, hogy felesleges, különleges tehetségnek adni. A lépcsőfokokat járja ki. Tudja, hogy ez mi, az mi, minden. Igaz, hogy ahogy bekerül szeptemberbe, az egész éves anyagot megtanult a 3 hónap alatt, ez igaz. Mert ugye maximalista. Uh-huh. Ezt el kell, hogy mondjam, hogy maximalista, precíz, és nem csak mint darabszámban, stílusában. Uh-huh. Tehát ő már kisgyerekkorban, hát most 17 éves, most is kicsi, meg 37 éves, a szakú is kicsi lesz, de amikor még volt 11 éves, akkor 10 éves korába tört ő ki. 10 éves koráig, ugye volt 7-8 éves, 7 éves elmúlt, amikor kezdve adtuk a hegedűt. Újpesten járt zeniskolába, egy arab tanárnőtől tanult, Nagam Fabiltól, játékosan kezdve adt, stb. Nem akkor így, hogy 10 évet betöltötte, olyan változáson ment keresztül, hogy felvették őt a Tóth Aladár zeneiskolába, a Véghelyi Kriszta tanárnőtől tanult ott, és nagyon megszerette. Nagyon-nagyon megszerette a hegedűt, ugye, mert ott még nagyon játékosan, nem adtak föl neki még olyan skálákat, nem adtak olyan etüdöket, stb. És a, ugye a Véghelyi tanárnő, ugye az egy már komolyabb fok, ugye, és ugye látta a gyerekben az anyagot. Na most ugye a Leo, úgy hívjuk, hogy Leo, 2-3 havonta változott. És még az a szerencse, hogy akinek ezt elmondom, meg tudom mutatni videóanyagba. Mert föl van minden. A feleségem vette föl őt, 2-3 havonta akkorát ugrott, tehát hogy megtanulta a stílusát a dolgoknak, tehát azt, hogy 11 éves gyerek külön tudja választani azt, hogy egy Haydn hogy kell játszani, meg egy barokkot hogy kell játszani, egy Bachot, vagy egy Vivaldit, vagy egy Mozartot, azt hiszem, hogy kapta, hogy nem. Ő ezzel foglalkozott. Tehát annyira nagy érdeklődési köre lett, hogy más nem tudtunk elképzelni, hát most barról is híres zenész a család, ugye a feleségem részéről is, anyósom részéről, egyébként taposom klarinétos, ő is, de már nyugdíjas, tehát.
6: Viszont feleségedről mondjuk el, hogy ő hegedűs, és klasszikus zenei képzettséget kapott, tehát akkor gondolom tud segíteni a gyermeknek.
5: Illetve... Tudott. Hála Istennek, hogy persze ugye korrigálni mindenkit lehet, meg ugye kritizálni, meg stb. Mert a legnagyobb kritikus az igazság, hogy én vagyok. Mert ugye én fúvos vagyok, én nálam nincs olyan, hogy valaki félre fog. Tudod, mert félre nem lehet fújni, mert ugye temperálva van, ugye? És egy kicsit lejjebb, vagy följebb intonál, jelen nincs. És hála Istennek, hogy a gyerek rá specializálódott erre a dologra, és el kell, hogy mondjam, kimerem mondani a számon, hogy mint a brilliáns volt, tisztán játszik, és mindent. És ugye a feleségem kontrollálta őt, ugye, amikor kicsi volt, meg azért, ugye megmutatta neki, hogy mit, hogy, ugye a darabokat, meg bármit, ugye a új rendeket, stb. De amikor már mondom, 11 éves volt, akkor már egy olyan önállóságra teremtette magát, hogy nem azt mondta, hogy nem mondja senki, hanem ő kisilabizált magának, hogy tudja jobban, tehát olyan új rendeket tudott megcsinálni, hogy csak talán ő csak lesett. Uh-huh. Ennek örömére 11 éves volt, és a Radics Ferenc Lisztdíjas hegedű művész, ugye nekünk nem idegen, rokon, és mondtam neki, hogy Feri, szerinted kihez vigyem a gyereket tanulni, hogy azt mondja, hogy kihez vinnéd, Janika, azt mondja, hát én vagyok a bátyja, nem? Na, kezelésbe vette a Feri, ugye látta benne a tehetséget, és ugye nem cigányzenésznek, ő soha nem akart az lenni a Leo. Valahogy ő mindig klasszikus vonalon, nagyon kis korától is. Csak klasszikusnak szeretett volna menni, meg az is lesz. És mondta a Radics Feri, hogy azt mondja, induljunk el, azt mondja Leo, a Prímás verseny. De Feri bátya, én cigányzenész nem akarok lenni, induljunk el. Hát hála jó Istennek, képzeld el, 12 éves korára úgy volt, hogy két korcsoport volt, 10-től 15, 16-tól 35 éves korig volt a két korcsoport. A kis csoportba senki nem jött el, berakták a felnőtteket, most magával nem versenyzik a gyerek. Berakta, hát varó a videófelvételek ott az oldalunkon, érdemes meghallgatni, Isten bizony, a zenekar vezetést is, tehát a vezetéseket, az összes külön díjat elhozta, képzeld el. Egy havas mesterhegedű certifikációval, akkor egy gyémánt köves manzsettát párba, ugye, akkor a, tehát nagyon sok minden, az összes külön díjat ő hozta el. És ugye ugye mondta, hogy ő ugye csak klasszikus szeretne lenni, és ugye hála jó Istennek, hogy azért a Radics Feri egy nagyon jó tanár. Nagyon nagyszerű, ugye kiváló, példás muzsikus. És ugye nagyon-nagyon ért a ugye gyerekekhez, meg főleg akárkit nem tanít, egyébként ha testvér, ha nem, mert volt rá példa, meg aki nem bírja a kiképzést. Aki nem voltak, egy hónapig bírta, és nem 10 éves volt, 11.
6: Mik a céljai egyébként a gyereknek?
5: A céljai, a fő cél, ugye Olaszországot megtámadni.
6: Ott szeretne inkább tanulni?
5: Akadémiára oda szeretne járni. Rómába van a cél, a Santa Cecilia Zeneakadémiára. Beadja ő, ugye, mert be kell adni több helyre ugye a felvételi anyagot, stb. Milánóba, ugye, egyébként hallották őt már a milánói szkálába is, ugye, többen, mert még kérdezték azt is, mert most megint csak meg kell említenem, de mindegy, nagy zenekar előtt állt, 100 ember előtt állt a Leo, és ugye egy pár számot levezetett is. Ezeket ugye most a világháló ugye látják. És hogy ő az a Bujka Leonardo, aki Magyarországon volt a Margit szigeten. Igen. És erre is nagyon büszke voltam egyébként. És azt tudni kell, hogy másfél éve olaszul is tanul. Tehát
6: készül akkor.
5: Készül rendesen, nem csak zeneileg, hanem ugye mentálisan is, ugye, meg hogy ne legyen idegen neki semmi. Most is volt egy felkérése neki a nyáron. Velencében voltunk, egy konzervatóriumban egy ilyen kis előadást kellett neki tartania az Ele hazájába, és képzeld el, barokkot kellett neki játszani, és az Ele hazájába kellett megmutatni neki. A többi korcsoport, aki vele egyidős. Szóval most per pillanat például ilyen Mendelssohn hegedű versenyeket játsz, Vitali Sakont.
6: Ezek rendkívül technikás és komoly felkészültséget igénylő darabok.
5: Persze.
6: Befejező kérdésnek kíváncsi lennék rá, hogy ha egy lakatlan szigetre mennél, akkor mi lenne az az 5 zenemű album, CD, bakelit, amit magaddal vinnél és évekig tudnád hallgatni?
5: Legelső körben a Bach.
6: Tőle jöhet bármi?
5: Bármi, a Bachtól bármi. Bármi. Kárlov.
6: A Carmina Burana.
5: Vagy a Carmina Burana, hát az menthetetlen. A Járóka Sándor. Hát tulajdonképpen még van kettő. Én az Eddie Daniels-től, az egy amerikai jazzista, aki klasszikus vonalon van, tehát érdemes, hogyha nem úgy ismered, klarinétos. Ő egy klasszikus klarinétos, de olyan jazzista, hogy ezt el nem tudom mondani. Tehát ez a modern, ugye, de már idős, nem fiatal, de ilyen újjai vannak, meg azért nagyon oda tudja tenni magát. Borzasztó a technika, érzésvilág. A szolfeggiót úgy elfújta, hogy ugye klasszikus zenekarral is, és jazzen is. Olyat improvizál rá, hogy füstöl. Tehát ő a negyedik, és ugye hát az ötödik az menthetetlen nálam. A román zene. Az menthetetlen kiskorom óta, azt is ugyanúgy, mint a klasszikust, ugye a Bach, meg a cigárzenét. Szóval ez az öt, ami tényleg nekem az életem.
6: Hát köszönöm szépen a beszélgetést, én nagyon élveztem, és természetesen...
5: Köszönöm a meghívást.
6: Remélhetőleg hamarosan a fiaddal is megismerkedhetünk, és őt is bemutathatjuk itt a műsor keretében majd.
5: Igen.
6: Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
5: Én is köszönöm a lehetőséget.
4: A műsor első felében Bujka János klarinétos volt a vendégem, aki a beszélgetésünk utolsó részében mesélt nekünk a szakmai életútjáról, a digitális fúvós hangszeréről és természetesen a családjáról. A műsor befejezéseként pedig hallgassuk meg néhány híres, vidéki prímás életrajzát. Markó Miklós Cigányzenészek albuma című könyvéből Hamza Miska fejezete. Hamza Miska, nagyváradi első zenekarvezető, született 1845-ben Oroson, Szabolcs megyében. Fia az öreg Hamza Miskának, ki az 50-es években a Boga Károly debreceni bandájának volt híres klarnétosa. Klarnét szólóiról annak idején ismerték az egész országban. Hamza Miska rendkívüli zenei tehetségét 12 éves korában fedezte fel az 50-es években az ismert magyar nábob Csernovics Péter, a szalárdi Bihar megyei Dárius. Az ő pártfogása mellett előbb szalárdi udvari prímás lett, mert Csernovics Péter úgy élt szalárdi kastélyban, mint egy igazi kiskirály. Hamzát 17-18 éves korában e szavakkal küldte el Debrecenbe Csernovics. Idézem. No, fiam Miska, eredj most már Debrecenbe, és mutasd meg, hogy minden patikánál jobban meggyógyítja a búbánatot a te hegedűd bűvös hangja. Nos hát így került Hamza Debrecenbe 1868-ban, ahol Balázs Kálmán bandájának lett a kedves segédprímása. A hegedűjéről már akkor meséket beszéltek a Debrecenbe átrándult nagyváradiak. Úgy szólván közkívánságra csalogatta aztán át Nagyváradra Bölönyi József, a kolozsvári színház későbbi intendánsa. Azóta 22 éven át ott lakik, s nem is eresztenék el semmi pénzért a nagyváradiak, akik rajongnak érte. Tisza Kálmánnak legkedvesebb udvari zenésze. Családi ünnepekre is mindig kihívják a Geszti kastélyba. Valahányszor pedig Tisza Kálmán bejön Nagyváradra, az öreg Hamzát rögtön hivatják, mert nélküle nem érzi jól magát Váradon Tisza. Nem tudja úgy senki elhúzni az ő kedvenc nótáját és a választási nótáját. 1880-ban körútra indult Oroszországba, hol játszott az elhunyt II. Sándor cár előtt is, nagy tetszéssel. Itt vele is megtörtént, hogy az egyik udvari esély alkalmával, melyen a minden oroszok cárja is jelen volt, mielőtt a hangversenyterembe lépett volna, zenekara megvizsgálták a nagy és kisbőgőt, hogy nincs-e benne bomba elrejtve. Szentpéterváról Hamzáik Moszkvába, Odesszába, Varsóba, innen pedig Krakkóba mentek hangversenyezni. Mindenütt nagy tetszéssel és sikerrel. Krakkóból Bécsbe ment, honnan egy fél évi tartózkodás után Budapestre jött, és itt töltött egy farsangot. De Hamza visszakívánkozott Nagyváradra, honnan most az utóbbi időben csak nyárra szokott eltávozni, Borszékre és Herkules fürdőbe, hol már alig várják a rendes fürdővendégek. A jól megtermett cigányprímás többször játszott hadgyakorlatok alkalmával királyunk előtt. Ki most már nem igen hallgat cigányzenét, mióta Rudolf trónörököst elvesztette. Először 1883-ban Szegeden játszott a király előtt, amidőn az új középületek felavatási ünnepét tartották. Majd 1884-ben az aradi hadgyakorlatokon újra. Ebben a szerencsében részesült Hamza, ki azóta valamennyi tiszántúli és erdélyi királyfogadtatásnál ott volt 1889-ig, így a nagyváradi és kolozsvári királylátogatásokon is. Hamza rendes udvari zenésze Slauch nagyváradi bíboros püspöknek, s valamennyi ebédjén és estején ott muzsikál. Néhány hónap előtt Agliardi pápai nuncius is jól mulatott muzsikája mellett, ekkor hallott életében először cigányzenét. A derék prímásnak nagy családja van, és legöregebb fia, ki most vette le egy zsidó lányt, Párizsba készül kimenni, hol bandát alakít. Hamza bandája a legjobbak közé tartozik, és aki hallotta egyszer játszani, többé nem felejti el. Markó Miklós Cigányzenészek albuma című könyvéből a Magyari testvérek című fejezet. A magyari testvérek debreceni zenekarvezetők. Az idősebb Kálmán 1862-ben született, Imre pedig 1864-ben, Debrecenben. Apjuk Imre szintén zenész volt. A két testvér egyszerre kezdte el tanulni a zenét, melyben annyira haladtak, hogy felvették őket a debreceni zenedébe, hol a híres Ridley volt a tanár. A magyari fiúk szép eredménnyel tették le vizsgájukat. Kálmánnak rendkívüli zenekari tehetsége már 14 éves korában annyira fejlődött, hogy meghívást kapott Lányi Gyula ungvári zenekarához, hol teljesen megfelelt a várakozásnak. Imre pedig különös érzéssel tudja előadni a magyar darabokat. 1880-ban már zenekart alapítottak, s zenekaruk csak hamar népszerűvé lett. Úgy, hogy minden évben meghívást kaptak Nagyváradra a lóversenyekre, hol Bihar megye legelső körei hallgatják Imre magyar nótáit 3-4 napon keresztül. Imre évek óta a Tisza családnak is legkedvesebb cigánya. 1889-ben a Herkules fürdőben működtek, majd sorban meghívást kaptak Kassa, Máramaros-sziget, Eger, Arad, Temesvár, Szatmár, Kolozsvár, Nagykároly és Nyíregyházára, a kaszinóbálokra. Kálmán a zeneszerzésben is rendkívüli tehetséges volt, amit számos tőle eredő nóta bizonyít. A magyari testvérek az ezredéves kiállítás első 3 hónapjában a debreceni csárdában játszottak. Markó Miklós Cigányzenészek albuma című könyvéből Erdélyi Kálmán fejezete. Erdélyi Kálmán szegedi első zenekarvezető, a híres erdélyi náci testvér öccse. 1860-ban született Szegeden. Mint utolsó sarja a hírneves erdélyi cigány családnak, gondos neveltetésben részesült, és szülei nem is zenészi pályára szánták. De Midőn bátyját, nácit, a városi zenede tanárává választották, abba hagyta tanulmányait, átvette bátyja bandáját, és egyben, mint kitűnő prímhegedűs, a Szegedi Városi Színházhoz szerződött. 1879-ben Midőn a Tisza Szegedet elöntötte, bátyjával együtt beutazta Európa nagyobb városait, és azután még ugyanazon évben kimentek Amerikába, hol 4 éven keresztül az Eden Múzeumban játszottak. New Yorkban Vanderbilt vasút király estéjén Erdélyi Kálmán oly művészileg játszott, hogy a nábob gazdagon megjutalmazta őt. 1883-ban erdélyi náci meghűlés folytán erősen megbetegedett New Yorkban, és hazatértek, és itt Kálmán végleg átvette a bátyja zenekarának vezetését. Még ugyanezen évben, Midőn a király meglátogatta az újonnan felépült Szegedet, őt is az a kitüntetés érte, hogy a király előtt játszhatott. 1885-ben újra körútra indult. Bejárta Németországot és Csehországot. Königgrätzben megtörtént vele, hogy a városi tanács nem akarta megengedni, hogy nyilvánosan hangversenyezzen. Kálmán nagyon sértve érezte magát, és csak az a kérése volt a városi tanácshoz, hogy engedjék meg a próbamuzsikálást. Ez megtörtént a város előjárossága előtt, és a zenekar oly nagy tetszést aratott, hogy 8 napig ott tartották őket. Erdélyi körutat tett ezután Németországban. Visszatérve Szegedre, fokozatosan annyira haladott művészetében, hogy jelenleg az ő zenekara a legjobbak egyike az Alföldön. Az ezredéves kiállítás alatt a Julanovics féle szegedi csárdában gyönyörködteti a közönséget játékával. Az ezredéves kiállítás megnyitása után érdekes epizód játszódott le a szegedi haláscsárdában, amelynek önkéntelen szemtanúja Erdélyi Kálmán bandája volt. Ugyanis József királyi herceg fiával, Ágost főherceggel és ennek nejével, Augusta hercegasszonnyal fáradtan tértek be egyik este a csárdába. Amint Erdélyi ezt meglátta, rögtön letette a vonót, s a főherceghez ment, meghajtotta magát, és engedelmet kért, miután a királyi hercegnek családi gyásza van, hogy szabad-e játszania. József főherceg ezt megengedte, és egyúttal 3 nótát parancsolt, úgymint ég a kunyhó ropog a nád, jegenye fa tetejében, és repülj fecském, amelyeket Erdélyi ritka szép érzéssel és nagy hatással méltóan az egykori híres szegedi cigány király bandájához, Erdélyi Nácijéhoz játszott el. A legmagyarabb királyi herceg a nóta meghallgatása után gazdagon megajándékozta a derék szegedi zenészeket. Markó Miklós Cigányzenészek albuma című könyvéből Radics Lajos fejezete. Radics Lajos miskolci első zenekarvezető 1855-ben született Egerben. Már gyermekkorában Miskolcra került, és itt végzett 6 gimnáziumi osztályt. Közben a hegedülésre Klár József, a Miskolci Színház karmestere tanította. 17 éves korában beiratkozott a budapesti zenedébe, ahol 2 évig tanult. Azután visszament Miskolcra. Itt bátyja Radics Vilmos zenekarába lépett, hol mint másodprímás működött. Az 1885-ös országos kiállításra feljött bátyjával, és itt játszott vele a kiállítás alatt. Azután következő évben önálló zenekart alapított Miskolcon, hol azóta zenekarvezető. A nyarat többnyire Tátrafüreden tölti, hol rendesen állandó udvari zenésze József királyi hercegnek, ki nagyon megkedvelte a művelt cigányt. 1888-ban azon megtiszteltetés érte Radics zenekarvezetőt, hogy a Mária Dorottya királyi hercegnő által szerzett Borura derű című hallgató nótát József királyi herceg egy cigány nyelven írt levél kíséretében Radicsnak küldötte el, amely magyarul így hangzik. Én jó komám, küldöm neked a Borura derű nótát, hozzon neked hű szerencsét és pénzt. Legyen a te hasznod, megengedem kinyomtatni, ha eladhatod minden embernek, aki te tőled kéri ezt a nótát. A nagy Isten áldjon neked szerencsét és egészséget a te öreg napjaidra. József főherceg. 1891-ben franciaországi útja alkalmával nőül vette a lyoni születésű Bamanatró Emma polgárleányt. Az ezredéves kiállításon pedig a Karikás Mihály csárdában játszott. Ez a minden tekintetben kifogástalan cigányprímás, aki a legjelesebb vidékiek közé tartozik. Néhány vidéki prímás életrajzával ismerkedtünk a műsor vége felé. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, tartsanak velünk a jövő héten is. A viszont hallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon, Rádió Dík. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Hogy a roma nők is méltósággal szülhessenek, közösségi dúlák Alsó-Zsolcán. Roma nők szüléstörténeteiben nem ritkák a különféle beszámolók. Alsó-Zsolcán egy kezdeményezés erre próbálós nőket. Kishonti Kardos Rita dúlával, az Emma Egyesület közösségi kísérők programjának szakmai vezetőjével beszélgettek arról, hogyan válhat a dúlaság a közösségi segítségé és az önérvényesítés eszközévé. Nagyjából 10 évvel ezelőtt Tucai Rita kolléganőmmel Miskolcon dolgoztunk különféle nőszervezetekben. Elkezdtünk hátrányosabb helyzetű nőkkel foglalkozni a Regina Alapítvány keretén belül, és segítettünk egy dúlaképzés megszervezésében, amit a Magyarországi Dúlák Egyesülete a norvég civil alap támogatásával valósított meg. Ekkoriban több roma asszony képződött ki dúlának Aszalóról, Halmairól, Léhről, pici borsodi településekről, csak ekkor még nem volt utánkövetés, nyilatkozta. Pár éve jártunk már Alsó-Zsolcára, amikor az Emma Egyesület megkeresett minket, hogy volna-e valami, amit közösen tudnánk csinálni. Épp ekkor történt, hogy egy helyi, fiatal roma lány, akinek az első szülése nagyon rossz élmény volt, szerette volna, ha a másodikra bemegyek vele dúlaként a kórházba. Ezzel párhuzamosan egy kollégámat is megkereste egy másik, lány ugyanezért. Természetesen vállaltuk, hogy segítünk nekik, de rögtön átláttuk, hogy ha még többen fordulnak hozzánk, arra kettőnknek nem lesz kapacitása, így felvettük egy új dúlaképzés ötletét. Ennek eredményeképpen jelenleg 7 dúla dolgozik Alsó-Zsolcán. Folytatta. A szolgálat egyrészt fokozatosan alakult ki, átlagosan havi 2 szülés van, így 6 év alatt már 130 szülésnél voltak jelen a közösségi dúlák. Ez így megvalósítható elköteleződés, és fontos az, hogy mindenki annyi időt és nőt vállaljon, amennyit biztonsággal végig tud kísérni. A férfiaknak valóban meg kellett szokniuk, hogy a feleségüket éjszaka karácsonykor születésnapi ünnepség alatt elhívják szüléshez. Ezzel egy időben azonban a kiképzett dúlák megerősödtek az öntudatukban, és mind jobban képviselték, hogy szeretik azt csinálni, és ha jön egy szülés, ők mennek. A férjek megszokták ezt, sőt, noha már évek óta leszerződtünk egy taxitársasággal, hogy minden dúla bejusson a kórházba, ha éjszaka indulna meg a szülés, előfordul, hogy valamelyik férj ajánlja fel, hogy segít bevinni őt vagy akár a vajudó édesanyát. Persze jó pár év kellett, hogy megváltozzon a hozzáállás, mesélte Rita az interjúban. Igazából nem tudtuk előre felkészíteni a dúlákat, hiszen a képzésen csak elméletet tanultak, és később a szüléskísérések hozták meg a tapasztalatokat. Mindemellett az utánkövetések, esetmegbeszélések és mentorálás teszi lehetővé, hogy azt, ami a szülőszobán történik, feldolgozhassák. És sokszor ez nem könnyű. Mi annak idején az adott kórház főnővérével vettük fel a kapcsolatot, és megegyeztünk vele, hogy a dúlák be fognak járni szülésekre, de előtte az anya mindig ír egy e-mailt a kórháznak, hogy dúlával szeretne szülni, a kórház pedig visszaigazolja, hogy rendben. Eleinte, főleg a Covid alatt volt némi küzdelem, hogy a dúlák bejuthassanak. Aztán a szülészeten is belátták, hogy ez egy csodálatos dolog, és megszokták, hogy ott vannak. Sőt, van szülészorvos, aki kifejezetten szereti a jelenlétünket, mert akkor a dúla leveszi a személyzet válláról az érzelmi támogatás terhét, az anyuka is nyugodtabb, és emiatt problémamentes a szülés, mondta el.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádió Dick kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. január 27-e kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Kerényi György újságíró, a Rádió C alapító főszerkesztője a mai vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesél nekünk a Tilos Rádió alapításáról, a Roma Sajtóközpontról és a Rádió C történetéről is. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Köszönöm szépen, Gyuri, hogy elvállaltad a beszélgetést.
4: Én is köszönöm, szia András.
3: 1982 és 88 között az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem bölcsészkarán magyar népművelődés szakán végeztél, majd pedagógus is voltál néhány évre.
4: Két évet.
3: És ezután keveredtél a médiába. Hogy jött neked a média világa?
4: Hát, egyetem után két évig egy gimiben tanítottam magyart, aztán engem akkor vittek el katonának egyetem után. Előtte volt egy felmentésem, és akkor még volt sor katonaság. És amikor leszereltem, akkor már nem mentem vissza, pályahagyó lettem. Viszont volt egy baráti társaságunk a 80-as években, itt tudom én, aki legismertebb a közönség számára, az Palotai Zsolt, DJ Palotai volt ebben a társaságban. Együtt mozogtunk, csináltunk egy csomó dolgot, és akkor ez a csapat az én katonaskodásom alatt elindította a legendás budapesti klubot, a Tilos Azát, és oda ment dolgozni. Volt, aki tulaj volt, volt, aki a Zsolt a zenét adta, tolta, volt, aki pultba ment, ez egy nagyon, nagyon komoly zenekarok léptek fel, itt Kispál, meg Quimby, ezek ott kezdtek. Vagy a Quimby, azt tudom, hogy ott kezdett. Meg hát mások is külföldön is, tehát ez nagyon rajta volt az európai klubtérképen, és hát egy ilyen legendás pesti klub volt, és akkor én oda mentem vissza a katonaság után dolgozni, és akkor mi közben elindítottuk ez a csapat, ami nem csak a rádió Tilosban dolgozók, egy ilyen 10-11 ember a Tilos Rádiót 91-ben Magyarország első közösségi kalózrádióként, mert akkor még nem osztottak frekvenciát, nem lehetett adni elvileg, de ez még a pártállamban született miniszterelnöki rendelet volt, meg minden, és mi elkezdtük kalózba adni, nagyon romantikus volt, még eleinte jöttek frekvenciagazdák bemérő autókkal, kiháromszögeltek, stb. Volt futás, mert rendőröket is kellett hozni, hogy beüssenek a lakásokba, minden adást máshonnan adtunk, kölcsön adtak lakásokat, oda csak egy két kazettás lejátszót vittünk, meg az adót. Annyit tetőn Budapesten sosem mászkáltam, minden adás előtt, hétfőszerda péntek volt 4 óra délután, ki kellett raknunk ott az antennát, kimenni a tetőre, beereszteni a valamelyik lakásba, emeletes házak, Budán, össze-vissza, mindenhol. És aztán, amikor bemértek olyan 30-35 percet, akkor gyorsan kihúzni a kábelt a izéből, adóból, kilógatni az ablakon, hát ott annyi kábel lóg le, aztán csöndbe maradni, meg minden. De aztán, hogy nagyon romantikusan, de hát a rendőröknek is ez pup volt a hátán, tehát nem volt semmi jelentősége, meg minden ők is. Tehát egy idő után már nem is jöttek bemérni minket. És akkor így kezdtünk el dolgozni, és akkor ment a Tilos, 95-96-ban legális lett, annak is én voltam azóta is a rádiót működtető Tilos Kulturális Alapítványnak, akkor én voltam még az elnök és műsorkészítője, de ez 96-ban már volt két gyerekem, már mainstream médiában is dolgoztam, és már egyszer nem volt időm. És hát azt kellett ott hagyni, amit ingyen csináltam, meg minden. Na és közben volt egy Magyar Narancs nevű, akkor még két heti lap, amit a Fidesz alapított, az akkori, hát nagyon más politikai alapállású Fidesz, még a első szabad választás 90 előtt, és az 92-ben, igen, 92-ben két heti lapból heti lap lett. És akkor toboroztak embereket, és akkor úgy, akik dolgoztunk páran a Tilosban, szóltak nekünk is, és elkezdtem írni a Magyar Narancsba, és aztán így keveredtem át ebből a alter kalóz világból, a Magyar Narancson keresztül a mainstreambe. Hát a Narancs is nagyon az alter szélén volt a mainstreamnek, de azért az mégiscsak egy komoly lap volt, de hát mellette tévéztem, akkor volt TV3 nevű tévé is, meg innen 99-ig a Narancsban voltam. Közben a Roma Sajtóközpont egyik alapítója is lettem a Narancs újságírás mellett. És aztán 99-ben kiléptem a Narancstól, és aztán jött a Rádió C, ami úgy 2000-től 2004-ig tartott az életemben.
3: Egyébként 2001-től 2011-ig működött a Rádió C emlékeim szerint. Én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy az elejétől kezdve a végéig ott lehettem. Az
4: törzsgárdatag.
3: Így van, úgyhogy, és nagyon sokat dolgoztam az irányításod alatt, úgyhogy számomra ez egy hihetetlenül fantasztikus élmény volt.
4: Kanyarodjunk egy picit. Nekem is.
3: Igen. Kanyarodjunk egy picit vissza még az RSK-hoz, vagyis a Roma Sajtóközponthoz. Hogy keveredtél végül is a roma témákhoz, a roma ügybe?
4: Hát, amikor elkezdtem írni a Narancsba, nem nagyon akartam belpolt írni. Bár közéletet fogyasztó, újságolvasó ember voltam a szocializmusban is, meg akkor azért ilyen ellenzéki dolgokban is részt vettem. Csináltunk szamizdatot, meg terjesztettem szamizdatot, meg ott voltam a tüntetéseken, meg stb. De hogy nem akartam valahogy ezt a nagyon, már akkor nagyon megosztott lett a közélet, és hát elég sok más téma is volt, és akkor inkább ilyen alterebb témákkal foglalkoztam, mint a zöld, környezetvédelem, stb. És az egyik ilyen volt általában a szociális témák, és azon belül is a, vagy amellett, mert ez részben fedi, részben nem, a roma ügy, a cigány kérdés és annak. Tehát ugye elkezdtem egy labba nulláról, hát azért érdekelt a téma, mindig is társadalmi érdeklődésű ember voltam, ilyet is tanultam az egyetemen, otthonról is hoztam ezt valamennyire, és akkor így, és akkor az ember hát elkezd egy témáról írni, akkor egy ide után szakújságíróvá válik, nevezhetjük így, hogy energiába vagy kultúrába ugyanúgy évek során az embernek egyre nagyobb tudása lesz, egyre nagyobb tapasztalata, egyre nagyobb kapcsolati hálózata, és akkor így válunk, mint ahogy te kulturális újságíróvá, nekem ez az egyik témám lett. Elkezdtem én, és a Horváth Aladár, aki tulajdonképpen létrehozta a Roma Sajtóközpont, vagy gründolta, ő akkor még talán már nem volt parlamenti képviselő, akkor indította a Roma Polgárjogi Alapítványt Sertét Jenővel, és akkor ők akartak csinálni egy hírügynökséget, egy roma hírügynökséget, ami a mainstream, tehát a főáramú lapokat látja el romákkal kapcsolatos igaz hírekkel, hátterekkel. És akkor a három, a Csalog Zsolt, aki a régi demokratikus ellenzéknek egy nagyon ismert szociológus tagja volt, Bernát Gábor, aki a Művelődési Minisztériumból jött, de ő is ilyen bölcsész ember, meg én voltunk a három rovatvezető, és úgy volt, hogy ilyen fluktuálva mindig más vezető, a Zsolt kezdte. Na de, és akkor így keveredtem bele az RSK-ba, azt egy olyan egy-másfél év után onnan leléptem. És akkor pedig megkeresett a Zsigó Jenő, aki pedig a Magyarországi Roma Parlament nevű nagy gyűjtő, akkor azért nagyon sok tag szervezete volt, még a Lungodrom is tagja volt egy ideig, szervezetnek a, meg a Pralipe, meg hát tulajdonképpen az első szabad roma önszerveződés az a Pralipe volt 89-ben, abból nőtt ki aztán a Roma Parlament is. Na mindegy, a Jenő volt az elnöke, a legendás Tavaszmező utca, a Romanoker, tehát a fővárosi, most már nem jut eszembe a neve, hogy milyen otthon, ami most is megvan, a Melinda vezeti, aki akkor a
3: Rézműves Melinda, a cigányház, így
4: cigányház, ami akkor a Melinda, ugye akkor a Jenőnek egy komoly munkatársa volt.
3: Igen.
4: Szóval, hogy és a Roma Parlament adta ki az Amarod Rom című lapot, ami már lényegében a rendszerváltás óta, vagy nem tudom, körülbelül akkor indult. Előttem Horváth, ilyen Judit, a neves kiváló fotós volt a főszerkesztője. De akkor már egy ideje nem volt, és akkor 97, és akkor fölkért engem a Jenő, hogy legyek a főszerkesztője. Az egy havi lap volt. Azt csináltam 97-től. Már a C-t is csináltam, de azt már éreztem, hogy az azért összeférhetetlen. Mert azért a C az egész cigányságnak a rádiója akart volna lenni. A Roma Parlament még akkor is, hogyha ugye az ő gondolkodása, iránya hozzám közel állt, mégiscsak egy markány szeglete volt a roma politikumnak. Tehát a kettő azért nem fér össze, hogy egyszerre vezetek egy szervezetnek a rádió újságját, és egy úgymond közszolgálati, mert ezt én mindig közszolgálatinak fogtam fel a Rádió C, tehát sok ilyen műsorunk is volt. És akkor azt abba is hagytam, nem is nagyon bírtam a C mellett, de abba is hagytam 2002-ben, de azért a C-ben első évében párhuzamosan még azt is főszerkesztettem, hát havilap volt. Mm-hmm. Ugye 2001-ben kaptunk Frekid, de hát 2000-től már el kellett kezdeni összerakni az egészet.
3: Az az igazság, hogy nyilván már korábban is felmerült egy cigány rádiónak a gondolata, de mégis valahogy úgy látszik, hogy 2000 környékén...
4: Nekem sikerült megcsinálni.
3: Igen, tehát hogy akkor...
4: Az ötlet nem az enyém.
3: Tehát, hogy a csillagárás valahogy akkor volt úgy, hogy neked sikerült akkor megalapítani a rádiócét, a cigányságnak az első rádióját.
4: Nem vagyok benne biztos. Én is mindig azt mondom, hogy hát a Magyarországon biztos, hogy az első volt, de szerintem a régióban is. De a fene tudja, mert mintha a titói, tehát a szocialista Jugoszláviában, ott a szocialista blokk többi országától eltérően elég nagy autonómiája volt a különböző nemzetiségeknek. Hát ugye aztán abban szét is szakadt az ország nemzetiségi alapon. És mintha valaki azt mondta volna, hogy ott lett volna valami roma rádió, hát ott hihetetlen nagy roma közösségek laktak, hát Szkopjéban, Macedónia fővárosa, ilyen 40 ezres cigánygettó van, vagy volt, meg minden. De ebben nem vagyok biztos, de hát azért a régió rendszerváltás utáni első rádió volt, de azért a roma értelmiség, hát ugye az a folyamat, ami mondjuk Magyarországon a romantika alatt zajlott le, tehát egy ilyen nemzeti öntudatra ébredés, az, hogy amit társult az akkori liberalizmussal, ami a nemzeteket, mint megbecsülendő értékeket tételezte, és elindult egy ilyen nemzeti öntudatra ébredés, hát nem csak Magyarországon, hanem a Magyarország által uralt szomszédos, tehát a románoknál, szlovákoknál, stb., ami aztán szét is szakította ugye a Magyar Királyságot, de ez most mellékszál. De ez a folyamat, amit a 19. század elején a magyar kultúra jelesei csináltak, amiben tényleg meg ilyen kérdések voltak, hogy melyik legyen a standard magyar nyelvváltozat. A Berzsenyi a Dél-Dunántúlit preferált, a Kazinci, és aztán ez az észak-kelet magyarországi lett az a magyar köznyelv, mert nem volt még egységes köznyelv, hát nem volt tömegmédia sem, ami ezt egységesíteni. Szóval és ez a romák körében, ami ugye egy transznacionális nép, mert rengeteg helyen nincs, és azért hiába mondjuk, hogy India, de hát azért nincs neki egy országa. Ez a fajta nemzeti esedés is elindult a 70-es években. Roma világkongresszusok jöttek, alakultak, Daróczi Ági például részt vett, Csoli is, azt hiszem volt ilyenen, már nem tudom pontosan.
3: Rostás Farkas,
4: Radu igen.
3: József, így van.
4: Szóval, hogy ez nemzetközi szinten is elindult, és Magyarországon is, hát ugye Magyarországon először így független roma értelmiségiként Barikáról, Zsigó és Daróczi Ági álltak föl 80-as évek legelején, amiben többek között a cigányságnak intézményrendszert követeltek, eljutok a kérdésedig is lassan, amelynek részei a Roma Múzeum, és ott a Roma Rádió már fölmerült. Uh-huh. És ez aztán a rendszerváltás óta, hát ugye a Roma Múzeum sincs, voltak éppen azóta sem. Tehát, hogy a rendszerváltás óta a roma értelmiségnek, vagy a cigány értelmiségnek, én ezt teljesen váltva használom, egy akar igénye volt. Emlékszem, még tilososok voltunk, és szerintem még akkor kalózkodtunk vadul. A Daróczi Ági, aki akkor már, azt hiszem, a Patrint csinálta az MTV-ben, a Magyar Televízióban, meg a Bíró András, a nemrég elhunyt alternatív Nobel-díjas, nem is tudom micsoda, katalizátor, aki az autonómia alapítványt hozta létre. Megkerestek minket, hogy romák a Daróczi Ági vezetésével adjunk már, tanítsuk egy kicsit, hogy kell rádiózni, és tudom, a Belvárosi Művelődési Házba mentünk, ahol ott voltak az Ágék, ketten a Tilosból, de hát az elképzelhetetlen lett volna, hogy fiatal romák, vagy nem fiatal romák ugyanúgy mászkáljanak, meg ugráljanak a tetőn, meg kalózkodjanak, tehát azért a romák élethelyzete, meg társadalmi státuszával ez nem fért össze, mint ilyen magyar középosztálybeli értelmiségi palánta gyerekek játszanak, vagy hát voltak éppen azért az egy gesztus volt a Tilos, egy média gesztus, még akkor is, hogyha nagyon fontos, és azóta is van. Tehát, hogy már akkor volt, aztán volt Horváth Margó, szegény, ő is meghalt már a 90-es évek közepén, neki is volt egy kezdeményezés, tudom, hogy a Sziget idején, akkor még Szigetnek, vagy Pepsi Szigetnek hívták, ideiglenes frekvenciával ott sugároztak is. Tehát új és új csapatok nekifutottak, de senkinek nem sikerült annyira összeszedni, hogy adjon neki, hát voltak éppen a politika frekvencia engedélyt. Uh-huh. És aztán az én barátom, a német Vladimira Vova, aki például a Tilos Rádiónak is, meg a Tilos az A nevű helynek is a gründolója volt, ő egy ilyen kultúra szervező szinten fontos figura volt a magyar alternatív, budapesti alternatív kultúrában. Őt kereste meg a Bíró András, hogy katalizálja. És akkor ott volt, tudom, Daróczi Gábor, Mohácsi Vica, stb. És elkezdtek úgy szervezni valamit. De hát én meg akkor már azért masszívan benne voltam a izében, és akkor a Vova mondta, hogy hát egy kicsit koncepcionálná, hogy most milyen is legyen, és mondtam, hogy jó, hát akkor én írok nektek egy koncepciót. Ami aztán a Rádió C működésének alapja volt, amit most így magyarként, nem tudom, hogy itt a Dik Rádióban hogy nevezitek a nem cigányokat, magyarnak vagy nem cigánynak, szerintem mind a kettő valid. Én általában mindig azt használom, amit a romák használnak. De hát azért ennek a koncepciónak az volt a lényege, hogy a cigány közösség fele kell fordulni, és nekik kell csinálni. Nem az a célja egy roma rádiónak, hogy a többség előítéleteit megváltoztassa, kicsi is ahhoz, meg az a magyar államnak a dolga, hogy az oktatási rendszerén, a közmédiáján keresztül természetesen örülünk neki, ha ilyen haszna is van, hogyha magyarok hallgatnak, akkor azok máshogy kezdenek el gondolkodni a cigányokról, mint ahogy esetleg addig gondolkodtak, de alapvetően ennek a közösségnek, a magyarországi cigányságnak, hát azon belül Pesti Rádió esetén a pesti cigány közösségnek kell információt adni, szórakoztatni, közszolgálati tartalmakat és szórakoztató tartalmakat. Tehát tulajdonképpen erre épült ez volt a koncept lényege. Annyiban mondom, új volt, hogy azért az addigi kezdeményezések azok mind-mind egy ilyen formájuk át a magyar társadalmat attitűddel is indultak, az előítélet, lebontás, meg minden. Én meg azt mondtam, hogy az nem, nekünk a cigány közösséggel van dolgunk, ez az ő rádiójuk, hát ennek megfelelően azért hát dolgoztál, ott tudod, hát azért a műsorkészítők 70-80% az ott bizonyos pozíciókban, tehát igen. Egy hírszerkesztőnél az ugye a legneutrálisabb műfaj, ott nincs nagy jelentősége, ott meg kell tanulnia, hogy a rádió címben más a hírkánon, ott nem biztos, hogy ugyanaz a hír, az első hír, mint ami a Kossuth Rádióban vagy a Magyar Televízióban, hanem a cigányok szempontjából fontosabb. Lehet, hogy egy nagy szociális intézkedés az fontosabb, vagy egy etnikai konfliktus az fontosabb, és első helyre kerül, míg máshol lehet, hogy egy világpolitikai hír vezet. Tehát hogy meg kell tanulni ezt a hírkánont, de egyébként főleg a kultúrával foglalkozom, és az mind cigányok voltak, akik csinálták a maguk tudásával, érzékenységével, de még a közszolgálati, szociális oktatás is, a többi ezekben a műsorokban is túlnyomó rész romák dolgoztak, de nem zárkoztam el, hogyha volt egy-egy profi, hozzáértő szociológus a oktatási ügyekben, hát jöjjön ide. Na szóval, hogy így állt föl az egész. Szóval a politikától sikerült nekem. Fidesz első kormányzása alatt kaptunk frekvenciát, és így egy évig, mert ugye 2002-ben volt kormányváltás, úgy is működtünk, de aztán utána a szociálliberális kormányzat is. Tehát igazából a Rádió C-nek az én időmben, én 2004 első felében totál elfáradással léptem ki, mondtam föl, léptem, hagytam ott. Mindig az volt, hogy nagyjából az egyharmadát a bevételeknek azt a mindenkori kormány adta, és hát mind a Fidesz, mind a szocib, egyharmada jött követségektől, nemzetközi források, nagyon-nagyon-nagyon harapták, buktak rá a követek. Hát látták, hogy ez egy valós dolog. Tehát eljött oda egy nagy követ, és hát teljesen elámult. Hát érted, ott dolgoztatok, csomó roma fiatal, csinál marha jó műsorokat, ráadásul a pesti értelmiségi közönségben is nagyon jó volt a rezonálás ránk, mert marha jó zenék voltak mindenféle területről, tehát nem csak roma vagy roma indítatású annak különböző területéről, hanem etnózene is, de hát populáris zene is volt, hát egyszerű cigány emberek hallgatták főleg, hát nem lehetett, tehát kellett oda pop zene is, de hát abban is jobbak voltak, tehát nagyon igényesek voltak a zenéjek, ezért nagyon divatos volt Rádió C-t hallgatni, és a követségektől egy ilyen egy unikális kelet-európai kezdeményezés, amikor ugye mindig azt olvastuk, tudtuk, hogy hát ez a roma kérdés milyen nehéz itt Kelet-Európában, ami igaz is, és akkor itt van valami, ami tök jó, működik, nem egy kamu projekt, úgyhogy az egyharmada a pénzünknek az mindig az én időmben ilyen nemzetközi forrásokból jött, és egyharmada jött mindig a Soros Alapítványtól, vagy az Open Society Institute-tól, mert ő is azért a magyarországi cigányügyben sok pénzt adott. Ez egyébként elég kiegyensúlyozott működést tisztelt lehetővé, hogyha diverzifikálva vannak a forrásaid, akkor nem függsz nagyon egytől, ez nagyobb szabadságot is ad. Hát szóval így.
3: Elég kényes politikai környezet volt akkor, ráadásul sokan mentek ki külföldre romák közül. Hogy sikerült akkor balanszírozni ebben a témában, hiszen az azért ez tulajdonképpen egy konfliktus forrás is lehetett volna?
4: Hát azt azért tudomásul kell venni, hogy egy nem pusztán szórakoztató médium, én egyáltalán nem becsülöm le azokat, tehát az egy, a média fogyasztásnak az az egyik motivációja, a szórakozás hiába tagadja a legmagasabb röptű értelmiségi is, aztán mindig a sorozatok kapcsán derültek ki sokszor, hogy mi nem nézzük ezeket a brazil sorozatokat, aztán kiderül, hogy de valahogy, hát pont éppen akkor mentem be a szobába, meg minden, tehát hogy a szórakoztatás egy tök legitim funkciója a médiának, de hát vannak információs funkciói is, és főleg, hogyha az közéleti politikai, akkor igazad van, az egy potenciális konfliktusforrás. Én azért mindig úgy fogtam fel, és igyekeztem ezt is a műsorkészítők fele sugározni, hogy mindegyik kormányzattal szemben kritikusan kell viszonyulni, hogyha olyanokat lép, körbejárni az intézkedését. Igazából ilyen a nagy politikától különösebb problémát nem tapasztaltuk. Hát az, hogy nem tudom, hogy ezt itt lehetett, az, hogy még Farkas Flórián sose jött be, az egy másik dolog, az egy egy alrendszer azért. Uh-huh. De akár a Fidesz kormány alatt, sőt, hát azért már azért ezt az előbb még műsoron kívül neked visszaidéztem, hogy azért a rádió cének egy tartósabb finanszírozását akkor, amikor már nagyon nagy anyagi csődbe voltunk, az biztosította, hogy az akkor még Fidesz, úgymond Fidesz vezetés alatt álló magyar rádió, és már szociálliberális kormányzat volt bőven, ővel kötöttünk egy szerződést, műsort vásárolt tőlünk, napi egy órát, és azért kaptunk egy csomó pénzt. Az egyből a költségvetésünknek majdnem a felét álltak. Tehát, hogy azért a nagy politika, akár fideszes, akár a másik oldal, az mindig valamennyire empatikusan fordult a céhez. Azt egyik kormányzatnál sem sikerült elérni, hogy valahogy legyünk egy költségvetési sor. Tehát, hogy valahogy, mint a Gandhi gimnáziumot, tegyék közalapítvánnyá. Nem ragaszkodtam volna én, meg a többi tulajdonostársam is, hogy ez egy közhasznú társaság volt, az autonómia alapítvány, ami az egy cigányügyben egy nagyon fontos szereplő, a rendszerváltás óta volt tulaj, voltak benne roma értelmiségiek is, én is tagja voltam, de hát ez egy közhasznú társaság volt, tehát profitot nem lehetett kivenni. Nem ragaszkodtunk volna ehhez, ahhoz ragaszkodtunk volna, hogy valamilyen tartós finanszírozással Magyarországnak legyen egy roma rádiója. Ezt sose sikerült elérni egyik kormányzatnál sem. Hát nem akartak ilyen költségvetési terhet magunkra venni, azt gondolom. Azt is mondtam, hogy legyünk a Magyar Rádiónak az egyik csatornája. Petőfi, Bartók, dödödö. Hát legyen ott, akkor bevisszük oda. Csak legyen, maradjon meg, legyen a Magyar Rádiónak, most már nem is így hívják, egy roma adója. Miért ne lehetne? Hát ez egy több százezeres lépesség. Hát simán meg lehetne. Még most is azt gondolom, hogy meg lehetne csinálni. De nem sikerült a politikánál soha elén.
3: Végül is, te hogy érzed, hogy a napi működés azok milyen kihívások elé állítottak téged? Vagy milyen volt esetleg roma műsorkészítőkkel, szerkesztőkkel együtt dolgozni? Hiszen például, hogyha saját magamra visszaemlékszem, akkor kerültem be a Zeneakadémiára 19 évesen, és akkor kezdtem el műsort vezetni. Hát a számomra egy fantasztikus élmény volt, de hát ugyanerről számolnak be a kollégáim. Néhány héttel ezelőtt volt egy összejövetel, és nagy örömmel emlékeztünk vissza ezekre a dolgokra. Nyilván képzetlenek voltunk, de azért lehetőséget kaptunk például arra, hogy beszédtechnikát tanuljunk, hangvágást tanuljunk, tehát tulajdonképpen kiképzett bennünket a rádió. Hogyan sikerült így a napi munkát összeszervezni?
4: Hát, amikor zöldmezősben a semmiből építesz föl valamit nem profikkal, hát az egy marha nagy kihívás, de hát ez azért ennek van egy sztenderdje, vagy nem sztenderdje, de hát lehet tudni, hogy sok jó képzőt oda kell vinni, és oda is vittem. Emlékszem, igen, volt egy próbaadásunk, tehát kaptunk ideiglenes frekvencia engedélyt, hogy be tudjunk mutatkozni, azt gondoltuk, hogy azkor, ha meghallanak minket, akkor, és ez szerintem be is vált, akkor utána jóval nagyobb eséllyel adnak majd frekit. Tehát akkor például oda hívtam így a nagy médiából ismert szerkesztőket, csak arra, legyetek ott szerkesztő, naponta álljatok ott, tanítsátok meg, hogy kell beköszönni, hogy kell megvágni, hogyan raksz össze egy szerkesztett műsort. Nem akartam őket fölvenni, hogy ők állandó tagok legyenek. Legyenek ott, voltak különböző tréninggrupok, meg amit mondasz, különböző inforádióból is volt. Magyar rádiós szerkesztők is jöttek és tanítottak benneteket. Tehát a Bácsák Gyusziéknak volt egy tréninggrupja, ők BBC-nél tanultak, és egy ilyen rádiós tréner gruppot piaci céget hoztak létre ők is. Szóval, hogy hát nektek biztos, hogy mást jelentett, mert én akkor mondjuk már úgy profi újságírónak számítottam, meg azért az is nagy különbség, hogy ti a cigányság is tök differenciált, de azért mégiscsak valamennyire a saját közösségetekhez szólhattatok. Uh-huh. És én azt tapasztaltam, hogy a rádiócének akkor hihetetlen respektje volt. Hát az, hogy az első volt. Uh-huh. Hát vidékről busszal jöttek fel a romák, csak hogy megnézzék a stúdiót. Tehát azért azért, hát emlékszem, amikor kiválság műsor volt, az utcáról kiabáltak be, jöttek oda gyűlni, oda gyűltek, és onnan kértek számokat. Uh-huh. Még ilyen gengszterek jöttek az ajtóba, tudod, hogy akkor hívjátok a poncokat, vagy... Béla jött is, persze, mondjad, Gino, mondjad. Uh-huh. Szóval, hogy olyan nagy respektje volt vidéki cigányok körében, és én azért nagyon sokat jártam vidékre, meg később is azért újságíróként, rengeteg vidéki roma ismerősöm van má, és aztán 15 év múlva börtönrádiót is csináltam, ott is ugye azzal ment el a fél idő, hogy azonosítottuk az ismerőseinket, mert hát ugye ott is sok roma van, nem kezd titkolni. Hogy az, hogy a saját közönségetekhez szólhattok, az számotokra szerintem szárnyakat adott. Az nektek szárnyakat adott. Meg hát az, hogy azért akkor az újságírásnak még volt respektje. Most már nincs. Most már nagyon, hogyha ilyen kutatásokból mindig az jön, hogy az újságírás, vagy általában a média szereplés nagyon rosszul megítélt. Hazudnak, most így általában tök mindegy, hogy melyik oldal. Amikor ilyen professziókat, szakmákat kérdeznek, hogy a bíró, a tanár, az újságíró. A 90-es évek elején ennek nagy respektje volt ennek a szakmának, amíg akkor is tartott. És hát én nagyon örülök, hogy nagyon sokan, viszonylag sokan ahhoz képest meg tudtatok maradni a pályán, és azokat a tudásokat, kompetenciákat, amiket akkor kezdtetek felszedni magatokra, használni tudtátok később is. Hát most a Szabad Európánál dolgoztam az utolsó 5 évben, mellettem asztalnál Bátori Robi ült, akit a C-be én vettem föl. És aztán lett hírtévés, RTL-es, mit tudom én, csinálja ezeket a videóit, meg minden. Szóval, hogy vagy Baranyi Béla, tudom, sokan a MTV-be mentek utána, te is aztán nagyon sokáig, te is rádiózol, meg még sok ilyet tudok. Tehát, hogy azért voltak emberek, akiknek ez egy hasznos tudást adott. Hát nem könnyű, könnyebb persze egy profi csapattal dolgozni, de hát honnan lett volna ennyi profi roma műsorkészítő? Már voltak azért az RSK körül, már tanultak emberek, jöttek, többen dolgoztak is ott nálunk, meg akkor tehát indultak ilyen ösztöndíj programok roma médiásoknak, tehát tudom, a Fekete Doboz indított is, jött, onnan is jöttek, de aztán később már sokkal több ilyen lett, amikor Kossuth Rádió főszerkesztő voltam, akkor is jöttek be úgy a Kossuthra gyakornokok valamilyen ösztöndíj programban. Hát egyszer mindenki elkezdi a szakmát. És akkor az a fontos, hogy jó oktatói legyenek.
3: Rettentően színes volt a műsor struktúra. Tehát nem csak egyszerű szórakoztatás volt, tehát nem csak zenéket közvetítettünk, újfajta stílus irányzatokat ismertettünk meg a hallgatókkal, hanem volt jósda, volt klasszikus zene, volt jazz zene, és rengetegféle műsor. Melyikre emlékszel vissza legszívesebben? Hogyan jellemeznéd ezt a struktúrát? Hogy melyik,
4: hát ez egy alapvetően közszolgálati struktúra volt. Uh-huh. Hát ugye ez nagyon jó hangzik is tényleg, de hát ez azt jelenti, hogy ez nagyon nehéz finanszírozni. Hát azért tudjuk, jó, hát te is profi vagy, tehát hogyha benyomod a szelektort, és zenéket táplálsz bele, és mondjuk odaültetsz egy embert, hogy időnként a zenék között mondjon pár okosat, néha csináljon, az egy jóval olcsóbb műfaj, mint riportereket foglalkoztatni, mint nyelvi, romani nyelvi műsort csinálni, akkor kulturális műsort, akkor oktatási műsort, híreket, hát eleve a hírgyártás, hát gondolj bele abba, hogy akkor még nem voltak ingyenes MTI hírek, amit most már mindenki használ, minden rádió, most már minden rádió mert hogy a MTI most már gyárt jó régóta a Magyar Távirati Iroda rádiós híreket, és mindenki azt veszi át. Nem kell 4 darab hírszerkesztőt eltartanod. De azért ez egy nagyon nehezen finanszírozható, én túl nagyot is markoltam, de ezért lett ilyen gazdag és értékes, de viszont hát a finanszírozásban is meg is látszott, aztán ahogy én eljöttem, egyszerűsödött is természetesen a műsorstruktúra, ez tök érthető, hát tehát ha nincs pénz, akkor kevesebb ember tudsz fizetni, az óhatatlanul valamilyen tartalomvesztést jelent. Az más kérdés, hogy a megmaradt tartalom attól még legyen minőségi, de hát akkor előbb-utóbb megszűnnek a drága szerkesztett műsorok, maradnak a talk műsorok, azokat egy talk műsor azért olcsóbb, amit most mi is csinálunk. Mint mondjuk egy olyan műsor, ami oktatási műsor, és kell bele egy szerkesztő, meg 4 riporter. Az, hogy, tehát az egy drága műfaj, de hát én mindig egy közszolgálatiként képzeltem el ezt a médiumot, hiszen a közszolgálatiságnak általában a BBC-től kezdve a magyar közszolgálatig, az is az egyik fontos feladata, hogy olyan igényeket is kielégítsen, amelyeket a piac nem elégít ki. Mert a kisebbségek mondjuk nem izgalmasak számára. Mert a magas kultúra mondjuk nem biztos, hogy olyan fontos. Tehát a populáris kultúra jóval több fogyasztót hoz, arra jóval több reklámbevétel generálható, stb. A közszolgált attól közszolgált, hogy ennek a közösségnek, amit úgy hívunk, hogy magyar társadalom, a minden az elesettjei is kapjanak belőle információt, szórakozást. És én a Rádió C-t is mindig így fogtam föl, és ezért volt ilyen gazdag is a műsor struktúrája.
3: Én azt gondolom, hogy a célközönség természetesen elsősorban a roma közösség volt, de ezen felül nagy mértékben szólt a magyar társadalomhoz.
4: Abszolút.
3: Sőt, nagyon sokan átvettek tőlünk stílusokat, zenéket, és tulajdonképpen én úgy érzem, hogy hatással voltunk az akkori médiapiacra. De ezt hogy tapasztaltad? Milyen visszajelzéseket kaptál?
4: Nagyon jókat. És nem csak ilyen lesajnálót, hogy hát ezek a cigányok jól csinálják azért, jól húzzák. Nem, hanem hogy egy szakmailag is értékelhető respekt volt. Igen, más nyelven is szólt egy kicsit, nem teljesen, mert hát azért akkor már volt a kereskedelmi, de a kereskedelmi rádió egy kicsit máshogy szólott. Azért mindig van ez a vigyor az arcokon, azt így hallod mikrofonon keresztül is. De ott az egy máshogy kell szólni, ott aztán nem kell nagyon mélységekbe menni. Nálunk azért lehetett dráma is, nálunk azért lehetett meghatottság is. Ugye a nagy kereskedelmi médiumoknak mindig középre kell húzni, mert ott van a legtöbb ember, ott tudod a legtöbb bevételt generálni. Ezért nagyon sterilizálódnak is egy idő után. Most tök mindegy, hogy tévé vagy valami. Tehát a kísérletező műfajok nagyon, hát voltam olyan vacsorán, vagy ilyen ismer, egy barátomnak a harmadik gyereke született, tudom, és akkor összehívta a tehát a régi közgázos, hát azért ott a Rajk szakkollégiumban, a Hernádi Zsoltól kezdve a magyar gazdaság ugye vezetői azért oda jártak. És ott voltunk, ott engem is elhívott, mint barátját, és akkor mondjuk nagyjából a magyar GDP fele ott ült. Tehát ez még a 2000-es években volt. Tehát, hogy az olyan cégeknek a vezetői. És ott, amikor kiderült, hogy ez a Rádió cél, tehát nem azt mondták, hogy jó, na, a Hernádi Zsolt azt mondta, hogy állandóan ezt hallgatom a kocsiba. Mindig. Így. Az egy más kérdés. Úgy akkor ezen úgy fölbátorodtam, hogy másnap írtam is neki egy levelet. Kedves Zsolt, tegnap találkoztunk, és mert mondtam, hogy hát akkor adjatok már valami kis támogatást. Hát itt ilyen hallunk folyamatosan. De aztán arra a levélre nem válaszolt. De hát gondolom, amol 100 000 támogatási kérelmet kap naponta, csak gondoltam, rájúrok már el a hullámra, hogy tényleg őszintén mondta, hogy ezt hallgatom csak a kocsiba.
3: Kerényi György újságíró, a Rádió C alapító főszerkesztője volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a Tilos Rádió alapításáról, a Roma Sajtóközpontról és a Rádió C történetéről is. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető Dr. Suki András volt. A viszonthallásra.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
5: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak.

0: A mi rádiónk.
1: A mi hangunk.
0: A mi hangunk.
2: Rádió Dík. Rádió Dík. Rádió Dík.
0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok. Felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Díkben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
3: Meghosszabbítja a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát a kormány, néhány héten belül lejárnak a régi személyi igazolványok. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Meghosszabbítja november 1-ig a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát a kormány, a döntési folyamatot társadalmi egyeztetésre bocsátják. Köböl Anita kormányszóvivő arról beszél, a pénzügyminisztérium vállalja, hogy kidolgoz egy enyhébb feltételrendszert. Jelezte, a kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe, a párok 1/5-énél azonban nem teljesült a gyermekvállalás. Számukra a hitel piaci hitellé alakulna át, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetni. Néhány héten belül lejárnak a régi személyi igazolványok. Augusztus 3-ától már nem érvényesek a régi típusú könyvformátumú határidő nélküli személyik. Az érintettek erről külön értesítést nem kapnak, így akinek ilyen igazolványuk van, azoknak személyesen kell új, elektronikus személyi igazolványt igényelniük valamelyik kormányablakban. Három általános iskola alakíthat ki a következő tanév kezdésére kreatív tanulási tereket. A Strabag Classroom programja egyenként bruttó 10 millió forint értékben támogatja a tantermek felújítását, átalakítását. Több mint 17 ezer szavazat érkezett, és a közönségszavazás alapján a Tápió Szentmártoni Kubinyi Ágoston általános iskola, a Szőlősgyöröki Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus általános iskola és óvoda, és a Herceghalmi általános iskola és alapfokú művészeti iskola kap egyenként 10 millió forint támogatást. A Dulano Artlander szelet 240 g megnevezésű szalámi visszahívását kezdeményezte a Lidl esetleges kolibaktérium jelenléte miatt. Ez a fajta baktérium az emberi szervezetben felszaporodva súlyos hasmenéses megbetegedést, akár vastagbélgyulladást okozhat. A visszahívásban azok a termékek érintettek, amelyek fogyaszthatósági ideje 2026. július 3-a. Arra kérik a vásárlókat, hogy a szalámit ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza bármelyik üzletbe. A termék vételárát nyugta nélkül is visszatérítik. Szövetkárosodást, életveszélyes sérüléseket és vérzést is okozhat a gombelem lenyelése. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik. A Hein Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe tavaly 777, idén júniusig pedig már 630 hasonló esetben kerültek be gyerekek. Amennyiben egy gyermek lenyel egy gombelemet, azonnal sürgősségi ellátásra van szükség, ahol röntgenvizsgálattal megállapítható, hol van az elem. Nem szabad megvárni, hogy a gyermek rosszul legyen, és a gyermekeknek ebben az esetben nem szabad enni vagy inni adni, meghánytatni, és ne várjuk otthon, hogy az elem távozik-e a széklettel.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben. Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík, korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dík kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. január 28-a szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Kerényi György újságíró, a Rádió C alapító főszerkesztője a mai vendégem ismét, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a Rádió C történetéről, a Kossuth Rádióban főszerkesztőként végzett munkájáról és más médiumok későbbi alapításáról. A következő hetekben több riportban is foglalkozom majd a 2001 és 2011 között működött Rádió C jelentőségével, felidézünk emlékeket, és megvizsgáljuk a társadalomra gyakorolt hatását is. A következő percekben pedig engedjenek meg egy rövid összefoglalót a 10 éves működésről. A Rádió C Magyarország első roma rádiója volt, amely 2001. március 1-én kezdte meg adását Budapesten, az FM 88.8-as MHz-es frekvencián. A rádió célja az volt, hogy a magyarországi roma közösség kultúráját, nyelvét, közéleti és zenei életét saját médiumon keresztül tegye hallhatóvá. De nemzetközi viszonylatban is különleges vállalkozásnak számított, mivel Közép-Európában is egyedülálló cigány közösségi rádióként indult. A kezdetektől napi 24 órában sugárzott műsorokat, melyekben zenei, kulturális, híradó és közéleti tartalmak egyaránt helyt kaptak. A Rádió C nem csak egy rádióadó volt, hanem a magyarországi roma közösség önazonosságának formálója. Olyan platform, ahol a roma hangukat nem csupán a többségi társadalom szemszögéből közvetítették. Bár földi sugárzása elsősorban Budapestre és környékére korlátozódott, az interneten keresztül is fogható volt, és a felmérések szerint napi több 10 000 hallgatója volt. Körülbelül 40 fős stábbal dolgozott, irodája és stúdiója Budapest 8. kerületében volt, ahol a fővárosi roma közösség jelentős része élt. 2001 és 2004 között Kerényi György volt a rádió ügyvezető főszerkesztője. A rádió következetesen közösségi és közszolgálati célokat tűzött ki maga elé, de a fenntartható anyagi háttér nélkül nehezen tudott működni. Többször felfüggesztették műsorait anyagi gondok miatt. Egy időszakban együttműködésre került sor a Magyar Rádióval, amely műsorokat rendelt tőle, és ezzel segítette a működését. Ám ezt a támogatást később visszavonták. A rádió 2011. június 1-én szűnt meg véglegesen. A hivatalos frekvencia használati jog lejártával és a folyamatos pénzügyi nehézségekkel nem tudott tovább sugározni, így 10 év után befejezte működését. A frekvencia később más szolgáltatókhoz került, és a közösségi rádiózás Magyarországon azóta is új formákat ölt. Például a Rádió Dik, amely 2022-től új kezdeményezésként indult el. A Rádió C 10 éves működése fontos mérföldkő volt a magyarországi kisebbségi és közösségi média történetében. Először adott folyamatos rádiós platformot roma közösségi tartalmaknak. Láthatóvá tette a romák kultúráját a médiában, és inspirációt adott későbbi hasonló kezdeményezések számára. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
1: De hogy érzed egyébként, hol volt a legnagyobb törésvonal a vízió és a működés realitása között? Tehát nyilván szerettél volna nagyon sokat markolni, ahogy el is mondtad, ezekkel a különböző olyan struktúrákkal, ami mindenféle nagyon-nagyon színes műsorokat tartalmazott, de ezt viszont el is kellett tartani pénzügyileg.
5: Hát ez rohadt nehéz volt. De nem gondolom, igen, ez egy borzasztó nehéz volt, de hát mitől lenne könnyű? Hát a magyar, nem csak a magyar, hát a nemzetközi média piac is adoklik egy ilyen kicsi nyelvterületen, már akkor is problémák voltak. Tehát ez nyelvileg egy nagyon kicsi piac vagyunk, itt mindig is probléma volt. Hogyha valami angolul szól, akár New York Times, az akár CNN, azt azért Malajziában is ugyanúgy fogyasztják meg mindent, tehát, de hát mi ezt nem tudjuk. Tehát itt a magyar médiának mindig is a teljesnek financiális gondjai voltak. Mindig is emiatt jobban ki volt téve a politikai és gazdasági hullámveréseknek, tehát nem tudott gazdasági autonómiát kivívni magának, emiatt mindig politikailag is függőbb viszonyba került. Tehát én nem gondolom, hogy mi, vagy én, vagy nem én, hát mi rosszul csináltuk. Lehet, hogy egy picit túl nagyot markoltunk, de hát nem baj az, hogyha az ember szép ideákat akar megvalósítani.
1: Sőt,
5: és azért csak elműködtünk, persze voltak nehéz időszakok, de hát nekem korábban is volt ilyen, tehát a Magyar Narancsban, a 90-esekben volt, hogy fél évig nem volt fizetésünk. Tehát, hogy azért ez gyakori, sajnos, nem jó, de hát aztán végül mindenki megkapta a pénzét, hát igen, tartósan, de az előbb beszéltem hosszan róla, hogy próbáltam meg egy tartósabb, fenntartható pályára állítani a rádiócét, sajnos nem sikerült. Hát van így, hogy nem sikerülnek dolgok, és az utódaimnak sem sikerült, akik utána Daróczi Dávidnak, aztán Fátyó Tivadarnak, Ignáci Józsinak, tehát nem sikerült nekik sem. Nem baj, hát ez így volt szép. Nem kell mindennek örökké tartani.
1: Mikor érezted először, hogy kezdesz belefáradni ebbe a fajta munkába? Hiszen
5: hát túl sokat vállaltam, az nem volt jó, hogy én voltam az ügyvezető is, tehát a cégnek a működése, aminek volt 50 alkalmazottja. Aha. Tehát azért ti bejelentett munkaviszonnyal voltatok. Meg hát persze voltak számlások is. Érted? Akkor az azt jelenti, hogy a takarítószolgálat, a portaszolgálat, a beszerzések, a nem tudom micsoda. Tehát a cégnek a teljes működtetése rajtam van. Gyakorlatilag az összes pénzt én szedtem össze, ami azért legalább akkor sok pénz volt, 300 milliót biztos. Azért az 2000-es évek elején elég nagy összeg volt, az ilyen milliárdosnak számítana most. Ezeket összetarhálni, pályázni, elszámolni, és plusz még tartalmi vezetőnek is lenni, tehát itt sokat vállaltam, túl sokat, és hát már marhára belefáradtam, belerokkantam ebbe, tehát fizikailag nagyon-nagyon kikészültem, így szellemileg inkább, nem fizikailag. És hát ugye úgy nem akartam ott hagyni, hogy csődbe van, de aztán ugye már szóba került, hogy napokig akkor nem volt fizetés, és akkor egy ilyen eldöntöttük, hogy csinálunk egy ilyen demonstratív leállást, magyarán csak zenét sugárzunk, és fölhívjuk a lehetséges mecénások figyelmét, akár politikáit is arra, hogy itt van ez a rádió, sajtóban írtak rólunk, nem sokára megszűnt, tehát volt egy jó marketing kampánya is ennek a lépésünknek, és igazából be is jött. Mert Medgyessy Péter, akkori miniszterelnök elárverezte nyilvánosan azt a tollat, amivel Magyarország uniós csatlakozását szignálta. És ezt a Polgár galériában, kamerák keresztüzében árverése bocsájtotta. Ami persze ez is 4 millió forintot jelentett, de hát hanem ez egy fontos jelzés volt. És akkor már megint hívtak a minisztériumok, hogy na, akkor találjunk ki valami finanszírozást, akkor az oktatási minisztérium. Hát ez így működik. Hát erre is voltak jók a közszolgálati tartalmak. A másik oldalon említettem, hogy a Fidesz vezette Kossuth Rádió műsorvásárlási szerződést kötött velünk. Az is tök jó volt. Tehát a Fidesz is úgy érezte, hogy na, meg kell mutatni ezeknek a szociáleknek, akik kormányon vannak, hogy ők nem tudják eltartani, de a mi magyar rádiónk eltartja. És akkor ki tudtuk fizetni az adósságokat, még maradt pár 10 millió a számlán, és akkor azt mondtam, hogy hover. Tehát akkor most így már nyugodtabb lélekkel, hát tudtam, hogy ez elő fog jönni előbb, mert nem sikerült tartós finanszírozás, bár ez a Magyar Rádiós szerződés, ezt ha sikerült volna fönntartani még, mert utána még egy darabig működött, de az lett volna a feladat, hogy azt fönntartani. Szóval egyszerűen csak tényleg az volt, amit akkor is mondtam, már nem bírtam. Nagyon nagy felelősség, 50 ember, érted? És hát te is tudod, kik, hát azért ott számtalan utcáról bejött cigánygyerek volt. Érted? Tehát rokonságban ő volt az egyedüli kereső, sok esetben. Azért az csomó családos, meg minden. Azért az nagyon nagy felelősség. Tehát azért ezek nem ilyen középosztálybeli újságírók, vagy valami, egy csomó közülük. Tehát, hogy jó, mindig én vettem fel utolsónak a fizetésem, tehát csak akkor, amikor a többiek megkapták, de hát ez nem változtat azon, hogy akkor is voltak, elkezdtek lenni fönnakadások. De aztán, mondom, úgy hagytam ott, hogy akkor éppen egy pár hónapig rendben volt.
1: Hosszú idő volt, és én azt gondolom, hogy főszerkesztőként, illetve ügyvezetőként megjárhattad a mennyet és a poklot egyaránt, hiszen rajtad nagy felelősség volt, mint ahogy említetted. Hogy érzed, mik voltak azok a pillanatok, amikor a mennybe voltál, és mik voltak azok, amikor a pokolban érezted magad?
5: Hát szerencsére azért ezekre már így nem emlékszem nagyon. De hát az a teljes kudarc, ami amikor úgy már nem tudunk fizetni, meg minden, az nagyon rossz érzés volt. Hát emelkedett pillanat 100 millió volt, tehát hogy meg szép. Tehát az, amikor megkaptuk a frekvenciát például, az egy nagyon komoly. Amikor elindultunk, de az elindulás is rohadt fáradt volt már mindenki, csak ott álltunk évfélkor, az nem jutott eszembe nekem sem, meg senkinek, hogy csak össze kéne rakni már, hogy akkor mi szól évfélkor. Csak ott voltam bent, mindenki vagy hazament, vagy aludt, hát most akkor valamit ide. Tehát ezt össze kellett volna rakni előre, hát ilyet már nem követnék el. Tehát kellettek volna konzervanyagok, amiket bejátszunk, mit szól, tudod, hát ez a standard ilyenkor. Tehát ez is olyan, ez a bájosságát adja az indulásnak. Aztán utána pedig aztán elkezdtünk tök profin szólni. Nem tudom, hát nagyon sok szép pillanat volt, és azt mindig jó látni, főleg, hogyha az ember vezető, és én azért nagyon sok médiumot vezettem, meg hetet alapítottam már életembe, hogy hogyha egy csapat úgy tudja a dolgát, és örömmel jön be, és jó produktumot állít elő. Tehát, hogy a gépezet jól működik. Az egy tök jó érzés egyébként. De az is fontos, hogy ugye soha nem érzi magát mindenki jól. Mindig vannak sebek, mindig vannak anyagi, egyéb problémák, mindenkinek más igényei vannak, de azért végelményben lehet, és ezt a Kossuthon is sikerült aztán 4-6 év múlva elérni, az még egy nagyobb, hát ott 200 ember volt, hogy úgy érzik, hogy jó produktumot csinálnak, jó tartalmat állítanak elő, jó szervezetbe dolgoznak, és meg is tudnak belőle élni. Ez szerintem egy átlagembernek ez egy teljesen jó életprogram. Jó munkát csinálni, amit élvez is, ráadásul respektje is van, mert azért rádiósnak lenni azért az valamennyire egy respektált szakma. Meg is tudsz belőle élni, és jók a visszajelzéseid a számodra fontos emberektől, vonatkoztatási csoportoktól. Sok ilyen volt.
1: Hogy látod a Rádió C múltját a magyar média történetben? Milyen jelentőséget foglaltunk el ezen a vonalon?
5: Hát azt gondolom, hogy az, hogy első volt, és az első volt koncepciójában is, amelyik nem egy lokális közösséghez akart szólni, mert helyi rádiók akkor már voltak, kicsik is, kisebbek is. Tehát az egy létező, a médiatörvényben is szereplő forma volt, hogy lokális, hát nekünk is budapesti frekvenciánk volt, de hiába a budapesti cigányok tután, nem csak Budapesten, mert azért a Váci börtönben is sokan hallgattak, emlékszel a kívánság, és hányat telefonáltak.
1: Poncok Bélához rendszeresen.
5: Jó, az is izgi volt.
1: Mennyit kérték a bilit csak ezen cívüdölt? Emlékszem, igen.
5: És hát pont az volt, hogy egy idő, tudod, ez egy ilyen jó sztori, azt szoktam is mesélni, hogy hát teljesen átvették ezek a, vagy küldünk be a Józsinak egy számot, vagy a Józsi kér valamilyen úton, módon egy számot, és aztán ilyen pesti muzsikus cigány, komoly művészek, értelmiségek mondták, hogy ez nekik nagyon ciki. Tehát, hogy ez megint a cigányokat egy ilyen bűn kontextusban mutatja. Hát én mondtam, hogy tehát a közösség használja a rádiót. Tehát, hogy ma nézzük ezt. Nézzük ebből a szempontból, de akceptálni kellett azokat a szempontokat is, hogy ő nem feltétlenül akar egy lisztdíjas, nem tudom kicsoda ilyen kontextusban, még hogyha ő nem is abban a műsorban szerepel. És akkor bevezettük azt, hogy tudod, felvétel, vagy nem. Először még élőben, mert ugye ráadásul élőben lehetett bekapcsolni. Akkor az volt, hogy mielőtt bejutnak a Bélához, lecsekkolja a technikus. Halljál meg, drága testvérem, ugye nem a bilincs, ugye nem a börtönbe küldött. Persze, halljak meg, drága testvérem, dehogy is, abban a pillanatban, mint adás volt. És akkor küldöm Józsinak a második emeletre, Vácra ezt a számot, na, ez a taktikánk sem vált be. És akkor jött az, hogy felvétel, tehát rögzítőre mondják a kéréseket, és akkor tudtunk szelektálni, és akkor már nem az volt, hogy minden kérés a börtönbe ment, vagy onnan jött. Uh-huh. Tehát ez egy ilyen. Hát ezek egyébként komoly, akár médiaelméleti, meg társadalomélettani, meg szociológiai kérdések is vannak meg ott derűs történet, de hát milyen, mind a két érv, mind a két oldalon tök valid érvek vannak. Szóval, hogy ez az nagyon fontos volt szerintem a közösség szempontjából. Tehát az, hogy a cigányok bizonyos csoportjainak, hát ezek a muzsikus cigányok voltak elsősorban, illetve aztán néhány művészek is, Pél is, a többi, azért volt egy respektje. Ezért a cigányok alapvetően nem egy respektált csoportja, és régen se voltak ennek a társadalomnak. Mondom, egy-egy szűkebb szegmens bizonyos területeken kapott elismerést. És ennek megfelelően a többségi magyar médiavilágban is egy ilyen kis gettó volt. Tehát, hogy a cigányokról beszélünk, meg minden, de hát médiakutatások is mutatták azért nagyon sokszor mindig csak a bűn kontextusában, kriminalisztikai, meg a nyomor kontextusában, ez is nagyon sok cigányt mindig is zavart, hogy állandóan a nyomorban mutatják mindig a putri előtt, amikor a cigányokról van szó, jó, a médiának van egy önmozgása, és ezeket persze a laikus embernek nem kell tudnia, hogy ő mindig a devianciát hajlamos inkább mutatni, nem a devianciát, a normálistól való eltérést. Hát az a hírérték. Tehát ezt nehezen veszik tudomásul, akik mindig pozitív termelési riportokat szeretnének látni, de ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy bizonyos népcsoportok negatívan ábrázolódhatnak. Na mindegy, hosszan jutok el oda, de azt gondolom, hogy a cigány közösség teljes egyenjogúnak érezhette magát a média világban ennek a rádiónak a révén. Tehát nem az volt, hogy volt a Magyar Televízióban valami eldugott fél óra. A Kossuth Rádióban ugye ott is volt a Varga Icának. Ezek mind jó műsorok voltak. De nem az volt, hogy hanem ez a miénk. Tehát, hogy így tekerik a rádióján az ember, akár cigány, akár magyar, és akkor ott van, hogy akkor még Danubius Rádió, meg Schlager Rádió, meg Rádióci, és ugyanúgy megszólalunk. Nem az van, hogy ezek adtak nekünk egy kis kuckót, és bemutatnak minket, akár mint valami egzotikus csodát, akár mint valami félelmetes izét, akár mint valami probléma kupacot, hanem ez a miénk. Itt mi beszélünk, itt azt mondjuk, hogy szervusztok, és pontszok még hozzá is, hogy szervusztok, drága testvéreim, ahogy ezt mindig hozzátette. Tehát, hogy azért ez egy nagyon komoly emancipációs lépés volt abban, hogy a cigányok jobban érezzék magukat ebben az országban. És szerintem ez volt a nagy jelentősége.
1: Miután elhagytál bennünket, vagy elhagytad a Rádió C-t, mondjuk így, ami érthető okokból természetesen bekövetkezett, utána nem hagytad el a média világát, hanem többek között két börtönrádiót is alapítottál, főszerkesztője voltál 2006-tól 2010-ig a Kossuth Rádiónak, valamint online médiumokat is alapítottál utána. Ezek milyen jelentőséggel bírtak a szakmai megítélésedben?
5: Hát az mondjuk... Nagyon nem érdekel a szakmai megítélésem. A szakmai tudásom, meg az én képem az inkább érdekel. A külvilágé nem annyira. Én eléggé kiventem azért azzal, hogy én átmentem ebbe a roma témába és a roma médiába, azért lényegében 10 évig. Úgy kikerültem egy kicsit a mainstream újságírás világából. Mindig elismerték, hogy nagyon fontos dolgokat csinál ez a Kerényi, meg tök jó, de nem voltam ott. Hát a Kossuth Rádió az megint egy nagyon sikeres dolog volt egyébként, mert akkor nagyon jó volt a Kossuth Rádió, és nagyon, nagyon sikerült, tehát a közszolgálati rádiók általában a BBC mindenit, és most már 20 évvel ezelőtti, tehát új média, közösségi média előtti időszakról beszélünk még, de mindenütt már akkor is előregettek, a közönségük, tehát nagyon nehéz volt, a Kossuthon is sikerült egy teljes programingot, váltást, egy rebrandinget, tehát újra brandelni az egészet, izgalmas, pörgő, közéletileg releváns tartalmak voltak, az is nagyon fontos volt. Tehát aztán 2010 után a börtönrádiókat azt így önkéntesként csináltam, 13-15 között, azok érdekesek voltak meg, szeretek ilyen érdekes dolgokat is csinálni. Szerintem tök nagy kihívás ez is MBBC, hogy ott van egy közösség, aki egy súlyosan normasértő közösség, vagy emberek pontosabban, egy kényszer közösség, hát a börtön nem egy önként vállalt közösség, akiket lényegében büntet a társadalom, de hát ugye úgy fogtam föl, hogy hát nem az a cél. Persze minden közösségnek fontos, hogy a bűn ne maradjon büntetlenül, mert ha ez így marad, akkor szétzilálódik a közösség. Ezért is van itt igazságszolgáltatás, ezért is vannak börtönök. De azért nekem, mint állampolgárnak azért csak az a legfontosabb, hogyha XY kijön a börtönből, akkor ne raboljon már ki még egyszer. Tehát, hogy ez a reintegrációs funkciója, hogy ne olyanok legyenek a börtön elhagyók, akiknek tök természetes, hogy ugyanabban mennek vissza. A társadalmat az védi a legjobban, hogy ha már valaki valamilyen okból elkövet valamit, ne kövessen legalább még egyszer. Tehát igen, a börtönnek van egy büntetés funkciója, fontos, de ugyanolyan fontosnak kéne lennie a reintegrációs funkciónak, ami sajnos a magyar börtön BV filozófiából mindig is hiányzott, vagy nagyon gyenge volt. És a börtönrádiózás az egy brit-angol minta volt, a Nick Thorpe, akivel jóban vagyok, aki itt Magyarországon már 80-as évek óta a BBC-nek a tudósítója, most is itt van, még itt születtek a gyerekei, most is a BBC-nek dolgozik. Ő mondta, és ő húzott be, hogy kéne, hát nem neki, mert ő egyébként szerintem brit állampolgárként nem is nagyon közlekedhetett volna úgy be a börtönbe, mert azért oda nem olyan egyszerű. És akkor 2-3 újságíró, meg 2-3 pszichológus összeállt, és akkor elkezdtük. És aztán csináltunk magunk is képzéseket, és akkor már mindenhonnan jöttek problémák. Hogy ott is egy ilyen 10-12 fős rádiós, másfél évet voltam Vácon a férfiaknál, aztán másfél évet a gyorskocsiban a nőknél. Nekik is nagyon fontos volt. Tehát őket is úgy kicsiben, meg hát gondolod, de úgy rádiót csinálni, hogy nincs se telefon, se internet. Gondolod bele, hogy így kéne mondjuk rádiót csinálnod. Nekem is szokatlan volt. Tehát, hogy de hogy azt kicsiben azt láttam, amit a céseken. Tehát, hogy a semmiből elkezdtek megtanulni valamit, és ott abban a brutálisan nehéz környezetben, hát az, azért ott nem is marad épp lélek, aki 5 évnél többet ül szerintem, azt nehéz kibírni. Ez ad egy értelmes elfoglaltságot. Úgyhogy volt haszna is. Én szeretek azért ilyen dolgokat, bennem van egy ilyen, hogy az újságíró az fontos a közösség számára. Hogy az tud segíteni, hogy az tud egy közösséget teremteni, hogy az tud információt adni, hogy felelősen tudjunk dönteni, és vannak ilyen speciális esetek, mint a Rádió C, amikor egy közösségnek, egy teljes fogyasztói közösségnek, a cigányoknak ad egy felemelkedettségérzést. Még ha nem is biztos, hogy tudatosul benne ez ilyen mélységig, hogy ennek milyen fontos emancipációs szerepe volt az ő magyarországi létezésükben. Szóval én szeretem ezeket a dolgokat, fontosnak tartom.
1: Nem egy hagyományos újságírói életmű van mögötted, mondjuk ezt, hiszen tele van kihívásokkal. Milyen? Kezdve a Rádió C-től és természetesen a Börtönrádiókig. Viszont én azt gondolom, hogy erősíts meg kérlek, hogy a legnagyobb kihívás az mégiscsak talán a Kossuth Rádió lehetett.
5: A C.
1: Tényleg?
5: Persze. Az a legnagyobb. Persze, nagyon fontos volt a Kossuth is, és nagyon örültem. Hát mindenki örül, hogyha egy te is örülsz, hogyha fantasztikusan szépen tudod eljátszani ezt a darabot. Hogy sokkal jobban, mint egy hónapja. Hát ez ugyanaz egy kicsit. Más egy művésznél, de az nagyon fontos, hogyha egy produktum, ami, most ez így hülye hangzik, de egy rádió jól működik. De igazi nagy kihívás annak a komplexitásával, amit most már fél órája itt sorolok, az nekem a Rádió C volt, és marad is. Élményekben is a legerősebb. Tehát persze lehet, hogy szakmailag, hogyha ezt így persze az embernek az önéletrajzában az, hogy Magyarország legnagyobb rádiójának a főszerkesztője, a News Talk, mint a BBC 4, az biztos jól mutat, de hát engem nem érdekel a szívim. Különösképpen meg azt tudom, hogy a Rádió C az nagyon fontos volt nekem. És nagyon, nagyon sikeresnek is gondolom.
1: Ez így van. Ezt én is megerősíthetem teljes mértékben. Miután eljöttél a Kossuth Rádiótól is, utána a VS főszerkesztője is voltál, illetve alapítója, majd a Pesti Hírlap főszerkesztője is voltál, és 2020-tól pedig a Szabad Európa Rádió vezető tudósítója. Tehát számtalan helyen azért még megfordultál.
5: Persze,
1: média
5: hát ez
1: szakemberként, hiszen
5: újságíró vagyok.
1: Sőt, az egyetemen is tanítottál, hiszen többször visszamentél. Igen, már most az eltér az alma máterbe, hol végeztél.
5: Igen, már a 90-es évek végén hívott a György Péter, aki nemrég halt meg, és a Elténő alapította a médiatanszéket. Óraadóként ott sokat dolgoztam évekig, egyébként a C alatt is szerintem, de hát nem volt olyan. Aztán föl is vettek munkaviszonyba, de ugyanakkor kerültem a Kossuth Rádió élére, vagy egy fél évvel később, és az akkora leterelés volt az, és napi, hát mint a cél, az is napi 12-14 óra meló volt mind a kettő. Hogy nem tudtam már megtartani az óráimat, tehát hogy státuszba kerültem, és aztán a 10-es években is mindig hívtak vissza, de óraadónak, és mondtam, hogy nekem ez nagyon nagy felkészülést igényel, nekem nincs akadémiai múltam, az ember kiáll oda, mit tudom én, X számú hallgató elé, akkor azért nem lehet hülye, akkor nem adomázni megyek oda az érdekes életemről, hanem hogy olyan tudást adjak nekik, amiből ők épülnek, és az nekem sok meló, és ennyi pénzén én nem tudok dolgozni sokat. Tehát akkor már dolgozom ingyen, hát rengeteg munkát mindig életemben csináltam ingyen, hát a Börtönrádiót is ingyen csináltam. És aztán most évelejét megürült egy státusz az ELTE-n, ott a médiatanszéken, és akkor kínálgatott a mostani Polyán Gábor, a mostani tanszékvezető, hogy menjek oda vissza. És aztán ezt már lehetett tudni, a Szabad Európa az meg fog szűnni, és akkor szeptembertől rendes munkaviszonyban levő tanár vagyok az ELTE médiatanszéken. Most nem dolgozom médiában egy 2-3 hónapja.
1: Mit jelent számodra a család? Hiszen ennyi munka mellett nem is értem, hogy fér bele még az otthoni légkör, az otthoni nyugalom, és hát a gyerekeid természetesen.
5: Hát igen, 3 fiam van. Igen. Akkor született 2000-ben a legkisebb, amikor a C volt. Akkor kezdtük, akkor már tudom, oda vittem be a hírt. Még nem volt adásunk, de már ott dolgoztunk, meg tréningeztünk, meg minden. Hát nem tudom, hát az ember tudnál erre válaszolni, hát belefér. Hát valahogy úgy össze. Hát mondjuk a cél mellett nem sokat láttak a gyerekeim, tehát azt tudja. Meg a Kossuth mellett sem. Tehát nem nagyon láttak, mert hát reggel elmész, este 8-10 körül mész haza. Nem tudom, hát sajnos egyik se él itthon már évek óta, most ez a legkisebbik, az PhD-zik Montreálban, a McGillen politikai filozófián, középső az Berlinben él, és a legnagyobb meg Stockholmban neki, és ott már van két unoka, kicsi unoka is a feleségével, tehát ő ott Karolinszkán gyereksürgősségén szakorvos, úgyhogy hát ez úgy nem jó, de átmegyünk feleségemmel, megyünk mindig utánuk, tehát sokat megyünk ki, azért olcsók már ezek a repülőjáratok 3-4 napra, hol az egyiket hát Montrealba, ugye még csak egyszer voltunk, na az mert azért muchos vezet az azért oda eljutni, de hát csak visszajön majd Európába legalább, hogyha megcsinálja a PhD-ját.
1: Mik a terveid a jövőre nézve, hol látod magad néhány év múlva?
5: Nekem az igazság, hogy sose voltak. Ez mindig olyan fura, hogy én nekem, és érdekes, hogy a fiaim meg azon a generációm már sokkal tudatosabban élik az életüket, anélkül, hogy karrieristák lennének. Nekem valahogy ez úgy kimaradt valahogy, azt is mondhatnám, hogy mindig sodródtam, de azért ez nem sodródás, mert ahhoz azért túl sok dolgot indítottam el, de nem volt soha jövőképem. Ez lehet, hogy azért jött, vagy a kommunizm, vagy ott voltam fiatal, egész fiatal, és úgy, hát nem voltam mi tagadás, hát eléggé antikommunista voltam, tehát nem szimpatizáltam a rendszerrel, meg otthonról se azt hoztam, és hogy most akkor ebben a rendszerben, hát úgy tudtam mindenki, hogy valahogy meg fog élni, hát a szocializmusban ott Kádári úr, hát valahogy mindenkinek volt valami helye, és akkor majd úgy megélik, de úgy nem volt előttem a tudatosan, hogy majd akkor mit fog csinálni, a rendszerváltás mindent fölkavart, teljesen új rendszer jött, meg minden. És aztán valahogy én nekem így mindig jöttek. Tehát ezt is mondtam, ide hívott ez, oda hívott az, és akkor utána abból csináltam valamit. Úgyhogy nem tudom, hát most már azért messze nem vagyok fiatal, úgyhogy nagyon nem tervezek. Most egyszer annyit tervezek, hogy azt a hihetetlen handicapemet, ami az elméleti tudásomban ugye hiányzik, mert hát újságot írtam, meg médiumokat vezettem, ahelyett, hogy hosszú és unalmas médiaelméleti könyveket olvasgattam volna. Most ezeket be kell pótolnom ahhoz, hogy hát ott én vagyok a tanszéken az egyetlen újságíró, tehát ezek mind szociológusok, kultúrakutatók, esztéták, tehát a magyar, az ELTE-nek a média most már sok helyen van, az nem újságíró képzés, ahogy akár a nagy amerikai egyetemeken is journalism kurzus van, ez média művészet elmélet, kommunikáció elmélet, tehát egy sokkal elméletibb, és itt vagyok én ez a gyakorló, nem tudom, tehát hogy van egy komoly handicapem, és most ezen igyekszem, hogy jó órákat tarthassak, és nem csak úgy egy szórakoztatóakat, mert beszélni tudok, hanem hogy legyen mélysége is, hogy az a diák úgy üljön föl, hogy hú, most itt hallottam valamit, ami tök izgalmas. Nem kéne ennek utána néznem, kicsit utána olvastam. Szóval szeretném, ha ilyen órákat tudnék tartani.
1: Befejező kérdésnek egy nagyon nehéz kérdés. Ha holnap kitennének egy lakatlan szigeten, akkor mi lenne az 5 album, CD, bakelit, amit elvinnél magaddal? Tehát tulajdonképpen az életed folyamán mi volt az 5 zene, ami nagy hatással volt rád?
5: Ó, hát azért sok ilyen volt, de hát mitől? A Mozart Requiem az biztos ott lenne. Azt tudni. De azért nagyon sajnálom, hogy egy klasszikus zenei művésznek azt kell mondanom, de azért az én klasszikus zenei tájékozottságom és mélységem hasonlóan egyébként a médiaelméleti mélységem, ez nem túl mély, tehát engedelmeddel több klasszikus nem vinnék, de hát aztán revelatív zenék, hát persze, hát ezek régi zenék már, most azért már nem követem. A fiaim nagyon jó lakmusz voltak, amíg itt voltak, meg most is azért, hogy mik a jók, minőségi zenéket hallgatnak mindenben, például a középső fiam az el is vitte a lemezjátszónkat, mert amikor kiköltözött meg az összes bakelitet, teljesen nagyon minőségi, de például mint a free jazz azt, meg a jazz azt így nem gondoltam, hogy fogja, és most már ilyeneket hallgat, tehát most is Coltrane-t kapott tőlünk karácsonyra. Úgyhogy tehát ezzel azért a jazzben is voltak revelatív dolgok, a Garbarektől kezdve Free, tehát azért volt egy csomó, ami úgy megütött. De hát a rock zenében is, a Lou Reed-tól, a Bowie-tól kezdve. Hát érted, most megmondani, hogy most a Lou Reed-nak melyik lemezét vinném el magammal? Hát biztos a Balánost, az elsőt, igen, a Nikósat talán. De a fele tudja, mert a Rock'n'Roll Animal is, amikor heavy metalt játszik egyetlen lemezén, ott is marha jó. Amikor ezeket a úri slágereket. De most, hát, most akkor arra gondolok, hogy, hogy hát mennyire szerettem én mondjuk, amikor még ilyen Walkman-nel biciklivel jártam a 90-es években, így Garberekre szaxofonra venni. Tehát az is milyen gyönyörű volt. Tehát Garbereket is, és hát annyit nem ismerek. Úgyhogy jó legyen még egy Garberek, hogy az Aventure, vagy melyik lemezt, az én most már rég hallgattam Garbereket, legyen akkor csak azért, mert ennyire követeli szerkesztő úr tőlem, legyen a Banános Lurid. De ezt se tudom, érted? Mindenben van jó. Tehát igazából a igényes pop is, abban is vannak tök jó dolgok. Mondjuk, tehát nem biztos, hogy az egy pop lemezt vinnék, de hát így úgy, főleg egyébként úgy patinásodnak ezek a dolgok. Tehát az Abbát úgy soha nem. Most már tök máshogy hallom. Pedig én sose voltam abban akkoriban, hát mondjuk akkor még gyerek voltam, amikor ezek csúcson voltak, de kicsit most nem azt mondom, hogy Abbát vinnék, mert nem vinnék, de hogy máshogy hallom most, mert jobban kilátom benne a profizmust.
4: Az évek folyamán változik az ember zenei ízlése.
5: Persze.
4: Igen,
5: de hát azért a korai hatások szerintem erősek, hát ezért van mindenütt a világon retro rádió, meg ez a műfaj, mert mindenki azért valahogy visszatér. Most leszámítva azok, akik a zenébe élnek, legyenek azok könnyű vagy klasszikus zenészek, tehát akik a zenészbe élnek, azoknak ezerszer gazdagabb, azt gondolom, azok nem feltétlenül ragadnak le a 10-20-os éveikben revelatívnak érzett zenéknél, de egy ilyen átlag polgár, mint én, az inkább azokat látok, most is ilyen old school cuccokat hoztam.
4: Nagyon érdekes választások, köszönöm szépen. Megtisztelő volt veled beszélgetni, és nagyon örülök, hogy köszönöm. Végre így tényleg, hát ha jól számolom, több mint 25 éve elkezdtük ezt a közös munkát, ezért nagy élmény volt veled ismét így találkozni, és most így a stúdióban beszélgetni veled, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál.
5: Én is köszönöm, én is nagyon örülök, hogy tudtunk beszélgetni.
4: Kerényi György újságíró, a Rádió C alapító főszerkesztője volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a Rádió C történetéről, a Kossuth Rádióban főszerkesztőként végzett munkájáról és más médiumok későbbi alapításáról. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velem holnap este is. A viszonthallásra!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
6: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Dík. Rólunk neked. Itt a 100.3 Rádió Dík süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádió Díkben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Sok iskolában nem találják a közös hangot, meghúzzák magukat, itt viszont megtalálják a közös hangot. Együtt játszanak, olyanok vagyunk, mint egy nagy család, mesélik a Nyíregyházi Üvegház játékközpontban. Megnézték, miként sikerül lelkes civileknek ebben a speciális intézményben támaszt nyújtani a környéken élő, hátrányos helyzetű gyermekeknek. Az egyik legmeghatóbb pillanat számomra az volt, amikor egy autizmussal élő kisfiú beszaladt hozzánk, mert tetszett neki ez a színes épület. Szegény anyukája loholt utána, aztán látta, milyen jól érzi magát itt a kisfia. A többi gyerek pedig érezte, hogy ő kicsit más, de próbáltak vele kommunikálni, beszélgetni, ismerkedni, és a kisfiú elkezdett játszani. Az anyuka pedig később azt mondta, hogy ide elmeri hozni őt, mert itt senki sem nézi ki a gyermekét. Azóta akárhányszor elsétálnak itt, a kisfiú mindig beszaladt hozzánk. Nyíregyháza, Jósaváros nevet viselő részén jártak, nagyjából 10 000 ember él a település 1000 részén, itt található a város szerte hírhet toronyház, amelyet sokan a város fekete pontjaként emlegettek. Az épületben közel 200, egyenként 21 négyzetméteres önkormányzati lakás található, a legtöbben roma családok laknak itt. Itt jött létre az Üvegház játékközpont, amelyet egy helyi civil szervezet, a 21. századi Romanők Egyesülete üzemeltet. A játékközpont olyan biztonságos, informális fejlesztő tér, ahol a gyermekek és családtagjaik együtt lehetnek, játszhatnak, tanulhatnak, közösséghez kapcsolódhatnak. Nem is akármilyen körülmények között, hiszen a mai nap meglepetés vendége éppen egy bohóc volt, aki amúgy is gyermekek kedvence lenne, ám amikor beáll a lelkes kisfiúkkal csocsózni, mindenki várakozását felülmúlja. Pepi bohóc boldogan váltja valóra a gyermekek álmait, akkor is, ha azok csak egy kutyás lufira vágynak, de akkor is, ha egy bohóc hátvéddel akarnak gólokat szerezni a csocsóasztalnál. Nem árultak tehát el nagy titkot azzal, hogy nem egy klasszikus játszóházról van szó, sokkal inkább egy szociális és oktatási központról. Mivel a környéken élő gyermekeket halmozottan érinti az iskolai lemaradás, a követelmények teljesítésének nehézsége, a fő cél az, hogy akár már iskola előtt vagy az iskolás évek alatt is egyfajta támaszt nyújtsanak az idejáróknak. A játék az, ami igazán nevelést tanít, a cikk elején idézett Makura Réka, aki immár 10 éve a 21. századi Romanők Egyesületének elnöke, mindent tud erről a helyről. Évek óta az ő vezetésével üzemeltetik az üvegházat, 2023 óta pedig a Partners Hungary alapítvánnyal való együttműködés jóvoltából tudták létrehozni itt a játékközpontot.
0: Voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Díkben. Rádió Díkben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Díkben.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
0: Szityuvász losasza, tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dicken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Tiszta kaná vagyok!
2: Igen, tehát csupa fül vagy, hogy tanuljál. Hát, akkor nézzük meg a szemeket. A szem egyes számban úgy van, hogy ják.
3: Ják.
2: Igen, de mivel kettő szemünk van, jáká. Mit fog kapni?
3: A betűt a végére.
2: Így van, jáká. Így van. Tehát ják, ha? Ez a szemek. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel!
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
0: Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked.
4: 2026. június 16-a, kedd, 7 óra van, jó reggelt kívánok, ez a Rádió Dick Roma híradója, Patai Anna vagyok. A cigányok meséi és mesemondó hagyományai. A cigányok hitvilága és vallásos hagyományai. A cigányok hagyományos lókereskedelme.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
4: A cigányok meséi és mesemondó hagyományai. A cigány nép kultúrájának egyik legfontosabb része a szóbeli hagyományőrzés, amelyben kiemelkedő szerepet játszanak a mesék. A roma közösségek, hanem szóban adták tovább a történeteiket, legendáikat, tanításaikat és életbölcsességeiket. A mesék nem csupán szórakoztatásra szolgáltak, hanem fontos erkölcsi és nevelő szerepet is töltöttek be. A cigány mesék világában gyakran találkozhatunk szegény, de eszes főhősökkel, akik furfangjukkal és kitartásukkal győzik le az akadályokat. Ezek a szereplők sokszor a közösség egyszerű tagjait jelenítik meg, akiknek nehéz körülmények között kell boldogulniuk. A mesék azt üzenik, hogy az ész, a becsület és a bátorság többet érhet a gazdagságnál, vagy éppen a hatalomnál. A roma mesekincsben jelentős helyet foglalnak el a tündérmesék, a varázslatos történetek és a természet feletti lényekről szóló elbeszélések. Gyakran szerepelnek bennük sárkányok, boszorkányok, óriások vagy különleges képességekkel rendelkező emberek. A valóság és a képzelet világa sokszor összefonódik, ami különösen gazdaggá és színessé teszi ezeket a történeteket. A mesemondás hagyományosan közösségi esemény volt. A családok esténként a tűz körül vagy a lakókocsik sátrak közelében gyűltek össze, ahol az idősebbek meséltek a fiatalabbaknak. A jó mesemondó nagy tiszteletnek örvendett, hiszen emlékezetében őrizte a közösség történeteit és tudását. Egy-egy mesét minden mesemondó kissé másképpen adott elő, így a történetek folyamatosan alakultak és gazdagodtak. A cigány mesékben gyakran megjelenik a szabadság motívuma, mivel a roma népcsoport történelmének jelentős részét vándorlással töltötte, a szabadság és a függetlenség különösen fontos értékké vált. A mesék hősei sokszor hosszú utakat tesznek meg, idegen vidékeket járnak be és kalandjaik során tapasztalatokat szereznek. Napjainkban a cigány mesék fontos kulturális örökséget jelentenek. Számos kutató és néprajzkutató gyűjtötte össze ezeket a történeteket, hogy megőrizzék őket a jövő nemzedékei számára. A roma mesék tehát ma is hozzájárulnak a cigány kultúra megismeréséhez és fennmaradásához is. A cigányok hitvilága és vallási hagyományaik. A cigányok hitvilága rendkívül gazdag és sokszínű, amely évszázadok alatt alakult ki különböző népek és vallások hatására. Mivel a roma közösségek hosszú vándorlásaik során számos országban éltek, hitvilágukban gyakran keveredtek a keresztény, a muszlim és a hagyományos népi vallási elemek. A legtöbb európai cigány ma valamelyik keresztény felekezethez tartozik. Magyarországon a romák között megtalálhatók a római katolikus, református, görögkatolikus és pünkösdi vallás követői is. A vallás fontos szerepet játszik a közösségi életben, hiszen a templomi ünnepek, keresztelők, esküvők és temetések összetartják a családokat. A hagyományos roma hitvilágban különösen fontos helyet foglal el a természet feletti világba vetett hit. Sok közösségben úgy tartották, hogy léteznek jó és rossz szellemek, amelyek hatással lehetnek az emberek életére. Egyes hagyományok szerint bizonyos személyek különleges képességekkel rendelkeztek, például képesek voltak jósolni vagy gyógyítani. A cigány folklórban nagyon nagy jelentősége van a szerencsének és a sorsnak. Sokan úgy, hogy az ember életútján részben előre meghatározza a sorsa, ugyanakkor a jó cselekedetek és az imádság segíthetnek a nehézségek leküzdésében. A hit és a remény fontos támaszt jelentett azok számára, akik gyakran szembesültek társadalmi kirekesztéssel vagy éppen szegénységgel. A család tisztelete szintén vallási és erkölcsi jelentőséggel bírt. Az idősek megbecsülése, a szülők iránti szeretet és a családi összetartás alapvető értéknek számított. Ezek az elvek gyakran vallási tanításokkal is összekapcsolódtak. A halállal kapcsolatos szokások különösen fontosak a roma közösségekben. A temetések általában nagy jelentőségű események, amelyek során és a rokonság együtt emlékezik az elhunytra. Sok helyen úgy gondolják, hogy a halott emlékének tisztelete segít fenntartani a kapcsolatot az elődökkel, és erősíti a közösség összetartozását. A modern világban a cigányok vallási élete folyamatosan változik, de a hit továbbra is a legfontosabb szerepet játsza identitásuk megőrzésében. A vallási hagyományok és a közösségi szokások segítenek abban, hogy a roma kultúra értékei fennmaradjanak a következő generáció számára. A cigányok hagyományos lókereskedelme. A ló évszázadokon keresztül meghatározó szerepet játszott a cigány közösségek életében. A vándorló életmód, a közlekedés, a kereskedelem szempontjából a lovak nélkülözhetetlenek voltak. Emiatt sok roma család különleges tudást szerzett a lovak tartásáról, gondozásáról és kereskedelméről. A lókereskedelem a cigányok egyik legismertebb hagyományos foglalkozásává vált. Sok család generációról generációra örökítette tovább a lovakkal kapcsolatos ismereteket. A jó lókereskedő pontosan tudta megállapítani egy állat korát, egészségi állapotát, erejét és értékét. Ez a tudás hosszú tapasztalat eredménye volt. A vásárok fontos találkozóhelyek voltak a lókereskedő számára. Magyarországon számos településen rendeztek állatvásárokat, ahol a cigány kereskedők is megjelentek. A vásárok tehát nem csak üzleti események voltak, hanem társadalmi találkozók is, ahol híreket cseréltek és kapcsolatokat teremtettek, ami akkoriban a legfontosabb volt. A sikeres lókereskedelemhez kiváló tárgyalókészségre volt szükség. A kereskedőknek tudniuk kellett meggyőzni a vevőket, ugyanakkor ügyesen alkudozni is. Az alkú gyakran hosszú beszélgetésekből állt, és a felek számára egyaránt fontos része volt az üzletkötésnek. A lovak gondozására nagy figyelmet fordítottak. Egy jól táplált, egészséges és engedelmes ló sokkal értékesebb volt a piacon. A kereskedők rendszeresen ellenőrizték az állatok állapotát, és igyekeztek a lehető legjobb formában bemutatni őket a vásárlóknak. A lókereskedelem mellett sok cigány család foglalkozott patkolással, lógyógyítással és más lovakhoz kapcsolódó mesterségekkel is. Ezek a tevékenységek szorosan kapcsolódtak egymáshoz, és fontos megélhetési forrást is jelentettek. A 20. század folyamán a gépesített közlekedés elterjedésével a lovak szerepe fokozatosan csökkent. Az autók, traktorok és egyéb más járművek egyre inkább átvették a lovak helyét, így a hagyományos lókereskedelem jelentősége is visszaesett. Ennek ellenére a lovak iránti tisztelet és a hozzájuk kapcsolódó tudás sok roma családban ma is élő hagyomány. A cigány lókereskedők története jól mutatja a roma közösségek alkalmazkodó képességét, szakértelmét és gazdag kulturális örökségét. Ez a hagyomány fontos része a magyarországi és európai történelemnek, amely ma is értékes emléket jelent a múltból.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.

0: Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Korábbi adásunk ismétlése következik.
1: 10 óra múlt 13 perccel, május 28-a és csütörtök van. Good morning, jó reggelt mindenkinek.
2: Jó reggelt.
1: Erőt, egészséget. Na, srácok, lányok, fiúk, asszonyok, férfiak, mindenkinek szól a következő felhívás. Az előző blogban beszélgettünk ugye itt az idősséggel kapcsolatban, már mint úgy, hogy ugye Horváth Csengéről, ugye Fésűs Nelli lányáról, aki most adott nemrég életet gyermekének, és hogy Zsuzsi mondta, hogy nem nagyon látja még maga előtt Fésűs Nellit, mint nagymama, mert valóban azért Nelli egy nagyon csinos milf, ahogy én neveztem, remélem ezzel nem sértem meg, ezt abszolút tényleg pozitívban mondom.
2: És amúgy hogy, ez egy csúnya szó.
1: Tényleg?
2: Igen.
1: Miért? Tényleg hát csúnya? Igen. Sértő?
2: Hát igen, bántó szó, tehát a milf az egy nem szép szó.
1: Tehát hát de hogy azzal utal erre az ember, hogy szexi, nem. Idősebb korára amúgy is az a nő.
2: Nem, ez jelenti egészen.
1: Tudom, hogy nem ez jelenti, de nem bántó szerintem.
2: De, nekem igen. Egyébként, amikor rám azt mondják, hogy milf, akkor nekem ez sértő, nem szeretem, igen.
1: Akkor visszaszívom. Kimondottan, ha azt mondod, akkor visszaszívom.
2: Én kimondottan utálom.
1: Jó,
2: meg
1: akkor tudom,
2: nem szeretek, mikor azt mondják, nénye. Na taka.
1: Na taka. Jó, oké, akkor ezt a jelzőt akkor visszaszívom.
2: Nem szabad ilyet mondani.
1: Jó, de akkor azt mondom, hogy korához képest nagyon csinos.
2: Meseszép.
1: Igen.
2: Meseszép.
1: Nem tudom, hogy hány éves pontosan, mindjárt megkeresem, mert nem fogalmam.
2: Szerintem
1: sincs. Na mond.
2: Egy olyan 71-es lehet a Fésűs Nelli.
1: Nagyon eltaláltad. Pontosan, igen? 71, december 15, tehát 54, idén lesz 55 éves.
2: Zseniálisan néz ki.
1: Idén decemberben lesz
2: és
1: 55.
2: És hogyha megnézem a fotóit, akkor hát szegény Nelli majd biztos csuklik most reggel, hogy ennyit foglalkozunk vele, de abszolút pozitív van, tekintünk rá, és a korára is, meg a külsejére is, mert egy gyönyörű nő, gyönyörű. Tehát ő tényleg az a kategória, amint nekünk a Jennifer Lopez, vagy nekem legalábbis női szemmel. Tehát annyira egybe van, annyira jól néz ki, és hát azért ne feledkezzünk meg Vajtó Lajosról, aki mellette az ő párja. Hát Lajos az annyira sármos, egy annyira raj, jóforma manus, hogy komolyan mondom, a Lajos nem tudom, hogy mennyi idős, nem is akarok egyébként a korral, meg a számokkal
1: jó
2: foglalkozni.
1: Jó kérdés, mert őnála nincs kiírva, érdekes.
2: De a Lajos az élőbe is egy zseniálisan jól tartott középkorú úriember, úgyhogy ők egy nagyon szép pár.
1: 63 éves volt,
2: hihetetlen, menj már.
1: Várjál. Ez 2022-es cikk, amiben 63, akkor azóta eltelt 4. Nem. Na jó, ezt megkeresem, most már ez engem is érdekel.
2: Mert Lajossal, mindeközben, miközben keresel, Lajossal hát volt idő eltölteni a farmon nekem jó pár hetet, és hát nem csak ott azért nem csak csodálhattam, mint férfit, hanem tényleg úgy be is tudott mutatkozni, hogy ő egy nagyon-nagyon maszkulin, férfias stílusú, régi vágású úriember, és ezt nagyon tényleg nagyon jól szemléltette, és a farmon kivette a vödröt minden nő kezéből, de meg
1: régi vágású.
2: Igen, nem engedte, hogy cipeljünk, hihetetlen.
1: 65
2: na,
1: éves.
2: Na, hát Lajos is nagyon jól néz ki. Tehát ők nekem egy ilyen tök jó, ilyen jó példa, jó páros.
1: Jó karba vannak tartva, jó karba vannak tartva.
2: Lajos is ki van edzve, tehát állandóan, amikor találkozunk, megölelem, kőkemény biceps, triceps, minden elkülönül, ahogy kell. Viszont Lajos őszen hordja a haját, ami neki nagyon jól áll. És igen, ugye most ezért finoman rácsatolok arra.
1: Férfinak talán jobban is áll.
2: A férfiaknak jól áll az őszhaj.
1: Igen.
2: De
1: nagyon
2: a nők sokszor esetében nem igen mindig fiatalít az őszhaj.
1: Sőt, egy nőnek szerintem semmi ilyen szín alatt, nekem ez az én véleményem. Egy férfinak viszont igen, ugye? Nem akarok most ilyen férfi pártra húzó lenni, de tényleg így van. Tehát, hogyha most pont a Lajos egy tök jó példa, de sorolhatnánk ide.
2: Richard Gere-t is.
1: Jutott eszembe a George Clooney például.
2: George Clooney, vagy tehát éppen hogy itt van Gitano, hogyha már magyar viszonylatban gondolkozunk Gitánóra.
1: Milyen érdekes név, George Clooney utána Gitano.
2: Azért, mert az őszhajról beszélünk, tudom, hogy Gitano egy nagyon fiatal férfi korától már őszült.
1: Aha. És, vannak ilyen típusok.
2: Vannak ezek a típusok, igen. Tehát emlékszem, hogy a Gitano Laci, ő már a 20-as éveiben, 27-28 évesen már őszes volt.
1: Aha. Vannak ilyenek is, akik még az a jobbik verzió, mert vannak, akik szegények már 20 éves koruk végén meg kopaszodnak. És amikor tudod, így 30, igen. Nekem volt ilyen ismerősöm, aki pont velem egykorú, és nem most, mert most már valaki 38, az úgy azt mondott, hogy itt, én is itt ott, ott már ilyen picit Miki Egérbe föl van csusszanva a haj. De vannak azok, akiknek már teljesen. És azért azt tudod, az meg nagyon idősít. Az nagyon idősít.
2: Így van.
1: És hogyha hiába vagy még csak 30-32, de már nem annyi a háre, akkor már...
2: Nézd, én azt gondolom, hogy olyan jól halad a világunk azzal kapcsolatban, hogy a nőknek nagyon szép póthajakat csinálnak, és nem egy videóba futok bele, ahol a férfiaknak nagyon-nagyon tehát ilyen élő hatású pótpepiket ragasztanak fel.
1: Így van,
2: és
1: így
2: szerintem
1: van. Csak hát az viszont az Pepi, mert hogy az ragasztva van,
2: igen,
1: hogy te is elmondtad.
2: Igen, de szerintem ezzel semmi baj nincsen.
1: Nincs.
2: Mert hogyha a nők használhatnak póthajat,
1: persze,
2: meg becsaphatják a férfiakat azzal, hogy segígérő szőkehajuk van.
1: Igen, akkor én is fölcsaphatok.
2: Hát akkor igen. Akkor így van.
1: De
2: akkor
1: válig érő hajat, ilyen banderász hajat.
2: Segedélyezett.
1: Banderász hajat fölcsaphatok.
2: Egyszer láttalak téged valamilyen képen, parókába,
1: persze,
2: ugye?
1: Persze, volt rajtam már
2: valami
1: paróka.
2: Valami szerepkedvér vetted föl?
1: Bár ezt mondhat, bár mondhatnám, hogy ez szerepkedvér, de évtizedek óta nem játszok
2: otthon
1: színházban.
2: Otthon erre vágyott a feleséged? Akkor ez volt a szerep?
1: Nem, ez egy sokkal régebbi kép, akkor még feleségem
2: most
1: még kanyarban se volt. De volt rá precedens, hogy csaptam föl magamra parókát, a vicc kedvér szőkét
2: is.
1: Esküszöm,
2: jól állt neked az a fekete göndör.
1: Figyelj, a fekete göndörbe úgy néztem ki, mint a Stallone-nak voltak ilyen régi képei, hogy ilyen nagy göndör, de neki igazi haja volt. És ilyen mémen született meg, hogy 80-as, 90-es években matek tanárok néztek így, és akkor bevágásra a Stallone-ról, ahogy rózsaszín rövidújú ingbe, nagy, hosszú göndör hajjal.
2: Nekem tudod, melyik mém
1: sírás,
2: van meg?
1: Sírás.
2: Az, amikor a Mel Gibson ül a cigarettájával, mosolyog, és akkor haja be van itt szárítva, és amikor anyád a 90-es években nézi, ahogy karácsonyi ajándékot bontok.
1: Igen. Na, ez hasonló időkből van, a Stallone-ról ugyanez a kép, hogy rózsaszín rövidú ing, és nagy göndör, hosszú fekete haja van, és aláírás, hogy 90-es évekbeli matek tanár, és amúgy tényleg olyan. Na mindez, szóval rajtam nem, sajnos nem szerepkedvér, volt csak a poén kedvér. Próbáltam.
2: Hát,
1: de való igaz, amit mondasz, hogy miért ne lehetne, igen, ez a Pepi dolog, nem ciki, tehát
2: ugye?
1: A félreértés ne essék, egyáltalán nem ezt mondom, csak hogy visszatérve az őszülésre inkább, hogy szerintem például a George Clooney, amikor a vészhelyzetbe játszott, szerintem nem volt olyan jó képű pali, mint most mondjuk napjainkban, amikor róla egy vörös szőnyeges. Szerintem
2: hát
1: jobb pali lett.
2: Igen.
1: És ezért érdekes ez, amit beszélünk, hogy például Vajtó Lajosnál is, hogy visszakanyarodva ide is, hogy szerintem őnál, bár nem láttam fiatalkori képét, ez
2: én
1: is igaz.
2: Én láttam fiatalkori képét, mert
1: nem
2: nagyon kíváncsi
1: ki?
2: Voltam rá, most sokkal jobban
1: na,
2: néz
1: ezt
2: ki.
1: Akartam ebből kihozni, reméltem,
2: hát
1: hogy ő is így van.
2: De milyen szemétség ez?
1: Hogy mi férfiak, például ne menjünk messzire, én ugyan még csak 38 leszek ugye most nyáron, de hogy én is láttam valamelyik nap ugye a Facebook dobál föl emlékeket, és egy ilyen 20, nem tudom, 2-3 éves lehettem. Hát csodálom, hogy volt nő, aki ugye takaró alá bújt velem, hogy így fogalmazzak, mert nagyon se stílusom nem volt a haj, nem értettem, hogy mi akart lenni az a haj viselet, amit akkor én ott rajnak gondoltam.
2: Na,
1: meg
2: látod?
1: Ugye.
2: Tehát mégiscsak voltak nők, akik belefutottak a hálódba.
1: És nem azt mondom, hogy most meg aztán vagyok, Brad Pitt, meg George Clooney, félreértés ne essék, de hogy szerintem nekem is hasznomra vált az idősödés.
2: Szerintem is.
1: Mint sem fordítva, és nagyon sok férfinei van. De nőnél hát kevésbé mondható ezzel, és most próbálok finoman fogalmazni, de azért nőnél nagyon sokszor
2: nem
1: ott van az a pakliba,
2: igen.
1: Hogy visszanézel egy 20-30 éves képét annak az adott sztárnak mondjuk, vegyünk egy világsztárt, visszanézed, és azt mondod, hogy ó, de baba volt, és akkor most meg, hát jó, cuki idősebb néni.
2: Igen,
1: nem
2: jó,
1: tudom,
2: persze
1: érteni,
2: azért van az a kor, amikor már, tehát hogy eljön az mindenkinél, hogy hiába bármi plasztika, hiába Pepi, tehát férfiaknál is eljön az a kor, amikor már átmegy ez a sármosság egy idős bácsi külsőbe, tehát egyértelműen azért mindenkinél elérkezik a kor, ha megéri valaki. Viszont nem értem, és most rá is csatolnék az eredeti kiinduló témánkra, még van egy pici időnk, hogy az idősebb korosztályban a nők miért vágatják rövidre, és miért őszítik be a hajukat. Tehát, hogy nagyon sok ilyen bálon muzsikáltam, énekeltem, vagy néztem, ahogy ki vannak öltözve a nők, és táncolnak a férfival, és olyan, mint a két férfi táncolna. Mert olyan, mint hogyha egy fodrászuk lenne, tudod, ugyanaz az ősz, rövid haj, persze, ugyanaz az ősz, rövid haj, mint egy, tehát férfiasra van nyírva, és csak annyi a különbség, hogy az egyiken báli ruha van.
1: A férfin. A férfin.
2: Szóval, nekem ez nekem ezt nem.
1: Kijutott eszembe, megvan neked a Jamie Lee Curtis?
2: Persze.
1: Na, ő szerintem most így próbáltam visszagondolni, ugye a például egy nagyon nagy kedvencem a horror filmekből, ez a Halloween című film, ugye, amiben ő a női főszereplő, már nem is tudom hány évtizede, és hogy ő neki mindig ilyen rövid ilyen fiús, volt, ilyen előre húzgált, ilyen tincses haja volt, és ő hiába volt mondjuk csak 40, már akkor többnek nézett ki.
2: A rövid haj miatt?
1: Szerintem igen.
2: Szerinted idősíti a nőket,
1: nagyon,
2: korosítja a rövid haj? Nagyon, ugye?
1: Persze.
2: Tehát egy
1: persze.
2: Hosszú haj, és sokan beleesnek abba a csapdába, hogy hát én nekem már nem való a hosszú haj, elmúltam már 40, levágatom a hajamat, és mennyien
1: vagy úgy futnak szeretem
2: bele,
1: az uramat, levágatom a hajamat.
2: Mennyien futnak ebbe bele, hogy azért, mert elmúltak 40 évesek, ők már úgy gondolják, hogy a rövid haj már nekik nem való, és akkor kész, le kell nyesetni, le kell vágatni.
1: Ez butaság.
2: Szerintem is.
1: Szerintem ez butaság.
2: De elmúltam 40 éves, és hosszú a hajam.
1: Igen, jobb is, nem? Pont, hogy szerintem, pont, hogy fiatalon, ha kipróbálsz egy rövidebb hajat, mondjuk legyél 25, most mondtam valamit, akkor az sokkal tehát sokkal jobban előnyödre tud válni, mint hogyha fordítva csinálod, mondjuk 45-50 évesen vágsz magadnak rövid hajat.
2: Azért mosolyogok, mert egyszer beültem egy fodrászhoz, és kérdezte a fodrász, hogy mit szeretnék. Ilyen kis mesterfodrász volt. Mit szeretnék? Mondom, figyelj, rád bízom, valami jó pofát vágjál, olyan csikó frizurát vágott nekem, hogy nagy hiba volt. Nagy hiba volt azt mondani, hogy majd rád bízom, mert ilyen csikó frizurám lett 24 évesen, sírva mentem haza. Aha. Persze. Aztán utána picit
1: jó, de
2: lenőtt.
1: Azt nem te akartad, bocsánat.
2: Hát nem.
1: Na, de azt mondom, hogy aki akarja kipróbálni, érted?
2: Emlékszel, amikor Szabó Zsófinak is nagyon a pályája elején ilyen nagyon rövid haja volt.
1: Volt egy olyan
2: időszak, a rövid szőke haja volt. Kerekítette is egyébként az arcát. Tehát olyan
1: az
2: kis,
1: meg a másik, hogy a kerekart.
2: Igen, azért. Egy hosszú haj azért jól be tudja szépen így az arcot így keretezni. Tehát, hogyha behúzod az arcodat, hogy egy kicsit szélesebb az állad, vagy tokád van, akkor a hajaddal el tudod takarni.
1: Meg figyelj, tényleg idősít. Most nekem meg, ami eszembe jutott hirtelen, hogy mennyire megfigyelhető, ugye nyilván az idő múlása is, tehát, hogy ahogy a 90-es évek múlt, például ugye a Jó Barátok című sorozat, ami a világ leghíresebb sorozata mai napig is, hogy az 94-ben indult, és akkor ugye három nő, három férfi főszereplésével, és Courtney Cox volt az, aki úgy indult a sorozatba.
2: Ő a Mónika,
1: így van, akinek ráadásul koronfekete haja volt, és rövidre volt vágva. És pont azt néztük, mi mindig újra nézzük amúgy ezt a sorozatot, mind a 10 évadot, hogy mennyire megöregítette az akkor mindössze 24 éves Courtney Cox-ot.
2: Van, akinél nem öregít a hófehér haj.
1: Igen, most Zsuzsi mutat egy képet a Meryl Streepről, az Ördög Prádát viselből.
2: Igen. De itt ez a hajtípus, ez igaz, hogy hófehérre van festve, igen. Nem is szürke, igen. Nem is, inkább olyan ez... szők és már fehér.
1: Ez már fehér.
2: Ez
1: igen.
2: Már fehér, igen, igen. De közben van egy olyan stílus irányzata a hajnak, ami nőiességet, a nőiesség vonulatát viszi.
1: Megnézd, a Meryl Streep mennyi 70, mit tudom én, 70 és 80 között van. Tehát azért ő egy ilyen kaliberű, na ő neki meg például nem állna jól a hosszú haj.
2: Lehet, neki, hogy nem.
1: Nem, ez szinte biztos vagyok. Nem vagyok egy ilyen stílus tanácsadó.
2: Nem azért, mert így szoktad meg.
1: Biztos, hogy ez is közrejátszik, de valamiért a Meryl Streepnek a karakteréből és a típusából abszolút ez a hajtípus jön le, ami az Ördög Prádát viselben hordott, mind az első, mind most a második részben is.
2: A második részben is akkor ugyanez a hajtípus.
1: Ugyanez.
2: De ez egy nőies, ez egy szép hajviselet.
1: Csak eltelt 20 év a két rész között, és mégis a Meryl Streepnél azt érzed, hogy ő már az első részben is egy hát most nem bántás, de hogy egy 60-70-es nőnek tűnt már akkor, pedig mondom, 20 éve volt az első rész, és most idén került bemutatásra a mozikba ugye a második rész, és valahogy ő nála pont emiatt talán nem látod az öregedést. Nem látod az öregedést, nem.
2: láttam a filmet, én most csak a két kép között látom
1: az
2: a különbséget.
1: Az Anne Hathaway-nél jobban észrevehető abból a szempontból, hogy az Anne Hathaway most arra lett egy igazi női korban, míg ugye az első részben ő egy kis csitrit játszott, igen, ugye?
2: És kezdő, úgy is pálya, nézett kezdő ki, volt.
1: Tehát egy nagyon fiatal, nagyon 20-as éveiben járó Chelsea is volt a valóságban is, meg a karakterében is. Ő most arra a második részre kinőtte magát egy igazi 40-es topnővé. Érted? Tehát, hogy azért van különbség, míg a Meryl Streepnél nem nagyon látsz különbséget. Legalábbis igen, én egyáltalán
2: de
1: nem vettem
2: a
1: észre.
2: Koncepció, vagy a végösszegzésünk az, hogy ha Meryl Streepnek nézem az őszített haját, akkor azt mondom, hogy hát igen, van az a, amikor ez is jól tud állni, és előnyös tud lenni.
1: Én maximálisan így gondolom.
2: Szóval nem biztos, hogy el kell ezt vetni, ezt az őszülés dolgot.
1: Nem,
2: egy viszont, nagyon jó fodrász, egy nagyon jó fazon, viszont igen, a férfiaknál.
1: A férfiaknál meg azt gondolom, hogy ott meg tök gáz, amikor látszik, hogy nagyon be van festve a haj.
2: Hát az nagyon.
1: Tehát a férfiaknál meg pont, hogy fordítva gondolom, hogy nekünk meg jól áll, hogyha őszülünk, tehát nekem is már szakállam itt ott őszül, picit a halántéknál is, minden, én amúgy is szerintem én várom, nekem nem lesz ezzel bajom. De az, amikor mondjuk egy 60-70-es palinál látod, hogy értelemszerűen be van festve a hajat, hiszen 60-70 évesen már nem létezik, hogy nem
2: főleg
1: őszülsz.
2: Főleg feketére.
1: Főleg az holló a korom, ez a hébe, igen, az holló ében feketére. Be van festve a haj, az szerintem nagyon gáz.
2: Szerintem
1: az
2: is.
1: Az nagyon gáz.
2: Igen.
1: Amikor úgy az arc már púró, már látod, hogy már púró a pacek, de azon rá van rakva szinte olyan, mintha rá lenne rakva, mint egy Darth Vader sisak, így rád van húzva, egy ében fekete haj, akkor az úgy olyan picit nevetségtárgya is tud lenni szerintem.
2: Igen, el tud indulni ezen az úton, kétségtelen.
1: Tehát, hogy így az már úgy nem.
2: De a férfiaknál is vannak azok a színek, amit nagyon jól el lehet kapni, tehát ezek, ahogyha nagyon sötétet, akkor ilyen középbarna, vagy valamit, ilyen bemosókat javasolnék inkább a férfiak esetében, hogyha valaki nagyon nem tud megbarátkozni azzal, hogy őszül.
1: Nézd, én meg inkább nem az őszülésem miatt, hanem én például most nyáron nagyon bennem van, és még mindig nem vetettem el, hogy be fogom világosítani a hajam.
2: Na, egy pár
1: izé. Hát nem én, hát egy fodrász nyilván. Mert hogy így, nem tudom, rám jött ez, hogy pont valamelyik nap láttam a
2: hetesből
1: bejátszást, és hogy a Majka, ugye pont 10 évvel idősebb, mint én, hogy neki elől ki van szőkítve. Jó, mondjuk ő egy rapper, meg
2: szerintem
1: minden.
2: Szerintem nagyon gáz.
1: Igen?
2: Nagyon gáz. Fú, nekem nagyon gáz női szemmel, amikor igen? Ez meg a másik véglet nekem. Igen, van a két véglet, amikor egy férfi a korral már próbálja visszahozni az eredeti hajszínét, és ében feketére befestít, de ez meg a másik fele, amikor szőkítik a hajukat. Ne tedd!
1: Azt gondolod, hogy
2: kérlek, ne
1: tedd! De nem feltétlenül szőkíteném, hanem
2: melíroztatnád. Egy hát pár csőkész stincset.
1: Igen, és akkor össze van borzolva a hajaddal, akkor csak az látszik, hogy világosabb a hajam. Nem az látszik, hogy egy-két tincs így fúra előre húzva szőkén,
2: vagy nem
1: tudom.
2: Na jó, megengedem, de csak akkor, hogyha az én fodrászom csinálja, és megmondom, hogy.
1: És ki is fizeted?
2: Nem.
1: Na, azt meg
2: de megengedem, de megmondom, de hogy nagyon-nagyon vékony tincsekben. Nagyon vékony, hogy hajszál, éppen, hogy
1: igen, de hogyha így, igen, és akkor utána
2: de ne legyen
1: megszárítja.
2: Ilyen zicsibe sárga.
1: Nem. De hogy utána igen, tincsenként, és akkor meg van szárítva, és ugyanúgy fésülöm a hajam, ahogy most, hogy az oldal, és akkor meg úgy összhatásában csak azt látod, hogy világos a hajam.
2: Na
1: érted?
2: Megengedem, de csak a fodrászommal. Meg akkor, ha én meg akkor, hogyha sorok sem.
1: Ja,
2: meg akkor, hogyha én mondhatom meg, hogy mennyi tincs legyen benne, és hová kerüljenek a tincsek.
1: Nézzétek meg még, Hajas Laci Junior, Hajas Zsuzsa. Na, hát
2: nekem
1: ilyet.
2: Mindig szép a hajam, ha megnézed, akkor nekem tényleg
1: jó,
2: mindig
1: van
2: szép
1: de
2: jó, a hajam.
1: De nőként megint más, most egy férfinálnél megint azt érzi tényleg az ember, hogy ott nagyon el tud menni igen ebbe az irányba, amit te mondtál, hogy ez a csibesárga, meg mit tudom én, de nem, én tényleg csak arra gondolok, hogy ilyen világosabb hatású legyen a hajam. Nekem világ életemben olyan sötétebb tónusú volt ugye a hajam.
2: Ezért lehet, hogy olyan hatása lesz ettől, mint hogyha őszülnél egy picit.
1: Nem baj.
2: Nem?
1: Nem.
2: Szeretnéd?
1: Engem nem zavar. Tehát néha engem abszolút nem. Engem abszolút nem. Nem zavar ez a tézis, hogy valaki ősz, mint férfi.
2: Na gyere.
1: Tehát a szakállamban
2: majd
1: zavar.
2: Majd én megcsinálom meg, neked ilyen házi sufni tuningba.
1: Nem. Csak szigorúan komoly fodrászhoz mennék el. Na, ha ez elvarontva, na az viszont sokkal ciki. Ma az, hogy rosszul van vágva, jó van, majd lenő, elmegyek a Ferikéhez, azt ő kiavítja. De igazából
2: na, még egy kérdés.
1: Festésbe az már
2: ha nagyon kikopaszodnál, lenne pepid?
1: Nem, ha nagyon kikopaszodnék, már és most is gondolkoztam rajta, és lenne úgy cipi,
2: zseton?
1: Lenne zseton, akkor elmennék Isztambulba.
2: Oké, nem sikerül, lenne pepid? Sikerül,
1: van ilyen opció?
2: Hogyne.
1: Jézus, na, akkor nem.
2: Ha nem sikerül, lenne pepid?
1: Akkor lenne. Hát akkor lenne.
2: Imádom, de jó, de szeretem ezt is az esnék,
1: de akkor előbb nagyon méregbe is esnék, hogyha, ha vagy méregbe gyűnnék, hogyha elmegyek Isztambulba, bazároskodok.
2: Kifizetsz majdnem másfél millió forintot a hajbeültetésedre a lapangon, lehet, hogy ma már több.
1: Lehet. Nem tudom, nem sosem néztem el árak.
2: Ezt mégiscsak ragaszgatni
1: de
2: kellene.
1: De az, hogy nem sikerülhet, csak záróakkordként, ezt mondjuk már el. Ha hogy? Hát beültetik ott a pontok, nem az van, hogy láttam. Igen, és
2: tudok
1: nem sikerült.
2: Ilyet, hogy nem sikerült.
1: De gáz az, jó, de rossz.
2: Hát na jó. Mindegy, van ilyen is.
1: Tudod mit? Eljutunk oda, ne jussunk nagyon sűrűn, vagy ne jussunk nagyon gyorsan oda, mert mondom, nekem is már van Miki Egér vonal, az ott van, elég erőteljesen, de remélem, hogy csak annyira lesz.
2: Veszek neked ilyen beszórost, van ilyen beszórós, amit rá
1: láttam,
2: kell szórni, tudod?
1: Láttam, meg fújós is
2: és
1: van,
2: nem
1: tudom.
2: Is jön le, mert láttam olyat is, hogy bemész fel a medencébe, és akkor nem jön le, és ilyen hajtik.
1: Viszont ha lejön, deciki. Deciki, gondolod, de hotelbe vagy, úszol, habiszti, azt egyszer csak látod, hogy magad körül nagy fekete izé, tudod, ilyen kis tócsa.
2: Vagy nem magad körül, hanem így folyik le a homlokodon, szemedbe.
1: Jó, de kellemetlen. Na jó, hát én azt mondom, hogy fogadjuk el a természet adta dolgokat. Én
2: van, amikor nem
1: mondani.
2: Tudsz mit csinálni, de van, azért amikor, vannak igen. Tök jó lehetőségek
1: vannak.
2: Szerintem ma már, amivel lehet
1: vannak.
2: Korrigálni.
1: Ez igaz. Na jó, mi meg azzal korrigáljuk most a lehetőségeket, hogy 11-kor jövünk hozzátok vissza.
0: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.
3: Rigoberti! Ciao, Bartalita, men!
4: Zelo, den!
5: Soy Berti, kajas!
3: A iz Kristalima te žapi balanga, men!
6: Kirva!
7: Konsi!
6: A vespi balanga!

0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dickben.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando! Tiszta kaná vagyok!
1: Igen, tehát csupa fül vagy, hogy tanuljál. Hát, akkor nézzük meg a szemeket. A szem egyes számban úgy van, hogy ják.
2: Ják.
1: Igen, de mivel kettő szemünk van,
2: jáká.
1: Mit fog kapni?
2: A betűt a végére.
1: Így van, jáká. Így van. Tehát ják, ha? Ez a szemek. Szityuvász Losasa.
2: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dick Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dickmedia.hu weboldalon.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányok meséi és mesemondó hagyományai. A cigány nép kultúrájának egyik legfontosabb része a szóbeli hagyományőrzés, amelyben kiemelkedő szerepet játszanak a mesék. A roma közösségek, hanem szóban adták tovább a történeteiket, legendáikat, tanításaikat és életbölcsességeiket. A mesék nem csupán szórakoztatásra szolgáltak, hanem fontos erkölcsi és nevelő szerepet is töltöttek be. A cigány mesék világában gyakran találkozhat szegény, de eszes főhősökkel, akik furfangjukkal és kitartásukkal győzik le az akadályokat. Ezek a szereplők sokszor a közösség egyszerű tagjait jelenítik meg, akiknek nehéz körülmények között kell boldogulniuk. A mesék azt üzenik, hogy az ész, a becsület és a bátorság többet érhet a gazdagságnál, vagy éppen a hatalomnál. A roma mesekincsben jelentős helyet foglalnak el a tündérmesék, a varázslatos történetek és a természet feletti lényekről szóló elbeszélések. Gyakran szerepelnek bennük sárkányok, boszorkányok, óriások vagy különleges képességekkel rendelkező emberek. A valóság és a képzelet világa sokszor összefonódik, ami különösen gazdaggá és színessé teszi ezeket a történeteket. A mesemondás hagyományosan közösségi esemény volt. A családok esténként a tűz körül vagy a lakókocsik sátrak közelében gyűltek össze, ahol az idősebbek meséltek a fiatalabbaknak. A jó mesemondó nagy tiszteletnek örvendett, hiszen emlékezetében őrizte a közösség történeteit és tudását. Egy-egy mesét minden mesemondó kissé másképpen adott elő, így a történetek folyamatosan alakultak és gazdagodtak. A cigány mesékben gyakran megjelenik a szabadság motívuma, mivel a roma népcsoport történelmének jelentős részét vándorlással töltötte, a szabadság és a függetlenség különösen fontos értékké vált. A mesék hősei sokszor hosszú utakat tesznek meg, idegen vidékeket járnak be és kalandjaik során tapasztalatokat szereznek. Napjainkban a cigánymesék fontos kulturális örökséget jelentenek. Számos kutató és néprajzkutató gyűjtötte össze ezeket a történeteket, hogy megőrizzék őket a jövő nemzedékei számára. A roma mesék tehát ma is hozzájárulnak a cigány kultúra megismeréséhez és fennmaradásához is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei.
6: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
6: Kettek fiúk most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Zsali vója.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: 10 óra múlt 16 perccel, április 10-e van, és péntek. Jó reggelt, szép délelőttöt.
3: Szép délelőttöt kívánunk mindenkinek.
2: Na hát egy icipicit hát szomorúbb vizekre fogunk most evezni, ugye az előző blogban egy kis színházi
3: beszámolót hallhattatok, igen.
2: Igen, sőt itt a zenék alatt Zsuzsival itt beszélgettünk zenés darabokról, hogy milyen jó lenne az Aladdin musicalt idehoznák, ugye én láttam annak idén Londonban a West Enden, nem a West Enden,
3: de megnéztem ez volna.
2: és itt Zsuzsival próbáltuk már egy mi privátba kiosztani, hogy mi kit látnánk szívesen.
3: Igen, milyen szereposztásban néznénk meg az Aladint.
2: Igen, ha behoznák ide, de valami licenszgond lehet, mert valami, nem hiszem el, hogy nem jutott eszébe annak idén se a Keró tanár úrnak, se a Szirtes tanár úrnak a Madásba, tehát valahogy ez nincs a fejemben, biztos eszükbe volt, csak valahogy...
3: Pedig az egyik legeslegjobb Disney mese.
2: Ez így van. De a, számomra az is nagy kérdés nem, hogy azért miért nem hozták be, hanem miért nem csinálták még filmbe, Hollywoodba a Herkulest élő szereplősbe. Uh-huh. Az egyik legjobb és legjobb zenével átitatott, legviccesebb Disney mese volt.
3: Zseniális, az a gospel kórus, meg az a gospeles stílus, fú, nagyon nagy stílust adtak egyébként annak a mesének.
2: Nekem az Aladdin és a Herkules volt a kedvenc mesém annak idén, és az Aladdin már megcsinálták ugye a filmbe, ugye Will Smith mint Gene szerepében. Nem értem, hogy a Herkules miért nem csinálták meg még élő szereplősbe.
3: Hát tehát, mert valahogy nem emlékszem, még gondolkodtak, hogy ki legyen a Herki.
2: Igen. Igazán hát gondolkodtak. És osztani. Azért Hollywoodban vannak fazonok, akik el tudnák ezt játszani.
3: Például milyen jól áll a Nicolas Cage-nek.
2: Ne. És hát, de várjál, most viccet félretéve, miatt itt a szomorú vizekre vezünk, hogy azért a Filoktétész, tudod, a szatír, ugye, aki tanítja Herkules, Danny DeVito.
3: Egyértelmű.
2: Tehát az ott, az ki van osztva egyértelműen. Mm-hmm. És igen. Hádésznak is van egy-két elgondolásom, akik ilyen Oscar Isaac, vagy nem tudom, tehát azért jó pacekú, idősebb fazonok, akik ott jó gonosz tudnának játszani, de közben viccesek, mert azért a Hádész nagyon vicces volt a mesében, de ő a gonosz, ugye, értelemszerűen, úgyhogy igen. Nagyon jó lenne szerintem, jó, azt örülnék neki. Na de, kicsit egy komolyabb, meg szomorúbb téma.
3: Egy kicsit, igen, nem véletlen mondja a Gyuszi, hogy szomorúbb, ugyanis már a beköszönésben is biztos hallhattátok a hangomon, hogy nem éppen vagyok a mai reggelen túl vidám. Reggel az arra keltünk édesanyámmal, illetve hát ő hagyott nekem egy üzenetet, hogy sajnos a kis házi állatunk, a kis nyuszikánk, az első nyuszikánk, amit még legelsőre vettem a kislányomnak, elment, eltávozott az élők sorai közül.
2: Igen, és idős volt amúgy, bocsánat, csak hogy...
3: Végül is figyelj, hogyha egy törpenyúlról beszélünk, akkor általában a törpenyúlak egy ilyen maximum, nagyon maximum 10 évre vannak így bekalibrálva, így élettartamilag.
2: Hát mint egy pici testű kutya.
3: Igen, és ő még kisebb is volt, mint egy átlag törpenyuszi, tehát aha. Így még jobban leredukálódik az életkor, minél kisebb egy állat, annál jobban. De egyébként a kutyák esetében meg ez pont másképp működik, tehát egy kiskutya élettartama, az át többnyire, hogyha jó kenelből van, és egy egészséges állatról beszélünk, akkor a kistestű kutyáknak jobban kitolódik az élettartamuk, mint a nagytestű kutyáké. Nem tudom egyébként, hogy miért van ez, de sokkal hamarabb.
2: Biztos pici az kis szervezetük, vagy pici a kis szívük, nem tudom.
3: Igen, de egy kis testű kutya, egy 15-17 év, sőt, még láttunk még nagyobb csodákat is, amikor mondjuk 17-18 évet is elélt egy
2: igen,
3: kis
2: csak az már
3: kutya.
2: Neki se túl jó, mert már süket, vak, igen, fogatlan.
3: Az már egy eléggé vegetálós időszak.
2: Megélhetünk 110 évet, de hát már az milyen élet, igen. Érted?
3: Na most ez a kis nyuszi olyan 6 évet töltött el köztünk. Anyukámhoz került át, mert nekünk lett még egy nyuszikánk, és nem egyeztek, nem jöttek ki jól. Valójában azért került át anyukámhoz, mert még mielőtt ivartalanítottuk volna, elég vad lett. Tehát ahogy elkezdett ivarosodni a nyuszi, elkezdett harapni, morogni, tehát és nagyon, nagyon sűrűn és nagyon sokszor megharapta a lányomat, és aztán akkor úgy döntöttünk, hogy akkor ő átkerül anyukámhoz, aztán ivartalanítottuk, és egy halálbájos, kedves, egy igazi kis öleb, de hát nem öleb volt, hanem nyuszi, ölnyuszi lett belőle, igen, tehát mindenki ez ment, és tényleg végtelen kedves kis állatka volt, és ma reggel hát már láttuk rajta, hogy elment fölötte az idő, láttuk rajta, hogy most már kezd vegetálni, tehát hogy megvoltak a jelei annak, hogy hamarosan a végéhez ér az életének, és gubbasztott, meg ugye bundája sem volt már az a szép fényes, mint fénykorában, legénykorában. És a mai reggelen, hát anyukám nagyon kikészült, mert én azt gondolom, hogy egy élettelen testet látni, az mindig nagyon megviseli az embert, főleg, hogyha még szeretsz is egy kis háziállatot, vagy egy kis élő lényt. Engem például nagyon megvisel az is, hogyha megyek az utcán, és mondjuk egy verebet látok meghalva. Igen, tehát, hogy engem tehát maga ennyire. Ez a látvány, igen, úgyhogy hogy én azt mondtam így magamnak reggel, hogy még jó is, hogy nem én voltam ott, mert szegény anyukám így elvitte így ezt a fájdalmat, de hogyha én lettem volna ott, akkor sokkal jobban kikészülök. Valószínűleg, hogyha így látom, meg így megtörténik az, hogy el kell temetni minden. És ugye arra kértem anyukámat, mert azért én már úgy próbáltam készíteni a gyerekemet, hogy hát most már nagyon öreg, lehet, hogy most már el fog távozni, de azért ugye nyilván erre nem lehet senkit felkészíteni, még magunkat se, hogy amikor bekövetkezik, tudjuk fejben, hogy be fog következni az élet vége, de mégse tudsz rá úgy felkészülni, mint amikor már megtörténik. És ezen gondolkodtam, és hát ezért is szerettem volna ma reggel erről a témáról beszélni, hogy egy kicsit mélyedjünk el abban, hogy a gyereknek hogyan közöljük ilyenkor bármiféle halálhírt. Most ő kicsiben találkozik most jelen pillanatban, mert ő most a kisállatát fogja elgyászolni, de így ezt kutatván néztem, hogy nekem legjobb tanítás mindig Vekerdi Tamás, akinek több kötete is van a könyvespolcomon otthon, és hogyha elakadok bármilyen lelki kérdésben, ami gyerekkel kapcsolatos, akkor mindig Vekerdi Tamás az, aki, hát sajnos ő már nincs az élők között.
2: Hát ugye a leíratai.
3: De igen, azok, amiket itt hagyott nekünk örökségül, azok egyszerűen fantasztikus dolgok, úgyhogy én mindenki figyelmébe ajánlom, hogyha így elakad bármi ilyen gyerekkel kapcsolatos vagy lelki kérdésben, témákban, akkor Vekerdi Tamást érdemes lapozgatni.
2: Te hány éves voltál, amikor először találkoztál halállal?
3: Amikor engem nagyon megérintett a legelső elmúlás élménye, az egyébként egy borzalmas tragédia volt számomra, mert húsvétra kaptam egy kis csirkét. És a kis csirke egész éjjel csipogott az ágyam mellett, nem tudott aludni, nyilván melegségre vágyott, és oda bújt mellém, és reggel arra keltem föl, hogy ráfeküdtem. És erre keltem föl, hogy... Most hát, már mosolygok ezen, meg látom, hogy te is mosolyogsz rajta, hagyjál.
2: Hát jó, nem úgy mosolygok, hát igen, hát mondtam, hogy ó, hát igen, ez kellemetlen.
3: És mosolyog, gyerekek, hát, hagyjál
2: most, jó, akkor erre ráfeküdtem. Tessék, azt nem mosolyogtam.
3: Borzasztó volt.
2: Hát amúgy biztos, figyelj, hát igen. Hát
3: az nem... még ráadásul az, hogy én öltem meg, érted?
2: Hát tulajdonképpen igen.
3: Igen, mert annyira bújt, 8.
2: 8.
3: Annyira bújt, és annyira alám feküdt, hát hogy ki tudta, érted, hogy most rá fogok feküdni éjszaka.
2: Hát 8 évesen nem tudhattad. Nem. Valóban. Talán most már tudnád.
3: Hát anyukám tudhatta volna, mondjuk szólhatott volna, hogy ne vegyem az ágyba, mert jogos. Azért tudta, de hát akkor hagyta abba a csipogást, érted?
2: Ja.
3: És,
2: szegény.
3: És ez nehéz volt, és figyelj, és az a durva, hogy a karma, hogy milyen a karma, vagy nem is tudom, hogy karmának nevezzük, vagy így egy paralel párhuzamnak, hogy a gyerekem is kapott húsvétre egy kis csirkét, és képzeljétek el, hogy neki is megtörtént szinte ugyanez, de ő nem az ágyba vette magához, hanem kimentek az apukájával a kertbe, és a cseresznyét le akarta venni, le akarta szakítani a fáról, és lábujjhegyre állt, és közben nem vette észre, hát a kisike kettő kis csirkéje volt, nem vette észre, hogy az egyik a lába alá futott, és ahogy visszaereszkedett a lábujjhegyről, pont úgy, hogy pont a nyakára, pont így. És figyelj, a gyerekem az teljes kikészülés.
2: Ki volt, hát persze.
3: De ugyanígy 8 éves volt, pont ugyanúgy 8 éves volt.
2: A sors fintora.
3: Pont neki is jutott egy kis csirke.
2: Ejj.
3: Akit akarata ellenére tudott...
2: Tudott
3: eltávolítani az élők soraiból.
2: Igen.
3: Borzasztó.
2: Abszolút. Nekem mondjuk ennyiből szerencsém volt, vagy nem tudom, mert én nekem nem volt házi állatom gyerekként. Már idősebb voltam, amikor lett kutyánk például, de nekünk nem volt semmilyen fajta állatkánk. Én rögtön ember halállal találkoztam, mennyi lehettem, olyan 10 körül lehettem szerintem. Anyám, anyja.
3: Tehát nagymamád.
2: Igen, de hát nem nagyon, nincs róla emlékem nagyon, mert nem nekem a nagymama, hogyha ki van mondva, hogy mama, akkor az nekem apám anyja volt az én nagymamám, aki gyerekkoromtól kezdve, azért felnőtt koromig velünk volt, vagy velem volt, és de hát igen, végül is a másik nagymamám, akkor mondjuk így. Én akkor találkoztam először így halállal. Érdekesség, hogy mi a, amikor az ember először találkozik gyerekként, vagy fiatal felnőttként, vagy teljesen mindegy, mikor találkozol a halállal, hogy ezt a picit befolyásolja a jövőben, nem? Vagy nem tudom, nekem van egy ilyen...
3: Persze.
2: De például nekem furcsa volt ezt hallani, meg láttam, hogy körülöttem az emberek nagyon szomorúak, és ezáltal lettem én is szomorú, de mivel mondom, én nem nagyon volt emlékem erről a nagymamámról, hiszen nem nagyon találkoztam vele, meg hát kicsi is voltam, állítólag kicsiként azért találkoztam vele nyilván, de hát arra meg nem emlékszem, és nekem úgy való, hogy nincs az meg, hogy nekem ő valami hozzám közelálló személy volt, érted? És úgy picit úgy nem tudtam ezt kezelni.
3: Hát hogyne?
2: Picit nem tudtam ezt kezelni. És valahogy így ezáltal valahogy nekem ez a halál eset dolog, ez ilyen mindig így próbálom magam így kívül zárni, vagy ez nagyon érdekes, ez biztos, hogy egy pszichológus, dr. Csernus megmondaná, hogy miért van, én nem tudom magamtól, de hogy tényleg szomorú vagyok, de ugyanakkor valahogy egy temetést nem ugyanúgy tudok megélni.
3: Nem szippant be annyira.
2: Igen.
3: Nem szippant be annyira,
2: talán,
3: mint mondjuk engem, aki teljes
2: kész.
3: Tehát, hogy én teljesen, engem beszippant mindenfajta gyászhír is. Tehát, hogyha én látok egy gyászhírt a újságban, vagy mondjuk görgetem a Facebookot, és ott, akkor én teljesen, tehát, hogy így engem be tud
2: kebelezni. Én tudom, hogy te ilyen vagy, igen, és én meg nem akarok érzéketlennek tűnni, mert mondom, nekem is rossz persze, amikor akár nagypapám, nagymamám meghalt, apám szüleiről beszél, akkor az is nagyon megviselt, főleg utána, hogy nem tudtam hozzájuk már fölmenni, nem tudtam őket felhívni, nem tudtunk találkozni. Tehát, hogy ez is abszolút.
3: Igen.
2: Sőt, hát nyilván az is megviselt, amikor ugye tavaly nyáron meghalt anyám. Tehát nyilván az is
3: hát
2: azért megvisel. De ugyanakkor, ugye te pont tudom, hogy téged meg mennyire jobban megviselnek ezek, mert nem emlékszem arra, hogy utána két nap múlva itt voltam a rádióban, és mondtad, hogy de hát miért vagyok itt, hogy miért nem maradtam otthon. Hogy mondtad ezt, és én megmondtam, hogy én meg ezt így jobban tudom így kezelni, hogyha itt vagyok, és
3: neked ez volt a terápiád. Igen, hogy az életed megy tovább, és csinálod. Igen, ez is egyfajta terápia tud lenni, hogy az élet megy tovább, és csináljuk a dolgokat, és nem pedig becsukjuk, lehúzzuk a redőnyt, és otthon gubbasztunk. És...
2: Mint például öcsém. Tehát ez most nem akarom őt kiadni, de hát ő is nyilván bevallaná, ha most itt ülne, hogy azért kettőnk közül őt jobban megviselte ez, és nem is tudom, tehát hogy az elmúlt pár hónapban lett úgy jobban, meg mi is jobban kezdtünk el beszélgetni, mert akkor velem se nagyon akart, meg úgy olyan
3: elzárkózott
2: tőlem is, olyan nem volt, nem akart velem se nagyon beszélgetni, vagy ingerült volt, ha velem is beszélt, és én meg ezt így elizéltem, és utána ő volt az, aki fölhívott, és mondta, hogy ne haragudjak, hogy az elmúlt időszakban
3: de
2: ilyen
3: ő
2: volt, olyan
3: meg.
2: Volt.
3: Mindenki másképp éli meg. És ti már nem vagytok gyerekek, és
2: hát
3: a gyerekeknek azt mondják, például Vekerdi Tamás is azt mondja, mint szakértő, hogy minden korosztály számára létfontosságú, hogy az elmúlás a normál beszélgetések része legyen. Ez nehéz, mert igen, vagy nyilván be kell iktatni azt, hogy az élet része a halál is. Tehát nekünk például, amikor a gyermekem kis hörcsüge meghalt, akkor a gyerekem az teljesen elkezdte magát hibáztatni. Hogy azért, mert nem figyeltem oda rá, azért, mert ez is az. Tehát, hogy és pedig akkor még nagyon pici volt a gyerekem, óvodáskorú, és ott muszáj voltam egy kegyes hazugságba belemenni, mert akkor én tényleg szakértőhöz fordultam, hogy hogyan tálaljam a gyereknek ezt a halálhírt.
2: Megértem.
3: Mert egy ideig csak kamusztam végig, hogy állatkórházban van a hörcsök. Holott már akkor a kis hörcsök nem élt. És akkor várta haza. És akkor kérdeztem Hevesi Krisztát, pszichológust, hogy mondom, mit csináljak? És akkor mondta Kriszta, hogy Hát próbáld meg neki azt mondani, hogy a kórházba jött a Hörcsöknek a
2: családja.
3: Hörcsök családja.
2: Igen, erre emlékszem, erre a sztoridre cuki.
3: Igen, de most már ugye 9 éves gyereknek ezt nem tudom mondani, tehát ezt már nem fogja bevenni, ezt már nem fogja ezt a kegyes hazugságot elhinni.
2: Azt gondolod, hogy most már nincs abba a korba, hogy
3: nincs.
2: Ezt elhiszi?
3: Á, már nagyon nincs. Most már ő 9 évesen kezd majd kinőni ezekből a kegyes mesékből is, tehát most már nagyjából ezért úgy mindig mondja, hogy anya, te Jézuskát hozta, tehát te vetted, tehát hogy így most már kezd, így tudod,
2: így, ezekre a...
3: hát igen, világosodik most már meg, mert azért az osztály, bármennyire is szeretnéd te fenntartani ezeket a mesevilágot, meg illúziókat, igen, a korosztályában lévő gyerekek már elveszik tőlük ezt. Igen.
2: Persze,
3: egymástól veszik igen, egyébként igen, el igen. ezeket a gyerekkori álomvilágot.
2: Hát igen.
3: Úgyhogy érdekes,
2: sajnos,
3: mert...
2: Pedig milyen jó dolog ezekbe hinni, meg milyen jó, amikor például tényleg el tudod azt mondani egy gyereknek, hogy ez a Hörcsök család dolog, hogy még cuki is, igen. Meg ugyanakkor így ilyen sokkal jobb lelki világot ad a gyereknek, és milyen érdekes ez, hogy ahogy egyre jobban találkozik a valósággal, a realitással egy gyerek, annál szomorúbb lesz. Nem? Tehát, hogy mi felnőttek valószínűleg ezért vagyunk már ugye jobban megrágva, ugye, hogy az élet megrágott minket, de minket már nagyon nehéz azért bemalmozni, nem hiszünk már úgy a tündérmesékbe.
3: Nem. Érdekes amúgy, hogy Vekerdi Tamás hogy fogalmaz erről, mert ő arra fókuszál, hogy a gyerekeknél inkább a körforgásra kezdjünk el fókuszálni, hogy a test átalakul, hogy a patak, a felhő, a folyó, a tenger, eső, a hó lesz belőle, és a kő, a virág, tehát, hogy itt van, itt maradt körülöttünk az a valami, az a valaki, aki elment, de mondható az is, hogy az emléke, a lelke itt marad velünk, tehát, hogy inkább a gyerekeknek ebbe kell a hitet és kapaszkodást nyújtani, vagy segítségül
2: igen,
3: nyújtani.
2: Igen, már picit a másik, picit egy spirituális ilyen butha dolog nekem, vagy
3: igen,
2: nem tudom,
3: igen.
2: Hogy ez a kő lett belőle,
3: igen,
2: meg szél lett belőle.
3: Igen, de közben meg Jézusnak is ez volt a tanítása, hogy én ott leszek
2: jogos.
3: Mindenhol, tehát te meg fogsz engem találni a szélben, a fában, a kőben, mindenhol ott leszek,
2: jogos,
3: mert
2: jogos.
3: A szívedbe kell, hogy maradjak.
2: Na de hát ez, igen, inkább ezt talán, igen, hogy nem is véletlenül szokták ezt mondani, hogy emléke örökké, ugye temetésen hát, szokták
3: igen,
2: ezt mondani.
3: Igen, főleg, hogyha mondjuk egy család hívő, akkor mégiscsak ott van az a lehetőség, az a kapaszkodó, hogy a megmaradás reménye, meg képe, hisz felkerülünk a mennyországba, és akkor van egy bizakodó hát jövőképünk, hogy majd egyszer majd találkozunk ott, meg hogy akkor majd,
2: igen.
3: Meg hogy ő jó helyen van, ott van a jó Isten mellett, tehát ott mindenki oda kerül, aki jó, és akkor majd egyszer csak mi is ott tudunk találkozni. Tehát egy hívő családnál például...
2: Na, én is hiszek
3: igen.
2: Ebbe. Én
3: de
2: is
3: az őszintesség azt mondják, hogy nagyon-nagyon fontos, tehát őszintének kell lenni. Mindig győződjünk meg arról, hogy a gyermekünk tudja, hogy ami történt, az nem az ő hibája, és ugye ezt a szakpszichológus is elmondja, hogy ez nem az ő hibája, és én nagyon-nagyon erősítettem akkor a Hörcsök halálánál a gyerekemet, mert látod, elkezdte magát hibáztatni.
2: Érdekes ez,
3: nagyon.
2: Érdekes ez, mert a felnőtt meg valahogy nem, tehát hogy ott meg átfordult, tehát
3: nem.
2: Hogy nem tudod magad hibáztatni.
3: Persze,
2: egy...
3: De várjál, de anyukám is hibáztatta magát reggel, mert hogy azt kérdezte, mert elkezdett a nyuszinak nőni a foga, és hívott hozzá állatorvost, és az állatorvos a túlnőtt fogát, hát teljesen az óráig fölnőtt a alsó szemfoga, és a nyusziknak ez nagyon fontos, hogy koptassák, és nem koptatta a nyuszikája, és akkor anyukám mondta, hogy lehet, hogy azért, mert kihívtam az állatorvost, és kicsit lecsipett a fogából, és akkor az mondom, anya, ne hibáztasd magad, látod? És hogy ő is elkezdte magát hibáztatni. Az óvodáskorú gyerekek pedig kimondottan hajlamosak azt gondolni, hogy a világ körülöttük forog, ezért magukra vetíthetik azt a dolgot, hogy mondjuk elhúny egy kis állat, akit addig gondoztak, ápoltak, szerettek. Tehát mindenképpen meg kell az óvodáskorú gyerekeket is nyugtatni, hogy semmit nem csinált rosszul, és senki nem tudta volna megakadályozni azt, hogy ez bekövetkezzen, hogy a haláleset bekövetkezzen.
2: Hát én is abszolút egyetértek abból, hogy az az első, amiről meg kell győzni a gyereket ebben az esetben, hogyha ő ténylegesen ennyire magát hibáztatja, és ő érzi magát attól depressziósan, de még nem tudja, mi ez a depresszió, de hogy úgy érzi magát, hogy úristen, az én hibám, én miattam van, stb., akkor nyilván ez az elsődleges feladat, hogy ezt elkönyveld a gyerekbe, hát, hogy de nem, hát ez nem miatt, ez az nagyon, élet vele járója,
3: ez
2: sajnos.
3: Abszolút, igen, tehát ezt tudatosítani kell egy gyerekben is, felnőtteknek is nehéz ezt felfogni, hogy ez az hogy az élet része a halál is, és hát azt sem felejtsük el, hogy szülőként nem kell titkolnunk az érzéseinket a gyermekeink elől, tehát nem kell úgy tenni, mintha minden rendben lenne, vagy hogyha sírni látnak bennünket, akkor nem kell elmagyarázni, hogy most csak belement egy szempilla a szemünkbe, tehát igenis az érzéseink része, a szomorúság is, a sírás is, tehát hogy, és ezt nem csak én mondom, de én maximálisan így gondoltam mindig erre, tehát én simán, ha szomorú vagyok, akkor simán sírok a gyerek előtt, és van olyan, hogy ő vigasztal meg engem, és egy szakember is, a szakemberek is ezt mondják, hogyha szomorú vagyok, mondjuk hiányzik a esetlegesen elhunyt nagymama, mert mondjuk nem csak egy kis állattól persze van szó, hanem mondjuk egy közeli hozzátartozóról, családtagról, akkor igenis azt is vállalni kell a gyerek előtt. Ez a részünk.
2: Egyetértek
3: ebben
2: maximálisan.
3: Nem csak vidámság van az életben, hanem van bizony könny is.
2: Igen, és hát nehéz ezt, amit most beszélünk olyan szempontból egy gyereknél, mert hogy most tényleg meddig lehet neki egy olyan szép illúzió világa, hogy minden rózsaszín és minden szép, és mikor jön el az a pont, hogy igen, amit mondasz is, hogy akár már sírni előtte, hogy lássa, hogy bizony anya is tud szomorú lenni.
3: Igen.
2: Tehát, hogy ez egy nehéz pont.
3: Egyébként
2: nehéz
3: azt is mondják, nem is én gondoltam így, mert tényleg utána olvastam, és csak ebből tudtam én is merítkezni és tanulni, hogy ha már nagyobb egy gyerek, mondjuk már iskoláskorú, tehát most a lányom esetében a gyászhoz hozzátartozik a temetés is, tehát azt a kis állatot, azt, tehát egy szertartás folyamán el lehet szépen temetni, lehet érte elmondani egy imát, tehát ugyanúgy megcsinálni egy búcsúszertartást, tehát a gyereknek ez sem lehet, hogy egy picit fájó, meg tragikus, de ez hozzátartozik egyébként, igen, az élethez. És a gyászt azt a gyereknek is, hogyha már olyan korú, akkor lehet, hogy ezzel még segít is az
2: tehát
3: elengedésben.
2: Olyan korú, igen, itt mondtad ki a kulcs
3: azért,
2: szót.
3: Igen, de azért vannak szituációk és helyzetek, amikor például egy temetésre, annak is megvan a kora, tehát
2: igen,
3: hogy az érettségi szintje.
2: Igen, vigyük magunkkal a gyereket, igen.
3: Én azt
2: igen
3: gondolom, hogy az érettségi szint, amikor már egy gyerek egy temetést végig tud vinni lelkileg, az már bőven 10 éves kor fölött van. Uh-huh. Tehát 13-14. Szerintem előtte nem való gyereknek temetés. Én így gondolom.
2: Egyetértek ebben maximálisan.
3: Mármint úgy gyereknek, hogy végigvigyen egy szertartást lelkileg, és ott igen végigállja, és nézze.
2: Hogy mi
3: és
2: történik. Igen. Valóban egyetértek, hogy ez 10 fölött, igen.
3: Igen, bőven 10 fölött. Tehát fölött. Inkább egy 13-14, még az is megterhelő egy gyerek számára.
2: Hát figyelj, egy temetés mindig megterhelő, tehát egy temetés soha nem egy vidám program, és így van egy gyereknél, meg aztán mennyi kérdés, mennyi érzés kavaroghat benne, amit nem tud még ő sem, hogy mi az, hiszen honnan tudná, hát igen. Nem könnyű téma ez, de szerintem körbejártuk, úgyhogy elmegyünk egy picit zenélni, megemészjük mi is a hallottakat, és 11 órakor jövünk, nem csak a nap, hanem a hét utolsó megszólalásával.
0: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
1: Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadásvétel jött létre országosan. A tranzakciószám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi, és 13,5%-kal a tavaly májusi szint. Ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az Otthon Start program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Megújul a MÁV Plus app. Egyszerűbb utazástervezés, könnyebb nemzetközi jegyvásárlás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid leszögezte, a magyar vasút fejlesztése érdekében nem csak a kocsik vagy a pályák szintjén kell hatalmasat előrelépni, hanem a digitalizáció és az utastájékoztatás területén is. Ennek egyik legfontosabb lépése, hogy alapjaitól gondolják újra a MÁV Plus applikációt, amely bár esztétikusabb az elődjénél, a funkciók és a használhatóság terén eddig inkább visszalépést jelentett. Ez egy hosszabb folyamat része lesz, tette hozzá, de addig sem tétlenkednek, megpróbálják a jelenlegi alkalmazást folyamatosan fejleszteni és felhasználóbarátabbá tenni. Újabb KAF villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9-től 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő jár művezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
2: Most indulunk.

0: Rádió Dix. Hold a hangunk.
1: Nagyon szép reggelt kívánok mindenkinek, 9 óra elmúlt 6 perccel. Remélem, hogy egy finom kávé vagy tea már a kezünkben van, a gyerekek pedig időben elindultak az iskolába vagy az óvodába. Ez az utolsó hét az iskolából a nyári szünet előtt. Már is érkezek a legfrissebb információkkal, megnézzük, hogy milyen az időjárás, mi vár ránk a mai napon, kell-e esernyő, vagy inkább napszemüveg, és természetesen a közlekedésre is ránézünk, hogy merre érdemes elindulni, hol lehetnek torlódások, és mire számíthatunk az utakon. Aztán egy igazán érdekes és minden családot érintő témával folytatom a reggelt, azokról a kis emberekről lesz szó, akik egyszerre képesek megnevettetni, meghatni, néha teljesen kifárasztani bennünket, mégis nélkülük elképzelhetetlen lenne az élet. Ebben az órában a gyerekeknek adom a főszerepet. A mai napon a sok napsütés mellett időnként gomoly felhők lesznek az égen, és néhol lehet jelentéktelen zápor. A délnyugati tájak kivételével élénk, néhol erős lesz a nyugati, északnyugati szél. Kora reggel főként délnyugaton képződik pára, illetve köd. A reggeli 6 és 15 fokos minimumokat követően délutára már szebb időre lesz kilátás, 24 és akár 29 fok közé is melegszik a levegő. Lezárták a fél útpályát a 12. kerületi Diós Árokban, a Szent János Kórház közelében, mert vízvezetéket javítanak. A 13. kerület Dráva utcában, a Kárpát utcánál sável húzással irányonként egy sáv járható közműjavítás miatt. Az első kerületi Mikó utcát egyirányúsították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Az első kerületben Hunyadi János úton a Donáti utca előtt a forgalom a parkolósávban halad, mert gázvezetéket javítanak. Továbbá tart a felújítás. A második kerületi Széher úton lezárták a Kuruc utcát és a Budenz út közötti szakaszt. A 129-es autóbusz terelve közlekedik a Szél-Kálmán tér felé, nem érinti a Széher út és a Budenz út megállót. Lezárták a 10. kerületi Sörgyár utcát, a Bodza utca és a Kada utca között, mert gázvezetéket javítanak. Tart a felújítás a Madarász Viktor utcában, lezárták a Faludi utca és a Gyöngyösi utca között. A 17. kerületi Rákoskert sugárúton, a Ráspoly utcánál lezárták a fél útpályát, mert beszakadt az útszakasz. Vigyázzatok magatokra az utakon, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!

0: hallod?
1: Arany hallgatóink, 9 óra elmúlt, 16 perccel. Indítsuk akkor ezt a reggelt egy nagyon érdekes témával. A mesterséges intelligencia bekúszott a mindennapjainkba, és sok egyéb mellett a gyereknevelés kapcsán is számos kérdést felvet. Szülőként szeretnénk úgy nevelni a gyerekeinket, hogy egyfelől felkészítsük őket a jövő kihívásaira, másfelől nem akarjuk, hogy hiány legyenek olyasfajta tudásnak, mely az elmúlt évtizedekben, évszázadokban hasznára vált az emberiségnek. A szakértők és a pszichológusok ma már úgy vélik, nem az a kérdés, hogy a mesterséges intelligencia belépett-e a gyerekek világába, sokkal inkább az, hogy a felnőttek képesek-e lépést tartani vele. Miközben a technológia egyre mélyebben átszövi a mindennapokat, a valódi kihívás az, hogyan őrizhető meg a kapcsolat szülő és gyerek között. A tiltás, mint általában a digitális eszközök és a mesterséges intelligencia esetében sem működik, ezt én is így gondolom, maximálisan egyetértek ezzel szülőként, én sem tiltottam soha a gyermekemet, mert az mindig sokkal nagyobb izgalommal vette körül az a dolog, amitől tiltottam. Éppen ezért én mindig úgy gondoltam, hogy a tiltás az nem a legmegfelelőbb. Helyette természetesen bizonyos észszerű és életkori határok betartása mellett sokkal inkább az egyensúly és a tudatosság a legfontosabb. Sipka Bence pszichológus úgy gondolja, hogy az AI-t gyerekek esetében kicsit úgy kell kezelni, mint a Harry Potterben a varázslatot. A Roxford falain belül lehet használni, azon kívül viszont nem. Tehát tanítsuk meg, de a mesterséges intelligencia használata egy bizonyos ideig csak felnőtt felügyelete mellett történjen. Azt gondolja a pszichológus, hogy a teljesen önálló AI használatnak nagyon sok kockázata van, miközben a gyerekek pszichológiai fejlődése szempontjából hozzáadott értéke egy bizonyos életkorig nincs. Meg kell tehát tanítani a gyerekeket ezeknek az eszközöknek a használatára, de fontos, hogy ez jól kitalált keretek között történjen. Fegyver neki Gergő, digitális pedagógiai szakértő is úgy véli, fel kell készíteni a gyerekeket a digitális világra, nem kell túl korán kezdeni. Ő azt mondja a szülőknek, hogy nem jó, hogyha a gyerek úgy kap slusszkulcsot, ha előtte nem járt Kressz tanfolyamra. Ez az AI kapcsán is így van. Ő tanárként alsó tagozatban biztos, hogy nem vinné be, a mesterséges intelligenciát felső tagozatban viszont minden tantárgyba beépítené az AI használatát. Azt gondolja, hogy nem külön mesterséges intelligencia tantárgyként kellene tanítani, inkább különböző tantárgyak, tudományterületek vagy tudományközponti projekt ötletekben lehetne használni felső tagozatban már az AI-t. A mesterséges intelligenciával történő ismerkedés tehát elkezdhető már a felső tagozatban játékos formában, ha azonban komolyabb munkáról van szó, különféle kérdésekben kérünk segítséget tőle. Nem szabad elfeledkezni róla, hogy az AI-t folyamatosan ellenőrizni kell. Ahhoz, hogy észrevegyük, amikor az AI halucinál, vagyis működési logikájából adódóan olykor kitalált információkat tálal maga biztosan, hihető tényként, kell, hogy nekünk magunknak, illetve a gyermekünknek is legyen a világról egy viszonylag pontos képünk. A mesterséges intelligencia használata során lényeges, hogy megtanuljunk jól kérdezni és kritikusan fogadni a válaszokat, visszakeresni a forrásokat. Lényeges, hogy több forrásból szerezzünk információkat, ne hagyatkozzunk egyedül arra, amit az AI mond, ez fontos leszögezni a gyerekeknek is. És az AI-jal való ismerkedés során értemes megtanítani a gyereket, hogy egy adott munkafolyamatot hogyan lehet részekre bontani, és abban hol kaphat szerepet az AI. Na de AI ide vagy oda, a jövőben is lényeges lesz az, hogy a gyerekek tisztában legyenek vele, az, hogy készen kapnak egy választ a mesterséges intelligenciától, még ha az helyes is, nem egyenlő azzal, amit valaha meg.

0: Báró, aki itt van.
1: Dick Junior, Sheffield.
2: Ki vagyok idegen, a nők.
1: Jó van, nője már be idegen. Gyere, ülj be.

0: 100.3 Rádió.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 9 óra elmúlt 35 perccel. Nagyon érdekes témával fogom folytatni ezt az órát, mert én is elgondolkodtam ezen a kérdésen, nem olyan régen, hogy hány éves korától és mennyi időre lehet otthon hagyni egy gyereket. Ez a parázs vita a szülők körében nemrégen a Redditen robbant ki. Mikor is egy apuka posztja nyomán kiderült, hogy a 15 éves lányuk egész hétvégére egyedül marad otthon a házban a házi állatokkal. Az apa vázolta a helyzetet, egyke lányuk épp most végzi a 9-et, szuper felelősségteljes és megbízható. A szülők egy közeli városba utaznának évfordulót ünnepelni péntektől vasárnapig. Két opciójuk van, vagy a lány legjobb barátnőjénél száll meg, vagy rábízzák a házat és a kutyákat. Bár a lány állítja, hogy menni fog, nyugtatván a szüleit, és de ezzel szemben azért a szülőkben ott van a félsz. A kommentelők véleménye pedig nagyon élesen eltérő volt. Mert attól, hogy egy kamasz képes megmelegíteni az ételt és nem gyújtja magára a házat, még nem biztos, hogy érzelmileg komfortos számára a néma csend. Egy kommentelő találóan megjegyezte, a lányom felelősségteljes, de tudom, hogy egy idő után eluralkodik rajta a magány a saját otthonában, mert nincs ott senki. Sok kommentelő emlékezett vissza saját kamaszkorára, amikor hiába tartották magukat felnőttnek, az üres ház zajai éjszaka hirtelen ijesztővé váltak. A kutyák jelenléte persze segít, de nem helyettesíti az emberi jelenlétet. Én soha nem felejtem el, az egyik kedves rokonom otthon volt éjszaka egyedül, egy felnőtt nő volt, és éppen egy betörőnek a kezét látta benyúlni az ajtón, aki felfeszítette már addigra a bezárt ajtót és az árat. Na most ilyenkor szülőként az lenne a kérdésem, egy költői kérdésem, hogy hogyan merném otthon hagyni éjszakára a gyereket, akár egy éjszakára is. Tehát, hogy történhet bármi. Ne menjünk el ennyire szélsőséges esetbe, tehát hogyha nem is egy betörő hatol be a házba, de mi van akkor, hogyha az a gyerek, mondjuk ne adja az Isten, elesik a fürdőszobába, megcsúszik és elesik. Nincs ott vele senki. Ő még kiskorú, tehát akkor ilyenkor azon felül, hogy tekintsünk most el attól, hogy milyen sérüléseket szenvedhet, és ki megy a segítségére, tehát a szülőket azonnal felelősségre is vonják, mert egy kiskorút hagytak egyedül. És hát vissza a témánkhoz, a kiindulási ponthoz, érdemes megjegyezni, hogy bár 15 évesen egy gyerek már majdnem felnőtt, jogilag azért országonként eltérő, hogy mi minősül kiskorúnak és elhanyagolásnak. Szóval mielőtt bárki döntene és hosszú hétvégére menne a kedvesével, a partnerével, a férjével vagy a feleségével és otthon hagyná 15 éves gyerekét, azért én azt mondanám, és a Reddit közösség tanácsa is ugyanez volt, hogy ne a korát, hanem a gyerekedet nézd.

9 óra elmúlt 49 perccel nézzük az időjárást és a közlekedést. A mai napon a sok napsütés mellett időnként gomoly felhők lesznek az égen, és néhol lehet jelentéktelen zápor. A délnyugati tájak kivételével élénk, néhol erős lesz a nyugati, északnyugati szél. Kora reggel főként délnyugaton képződik pára, illetve köd. A reggeli 6 és 15 fokos minimumokat követően délutára már szebb időre lesz kilátás, 24 és akár 29 fok közé is melegszik a levegő. Lezárták a fél útpályát a 12. kerületi Diós árokban, a Szent János kórház közelében, mert vízvezetéket javítanak. A 13. kerület Dráva utcában, a Kárpát utcánál sável húzással irányonként egy sáv járható közműjavítás miatt. Az első kerületi Mikó utcát egyirányúsították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Az első kerületben Hunyadi János úton a Donáti utca előtt a forgalom a parkolósávban halad, mert gázvezetéket javítanak. Továbbá tart a felújítás, a második kerületi Széher úton lezárták a Kuruc utcát és a Budenz út közötti szakaszt. A 129-es autóbusz terelve közlekedik a Szél Kálmán tér felé, nem érinti a Széher út és a Budenz út megállót. Lezárták a 10. kerületi Sörgyár utcát, a Bodza utca és a Kada utca között, mert gázvezetéket javítanak. Tart a felújítás a Madarász Viktor utcában, lezárták a Faludi utca és a Gyöngyösi utca között. A 17. kerületi Rákoskert sugárúton, a Ráspoly utcánál lezárták a fél útpályát, mert beszakadt az útszakasz. Vigyázzatok magatokra az utakon, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Tiszta kaná vagyok.
2: Igen, tehát csupa fül vagy, hogy tanuljál. Hát, akkor nézzük meg a szemeket. A szem egyes számban úgy van, hogy ják.
3: Ják.
2: Igen, de mivel kettő szemünk van, mit fog kapni?
3: A betűt a végére.
2: Így van, jáká. Így van. Tehát ják, ha? Ez a szemek. Szityúvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi.
0: Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányok hitvilága és vallási hagyományaik. A cigányok hitvilága rendkívül gazdag és sokszínű, amely évszázadok alatt alakult ki különböző népek és vallások hatására. Mivel a roma közösségek hosszú vándorlásaik során számos országban éltek, hitvilágukban gyakran keveredtek a keresztény, a muszlim és a hagyományos népi vallási elemek. A legtöbb európai cigány ma valamelyik keresztény felekezethez tartozik. Magyarországon a romák között megtalálhatók a római katolikus, református, görög katolikus és pünkösdi vallás követői is. A vallás fontos szerepet játszik a közösségi életben, hiszen a templomi ünnepek, keresztelők, esküvők és temetések összetartják a családokat. A hagyományos roma hitvilágban különösen fontos helyet foglal el a természet feletti világba vetett hit. Sok közösségben úgy tartották, hogy léteznek jó és rossz szellemek, amelyek hatással lehetnek az emberek életére. Egyes hagyományok szerint bizonyos személyek különleges képességekkel rendelkeztek, például képesek voltak jósolni vagy gyógyítani. A cigány folklórban nagyon nagy jelentősége van a szerencsének és a sorsnak. Sokan úgy, hogy az ember életútján részben előre meghatározza a sorsa, ugyanakkor a jó cselekedetek és az imádság segíthetnek a nehézségek leküzdésében. A hit és a remény fontos támaszt jelentett azok számára, akik gyakran szembesültek társadalmi kirekesztéssel vagy éppen szegénységgel. A család tisztelete szintén vallási és erkölcsi jelentőséggel bírt. Az idősek megbecsülése, a szülők iránti szeretet és a családi összetartás alapvető értéknek számított. Ezek az elvek gyakran vallási tanításokkal is összekapcsolódtak. A halállal kapcsolatos szokások különösen fontosak a roma közösségekben. A temetések általában nagy jelentőségű események, amelyek során és a rokonság együtt emlékezik az elhunytra. Sok helyen úgy gondolják, hogy a halott emlékének tisztelete segít fenntartani a kapcsolatot az elődökkel, és erősíti a közösség összetartozását. A modern világban a cigányok vallási élete folyamatosan változik, de a hit továbbra is a legfontosabb szerepet játsza identitásuk megőrzésében. A vallási hagyományok és a közösségi szokások segítenek abban, hogy a roma kultúra értékei fennmaradjanak a következő generáció számára.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
1: Most indulunk.

0: 10 óra elmúlt 7 perccel. Remélem, hogy mindenkinek mosoly van az arcán, mert már elfogyasztotta a kávéját vagy a teáját. Hamarosan jönnek a témáink, amik szinte minden kisgyermekes családban előkerülnek. Mit lehet kezdeni a válogatós gyerekekkel? Tényleg létezik-e az a gyerek, aki 3 hétig csak tésztát vagy kiflit hajlandó enni? És vajon meddig érdemes aggódni emiatt? Aztán az óvodai alvásról is beszélgetünk majd. Kell-e mindenkinek délután szundikálnia? És mi van, hogyha a gyerek otthon már rég nem alszik, az oviban mégis kötelező a pihenő? És persze azt is kiderítjük majd, hogy néha kivárja jobban a csendes pihenőt, a gyerek vagy a szülő. Most pedig érkezik a friss időjárás jelentés, és megnézzük azt is, hogy merre érdemes elindulni, illetve hol érdemes még várni egy kicsit, és türelmesnek lenni az utakon. A mai napon a sok napsütés mellett időnként gomoly felhők lesznek az égen, és néhol lehet jelentéktelen zápor. A délnyugati tájak kivételével élénk, néhol erős lesz a nyugati, északnyugati szél. Kora reggel főként délnyugaton képződik pára, illetve köd. A reggeli 6 és 15 fokos minimumokat követően délutára már szebb időre lesz kilátás, 24 és akár 29 fok közé is melegszik a levegő. Lezárták a fél útpályát a 12. kerületi Diós árokban, a Szent János kórház közelében, mert vízvezetéket javítanak. A 13. kerület Dráva utcában, a Kárpát utcánál sável húzással irányonként egy sáv járható közműjavítás miatt. Az első kerületi Mikó utcát egyirányúsították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Az első kerületben Hunyadi János úton a Donáti utca előtt a forgalom a parkolósávban halad, mert gázvezetéket javítanak. Továbbá tart a felújítás a második kerületi Széher úton, lezárták a Kuruc utcát és a Budenz út közötti szakaszt. A 129-es autóbusz terelve közlekedik a Szél-Kálmán tér felé, nem érinti a Széher út és a Budenz út megállót. Lezárták a 10. kerületi Sörgyár utcát, a Bodza utca és a Kada utca között, mert gázvezetéket javítanak. Tart a felújítás a Madarász Viktor utcában, lezárták a Faludi utca és a Gyöngyösi utca között. A 17. kerületi Rákoskert sugárúton, a Ráspoly utcánál lezárták a fél útpályát, mert beszakadt az útszakasz. Vigyázzatok magatokra az utakon, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok.
1: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Vorbinasz.

0: rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Buenos días, szép napot kívánok mindenkinek. 10 óra elmúlt 16 perccel. Ha már gyerekekkel kezdtem ezt a napot, akkor úgy gondoltam, hogy gyerekekkel is és gyerekes témával fogom folytatni. A legtöbb gyerek életében vannak időszakok, amikor elutasítják, vagy elutasítanak bizonyos ételeket, vagy éppen ragaszkodnak néhány kedvenchez. Ez általában természetes fejlődési szakasz, amelyet idővel kinőnek. Viszont sok szülő számára frusztráló helyzet, amikor a gyermeke visszautasítja a zöldségeket, az egészséges főtt ételeket, vagy akár a gyümölcsöket, a háttérben azonban nem feltétlenül finnyásság, vagy a családban látott étkezési minták állnak. Nézzük, hogy mi állhat a válogatóság mögött. Ha otthon alapvetően egészséges étkezési szokások uralkodnak, akkor ez jelenti a normát a gyermek számára is, a válogatóság mögött pedig akár genetikai okok is meghúzódhatnak. Egy friss kutatás éppen ezt a kérdést vizsgálta, és arra kereste a választ, hogy milyen tényezők állhatnak a gyermekkori válogatós étkezés hátterében. A legtöbb gyerek életében vannak időszakok, amikor elutasít bizonyos ételeket, vagy ragaszkodik néhány kedvenchez, ez általában természetes fejlődési szakasz, amelyet idővel kinőnek. Vannak azonban gyerekek és felnőttek is, akiknél az étel idegenkedés jóval súlyosabb. Már egy étel látványa vagy illata is rosszul létet válthat ki náluk, étrendjük pedig annyira korlátozott lehet, hogy az a fejlődésüket és táplálkozásukat is veszélyezteti. Számukra az új ételek kipróbálása nem egyszerű dac vagy válogatosság kérdése. Ezt támasztja alá egy kutatás is, amely több mint 35 ezer gyermeket vizsgált. Az eredmények szerint az elkerülő vagy korlátozó étkezési viselkedésnek jelentős genetikai háttere lehet. A gyerekek mintegy 6%-ánál tartós étkezési korlátozottság figyelhető meg, további 6%-nál pedig már növekedési vagy tápanyag hiányos problémák is jelentkeznek. Figyeljetek, nagyon érdekes, mert a kutatók egy olyan gént is azonosítottak, amely kapcsolatban állhat a válogatós étkezéssel és a szagok feldolgozásával. Ez segíthet megmagyarázni, hogy egyes gyerekek miért reagálnak rendkívül érzékenyen bizonyos ételekre. Mivel az étellel először látás, szaglás és tapintás útján találkozunk, az idegrendszer már az első falat előtt elutasító reakciót adhat. Soha nem felejtem el a saját kislányomat, még mindig itt van előttem, amikor a hozzátáplálásnál tartottunk, akkor az első étel, szilárd étel, az minden babánál a bevezetés, az alma, és az almának először adtam neki a levét, aztán utána nyilván a pépesebb verzióját, tehát mindenféle öklendezést leművelt, de aztán utána hozzászokott és szerette az almát, úgyhogy érdemes volt próbálkozni, a mai napig is nagyon szereti a gyümölcsöket, és hál' Istennek nálunk az étkezéssel nincsen probléma. A szakemberek három fő típust különböztetnek meg. Az érzékszervi alapú, nehézségekkel küzdő gyerekek számára egyes ételek látványa, vagy szaga, vagy állaga okoz erős kellemetlenséget. A motorikus eredetű problémáknál a rágás, a nyelés az jelenti a kihívást, ezért gyakran kerülik a nehezebben fogyasztható ételeket, ezért szokták egyébként a gyerekek elutasítani többségében a húst, mert azt úgy nagyon kell rágni, azon dolgozni kell, ezért is szeretik szerintem jobban azokat a húsokat, vagy azt a fajta hústípust, ami könnyebben rágható, például a csirkemell, az ilyen. Az étvágy alapú blokkok esetében pedig az éhségérzet működése tér el a megszokottól, vagy az evéshez kapcsolódó szorongás áll a háttérben. A szakértők szerint a nyomás gyakorlás ritkán vezet eredményre, szóval ne erőltessük és ne húzzuk a gyereket azzal, hogy csak egy falatot kóstolj meg típusú próbálkozásokkal, mert ez nagyon sokszor fokozzák a stresszt, ami még nehezebbé teszi az evést. Sokkal hatékonyabb a fokozatos megközelítés, amelyben a gyermek először csak megismerkedik az étellel, megnézi, megszagolja vagy megérinti azt. Az érzékszervi nehézségekkel küzdő kezdő gyerekeket érdemes bevonni a főzésbe, az ételkészítésbe, a motorikus problémáknál pedig a rágási készségek fejlesztése és a textúrák fokozatos bevezetése segíthet. Az étvágy alapú korlátozások esetében fontos megtalálni azt a napszakot, amikor a gyermek a legnyitottabb az evésre. A legfontosabb üzenet, hogy a súlyos étkezési nehézségek mögött gyakran biológiai és idegrendszeri okok állnak, vagy állhatnak. Ezek a gyerekek nem egyszerűen válogatósak. Megértésre, türelemre és megfelelő támogatásra van szükségük.

0: legjobb rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, aki most csatlakozik a rádiódikhez. A pontos idő 10 óra elmúlt 35 perccel. Nagyon sok szülő nem is érti, hogy a gyereke miért nem szeretne óvodába menni. Sokan hallottuk már ezt, én úgy gondolom, hogy nem akarok óviba menni. Ennek a problémának lehet a délutáni alvás a forrása. Felnőttként mit nem adnánk azért, hogy csak 10-15 percet is pihenhessünk. A 4 és 6 éves korosztályból azonban már egyre kevesebben szeretnék álomra hajtani a fejüket ebéd után. Bár vannak, akiket azért mégis elnyom az álom, de sajnos vannak azok a gyerek, akik ilyenkor csak ébren forgolódnak másfél vagy két órán át, ha ugyan hagyják forgolódni, és nem kell nyugton feküdniük. A kötelező alvás ilyenkor olyan erős stresszforrás lehet, amely miatt nagyon sok gyerek mondja, hogy utálok óviba menni. A gyerekek többsége 3 és 5 éves kora között hagyják el a délutáni alvást. Az 5 éves gyerekek kevesebb, mint 30%-ának van szüksége napközbeni alvásra. Eszerint a nagycsoportosok döntő többsége nem igényli már a délutáni alvást, ami persze nem jelenti azt, hogy akik viszont igen, azoknak nem kell megadni a lehetőséget rá. Ez azért is bonyolultabb, mert nagyon sok óvodában összevont csoportok vannak, ahol vannak nagyobbak, középsősök és kis csoportosok is. Így hát a nagyoknak kötelező pihenni velük együtt. Egy kutatás már kimutatta, hogy 5 éves kor után a kötelező délutáni alvásnak nincs mérhető előnye a kognitív fejlődésre vagy az egészségre, sőt negatívan befolyásolhatja az éjszakai pihenést. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a hazai óvodák nem állnak hozzá túl rugalmasan ehhez a kérdéshez, mert a legtöbb intézményben hely és szakember hiány van. Selmeciné Valas Renáta szakpszichológus megjelentetett az oldalán egy írást arról, hogyan lehetne megreformálni a kötelező alvást az óvodákban. Az egyik ilyen, hogy a 20 perces szabály. Aki 20 perc nyugodt fekvés után sem alszik el, az felülhessen az ágyába, és halkan mataghasson, például nézegethet mesekönyvet, vagy játszhat halk, szenzoros vagy logikai játékokkal. A suttogó sarok. Azoknak, akik ébren vannak, egy elszeparált részen engedélyezni lehetne a csendes játékot, például színezés vagy kirakózás, amíg a többiek alszanak. A fülhallgató megoldása sem egy elvetendő dolog, a nem alvó nagyok hallgathatnának hangos könyvet fülhallgatóval, így lekötik a figyelmüket, és eszükbe sem jut rendetlenkedni. A fektetés, mint lehetőség, nem kényszer. Elismerni, hogy a pihenés és az alvás két külön dolog. A testnek kell 20 perc relaxáció, de az agynak nem feltétlenül kell kikapcsolnia. Reméljük, hogy egyszer eljutunk majd oda is, hogy az óvónéni az óvodai matracon fekvő tágra nyitott szemű gyereknek nem azt fogja mondani mérgesen, hogy miért nem alszol, hanem azt, hogy látom, ma inkább ébren pihensz, segítek, hogy ez neked is jó legyen.

0: 10 óra múlt 45 perccel, sziasztok, jöjjön egy kis közlekedés és időjárás. A mai napon a sok napsütés mellett időnként gomoly felhők lesznek az égen, és néhol lehet jelentéktelen zápor. A délnyugati tájak kivételével élénk, néhol erős lesz a nyugati, északnyugati szél. Kora reggel főként délnyugaton képződik pára, illetve köd. A reggeli 6 és 15 fokos minimumokat követően délutára már szebb időre lesz kilátás, 24 és akár 29 fok közé is melegszik a levegő. Lezárták a fél útpályát a 12. kerületi Diós árokban, a Szent János kórház közelében, mert vízvezetéket javítanak. A 13. kerület Dráva utcában, a Kárpát utcánál sável húzással irányonként egy sáv járható közműjavítás miatt. Az első kerületi Mikó utcát egyirányúsították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Az első kerületben Hunyadi János úton a Donáti utca előtt a forgalom a parkolósávban halad, mert gázvezetéket javítanak. Továbbá tart a felújítás. A második kerületi Széher úton lezárták a Kuruc utcát és a Budenz út közötti szakaszt. A 129-es autóbusz terelve közlekedik a Szél Kálmán tér felé, nem érinti a Széher út és a Budenz út megállót. Lezárták a 10. kerületi Sörgyár utcát, a Bodza utca és a Kada utca között, mert gázvezetéket javítanak. Tart a felújítás a Madarász Viktor utcában, lezárták a Faludi utca és a Gyöngyösi utca között. A 17. kerületi Rákoskert sugárúton, a Ráspoly utcánál lezárták a fél útpályát, mert beszakadt az útszakasz. Vigyázzatok magatokra az utakon, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok.
1: Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
2: Minden egyes nap veled egy áldás. Nem tudom megköszönni én azt, hogy vagy nekem.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Felmenő rendszerben kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát is, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter Facebook oldalán. Lannár Judit a pedagógus képzés kivezetését azzal indokolta, hogy ott nincs megfelelő intézményi keretben. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy azokat a hallgatókat, akik már megkezdték tanulmányaikat, semmilyen hátrány nem ér. Számukra biztosítják, hogy képzésüket változatlan feltételek mellett befejezhessék. Nagyobb lefedettséget, gyorsabb eljutást kínál majd az utasoknak Budapesten és az agglomerációban a július elejével megújuló éjszakai hálózat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Emlékeztettek, az éjszakai közlekedési rendszer átfogó megújítására legutóbb közel 20 évvel ezelőtt került sor, ezért a hálózat ma már csak részben tükrözi a megváltozott utazási szokásokat és a nappali közlekedési rendszer fejlődését. A BKK széles körű társadalmi egyeztetés után vezeti be az új rendszert július 1-jéről 2-ára virradó éjszaka. Az átalakítással a főváros egészét lefedő, az agglomerációban élők igényeit is kielégítő, jól áttekinthető hálózat jön létre, amely a belvárosból és a Nagykörút térségéből a fő közlekedési tengelyek mentén minden városrész számára biztosítja az eljutást. A Budapest Airport vezérigazgatója szerint biztosított a kerozin ellátás a nyári szezonra. A magasabb ár nem jelent hiányt. A gyorsabb utasáramlás érdekében új, szélesebb biztonsági folyosókat is kialakítottak. A magasabb ár nem jelenti azt, hogy hiány lenne, mondta a Budapest Airport vezérigazgatója. A beszállítóktól be tudják szerezni a kellő kerozin mennyiséget, a drágulást pedig végső soron a légitársaságoknak kell beépíteniük a jegyárakba. Hozzátette, a kerozinnak csak egy kisebb része származik a közel-keletről, ami az árakra van hatással, de nem az ellátás biztonságára, írja a Telex. A repülőtér a nyári csúcsforgalomra is készül, ahol idén is növekedésre számítanak, miután 2025-ben 19,5 millió utast szolgáltak ki. Az Európai Bizottság üdvözölte, hogy Szlovénia péntektől megszüntette a Horvátországgal és Magyarországgal közös belső schengeni határain korábban bevezetett ideiglenes ellenőrzést. A ljubljanai kormány döntése alapján a rendőröket visszavonták az érintett határátkelőkről, az okmányellenőrzéseket pedig célzott rendőrségi intézkedések váltják fel a határ mentén és az ország belsejében is. Magnus Brunner, az Európai Bizottság migrációért felelős tagja, az X közösségi oldalon üdvözölte Szlovénia döntését.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül köti. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádió Dik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
2: Most indulunk.

0: kelj fel!
1: Apa. Mi van, fiam? Mit vagyok? Nincsen semmi baj. Mi van, fiam? Nincsen semmi.
2: Szép délelőttöt kívánok mindenkinek, sziasztok! Remélem, hogy most már így 11 óra 6 perckor mindenki ébren van, és aki már megjárta a piacot, ott már azokban az otthonokban frottyog a húsleves. És remélem azt is, hogy a világ még nem fogyott ki a jó kedvéből. A következő percekben természetesen jövök a friss időjárással, hogy mindenki számára világos legyen, hogy napszemüveg vagy esőkabát a mai outfitünk, és aztán megnézzük a közlekedést is ismételten, hogy hol lehet gördülékenyen haladni, és hol gyakorolhatjuk a türelmünket. Ezt követően két igazi nyári témával készülök nektek, a színek erejéről, vajon tényleg jobb kedvre derít egy sárga póló, vagy megnyugtat-e a kék, és miért van az, hogy a piros ruhában valahogy mindenki magabiztosnak érzi magát. És ha már nyár, akkor természetesen az ételek sem maradhatnak ki, melyek azok a fogások, amelyekről rögtön a vakáció jut eszünkbe, egy jó hideg görögdinnye, egy lángos a strandon, vagy egy gombóc fagyi, vagy éppen a nagymama gyümölcslevese. Maradjatok velem, mert először, ahogyan már mondtam, időjárás, közlekedés, aztán színes és incsiklandó témákkal folytatom ezt a szép nyári reggelt, kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. A mai napon a sok napsütés mellett időnként gomoly felhők lesznek az égen, és néhol lehet jelentéktelen zápor. A délnyugati tájak kivételével élénk, néhol erős lesz a nyugati, északnyugati szél. Kora reggel főként délnyugaton képződik pára, illetve köd. A reggeli 6 és 15 fokos minimumokat követően délutára már szebb időre lesz kilátás, 24 és akár 29 fok közé is melegszik a levegő. Lezárták a fél útpályát a 12. kerületi Diós árokban, a Szent János kórház közelében, mert vízvezetéket javítanak. A 13. kerület Dráva utcában, a Kárpát utcánál sável húzással irányonként egy sáv járható közműjavítás miatt. Az első kerületi Mikó utcát egyirányúsították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Az első kerületben Hunyadi János úton a Donáti utca előtt a forgalom a parkolósávban halad, mert gázvezetéket javítanak. Továbbá tart a felújítás a második kerületi Széher úton, lezárták a Kuruc utcát és a Budenz út közötti szakaszt. A 129-es autóbusz terelve közlekedik a Szél Kálmán tér felé, nem érinti a Széher út és a Budenz út megállót. Lezárták a 10. kerületi Sörgyár utcát, a Bodza utca és a Kada utca között, mert gázvezetéket javítanak. Tart a felújítás a Madarász Viktor utcában, lezárták a Faludi utca és a Gyöngyösi utca között. A 17. kerületi Rákoskert sugárúton, a Ráspoly utcánál lezárták a fél útpályát, mert beszakadt az útszakasz. Vigyázzatok magatokra az utakon, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok.
3: 100.3 Rádiódi.
4: Sunen Romale.

Üdvözlök mindenkit a Rádiódik frekvenciáján, 11 óra elmúlt 16 perccel. Vannak napok, amikor a tükörből visszanéző arcunk nem éppen azt sugározza, amit szeretnénk. A fáradtság, a stressz, az alvás hiány nyomot hagyhat a bőrünkön, és ilyenkor még a legjobb smink sem mindig hozza meg a várt eredményt. De van egy titkos fegyver, amely pillanatok alatt képes megváltoztatni a megjelenést és a hangulatot, ez pedig nem más, mint a megfelelő ruhaszín kiválasztása. Mert bizony ez fiatalítja és energiával tölti fel a megjelenésünket, illetve javítja a hangulatunkat. A sárga élénkít, elűzi a bőr sápadtságát, ha a bőr tónushoz választjuk azt. A barna harmóniát teremt, természetes hatást ad, továbbá elfedi a fáradtságot. A színek nem csupán esztétikai döntések, hanem pszichológiai hatással is bírnak. Egy jól megválasztott árnyalat nem csak kiemeli az arcvonásokat, hanem energiát és frissességet sugároz még akkor is, ha belül épp az ellenkezőjét érezzük. A divattervezők és stylistok évtizedek óta tudják, hogy bizonyos színek szinte varázserővel bírnak, és három árnyalat különösen hatékony, ha gyors megoldásra van szükség. Ez pedig a sárga, a barna és a bordó. Egyiket se szeretem. De lehet, hogy meg fogom szeretni, mert a stylistok azt mondják, hogy a meleg sárga árnyalatok, mint a mustár, a méz vagy a pezsgőszín, ezek képesek elűzni az arc szürkeségét és sápadtságát. Egy jól megválasztott sárga ruhadarab olyan hatást kelt, minthogyha egy természetes fényforrást viselne magán az ember. Én olyan lennék benne, mint egy nagy citrom. De majd lehet, hogy kipróbálom. A trükk az, hogy a bőr tónushoz illő árnyalatot kell választani. Akinek világos a bőre, mint például nekem is, annak a lágy pasztelsárga lesz a nyerő, sosem gondoltam volna. Még a sötétebb bőrszínnel a mély, mustár vagy okkersárga árnyalatok mutatnak igazán jól. Ez viszont kétségtelen, hogy akinek barna a bőre, azon nem csak a sárga mutat jól, hanem minden. Minden szín. Egy sárga blúz vagy sál azonnal életet lehel a megjelenésben, garantáltan feldobva a napot. A barna szín hosszú ideig a divat mostoha gyereke volt, de mára igazi reneszánszát éli. Ez az árnyalat tökéletes választás, ha fáradtnak érzi magát az ember, mert nem hoz létre éles kontrasztokat, amelyek kiemelnék a szem alatti karikákat. Ehelyett melegséget és harmóniát sugároz, és szinte egyé válik a bőr természetes pigmentjeivel. Ezt se gondoltam volna, és majd lehet, hogy ezt is megnézem, mert rendelek valami barnát. Nekem egyébként általában a ruhás szekrényemben a fekete és a fehér ing a dominánsabb. De vannak színes ruháim is természetesen, de azokat mostanában hanyagolom. Na de vissza a barna színhez, mert a csokoládé barna mélységet és eleganciát kölcsönöz a sötétebb bőr tónusúaknak, míg a világos karamell barna lágy és kifinomult hatást kelt a világosabb bőrön. Egy barna kabát, azt mondjuk tényleg jól néz ki, vagy pulóver, egyszerű sminkkel és laza frizurával kombinálva olyan megjelenést eredményez, amely könnyed és magabiztos. Na akkor jöjjön a bordó, amit én soha, de soha nem vennék fel. De lehet, hogy ti felveszitek, mert nektek jól áll. Ha igazán erőteljes, vizuális hatást szeretnénk elérni, akkor a bordó a színünk. Ez, hát én nem szeretnék ilyet elérni. Ez a mély, telített árnyalat azonnal az arcra irányítja a figyelmet, és smink nélkül is kifejezővé teszi a megjelenést. Az én megjelenésemet a smink nélkül mindenki megjegyzi, hogy sírtam-e, vagy nem aludtam-e éjjel. Szóval a bordó szinte minden bőrtónussal kontrasztot képes, vagy képez, így hát eltereli a figyelmet a fáradtság jeleiről, például a sötét karikákról, vagy a sápadtságról. Szerintem a bordó meg pont kiemeli a sápadtságot, úgyhogy én nem gondolnám, hogy a bordó az annyira jó lenne, de hát ha a stylistok azt mondják, akkor biztos így van. Minden esetre én azt gondolom, hogy ha belül jól vagyunk és jól érezzük magunkat, akkor bármi lehet rajtunk, bármilyen szín, abban úgyis ragyogni fogunk. Na próbáljátok ki ezeket a színeket!

azoknak, akik most csatlakoznak a Rádió Dickhez, 11 óra elmúlt 48 perccel. Hamarosan itt az ebédidő, és arra gondoltam, hogy valami finom recept ötlettel vagy ötletekkel fogok nektek kedveskedni, és így a nyári melegben, a hőségben mindenki a könnyebb, hűsítő nyári receptekre vágyik, és ezeket szeretjük. De azért mi romák, ilyenkor is ügyelünk arra, hogy kimaxoljuk az ízeket. Na nézzük ezeket a recepteket, mert egyiket, másikat még én sem készítettem el, úgyhogy kíváncsian várom. Tehát itt van egy ilyen, hogy csicseri borsós cézár saláta. Hát a nagy melegben még mindig húsimádóként nekem is jól esik egy-egy húsmentes nap, úgyhogy ezekre az időszakokra tökéletes lehet ez a saláta. Még nem kóstoltam így meg csicseri borsóval, de biztos, hogy nagyon jó. Egy igazán lájtos, könnyed étel, ami végül is öntettel nagyon jó.

lehet, úgyhogy el fogom készíteni, meg fogom csinálni majd csicseri borsóval, kíváncsi vagyok én is, hogy milyen. Aztán van itt egy finom édesség, én nagyon szeretem a túró gombócot, ami egyébként végül is egy édes ételnek számít, de lehet főételnek is fogyasztani. Én azt gondolom, hogy nagyon gyorsan össze lehet rakni, nem kell feltétlenül főzős túrógombócot készíteni, hanem hirtelen kikeverünk egy kis túrót vaníliás cukorral, egy kis tejföllel, teszünk bele egy kis édesítőszert, hogyha valaki diétásan szeretne enni, és mellé tolunk egy kis eperragút, nagyon finom ez így nyáron, hozzá egy kis citromos tejföl, abba is egy kis vaníliás cukor, és tökéletes egy ebédre is. Aztán nézzük tovább, itt van előttem egy mozzarellás dinnye saláta. Na hát ennél a salátánál azt írja a recept, hogy nem létezik egyszerűbb étel, és könnyebb sem. Tehát abszolút fit, ultra könnyű, összerakni is, úgyhogy nem is kell szaporítani tovább a szót. Ha valakinek van 10 perc, akkor mindenképpen rakjon össze egy mozzarellás dinnye salátát. Tényleg nagyon jól néz ki. Aztán aki szereti a kaprót, mert a kapora nyár egyik legnagyobb, legkirályabb fűszere, és cukkinivel régóta verhetetlen párost alkotnak. Én még ezt nem kóstoltam, de nagyon izgalmasnak tűnik. Úgyhogy ezt a salátát emellé csirkehúst azért ajánlanak, hogy teljes legyen az élvezet. Van itt egy olyan, hogy joghurtos tésztasaláta, már tényleg kezdek megéhezni, lassan-lassan el fogok köszönni, mert beszaladok valami boltba, vagy valami étterembe, és valami ilyesmit fogok enni, mert annyira gusztálok, hogy már folyik is a nyálam. De ez a joghurtos tészta saláta, ez alig több, mint 20 percet kér, az időnkből cserébe pedig egy nagyon könnyű frissítő ebédet vagy vacsorát villanthatunk, tele van zöldségekkel, ultra szaftos, egy kis fokhagymával, hogyha nem spórolunk, akkor még ízletesebb tud lenni. Ez szerintem egy nyári ebédnek egy tökéletes választás lehet. Aztán ami azt gondolom, hogy a lista vezető, az pedig megunhatatlan, a hideg gyümölcsleves. Bármilyen formában a gyümölcsleves nyáron nagyon találó és nagyon, nagyon, nagyon közkedvelt. Lehet tejszínnel is, de lehet, aki szereti a megylevest, akkor az felfőzve meggyel eszi, de egy hideg görög gyümölcsleves főételnek is és desszertnek is perfekt. Én ezzel zárnám a mai napot, mindenkinek jó étvágyat kívánok az ebédhez, vigyázzatok magatokra, főzzetek valami finom nyári hűsítő ételt. Sziasztok, Völgyi Zsuzsi voltam!

0: műsor termékmegjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 rádiódikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Tiszta kanál vagyok!
2: Igen, tehát csupa fül vagy, hogy tanuljál. Hát, akkor nézzük meg a szemeket. A szem egyes számban úgy van, hogy ják.
3: Ják.
2: Igen, de mivel kettő szemünk van, jáká. Mit fog kapni?
3: A betűt a végére.
2: Így van, jáká. Így van. Tehát ják, ha? Ez a szemek. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi.
0: Rólunk neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányok hagyományos lókereskedelme. A ló évszázadokon keresztül meghatározó szerepet játszott a cigány közösségek életében. A vándorló életmód, a közlekedés, a kereskedelem szempontjából a lovak nélkülözhetetlenek voltak. Emiatt sok roma család különleges tudást szerzett a lovak tartásáról, gondozásáról és kereskedelméről. A lókereskedelem a cigányok egyik legismertebb hagyományos foglalkozásává vált. Sok család generációról generációra örökítette tovább a lovakkal kapcsolatos ismereteket. A jó lókereskedő pontosan tudta megállapítani egy állat korát, egészségi állapotát, erejét és értékét. Ez a tudás hosszú tapasztalat eredménye volt. A vásárok fontos találkozóhelyek voltak a lókereskedő számára. Magyarországon számos településen rendeztek állatvásárokat, ahol a cigány kereskedők is megjelentek. A vásárok tehát nem csak üzleti események voltak, hanem társadalmi találkozók is, ahol híreket cseréltek és kapcsolatokat teremtettek, ami akkoriban a legfontosabb volt. A sikeres lókereskedelemhez kiváló tárgyalókészségre volt szükség. A kereskedőknek tudniuk kellett meggyőzni a vevőket, ugyanakkor ügyesen alkudozni is. Az alkú gyakran hosszú beszélgetésekből állt, és a felek számára egyaránt fontos része volt az üzletkötésnek. A lovak gondozására nagy figyelmet fordítottak. Egy jól táplált, egészséges és engedelmes ló sokkal értékesebb volt a piacon. A kereskedők rendszeresen ellenőrizték az állatok állapotát, és igyekeztek a lehető legjobb formában bemutatni őket a vásárlóknak. A lókereskedelem mellett sok cigány család foglalkozott patkolással, lógyógyítással és más lovakhoz kapcsolódó mesterségekkel is. Ezek a tevékenységek szorosan kapcsolódtak egymáshoz, és fontos megélhetési forrást is jelentettek. A 20. század folyamán a gépesített közlekedés elterjedésével a lovak szerepe fokozatosan csökkent. Az autók, traktorok és egyéb más járművek egyre inkább átvették a lovak helyét, így a hagyományos lókereskedelem jelentősége is visszaesett. Ennek ellenére a lovak iránti tisztelet és a hozzájuk kapcsolódó tudás sok roma családban ma is élő hagyomány. A cigány lókereskedők története jól mutatja a roma közösségek alkalmazkodó képességét, szakértelmét és gazdag kulturális örökségét. Ez a hagyomány fontos része a magyarországi és európai történelemnek, amely ma is értékes emléket jelent a múltból.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
7: Ma délután 3 óráig a 9. kerületben a Gubacsi úton, az Illatos út és a Szabadkai út, illetve az Illatos úton a Gubacsi út és a Gyáli út között napközben időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni veszélytelenítés miatt. a 11. kerületben az Egér úton, befelé a Bazsalikom utcánál egészen délután 3 óráig sávlezárásra kell számítani karbantartás miatt. Útszűkületen kell majd áthajtani a 19. kerületben a Bátori utcában az Üllői útnál, mert gázvezetéket építenek. Lezárják a 13. kerületben az Alig utcát a Váci út előtt egészen délután 4 óráig elektromos közműépítés miatt. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton, így a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták.
0: Időjárás.
7: Kellemes nyári időt hozott a keddi nap. Sok napsütésre, száraz időre van kilátás a térségben. A szél egy picit élénk lesz, de délutára már 27-28 fok körül alakulnak a maximumok. Ez a kellemes idő az előrejelzések szerint este 7-ig velünk lesz, ezt követően este 8 órakor 25 Celsiusra esik vissza a hőmérséklet, ami még mindig elég barátságos, majd este 10-kor 23, éjfélkor pedig 21 fok lesz, és a holnap szerda hajnal 19 fokkal startol majd.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
8: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak.
9: Rádió Dick.

0: 98.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Elmúlt dél, már is elértük a mai nap közepét, úgyhogy remélem, hogy sokaknál már az ebédidője a főszerep. Június 16-át mutatja a naptár, ezen a keddi napon pedig a Justin nevű hallgatóinkat köszöntetjük nagy szeretettel. Mit gondoltok, hogy a Justin az egy női vagy egy férfi név? Én arra tippeltem, hogy női, de tévedtem, ez egy férfi név. A Justina az a betűvel végződő változata a hölgyeké. Ez a patinás férfi név latin gyökerekkel büszkélkedhet, a Justinus alakból származik, a jelentése pedig rendkívül nemes. Igazságos, becsületes, igaz ember. Az igazságossággal és a jelenbeli tisztasággal kapcsolatban hoztam azt az idézetet Platontól, az ókori görög filozófia és a nyugati gondolkodás egyik legnagyobb megalapozójától, aki így fogalmazott: az igazságosság nem más, mint a lélek belső rendje és harmóniája, vagyis egyensúlya. Ez a mély gondolat arra emlékeztet minket, hogy a valódi becsület és az önbecsülés nem a külső szabályok követéséből fakad, hanem abból, ha belsőleg békében és összhangban vagyunk önmagunkkal. De nagy dolog, ha valaki ezt a békét megkóstolja. Amikor tiszteljük a saját belső igazságunkat, azzal megadjuk magunknak az emberi méltóságot, amikor merünk egyenesek és őszinték lenni, legfőképp saját magunkhoz. Ne feledjétek, hogy a legértékesebb belső iránytű a saját becsületetek. Mert a lélek igazi harmóniáját, egyensúlyát mindig az adja meg, ha hülyek maradtok a belső igazságotokhoz.

0: Rádió Dick, ahol a jó kedv kezdődik.
1: Ismét itt vagyunk a mikrofonnál, pontosabban csak én, Baranyi Tamás, és ha a mai kiadós ebéd után úgy érzitek, hogy egy kicsit nehezebben indul be a délutáni pörgés, lendüljünk át rajta együtt egy jó kávé vagy egy remek zene mellett. Ma június 16-a kedd van, és továbbra is a Justin nevű férfi hallgatókat ünnepeljük, pontosabban nem csak azokat, akik minket hallgatnak, hanem kik szerte szét bóklásznak a világban. Isten éltesse őket, boldog névnapot kívánok nekik, és a születésnaposokat is köszöntve, sok áldást kívánok az ő életükre is. Érdemes kicsit mélyebbre ásni a Justin név jelentéseiben, hiszen az igazságos és a becsületes jelentés mellett a jogosság és a törvényesség eszméje is szorosan kapcsolódik hozzá. A belső egyenességhez és a helyes életúthoz jól passzol az egyik cigányvajda, Marcus Aurelius, a híres római császár, a sztoikus filozófus intelme. Aki igazságosan cselekszik, mondja Marcus, annak a lelke olyan, mint egy tiszta forrás. De tetteinket ne az érdekek, hanem az értékek vezéreljék. És egyáltalán nem logikátlan, ha az érdekeinket egyébként az értékeinkhez mérjük. Úgy is lehet sikereket elérni az életben. Ha képesek vagyunk a mindennapokban a tisztesség útját választani, azzal egy olyan belső stabilitást teremtünk, amelyet a külső világ zajai nem tudnak megingatni. A legnagyobb kincs az életben, amikor éjszaka úgy alszunk el stresszmentesen, tudjuk, hogy reggel semmi olyan dolog nem érhet minket, ami a becsületünket kezdené ki. A lehetőségeink kiaknázása mindig ott kezdődik, amikor tiszta fejjel és tiszta szívvel állunk bele a feladatainkba. Magyarországon elfelejtettük, hogy hosszú távon mi a fontos, mi mindig rövidben gondolkodunk. Épp ezért olyan rövidek az örömeink is. Zárásként csak annyit, hogy őrizzük meg a belső forrásunk tisztaságát, mert a legszebb és legmagabiztosabb lépéseket mindig a tiszta lelkiismeret talaján lehet megtenni.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia. A MÁV-nak pedig az a feladata, hogy ehhez minden támogatást biztosítson, mondta a MÁV vezérigazgatója Budapesten a Magyar Vasúti Személyszállítás kezdetének 180. évfordulója alkalmából tartott sajtóeseményen. Hegyi Zsolt kiemelte, a 19. században a technológiai tudás megosztás és az információ áramlás fogalmát még nem ismerték, mégis hamar eljutott Magyarországra az akkori világ leginnovatívabb gazdaságfejlesztési és mobilitási eszköze, a vasút. Elbocsájtották a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját. A fenntartó képviselőjeként visszavonom dr. Szabó Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását, írt a Facebook oldalán Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az okokról így fogalmazott. A minisztérium részéről bizalomvesztés alakult ki a főigazgató felé azután, hogy a levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. Már közel 500 nyári gyermektábor betelt országszerte, noha a vakáció még el sem kezdődött. A tábor figyelő adatai szerint ugyan még mintegy 900 tábori turnus foglalható, a legtöbb helyen már csak korlátozott számú férőhely maradt. A legnépszerűbbek idén is a sporttáborok, ezeket az angol nyelvi és a kaland táborok követik a jelentkezések alapján. A családok valamivel több mint fele napközis tábort választ, még 46% az ott alvós programokat részesíti előnyben. A gombelemek lenyelésének veszélyeire figyelmezteti a szülőket a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, miután egy hétben belül 4 gyermek került be a kórházba nyelőcsövébe szorult gombelem okozta sérülésekkel. Az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint a gyermekek közül 3-nál lehetséges volt az endoszkópos eltávolítás, közülük azonban az egyik gyermek olyan súlyos károsodással érkezett, hogy intenzív osztályos kezelésre és műtüdő támogatásra szorul. A negyedik esetben a sebészek nyaki műtéti feltárással távolították el az idegen testet. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik. Luxusautókat is lefoglaltak Pest vármegyében. 4 gyanúsított letartóztatásáról döntött a bíróság annak az ukrán-magyar gyógyszerhamisító hálózatnak az ügyében, amely éveken át illegális készítményeket értékesített Európa szerte. A nyomozók a rajtaütések során közel 1 milliárd forint készpénzt, luxusautókat, hajót és más nagyértékű vagyontárgyakat foglaltak le. A hatóságok szerint a bűnszervezet tagjai nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeztek és rendszeresen szállítottak tiltott szereket külföldre. A Pest megyei szadai hálózat tagjainál házkutatást tartottak. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda készpénzt, nagyértékű karórákat, jetskit, valamint hajót is lefoglalt, ahogy luxusautókat is, amelyek között volt Rolls-Royce, Porsche és Ferrari is.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Közlekedési hírek.
2: Ma délután 3 óráig a 9. kerületben a Gubacsi úton, az Illatos út és a Szabadkai út, illetve az Illatos úton a Gubacsi út és a Gyáli út között napközben időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni veszélytelenítés miatt. A 11. kerületben az Egér úton befelé a Bazsalikom utcánál egészen délután 3 óráig sávlezárásra kell számítani karbantartás miatt. Útszűkületen kell majd áthajtani a 19. kerületben a Bátori utcában az Üllői útnál, mert gázvezetéket építenek. Lezárják a 13. kerületben az Alig utcát a Váci út előtt egészen délután 4 óráig elektromos közműépítés miatt. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton, így a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták.
0: Időjárás.
2: Kellemes nyári időt hozott a keddi nap. Sok napsütésre, száraz időre van kilátás a térségben. A szél egy picit élénk lesz, de délutánra már 27-28 fok körül alakulnak a maximumok. Ez a kellemes idő az előrejelzések szerint este 7-ig velünk lesz, ezt követően este 8 órakor 25 Celsiusra esik vissza a hőmérséklet, ami még mindig elég barátságos, majd este 10-kor 23, éjfélkor pedig 21 fok lesz, és a holnap szerda hajnal 19 fokkal startol majd.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Hey! A gyereskes, ígyunk valamit. Tudod, bolond vagyok.
2: Nem baj, bátya. Bolonduljunk meg, akkor még jobban.

0: Rádió Dick, ahol a jó kedv kezdődik.
1: Már elmúlt egy óra is, javában tart a délutáni műszak, és remélhetőleg mindenkinél gördülékenyen haladnak a keddi feladatok. Baranyi Tamás vagyok. Ezen a június 16-ai napon a naptár szerint a Justinokat köszöntetjük, akikről már megtudtuk, hogy nem nők, hanem férfiak. Ahogy korábban említettem, a név az igaz ember fogalmával fonódik össze, ami a modern önismeretben az önazonos, a hiteles személyiséget jelenti. Az önazonossággal és a saját belső értékünk elismerésével kapcsolatban hoztam egy idézetet Carl Rogers világhírű amerikai pszichológustól. Carl barátunk így fogalmazott: a különös paradoxon ellentmondás az, hogy amikor elfogadom magam olyannak, amilyen valójában vagyok, azután válik lehetővé a változás. Ez a zseniális meglátás rávilágít arra, hogy a valódi fejlődés és a pozitív életszemlélet alapja a teljes önelfogadás. Ez nem azt jelenti, hogy nem akarok változtatni a hibáimon, ilyen vagyok, és fogadjon el mindenki ilyennek. Nem, ez arról szól, hogy ránézek arra, ami valóban van, ezt megengedem, hogy legyen, átölelem, és innen indulok el alakítani magamat. Az önbecsülésünk ott kezdődik, amikor nem akarunk másnak látszani, mint amik vagyunk. A valóságban maradva tiszteletben tartjuk a saját jelenlegi határainkat és lehetőségeinket. Nagy hangsúlyt fektetünk a már megnyomott jelenlegi szóra, mert a későbbiekben ezen majd alakíthatunk. Ha megadjuk magunknak ezt a méltóságot, hogy nem kapkodunk és szeretjük magunkat úgy, ahogy vagyunk, és tudjuk, hogy majd szépen alakulni fogunk, mert a legigazibb és a legnagyszerűbb változások mindig a saját értékeitek elismeréséből indul ki. Élet.

0: Rádió Dick.
1: Henas Tumenge.
0: Romákról nem csak romáknak.
2: Köszöntök mindenkit, szeretettel Baranyi Tamás vagyok. Itt vagyunk újra a Rádió Dick Digi délutáni sávjában, s ha éppen a volán mögött ültök a sűrűsödő forgalomban, vagy a munkahelyi teendőket tapossátok, tartsatok velünk a folytatásban is. Június 16-a kedd van, a Justinok napja, akiknek neve az igazságosságot és a törvényességet hordozza magában, ami a mindennapi életben az egyensúlyra és a méltányosságra való törekvést jelentheti. A belső egyensúlyról és a lehetőségeink bölcs kiaknázásáról szól számomra egy picit a drága szeretett Mahatma Gandhi, a 20. századi India legendás politikus és spirituális vezetőjének időtlen gondolata. Így hangzik, a boldogság az, na figyeljünk ugye, mit mond Gandhi a boldogságról, szóval Mahatma Gandhi szerint a boldogság az, amikor az, amit gondolsz, amit mondasz és amit teszel, harmóniában vannak egymással. Hát igen, ez rám is lám férne. Ez az életbölcsesség a személyes integritásról, vagyis az átgondolt és igennek meg nemnek tartott dolgok életünkbe való beépítéséről és a méltóságról is szól. Ha hiszitek, ha nem, az önbecsülésünket mindig azt határozza meg, hogy mennyire vagyunk hülyek a szavainkhoz és a tetteinkhez a hétköznapok rohanásában.

0: az egységre, akkor a legnehezebb helyzetekben is megőrizzük a kisugárzásunkat, ugyanis ez az önmagunkhoz való hűség, a magunkkal való egység, az kifelé is sugárzik. Megmutatja a belső értékünket. Útravalóul talán annyit mondanék, hogy törekedjünk mindig arra, hogy a gondolataink és a tetteink egy irányba mutassanak. Mert a valódi boldogságot, Mahatma Gandhi szerint, és az erőt, ez a belső harmónia hozza el az életünkbe.
1: Akarom, az úgy legyen, hogy a szívem kedvesen.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Tiszta kanál vagyok.
2: Igen, tehát csupa fül vagy, hogy tanuljál. Hát, akkor nézzük meg a szemeket. A szem egyes számban úgy van, hogy ják.
3: Ják.
2: Igen, de mivel kettő szemünk van,
3: jáká.
2: Mit fog kapni?
3: A betűt a végére.
2: Így van, jáká. Így van. Tehát ják, ha? Ez a szemek. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányok hitvilága és vallási hagyományaik. A cigányok hitvilága rendkívül gazdag és sokszínű, amely évszázadok alatt alakult ki különböző népek és vallások hatására. Mivel a roma közösségek hosszú vándorlásaik során számos országban éltek, hitvilágukban gyakran keveredtek a keresztény, a muszlim és a hagyományos népi vallási elemek. A legtöbb európai cigány ma valamelyik keresztény felekezethez tartozik. Magyarországon a romák között megtalálhatók a római katolikus, református, görög katolikus és pünkösdi vallás követői is. A vallás fontos szerepet játszik a közösségi életben, hiszen a templomi ünnepek, keresztelők, esküvők és temetések összetartják a családokat. A hagyományos roma hitvilágban különösen fontos helyet foglal el a természet feletti világba vetett hit. Sok közösségi úgy tartották, hogy léteznek jó és rossz szellemek, amelyek hatással lehetnek az emberek életére. Egyes hagyományok szerint bizonyos személyek különleges képességekkel rendelkeztek, például képesek voltak jósolni vagy gyógyítani. A cigány folklórban nagyon nagy jelentősége van a szerencsének és a sorsnak. Sokan úgy, hogy az ember életútján részben előre meghatározza a sorsa, sokan úgy vélték, hogy az ember életútját részben előre meghatározza a sorsa, ugyanakkor a jó cselekedetek és az imádság segíthetnek a nehézségek leküzdésében. A hit és a remény fontos támaszt jelentett azok számára, akik gyakran szembesültek társadalmi kirekesztéssel vagy éppen szegénységgel. A család tisztelete szintén vallási és erkölcsi jelentőséggel bírt. Az idősek megbecsülése, a szülők iránti szeretet és a családi összetartás alapvető értéknek számított. Ezek az elvek gyakran vallási tanításokkal is összekapcsolódtak. A halállal kapcsolatos szokások különösen fontosak a roma közösségekben. A temetések általában nagy jelentőségű események, amelyek során és a rokonság együtt emlékezik az elhunytra. Sok helyen úgy gondolják, hogy a halott emlékének tisztelete segít fenntartani a kapcsolatot az elődökkel, és erősíti a közösség összetartozását. A modern világban a cigányok vallási élete folyamatosan változik, de a hit továbbra is a legfontosabb szerepet játsza identitásuk megőrzésében. A vallási hagyományok és a közösségi szokások segítenek abban, hogy a roma kultúra értékei fennmaradjanak a következő generáció számára.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. Közlekedési hírek.
7: Ma délután 3 óráig a 9. kerületben a Gubacsi úton, az Illatos út és a Szabadkai út, illetve az Illatos úton a Gubacsi út és a Gyáli út között napközben időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni veszélytelenítés miatt. a 11. kerületben az Egér úton, befelé a Bazsalikom utcánál egészen délután 3 óráig sávlezárásra kell számítani karbantartás miatt. Útszűkületen kell majd áthajtani a 19. kerületben a Bátori utcában az Üllői útnál, mert gázvezetéket építenek. Lezárják a 13. kerületben az Alig utcát a Váci út előtt egészen délután 4 óráig elektromos közműépítés miatt. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton, így a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták.
8: Időjárás.
7: Kellemes nyári időt hozott a keddi nap. Sok napsütésre, száraz időre van kilátás a térségben. A szél egy picit élénk lesz, de délutánra már 27-28 fok körül alakulnak a maximumok. Ez a kellemes idő az előrejelzések szerint este 7-ig velünk lesz, ezt követően este 8 órakor 25 Celsiusra esik vissza a hőmérséklet, ami még mindig elég barátságos, majd este 10-kor 23, éjfélkor pedig 21 fok lesz, és a holnap szerda hajnal 19 fokkal startol majd.
9: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
10: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
11: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik nóta.
9: Romákról, nem csak romáknak.
10: Rádió Dik.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
2: Szép kedd délután kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Ha úton vagytok, csak türelmesen vigyázzatok egymásra az utakon. Ezen a keddi napon, június 16-án a Justin nevű urakat köszöntetjük névnapjuk alkalmából. A név mögött rejlő igaz ember jelentés pedig arra inspirál minket, hogy a kapcsolatainkban is a tiszteletet és az egyenességet keressük. A mások iránti tiszteletről és a kölcsönös méltóságról hoztam egy idézetet Immanuel Kantól, a felvilágosodás korának korszakalkotó német filozófusától, aki a következőkben határozza meg az emberi együttélés alapját. Úgy cselekedj, hogy az emberiségre mind saját személyedben, mind mindenki máséban, mindenkor mind célra, sosem mind pusztán eszközre legyen szükséged. Na mit is akar mondani ez a gondolat? Talán azt, hogy amit magunkról gondolunk, az elválaszthatatlan attól, hogy hogyan bánunk másokkal. Az élet tágasságának és színességének a felfedezése akkor mutatkozik meg leginkább, amikor képessé válunk önzetlenül, támogatóan fordulni a körülöttünk lévő világ felé. Összegzésként tehát bánjunk mindig tisztelettel és méltósággal önmagunkkal és a környezetünkkel is, mert a legszebb emberi kapcsolatok és a legnagyobb lehetőségek mindig a kölcsönös megbecsülésből születnek. Ott, ahol ez nem jelentkezik, azok nagyon rövid távú kapcsolatok és nagyon rövid távú, gyorsan szertefoszló haszonnal járnak.

0: zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: No hát elérkeztünk a 3 óra előtti utolsó közös percekhez, majd körülbelül 1,5 óra múlva már lassan mindenki kezd ráfordulni a délutáni szabadidőre és a feltöltődésre. De addig is maradjatok velünk, mert hamarosan jön az ifjabb Bódi Csabi, akitől kérhettek, ti lehettek a Rádiódik 3 órán keresztüli zenei szerkesztői, és közben még jól is érezhetitek magatokat, hiszen azok a dallamok csendülnek fel, amelyeket kifejezetten szerettek és hallani szeretnétek. Ma ezen a június 16-ai napon utoljára köszöntöm a Justin nevű férfiakat, akiknek a neve igazságosságot, becsületet és a belső egyenességet hagyja ránk útra valóul. Elég sok mindent mondtunk már ennek a névnek a jelentéséről. A sorsunk alakításához és a bennünk rejlő lehetőségek teljes kiaknázásához jó passzol Viktor L. Frank, a világhírű osztrák neurológus, pszichiáter és nem utolsó sorban holokauszt túlélő gondolata, ami így hangzik: az embertől mindent el lehet venni, csak egyet nem. Az emberi szabadság utolsó maradványát, azt, hogy megválaszthassa a hozzáállását bármely adott körülményhez. Ez a rendkívül erőteljes bölcsesség, mondom, egy holokauszt túlélő szájából, számomra az emberi méltóság és az elpusztíthatatlan életszemlélet abszolút csúcsa. Bármilyen nehézséget vagy váratlan kihívást hozzon el a mai nap vagy a hét hátra levő része, a döntésjoga mindig a te kezedben van. Te határozod meg, hogy hogyan reagálsz rá. Adj magadnak méltóságot azzal, hogy nem válsz a körülményeid áldozatává, és nem rángatnak bohócként össze-vissza különböző helyzetek, hanem büszkén, erős, tudatos hozzáállással alakítod a saját jövődet. Végezetül a legfontosabb üzenet a mai napra számomra, hogy sose feledjem el, hogy a körülményeimet nem mindig én választom meg, de a saját hozzáállásom feletti uralmat senki sem veheti el tőlem. Fogjuk meg hát emelt fővel és rendíthetetlen belső erővel a saját életünk kormányát. Ezzel a gondolattal kívánok további szép délutánt és jó rádiózást mindenkinek. Üdvözlettel a zenei szerkesztő és műsorvezető Baranyi Tamás.

100.3 Rádiódik.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadásvétel jött létre országosan. A tranzakciószám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi és 13,5%-kal a tavaly májusi szint. Ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az Otthon Start program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Megújul a MÁV Plus app. Egyszerűbb utazástervezés, könnyebb nemzetközi jegyvásárlás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid leszögezte, a magyar vasút fejlesztése érdekében nem csak a kocsik vagy a pályák szintjén kell hatalmasat előrelépni, hanem a digitalizáció és az utastájékoztatás területén is. Ennek egyik legfontosabb lépése, hogy alapjaitól gondolják újra a MÁV Plus applikációt, amely bár esztétikusabb az elődjénél, a funkciók és a használhatóság terén eddig inkább visszalépést jelentett. Ez egy hosszabb folyamat része lesz, tette hozzá, de addig sem tétlenkednek, megpróbálják a jelenlegi alkalmazást folyamatosan fejleszteni és felhasználóbarátabbá tenni. Újabb KAF villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9-től 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő jármű vezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedésbiztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: A Rákoskerte sugárúton a Ráspoly utcánál le van zárva a fél útpálya. A Sörgyár utcát is lezárták a Bodza utca és a Kada utca között, illetve tart a felújítás a Széher úton, így le van zárva a Kuruc utca és a Bundenz utca közötti szakasz. A Hunyadi János úton a Donáti utca előtt a forgalom a parkolósávban tud haladni. A Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, a Dráv utcában pedig a Kárpát utcánál sáv elhúzással irányonként egy-egy sáv járható. Le van zárva a fél útpálya a Diósárokban, a Szent János kórháza közelében, illetve buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől, de csak egy rövidebb szakaszon. Le van zárva a fél útpálya a Szabadkai utcában, az Áron utca és a Borszőlő utca között. Sajnos lezárták a Gyömrői úton kifelé a Szemere-Telep vasútállomásnál található külső sávot, illetve le van zárva az Alig utca is a Váci út előtt, és útszűkületen kell áthajtani a Bátori utcában az Üllői útnál is, és a vasúti híd felújítása miatt a Bartók Béla út Karolina út, Tétényi út csomópontban megváltozott a forgalmi rend. A Tétényi úton befelé le van zárva a belső sáv, a Karolina úton kifelé továbbra is kettősáv járható, illetve a Bartók-Béla úton a csomópontnál befelé le van zárva a buszsáv, kifelé meg mondjuk útszűkületen kell áthajtani, szóval közlekedjen mindenki türelmesen, okosan, megfontoltan, és egy kicsit azért vagányabban. Én mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívül itt közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai nap folyamán nagyon sok napsütésre és kifejezetten száraz időre van kilátás országszerte, viszont van egy nagyon rossz hírem számotokra. A mai szél irányzata nyugatias lesz, és hát egy kicsit élénk is lehet a szél, viszont viccet félretéve az UV-sugárzás erős per nagyon erős fokozatot fogja ma elérni délután, és 27 fok körül lesz várható a csúcshőmérséklet, ami egészen szinte gyakorlatilag este 8-9-ig erős meg fog maradni, és a leghidegebb órákban is 19 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Hát szerintem azért ez annyira nem meglepő, mármint ahhoz képest, hogy nyár van.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630-303010. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630-303010. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630-303010. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630-303010. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.
2: Nagyon sok szeretettel várom, és teljesítem a további zenei kívánságokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-303010-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is megmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni, ugyanis én minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, ami most sincsen másképp, szóval nem is húzom tovább az időt, olvasom is gyorsan a következő SMS-t, így szól. Hello, Niki vagyok, Kis Namenból. Egy számot kérnék a testvéreimnek, Icsinek, Móninak, Kis Namenyba, Kojeknek, gyermekeimnek, Vivinek, Futyinek, Ernónek, Cintinek, Papának, Dominiknak, és akiket szeretek. Hát akkor szóljon nagyon sok szeretettel egy jó kis dal, legyen mondjuk Giovannitól, Szívből szeretlek.

Ródi Csapi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

Szerintem kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és mondjátok meg nekem SMS, vagy pedig betelefonálás formájában azt, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni, vagy nagyon sok szeretettel, vagy igazából bármivel is. Én így is úgy is teljesítem a zenei kívánságokat, szóval olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia, Csongor vagyok Erdélyből, jelenleg Németországban dolgozunk, és szeretnék egy dalt kérni a kis unokámnak, elsősorban Chloe-nak Angliába, segédmunkásomnak Józsinak, és nagyon szépen köszönöm, hogyha teljesíted a kívánságunkat. Minden reggel 7 órától 20 óráig csak titeket hallgatunk. Köszönöm szépen. Na hát én ezt nevezem kívánságnak, emberek. Ilyen egy jó SMS. Tehát olyat írt nekem, hogy jól esett nekem olvasni már, még ennyi kívánság után is. Szóval ez egy internacionális szituáció, tehát Csongor Erdélyből szeretne Németországba a dolgozó kollégáknak küldeni egy dalt, illetve Angliába Chloe unokájának és a segédmunkásának, Józsinak. Tehát ez eléggé összetett szitu, és még így is minket hallgatnak, és hát miért ne hallgathatnának, hiszen online a világ bármely pontján a nap 24 órájában fogható mindig, mindenhol a 100.3 rádiódik. Pontosan ezért, hogy ezt bebizonyítsuk, már indítom is akkor nagyon sok szeretettel Csongor kérésére a Hújjatok Levelek című, hát hogy is mondjam nektek, újra gondolását a királycsaládnak.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió.

Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: közlekedési hírek.
1: A Rákoskert sugárúton a Ráspoly utcánál le van zárva a fél útpálya. A Sörgyár utcát is lezárták a Bodza utca és a Kada utca között, illetve tart a felújítás a Széher úton, így le van zárva a Kuruc utca és a Bundenz utca közötti szakasz. A Hunyadi János úton a Donáti utca előtt a forgalom a parkolósávban tud haladni. A Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, a Dráva utcában pedig a Kárpát utcánál sáv elhúzással irányonként egy-egy sáv járható. Le van zárva a fél útpálya a Diósárokban, a Szent János kórháza közelében, illetve buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől, de csak egy rövidebb szakaszon. Le van zárva a fél útpálya a Szabadkai utcában, az Áron utca és a Borszőlő utca között. Sajnos lezárták a Gyömrői úton kifelé a Szemere-Telep vasútállomásnál található külső sávot, illetve le van zárva az Alik utca is a Váci út előtt, és útszűkületen kell áthajtani a Bátori utcában az Üllői útnál is, és a vasúti híd felújítása miatt a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban megváltozott a forgalmi rend. A Tétényi úton befelé le van zárva a belső sáv, a Karolina úton kifelé továbbra is kettő sáv járható, illetve a Bartók Béla úton a csomópontnál befelé le van zárva a buszsáv, kifelé meg mondjuk útszűkületen kell áthajtani, szóval közlekedjen mindenki türelmesen, okosan, megfontoltan, és egy kicsit azért vagányabban. Én mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívül itt közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán nagyon sok napsütésre és kifejezetten száraz időre van kilátás országszerte, viszont van egy nagyon rossz hírem számotokra, a mai szél irányzata nyugatias lesz, és hát egy kicsit élénk is lehet a szél, viszont viccet félretéve az UV-sugárzás erős per nagyon erős fokozatot fogja ma elérni délután, és 27 fok körül lesz várható a csúcshőmérséklet, ami egészen szinte gyakorlatilag este 8-9-ig erős meg fog maradni, és a leghidegebb órákban is 19 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Hát szerintem azért ez annyira nem meglepő, mármint ahhoz képest, hogy nyár van.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Egy ötnapos, fapados balatoni családi nyaralást meg lehet úszni szerényebb összegből is, de egy-két extra étkezéssel vagy programmal könnyen felkúszhat az összköltség, és hát el is mondom nektek, hogy hogy alakulnak a szállásárak és az étkezési kiadások Balatonnál 2026-ban. A szálláskeresés trendje átalakult, szinte teljesen eltűntek a teljes hetes vagy kéthetes foglalások. A nyaralók többsége az időjárás előrejelzéshez igazodva 2-3 nappal az érkezés előtt foglal, ötödük pedig csak aznap választ, hogy hova menjen. Júliusra vannak bizonyos ajánlatok így a Balaton környékén, tehát Gyenes-Diásdon 90 ezer forint 5 napra, Siófokon 110 ezer, Fonyódon 132, de 135 ezer forint per 5 napra lehet nagyjából kalkulálni egy jobb szállás helyett. Amúgy hozzá kell tegyem, hogy ez meglepően olcsó, hiszen hogyha mondjuk számoljuk azt, hogy mondjuk nem 135 ezer, hanem legyen 150 ezer. Na most 5 napra az napi 30 ezer forint. Annyiért azért tényleg senki nem panaszkodhat, hogy milyen brutálisan überdrága a Balaton, illetve hát azért a lángosok is, mondjuk például mindig a lángoshoz viszonyítjuk az aktuális turisztikai gazdasági helyzetet. Szóval egy sima lángos tavaly 1200-1400 forintba került, idén egy brutális összeggel drágább lett, nagyjából 100 forinttal. Viszont a sajtos tejfölös 1600 és 2500 forint között volt kapható tavaly, idén pedig 1900 és 3300 forint között kínálják a sajtos tejfölös lángost, úgyhogy akinek ez sok pénz, ő neki annyit tudok mondani, hogy ne egy ilyen olajban megsütött liszt darabot vegyen akkor ennyi pénzért, hanem vegyen egy komoly hamburgert, vagy mondjuk egy komoly rántott húst körettel, ennyiből már kijön egy átlagos helyen szerintem egy ilyen átlagos kaja. Jobban megéri amúgy igazából ez a lángos, az átlagos embereknek ez már egy luxus cikké vált sajnos. De amúgy tényleg, hogyha valakinek nettóba megmarad 400 ezer forint havonta, és számolunk mondjuk egy napi 8 órás munkaidőt, az nagyjából 2500 forint körül jön ki az órabére. Most gondoljátok már el, hogy egy ilyen olajban megsütött kis lisztes kis gombócér kb. Az emberek elkérnek egy órányi időt az életükből. Tehát ez nagyon brutális szerintem, hogy valaki mondjuk vesz 5 darab lángost egy körbe, az 5 óra az életéből egy lángosra. Most igazából nekem Amerika jutott eszembe, New Yorkban és Miami-ban jártam, és hát ott viccelődtek azzal az emberek, hogy itt Amerikában akkor esznek az emberek pizzát, amikor már nem nagyon van pénzük mondjuk a hónap végére, itt Magyarországon meg pont, hogy akkor esznek pizzát, amikor a fizetésnap van, vagy mondjuk ebben az esetben már szinte lángost is, tehát hogy szerintem ez a lángos, ez úgy kéne kinézni itt Magyarországon, hogy tényleg a szegény ember kajája, hiszen szinte már vannak helyek, ahol olcsóbb egy hamburger, amiben van tartalom, van benne hús, zöldség, semle, stb. Sajt, stb. És ugyanannyiba kerül, mint egy kis liszt darabocska, kb. Olajban megsütve. Jobban megéri hamburgert, vagy bármilyen más kaját venni, sajnos, így megdrágult valamiért a lángos. Pedig szerintem a bekerülési költsége mindent figyelembe véve per darab, nagyjából mondjuk, ha egy kiló liszt mondjuk kerül 2000 forintba, csak mondtam egy számot, akkor mondjuk 100 forintra jön ki egy lángos, és mégis a többszörösét elkérik. Na de hát persze kérjék is, hiszen ott van még az üzemeltetés, a dolgozók bére, nyilván a helynek a bérlése is, mondhatnánk, de nem mondhatjuk, hiszen hány olyan lángosozó van például Balaton környékén, hogy már 25 éve ott van, nagyjából 15 évvel ezelőtt lett egyszer felújítva, azóta úgy néz ki, amúgy a nagypapa kezdte el az egészet, manapság meg már apuka és az idősebb fiú üzemelteti a lángosozót, tehát családi vállalkozás, és az övék is az ingatlan, amiben üzemel a lángosozó, úgyhogy nekem ez itt kicsit furi, de az embereknek ez tetszik, úgyhogy élvezzétek, kellemes nyaralást!

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió DJ.

Nagyon sok szeretettel várom, és teljesítem is a további zenei kívánságokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani azt, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni, ugyanis minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, úgyhogy olvasom is Rebeka SMS-ét, melyet nem olyan régen kaptam. Így szól. Szia, Rebeka vagyok. A szerelmemnek, Ádámnak küldenék egy dalt. Nótár Méritől Síromig szeretlek én. Szerettem nagyon, puszírom és várom haza a munkából. Hát akkor nagyon sok szeretettel fog szólni Rebeka kérésére, élete szerelmének, Ádámnak egy jó kis Nótár Méri sláger. Szerintem az egyik legjobb, Síromig szeretlek én.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánság Show a 100.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Tiszta kaná vagyok!
2: Igen, tehát csupa fül vagy, hogy tanuljál. Hát, akkor nézzük meg a szemeket. A szem egyes számban úgy van, hogy ják.
3: Ják.
2: Igen, de mivel kettő szemünk van, jáká. Mit fog kapni?
3: A betűt a végére.
2: Így van, jáká. Így van. Tehát ják, ha? Ez a szemek. Szityuvász Losasa.
3: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dík. Rádió Dík. Rádió Dík. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dík Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányok hagyományos lókereskedelme. A ló évszázadokon keresztül meghatározó szerepet játszott a cigány közösségek életében. A vándorló életmód, a közlekedés, a kereskedelem szempontjából a lovak nélkülözhetetlenek voltak. Emiatt sok roma család különleges tudást szerzett a lovak tartásáról, gondozásáról és kereskedelméről. A lókereskedelem a cigányok egyik legismertebb hagyományos foglalkozásává vált. Sok család generációról generációra örökítette tovább a lovakkal kapcsolatos ismereteket. A jó lókereskedő pontosan tudta megállapítani egy állat korát, egészségi állapotát, erejét és értékét. Ez a tudás hosszú tapasztalat eredménye volt. A vásárok fontos találkozóhelyek voltak a lókereskedő számára. Magyarországon számos településen rendeztek állatvásárokat, ahol a cigány kereskedők is megjelentek. A vásárok tehát nem csak üzleti események voltak, hanem társadalmi találkozók is, ahol híreket cseréltek és kapcsolatokat teremtettek, ami akkoriban a legfontosabb volt. A sikeres lókereskedelemhez kiváló tárgyalókészségre volt szükség. A kereskedőknek tudniuk kellett meggyőzni a vevőket, ugyanakkor ügyesen alkudozni is. Az alkú gyakran hosszú beszélgetésekből állt, és a felek számára egyaránt fontos része volt az üzletkötésnek. A lovak gondozására nagy figyelmet fordítottak. Egy jól táplált, egészséges és engedelmes ló sokkal értékesebb volt a piacon. A kereskedők rendszeresen ellenőrizték az állatok állapotát, és igyekeztek a lehető legjobb formában bemutatni őket a vásárlóknak. A lókereskedelem mellett sok cigány család foglalkozott patkolással, lógyógyítással és más lovakhoz kapcsolódó mesterségekkel is. Ezek a tevékenységek szorosan kapcsolódtak egymáshoz, és fontos megélhetési forrást is jelentettek. A 20. század folyamán a gépesített közlekedés elterjedésével a lovak szerepe fokozatosan csökkent. Az autók, traktorok és egyéb más járművek egyre inkább átvették a lovak helyét, így a hagyományos lókereskedelem jelentősége is visszaesett. Ennek ellenére a lovak iránti tisztelet és a hozzájuk kapcsolódó tudás sok roma családban ma is élő hagyomány. A cigány lókereskedők története jól mutatja a roma közösségek alkalmazkodó képességét, szakértelmét és gazdag kulturális örökségét. Ez a hagyomány fontos része a magyarországi és európai történelemnek, amely ma is értékes emléket jelent a múltból.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. közlekedési hírek.
7: A Rákoskerte sugárúton a Ráspoly utcánál le van zárva a fél útpálya. A Sörgyár utcát is lezárták a Bodza utca és a Kada utca között, illetve tart a felújítás a Széher úton, így le van zárva a Kuruc utca és a Bundenz utca közötti szakasz. A Hunyadi János úton a Donáti utca előtt a forgalom a parkolósávban tud haladni. A Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, a Dráva utcában pedig a Kárpát utcánál sáv elhúzással irányonként egy-egy sáv járható. Le van zárva a fél útpálya a Diósárokban, a Szent János kórháza közelében, illetve buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől, de csak egy rövidebb szakaszon. Le van zárva a fél útpálya a Szabadkai utcában, az Áron utca és a Borszőlő utca között. Sajnos lezárták a Gyömrői úton kifelé a Szemere-Telep vasútállomásnál található külső sávot, illetve le van zárva az Alig utca is a Váci út előtt, és útszűkületen kell áthajtani a Bátori utcában az Üllői útnál is, és a vasúti híd felújítása miatt a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban megváltozott a forgalmi rend. A Tétényi úton befelé le van zárva a belső sáv, a Karolina úton kifelé továbbra is kettő sáv járható, illetve a Bartók Béla úton a csomópontnál befelé le van zárva a buszsáv, kifelé meg mondjuk útszűkületen kell áthajtani, szóval közlekedjen mindenki türelmesen, okosan, megfontoltan, és egy kicsit azért vagányabban. Én mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívül itt közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
7: A mai nap folyamán nagyon sok napsütésre és kifejezetten száraz időre van kilátás országszerte, viszont van egy nagyon rossz hírem számotokra, a mai szél irányzata nyugatias lesz. És hát egy kicsit élénk is lehet a szél, viszont viccet félretéve az UV-sugárzás erős per nagyon erős fokozatot fogja ma elérni délután, és 27 fok körül lesz várható a csúcshőmérséklet, ami egészen szinte gyakorlatilag este 8-9-ig erős meg fog maradni, és a leghidegebb órákban is 19 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Hát szerintem azért ez annyira nem meglepő, mármint ahhoz képest, hogy nyár van.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
8: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádiódik.
7: Mindenféleképpen kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-3030-100-as telefonszámot, és vagy írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is elmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni, vagy nagyon sok szeretettel, vagy igazából bármivel is. Én a lehető legtöbbet teljesítem, pontosan ezért nem húzom tovább az időt, olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet Dominik kaptam, így szól. Szia, Dominik vagyok Turáról, és szeretném küldeni a Kumjangos villanyszerelő fiúknak Gödre azt a számot, amit rád bízok. Egész nap húzzák a kábelt, speciálba az Imikének, Valkóra, a Rinaldónak Vacegresre, és Szabikának Zsámbokra, és köszönöm szépen, hogyha olvasod az SMS-t. Hát akkor a fekete vonattól a Bilákó, ez fog szólni nagyon sok szeretettel Dominik kérésére.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Rudy Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Nagyon sok szeretettel várom, és teljesítem a további zenei kívánságokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is elmondhatjátok nekem azt, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni. Igazából ezt lehet nagyon sok szeretettel, de volt már, hogy nagyon sok utálattal is küldtek zenét, hiszen összeveszett ugye természetesen a pár, és sosem győzöm kihangsúlyozni, hogy attól még, hogy láttuk a Kemált, meg az Ezelt, meg a Nihánt, nem muszáj tényleg őket leutánozni, és ilyen szappanoperába illő veszekedéseket lenyomni, ugyanis hát az az igazság, hogy én eléggé sok mindent hallottam már, láttam már, és meg is éltem már, és nem győzöm jó tanáccsal ellátni az embereket, hogy becsüljétek meg egymást, szeressétek egymást. Tehát, hogyha ti lefeküdtök egymás mellett aludni este, úgyhogy össze vagytok veszve, senki nem garantálta azt, hogy ti reggel fölkeltek valamelyik őtök. Tehát nem garancia az, hogy a másnap az itt lesz nekünk. Pontosan ezért úgy kell egymáshoz álljunk, mintha az lenne az utolsó pillanat, és akkor így legalább szeretik egymást. Viszont a Lakatos Sebastian szeretne egy zenét kérni tőlem, írt nekem egy SMS-t, úgyhogy olvasom, és elvégre azért ez csak egy kívánság műsor. Szia, Lakatos Sebastian vagyok, és szeretnék zenét küldeni apámnak Soltra. Nagyon szeretem, és hiányzik. Hát akkor szóljon egy jó kis Kamaftome Kamaftu, Aranyszemek Dani és Lorenzo.

0: Gyuri Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: A Rákoskerte sugárúton a Ráspoly utcánál le van zárva a fél útpálya. A Sörgyár utcát is lezárták a Bodza utca és a Kada utca között, illetve tart a felújítás a Széher úton, így le van zárva a Kuruc utca és a Bundenz utca közötti szakasz. A Hunyadi János úton a Donáti utca előtt a forgalom a parkolósávban tud haladni. A Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, a Dráva utcában pedig a Kárpát utcánál sáv elhúzással irányonként egy-egy sáv járható. Le van zárva a fél útpálya a Diósárokban, a Szent János kórháza közelében, illetve buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől, de csak egy rövidebb szakaszon. Le van zárva a fél útpálya a Szabadkai utcában, az Áron utca és a Borszőlő utca között. Sajnos lezárták a Gyömrői úton kifelé a Szemere-Telep vasútállomásnál található külső sávot, illetve le van zárva az Alig utca is a Váci út előtt, és útszűkületen kell áthajtani a Bátori utcában az Üllői útnál is, és a vasúti híd felújítása miatt a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban megváltozott a forgalmi rend. A Tétényi úton befelé le van zárva a belső sáv, a Karolina úton kifelé továbbra is kettősáv járható, illetve a Bartók Béla úton a csomópontnál befelé le van zárva a buszsáv, kifelé meg mondjuk útszűkületen kell áthajtani, szóval közlekedjen mindenki türelmesen, okosan, megfontoltan, és egy kicsit azért vagányabban. Én mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívül itt közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán nagyon sok napsütésre és kifejezetten száraz időre van kilátás országszerte, viszont van egy nagyon rossz hírem számotokra, a mai szél irányzata nyugatias lesz, és hát egy kicsit élénk is lehet a szél, viszont viccet félretéve az UV-sugárzás erős per nagyon erős fokozatot fogja ma elérni délután, és 27 fok körül lesz várható a csúcshőmérséklet, ami egészen szinte gyakorlatilag este 8-9-ig erős meg fog maradni, és a leghidegebb órákban is 19 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Hát szerintem azért ez annyira nem meglepő, mármint ahhoz képest, hogy nyár van.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: A kőolajárak esése miatt csökkenhetnek az üzemanyagárak a magyarországi benzinkutakon, sőt, akár a védett tár alá is kerülhetnek. Nem győzöm kihangsúlyozni a feltételes módot, ugyanis hát az még sok idő szerintem, viszont néhány nap alatt jelentősen elvilegeshet a kőolaj világpiaci ára, miután megállapodás született az Egyesült Államok és Irán között, és hát úgy tűnik, hogy újraindulhat a hajóforgalom a Hormuzi szorosban, amennyiben ez tartós marad, a hatás a magyar benzinkutakon is érezhető lesz, írta meg az Economics. A Brent típusú olaj hordókénti ára június 10-én 95 dollár körül járt, június 15-én viszont már 83 dollár közelében mozgott, egy hónapja pedig még 110 dollár felett állt. Magyar szempontból a további fontos tényező, hogy a forint 5 éve nem látott szintre erősödött a dollárral és az euróval szemben. Szóval igazából gyakorlatilag minden adott ahhoz, hogy olcsóbb legyen egyből az üzemanyag, viszont azért még valamiért várni kell erre egy kicsit. Viszont Grád Otto, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára azt mondta, hogy van ok az optimizmusra. Ha az alacsonyabb olajár hosszabb ideig marad, az viszonylag gyorsan megjelenhet a hazai kutakon is. Június 15-én a 95-ös benzin átlagára 641, a dízelé 671 volt literenként, szóval június 15-én mind a kettő üzemanyag még a védett tár fölött állt, gyakorlatilag, hogyha most kiszámoljuk, 595 forint egy liter benzin, és 641 lenne hivatalosan, tehát 46 forinttal lenne drágább igazából a benzinára például, viszont a dízelé azért egy kicsit drágább lenne, ugyanis 671 forint a piaci ár, a védett ár pedig 615, tehát az 56 forint literenként. A kérdés inkább az, hogy ezt a különbözetet mikor fogja utolérni így a piaci ár, és mikor csökkenhetnek az árak a magyarországi töltőállomásokon. A szakember szerint a benzin esetében gyorsabb lehet az átárazódás. A gázolajnál összetettebb a helyzet, mert a dízelpiac nem csak a nyers olaj árától függ. Az is közrejátszik, hogy fizikailag rendelkezésre állnak-e azok a késztermékek vagy a keverő komponensek, amelyekre az európai ellátásnak szüksége van. Ezek jelentős része szintén a Hormuzi szoroson keresztül érkezik Európába. Grád Otto a jelenlegi fejleményeket úgy összegezte, hogy a benzinára akár napokon belül, a gázolajé pedig heteken belül visszatérhet a normál piaci szintre, és akár a védettár alá is kerülhetnek. Igaz, hogy szerintem mondjuk ilyen másfél-két forinttal, de olcsóbb lehet az üzemanyag, és így végre nem lesz ez a benzin meg dízel őrület a benzinkutakon, hogy hát én nem tudtam 10 milliót elrakni zsebre hónap végén, hanem csak másfél milliót, úgyhogy én inkább bezárok, hanem normálisan fog tudni üzemelni az összes benzinkút. Kisebb, nagyobb, frekventáltabb, eldugottabb helyen lévő, mindenkinek jó lesz. Akad is, és még marad is.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: bulibárok. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.0

Ez itt továbbra is a Bódi Kívánság Show, a 100.3 Rádió Dikken, ami romákról szól, de nem csak romáknak. Én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Nyilván törekszem arra is, hogy meglegyen az előírásnak megfelelő beszéd-zene arány, illetve arra is, hogy a lehető legtöbb kívánság mégiscsak bekerüljön a műsorba, úgyhogy én minden nap vért izzadva teljesítem a kívánságokat, viszont szívből teszem, én nekem ez nem munka, nem hobbi, hivatás. Pontosan ezért olvasom is Roland SMS-ét, melyet nem régen kaptam. Így szól. Szia Csabi, Roland vagyok Nógrád megyéből, és a főnökömnek Pittyesnek szeretnék nagy lócra küldeni Kunu Máriótól egy jó kis dalt. Üzenem neki, hogy ne adja fel, már közel van a boldogság. Légy szíves, nagyon jó lenne, ha ez az üzenet elérné a főnökömet. Hát én minden tőlem telhetőt megtettem. Természetesen lehet, hogy pont félreáll egy fagyira, és pont nem hallja az adást, viszont az is lehet, hogy tényleg pont ezt most végighallgatta, úgyhogy Pittyes, a Roland nagyon sok szeretettel küldi neked a Rajosan című dalt, elvégre azért egy rajcsávú vagy.

0: Ilyen az, amikor beindulunk.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS.
3: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi kívánságshow a 100.3 rádió.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
2: Mámoros éj, Diablo van.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
1: Felmenő rendszerben kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát is, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Facebook oldalán. Lannár Judit a pedagógus képzés kivezetését azzal indokolta, hogy ott nincs megfelelő intézményi keretben. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy azokat a hallgatókat, akik már megkezdték tanulmányaikat, semmilyen hátrány nem ér. Számukra biztosítják, hogy képzésüket változatlan feltételek mellett befejezhessék. Nagyobb lefedettséget, gyorsabb eljutást kínál majd az utasoknak Budapesten és az agglomerációban a július elejével megújuló éjszakai hálózat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Emlékeztettek, az éjszakai közlekedési rendszer átfogó megújítására legutóbb közel 20 évvel ezelőtt került sor, ezért a hálózat ma már csak részben tükrözi a megváltozott utazási szokásokat és a nappali közlekedési rendszer fejlődését. A BKK széles körű társadalmi egyeztetés után vezeti be az új rendszert július 1-jéről 2-ára virradó éjszaka. Az átalakítással a főváros egészét lefedő, az agglomerációban élők igényeit is kielégítő, jól áttekinthető hálózat jön létre, amely a belvárosból és a Nagykörút térségéből a fő közlekedési tengelyek mentén minden városrész számára biztosítja az eljutást. A Budapest Airport vezérigazgatója szerint biztosított a kerozinellátás a nyári szezonra. A magasabb ár nem jelent hiányt. A gyorsabb utasáramlás érdekében új, szélesebb biztonsági folyosókat is kialakítottak. A magasabb ár nem jelenti azt, hogy hiány lenne, mondta a Budapest Airport vezérigazgatója. A beszállítóktól be tudják szerezni a kellő kerozin mennyiséget, a drágulást pedig végső soron a légitársaságoknak kell beépíteniük a jegyárakba. Hozzátette, a kerozinnak csak egy kisebb része származik a közel-keletről, ami az árakra van hatással, de nem az ellátás biztonságára, írja a Telex. A repülőtér a nyári csúcsforgalomra is készül, ahol idén is növekedésre számítanak, miután 2025-ben 19,5 millió utast szolgáltak ki. Az Európai Bizottság üdvözölte, hogy Szlovénia péntektől megszüntette a Horvátországgal és Magyarországgal közös belső schengeni határain korábban bevezetett ideiglenes ellenőrzést. A ljubljanai kormány döntése alapján a rendőröket visszavonták az érintett határátkelőkről, az okmányellenőrzéseket pedig célzott rendőrségi intézkedések váltják fel a határ mentén és az ország belsejében is. Magnus Brunner, az Európai Bizottság migrációért felelős tagja, az X közösségi oldalon üdvözölte Szlovénia döntését.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
2: A Rákoskerte sugárúton a Ráspoly utcánál le van zárva a fél útpálya. A Sörgyár utcát is lezárták a Bodza utca és a Kada utca között, illetve tart a felújítás a Széher úton, így le van zárva a Kuruc utca és a Bundenz utca közötti szakasz. A Hunyadi János úton a Donáti utca előtt a forgalom a parkolósávban tud haladni. A Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, a Dráva utcában pedig a Kárpát utcánál sáv elhúzással irányonként egy-egy sáv járható. Le van zárva a fél útpálya a Diósárokban, a Szent János kórháza közelében, illetve buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől, de csak egy rövidebb szakaszon. Le van zárva a fél útpálya a Szabadkai utcában, az Áron utca és a Borszőlő utca között. Sajnos lezárták a Gyümrői úton kifelé a Szemere-Telep vasútállomásnál található külső sávot, illetve le van zárva az Alig utca is a Váci út előtt, és útszűkületen kell áthajtani a Bátori utcában az Üllői útnál is, és a vasúti híd felújítása miatt a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban, megváltozott a forgalmi rend. A Tétényi úton befelé le van zárva a belső sáv, a Karolina úton kifelé továbbra is kettősáv járható, illetve a Bartók-Béla úton a csomópontnál befelé le van zárva a buszsáv. Kifelé meg mondjuk útszűkületen kell áthajtani, szóval közlekedjen mindenki türelmesen, okosan, megfontoltan, és egy kicsit azért vagányabban. Én mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívül itt közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai nap folyamán nagyon sok napsütésre és kifejezetten száraz időre van kilátás országszerte, viszont van egy nagyon rossz hírem számotokra. A mai szél irányzata nyugatias lesz, és hát egy kicsit élénk is lehet a szél, viszont viccet félretéve, az UV-sugárzás erős per nagyon erős fokozatot fogja ma elérni délután, és 27 fok körül lesz várható a csúcshőmérséklet, ami egészen szinte gyakorlatilag este 8-9-ig erősen meg fog maradni, és a leghidegebb órákban is 19 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Hát szerintem azért ez annyira nem meglepő, mármint ahhoz képest, hogy nyár van.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Nagyon sok szeretettel várom, és teljesítem is a további zenei kívánságokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-3030-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig akár fel is hívhattok, és úgy is megmondhatjátok nekem, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, valamint miért szeretnétek küldeni, vagy nagyon sok szeretettel, vagy igazából bármivel is. Én így is, úgy is teljesítem a zenei kívánságokat, szóval nem is húznám tovább az időt, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Sziasztok, szeretnék küldeni főnökömnek, Attilának egy pörgős zenét. Na látjátok, ez itt a probléma, ezért szoktam mindig oktató jelleggel beszédeket tartani, hogyha írunk egy SMS-t, akkor köszönünk, szépen bemutatkozunk, és akkor ebben a helyzetben most például, akkor már tudnám azt is mondani, hogy kiküldi az Attila nevű főnöknek a pörgős cigányzenét, így sajnos személyesen nem tudom megnevezni, hiszen még a keresztnevét se írta le, viszont akkor az egyik legjobb főnöknek Magyarországon, tehát Attilának fog szólni egy jó pörgős kis cigányzene, Nótár Méri Kisgrófó, Ó Mami!

0: Bódi Csapi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

esetekben mindenféleképpen előkapnám a kis telefonomat, tárcsáznám a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és vagy megírnám SMS-be, vagy pedig felhívnám a kedves műsorvezetőt, és megmondanám neki, hogy ki vagyok, kinek, milyen zenét és miért szeretnék küldeni. Elvégre azért ez csak a Bódi kívánságshow, tehát igazából gyakorlatilag minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánság teljesül, még abban a különleges helyzetben is, hogyha az a hétköznap éppen egy ünnepnapra esik. Tehát például én voltam már itt veletek pünköst hétfőn, augusztus 20-án, december 24-25, akkor is voltam itt már veletek, úgyhogy rám mindig számíthattok, én nem a helyi kisbolt vagyok meg a szupermarket, hogy bezárjak, én itt vagyok nektek, veletek, értetek. Pontosan ezért olvasom is a következő SMS-t, melyet nem is olyan nagyon régen kaptam, így szól. Szia Csabi, zenét szeretnék küldeni életemnek, gyémántomnak. Küldöm neki Aranyszemektől Szerelmednek Záloga című számát, küldi neki Babi a felesége, üzenem neki, hogy nagyon szeretem, nagyon hiányzik, és várom haza a munkából. Millió csókot küldök neki, köszönöm szépen. Na hát akkor nagyon sok szeretettel Babi élete szerelmének, a drága gyémántjának fog szólni Aranyszemektől a Szerelmednek Záloga. Sok szeretettel indítom is akkor a dalt, és amíg szól a zene, addig várom a további SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 0630 30 30 100-as telefonszámra.

0: Rudi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Rudy Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: A Madarász Viktor utcában le van zárva a Faludi utca és a Gyöngyösi utca közötti szakasz. Le van zárva a Széher út Kuruc utca kereszteződés, illetve a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, a Pékerdő utcát lezárták a Vágóhíd utca közelében, a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után le van zárva a középső sáv, a félútpálya nem járható a Rózsakert utcában, a Rákóczi út közelében, illetve a Bécsi úton befelé a Pomázi út után le van zárva a külső sáv. A Királyok útján a Pünköstfürdő utcánál a félpálya nem járható, illetve le van zárva a Szentendrei út szervíz útja a Ladik utcánál. Sáv lezárásra kell készülni az Árpád úton a Váci út felé, illetve útszűkületen kell áthajtani a Harmat utcában a Sibrik-Miklós út közelében. Napközben a Kerepesi úton a Barostér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárás fordulhat elő. A Haladás utcában a Szarvas csárda térnél az Üllői út felé útszűkületen kell áthajtani, illetve további útszűkület okoz fennakadást a Vágóhíd utcában befelé a Bólyai János utca előtt. Szóval közlekedjen mindenki türelmesen, megfontoltan és hát ügyesen. Én mondom gyorsan, hogy milyen időre számíthatunk ma, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai délután nyugat felől fátyol felhők érkeznek fölénk, és egyre több gomoly felhő is előfordulhat. Az érkező hidegfront hatására a délután a második felében, illetve este előfordulhatnak néhol záporok, zivatarok. Mérsékelt helyenként pedig élénk lesz a déli szél, ami sajnos ma este északnyugatira fog fordulni, és átmenetileg megerősödik. Hát nem tudom, hogy így milyen este elé nézünk majd, minden esetre. A mai délután 31 fok körül várható a csúcshőmérséklet, hajnalban pedig 17, úgyhogy hát eléggé meleg lesz szerintem.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Az izületi gyulladás enyhítésének lehetőségein dolgoznak a Semmelweis Egyetem kutatói. Felállítottak egy olyan modellt, amellyel könnyebben kezelhetővé válhatnak a reumás panaszok. A Semmelweis Egyetemen azt is vizsgálták, hogy hogyan függ össze a sokizületi gyulladás a depresszióval, a dohányzással, az elhízással, az alvászavarral és egyéb egészségügyi problémákkal. Tehát lényegében gyakorlatilag Magyarország problémájának a 98%-át felsorolták az izületi gyulladáshoz, tehát ez összefügghet akár a depresszióval, dohányzással, elhízással és alvászavarral is. Ezek a tényezők ugyanis fokozottan fenntartják ezt az autoimmun betegséget. A betegség kifejezetten alattomos, mert a szervezet a saját immunrendszere fordul az izületek ellen. Emiatt alakul ki a merevség, a duzzanat és a fájdalom is. Több tízezer ember szenved tőle hazánkban. A jelenleg Magyarországon elérhető kezelések nagy része a betegek többségére pozitív hatással volt. Azok a betegek, 6-28%, akik a kezelések hatására sem érik el a tartós fájdalommentes állapotot, ők a nehezen kezelhetően elnevezett csoportot képviselik. Napjainkban megszámlálhatatlan stresszfaktor ólálkodik körülöttünk, de ha az alábbi tényezőket figyelembe vesszük, nem csak a depresszió ellen tehetünk, hanem az izületi gyulladás által okozott fájdalmat is enyhíthetjük egy kicsit. Tehát egészségtelen ételek helyett törekedj a kiegyensúlyozott táplálkozásra. Mozogj rendszeresen, ami segít az egészséges izületek megőrzésében, csökkenti a test zsír százalékot, ezáltal pedig pozitívan hat a betegség gyógyulására. Fogyassz a kálciumot, mert elősegíti a csontképződést, mellőzd a dohányzást, kerüld az alkoholfogyasztást, és alakíts ki rendszeres alvási rutint. Na hát, amikor én beszélek mondjuk a diétáról, vagy az egészséges életmódról, akkor mindenki úgy gondolja, hogy én beképzelt vagyok, meg hogy én oktató jelleggel mondom itt az embereknek a dolgokat, és hát igazából nem. Ez csak egy betegség, egy ízületi gyulladás, és körülbelül még másik 38 ezer betegség köthető az alábbi dolgokhoz, amiket felsoroltam. Tehát ugyebár Magyarországon nagyon kevesen esznek egészségesen, és nem kiegyensúlyozottan táplálkoznak, nem nagyon mozognak rendszeresen az emberek, vagyis hát így elnézve őket az utcán, nyilván nem szabad egyből a könyvet megítélni a borítója alapján, de ránézésre én nem látom, hogy tele lenne az összes konditerem, meg futópark, meg ilyesmi. Viszont itt van az is, hogy kálciumot kéne fogyasztani, na most ez is összeköthető azzal, hogy ilyen táplálék kiegészítő kis kapszulákat, hogyha beszednénk az egészséges étkezés mellett, amik ugye vitamint tartalmaznak, hialuront, kálciumot, magnéziumot, stb., már az is ugye elősegíteni az egészséges életet, amit szintén igazából nem tesz meg senki. Én senkinek az asztalán nem láttam még, akárhány vendégségbe jártam, ilyen vitaminos dobozokat. Mellőzd a dohányzást, hát szinte mindenki dohányzik, kerüld az alkoholfogyasztást, ez is egy hatalmas probléma Magyarországon, ugyanis a hivatalos adat a WHO becslése szerint Magyarország lakosságának 21%-a alkoholista vagy alkohol problémával küzd. Sajnos, illetve hát a rendszeres alvási rutin is egy kérdéses dolog. Szerintem az emberek többsége már összeteszi a két kezét, hogyha 6-7 órát mondjuk tud aludni, ilyen 6-7 órát mondjuk.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Nagyon szépen köszönöm nektek ezt a mai napot. Sajnos eddig tartott a mai Bódi Kívánság Show itt a Rádió Dikken, viszont pánikra semmi ok. Holnap visszatérek délután 3-kor, és újult erővel, illetve természetesen nagyon sok szeretettel fogom teljesíteni a további zenei kívánságokat. Addig is kellemes időtöltést kívánok mindenkinek, hatalmas puszit és ölelést küldök. Itt hagyom nektek Gabit, Martin Laurentet, valamint Zsülit is így búcsúzásul, úgyhogy senki nem mondhat egy rossz szót rám. Szerintem ezt a csodás napot méltóképpen fogom most így befejezni, holnap pedig nagyon sok szeretettel visszatérek majd. Sziasztok, Dave Lissa!

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Dígben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3

0: elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dicken.
3: Szia, Hajni!
4: Szia, Armando! Tiszta kaná vagyok.
3: Igen, tehát csupa fül vagy, hogy tanuljál. Hát, akkor nézzük meg a szemeket. A szem egyes számban úgy van, hogy ják.
4: Ják.
3: Igen, de mivel kettő szemünk van,
4: jáká.
3: Mit fog kapni?
4: A betűt a végére.
3: Így van, jáká. Így van. Tehát jáká, ez a szemek. Szityuvász losasza.
4: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick. Rádió Dick. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányok hagyományos lókereskedelme. A ló évszázadokon keresztül meghatározó szerepet játszott a cigány közösségek életében. A vándorló életmód, a közlekedés, a kereskedelem szempontjából a lovak nélkülözhetetlenek voltak. Emiatt sok roma család különleges tudást szerzett a lovak tartásáról, gondozásáról és kereskedelméről. A lókereskedelem a cigányok egyik legismertebb hagyományos foglalkozásává vált. Sok család generációról generációra örökítette tovább a lovakkal kapcsolatos ismereteket. A jó lókereskedő pontosan tudta megállapítani egy állat korát, egészségi állapotát, erejét és értékét. Ez a tudás hosszú tapasztalat eredménye volt. A vásárok fontos találkozóhelyek voltak a lókereskedő számára. Magyarországon számos településen rendeztek állatvásárokat, ahol a cigány kereskedők is megjelentek. A vásárok tehát nem csak üzleti események voltak, hanem társadalmi találkozók is, ahol híreket cseréltek és kapcsolatokat teremtettek, ami akkoriban a legfontosabb volt. A sikeres lókereskedelemhez kiváló tárgyalókészségre volt szükség. A kereskedőknek tudniuk kellett meggyőzni a vevőket, ugyanakkor ügyesen alkudozni is. Az alkú gyakran hosszú beszélgetésekből állt, és a felek számára egyaránt fontos része volt az üzletkötésnek. A lovak gondozására nagy figyelmet fordítottak. Egy jól táplált, egészséges és engedelmes ló sokkal értékesebb volt a piacon. A kereskedők rendszeresen ellenőrizték az állatok állapotát, és igyekeztek a lehető legjobb formában bemutatni őket a vásárlóknak. A lókereskedelem mellett sok cigány család foglalkozott patkolással, lógyógyítással és más lovakhoz kapcsolódó mesterségekkel is. Ezek a tevékenységek szorosan kapcsolódtak egymáshoz, és fontos megélhetési forrást is jelentettek. A 20. század folyamán a gépesített közlekedés elterjedésével a lovak szerepe fokozatosan csökkent. Az autók, traktorok és egyéb más járművek egyre inkább átvették a lovak helyét, így a hagyományos lókereskedelem jelentősége is visszaesett. Ennek ellenére a lovak iránti tisztelet és a hozzájuk kapcsolódó tudás sok roma családban ma is élő hagyomány. A cigány lókereskedők története jól mutatja a roma közösségek alkalmazkodó képességét, szakértelmét és gazdag kulturális örökségét. Ez a hagyomány fontos része a magyarországi és európai történelemnek, amely ma is értékes emléket jelent a múltból.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Dickben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: 100.3 rádiódik. Fogod?
1: 100.3 rádiódik, romákról nem csak romáknak, Borúk Szabina a mikrofon mögött, és elkezdődött a Csumi Daftú meg kívánság műsor. Ez az a hely, és ez az a műsor, amikor lehet egymásnak dalokkal kedveskedni. És a dal mellé tudtok csatolni még egy fontos üzenetet, szóval tegyétek azt meg ti is. Kinek szól a következő zene, írjátok meg kommentben a TikTokon nekem, díjtalanul.

0: Rádió Dik, a rádió romákról, nem csak romáknak.
1: Szeszmond 3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Remélem, hogy mindenki jól érzi magát. Képzeljétek el, hogy hamarosan Litvinóba, Csehországban lesz egy fellépésem, ahová minden magyar, roma származású embert is várok sok-sok szeretettel, akik ismernek. Természetesen az ottani lengyeleket is várom, és cseheket, és mindenféle nemzetiségűeket is várom sok-sok szeretettel, mert az a lényeg, hogy jó legyen a buli, úgyhogy remélem, hogy sokan fogunk összegyűlni, és hamarosan pedig Szlovákiában, Nitrába is ellátogatok, ahol szintén jó kedvet fogunk okozni. Bízom benne, hogy veletek együtt. Tartsatok át velem!

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romákról.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Zsali vója!
2: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak, itt van az ideje az üzeneteknek, az olvasásának, úgyhogy nézzük meg, hogy ki szeretne dallal kedveskedni, és hogy kinek szóljon a következő zene. Tud Alexandra, hogy szia, szeretnék a páromnak, Krisztoffernek és a három fiamnak küldeni egy zenét, köszönöm szépen. Természetesen már is le fogjuk nekik játszani. Tartsatok hát velem most a Dick Rádión.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Janika szeretne Laurának Gyöngyösre egy szerelmes számot küldeni, hogyha lehet, akkor Palikától, és hát akkor felajánlotta ezt Janika. Remélem, hogy boldogok lesztek, hogyha halljátok, hogy ezt az üzenetet felolvastam, és nektek szól a következő zene.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról nem csak romáknak. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia. A MÁV-nak pedig az a feladata, hogy ehhez minden támogatást biztosítson, mondta a MÁV vezérigazgatója Budapesten a Magyar Vasúti Személyszállítás kezdetének 180. évfordulója alkalmából tartott sajtóeseményen. Hegyi Zsolt kiemelte, a 19. században a technológiai tudás megosztás és az információ áramlás fogalmát még nem ismerték, mégis hamar eljutott Magyarországra az akkori világ leginnovatívabb gazdaságfejlesztési és mobilitási eszköze, a vasút. Elbocsájtották a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját. A fenntartó képviselőjeként visszavonom dr. Szabó Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását, írt a Facebook oldalán Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az okokról így fogalmazott. A minisztérium részéről bizalomvesztés alakult ki a főigazgató felé azután, hogy a levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. Már közel 500 nyári gyermektábor betelt országszerte, noha a vakáció még el sem kezdődött. A tábor figyelő adatai szerint ugyan még mintegy 900 tábori turnus foglalható, a legtöbb helyen már csak korlátozott számú férőhely maradt. A legnépszerűbbek idén is a sporttáborok, ezeket az angol nyelvi és a kaland táborok követik a jelentkezések alapján. A családok valamivel több mint fele napközis tábort választ, még 46% az ott alvós programokat részesíti előnyben. A gombelemek lenyelésének veszélyeire figyelmezteti a szülőket a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, miután egy hétben belül 4 gyermek került be a kórházba nyelőcsövébe szorult gombelem okozta sérülésekkel. Az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint a gyermekek közül 3-nál lehetséges volt az endoszkópos eltávolítás, közülük azonban az egyik gyermek olyan súlyos károsodással érkezett, hogy intenzív osztályos kezelésre és műtüdő támogatásra szorul. A negyedik esetben a sebészek aki műtéti feltárással távolították el az idegen testet. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik. Luxusautókat is lefoglaltak Pest vármegyében. 4 gyanúsított letartóztatásáról döntött a bíróság annak az ukrán-magyar gyógyszerhamisító hálózatnak az ügyében, amely éveken át illegális készítményeket értékesített Európa szerte. A nyomozók a rajtaütések során közel 1 milliárd forint készpénzt, luxusautókat, hajót és más nagyértékű vagyontárgyakat foglaltak le. A hatóságok szerint a bűnszervezet tagjai nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeztek és rendszeresen szállítottak tiltott szereket külföldre. A Pest megyei Szadai hálózat tagjainál házkutatást tartottak. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda készpénzt, nagyértékű karórákat, jetskit, valamint hajót is lefoglalt, ahogy luxusautókat is, amelyek között volt Rolls-Royce, Porsche és Ferrari is.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dáv Tume Szabinával a 100.3 Rádiódíkben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek, addig jó.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódík.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Vójatú menge!
2: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak, ti is tegyétek meg, hogy küldtök valakinek egy szép üzenetet egy jó gesztusból.

0: hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kizsolt mexikói, szia! Béla Mihálynak szeretnék küldeni egy jó kis zenét. Sok-sok szeretettel, hogyha lehet, akkor Rokkótól. Természetesen itt semmi nem lehetetlen. Értetek vagyunk, úgyhogy tartsatok velem.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Tu menge penas.
0: Rólunk, neked.
2: A lovas Brandon szeretne küldeni a feleségének, Henninek egy jó kis zenét, méghozzá Mamuko Bercitől, hogyha lehet. Természetesen, és akkor a következő dal a Szerelmeseké lesz.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádió Dit.
1: Sajnos ennyi volt már a kedvenc kívánságműsorotok, de jövök még vissza, úgyhogy 6 órától este 8 óráig minden hétköznap tartsatok velem itt a Dit Rádión. Csumi Daftome, puszi mindenkinek!

0: mora.
1: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
2: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
3: Szia, Hajni!
4: Szia, Armando! Tiszta kanál vagyok.
3: Igen, tehát csupa fül vagy, hogy tanuljál. Hát, akkor nézzük meg a szemeket. A szem egyes számban úgy van, hogy ják.
4: Ják.
3: Igen, de mivel kettő szemünk van,
4: jáká.
3: Mit fog kapni?
4: A betűt a végére.
3: Így van, jáká. Így van. Tehát ják, ha? Ez a szemek. Szityuvász losasza.
4: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked.
5: 2026. június 16-a, kedd, 20 óra van, jó estét kívánok! Ez a Rádió Dik Roma híradója, Patai Anna vagyok. A cigányok meséi és mesemondó hagyományai. A cigányok hitvilága és vallásos hagyományai. A cigányok hagyományos lókereskedelme.
1: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
5: A cigányok meséi és mesemondó hagyományai. A cigány nép kultúrájának egyik legfontosabb része a szóbeli hagyományőrzés, amelyben kiemelkedő szerepet játszanak a mesék. A roma közösségek, hanem szóban adták tovább a történeteiket, legendáikat, tanításaikat és életbölcsességeiket. A mesék nem csupán szórakoztatásra szolgáltak, hanem fontos erkölcsi és nevelő szerepet is töltöttek be. A cigány mesék világában gyakran találkozhatunk szegény, de eszes főhősökkel, akik furfangjukkal és kitartásukkal győzik le az akadályokat. Ezek a szereplők sokszor a közösség egyszerű tagjait jelenítik meg, akiknek nehéz körülmények között kell boldogulniuk. A mesék azt üzenik, hogy az ész, a becsület és a bátorság többet érhet a gazdagságnál, vagy éppen a hatalomnál. A roma mesekincsben jelentős helyet foglalnak el a tündérmesék, a varázslatos történetek és a természet feletti lényekről szóló elbeszélések. Gyakran szerepelnek bennük sárkányok, boszorkányok, óriások vagy különleges képességekkel rendelkező emberek. A valóság és a képzelet világa sokszor összefonódik, ami különösen gazdaggá és színessé teszi ezeket a történeteket. A mesemondás hagyományosan közösségi esemény volt. A családok esténként a tűz körül vagy a lakókocsik sátrak közelében gyűltek össze, ahol az idősebbek meséltek a fiatalabbaknak. A jó mesemondó nagy tiszteletnek örvendett, hiszen emlékezetében őrizte a közösség történeteit és tudását. Egy-egy mesét minden mesemondó kissé másképpen adott elő, így a történetek folyamatosan alakultak és gazdagodtak. A cigány mesékben gyakran megjelenik a szabadság motívuma, mivel a roma népcsoport történelmének jelentős részét vándorlással töltötte, a szabadság és a függetlenség különösen fontos értékké vált. A mesék hősei sokszor hosszú utakat tesznek meg, idegen vidékeket járnak be és kalandjaik során tapasztalatokat szereznek. Napjainkban a cigány mesék fontos kulturális örökséget jelentenek. Számos kutató és néprajzkutató gyűjtötte össze ezeket a történeteket, hogy megőrizzék őket a jövő nemzedékei számára. A roma mesék tehát ma is hozzájárulnak a cigány kultúra megismeréséhez és fennmaradásához is. A cigányok hitvilága és vallási hagyományaik. A cigányok hitvilága rendkívül gazdag és sokszínű, amely évszázadok alatt alakult ki különböző népek és vallások hatására. Mivel a roma közösségek hosszú vándorlásaik során számos országban éltek, hitvilágukban gyakran keveredtek a keresztény, a muszlim és a hagyományos népi vallási elemek. A legtöbb európai cigány ma valamelyik keresztény felekezethez tartozik. Magyarországon a romák között megtalálhatók a római katolikus, református, görögkatolikus és pünkösdi vallás követői is. A vallás fontos szerepet játszik a közösségi életben, hiszen a templomi ünnepek, keresztelők, esküvők és temetések összetartják a családokat. A hagyományos roma hitvilágban különösen fontos helyet foglal el a természet feletti világba vetett hit. Sok közösségben úgy tartották, hogy léteznek jó és rossz szellemek, amelyek hatással lehetnek az emberek életére. Egyes hagyományok szerint bizonyos személyek különleges képességekkel rendelkeztek, például képesek voltak jósolni vagy gyógyítani. A cigány folklórban nagyon nagy jelentősége van a szerencsének és a sorsnak. Sokan úgy, hogy az ember életútján részben előre meghatározza a sorsa, sokan úgy vélték, hogy az ember életútját részben előre meghatározza a sorsa, ugyanakkor a jó cselekedetek és az imádság segíthetnek a nehézségek leküzdésében. A hit és a remény fontos támaszt jelentett azok számára, akik gyakran szembesültek társadalmi kirekesztéssel vagy éppen szegénységgel. A család tisztelete szintén vallási és erkölcsi jelentőséggel bírt. Az idősek megbecsülése, a szülők iránti szeretet és a családi összetartás alapvető értéknek számított. Ezek az elvek gyakran vallási tanításokkal is összekapcsolódtak. A halállal kapcsolatos szokások különösen fontosak a roma közösségekben. A temetések általában nagy jelentőségű események, amelyek során és a rokonság együtt emlékezik az elhunytra. Sok helyen úgy gondolják, hogy a halott emlékének tisztelete segít fenntartani a kapcsolatot az elődökkel, és erősíti a közösség összetartozását. A modern világban a cigányok vallási élete folyamatosan változik, de a hit továbbra is a legfontosabb szerepet játsza identitásuk megőrzésében. A vallási hagyományok és a közösségi szokások segítenek abban, hogy a roma kultúra értékei fennmaradjanak a következő generáció számára. A cigányok hagyományos lókereskedelme. A ló évszázadokon keresztül meghatározó szerepet játszott a cigány közösségek életében. A vándorló életmód, a közlekedés, a kereskedelem szempontjából a lovak nélkülözhetetlenek voltak. Emiatt sok roma család különleges tudást szerzett a lovak tartásáról, gondozásáról és kereskedelméről. A lókereskedelem a cigányok egyik legismertebb hagyományos foglalkozásává vált. Sok család generációról generációra örökítette tovább a lovakkal kapcsolatos ismereteket. A jó lókereskedő pontosan tudta megállapítani egy állatkorát, egészségi állapotát, erejét és értékét. Ez a tudás hosszú tapasztalat eredménye volt. A vásárok fontos találkozóhelyek voltak a lókereskedő számára. Magyarországon számos településen rendeztek állatvásárokat, ahol a cigány kereskedők is megjelentek. A vásárok tehát nem csak üzleti események voltak, hanem társadalmi találkozók is, ahol híreket cseréltek és kapcsolatokat teremtettek, ami akkoriban a legfontosabb volt. A sikeres lókereskedelemhez kiváló tárgyalókészségre volt szükség. A kereskedőknek tudniuk kellett meggyőzni a vevőket, ugyanakkor ügyesen alkudozni is. Az alkú gyakran hosszú beszélgetésekből állt, és a felek számára egyaránt fontos része volt az üzletkötésnek. A lovak gondozására nagy figyelmet fordítottak. Egy jól táplált, egészséges és engedelmes ló sokkal értékesebb volt a piacon. A kereskedők rendszeresen ellenőrizték az állatok állapotát, és igyekeztek a lehető legjobb formában bemutatni őket a vásárlóknak. A lókereskedelem mellett sok cigány család foglalkozott patkolással, lógyógyítással és más lovakhoz kapcsolódó mesterségekkel is. Ezek a tevékenységek szorosan kapcsolódtak egymáshoz, és fontos megélhetési forrást is jelentettek. A 20. század folyamán a gépesített közlekedés elterjedésével a lovak szerepe fokozatosan csökkent. Az autók, traktorok és egyéb más járművek egyre inkább átvették a lovak helyét, így a hagyományos lókereskedelem jelentősége is visszaesett. Ennek ellenére a lovak iránti tisztelet és a hozzájuk kapcsolódó tudás sok roma családban ma is élő hagyomány. A cigány lókereskedők története jól mutatja a roma közösségek alkalmazkodó képességét, szakértelmét és gazdag kulturális örökségét. Ez a hagyomány fontos része a magyarországi és európai történelemnek, amely ma is értékes emléket jelent a múltból.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
0: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
6: Kőkény Annát hallják az FM 100.3 Rádió Digben. Üdvözlöm a hallgatókat, június 16-a, kedd van, és 20 óra múlt. Egy programajánlóval indul most a Roma Szalon, mégpedig a Metronom Jazz Club Egri János 60 című koncertjét ajánlják a Major utca 21 szám alatt Pécsen. Csütörtökön este 8 órától. De lássuk a meghívást. Egri János Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett Szabó Gábor díjas előadó művész, a hazai jazz élet meghatározó alakja, az 1980-as évek óta egyik legtöbbet foglalkoztatott muzsikusa. Elsősorban modern mainstream jazz játszik, ugyanakkor számos crossover, world music és popzenei produkcióban is közreműködött pályafutása során. Zenei pályája során olyan világhírű művészekkel játszott együtt, mint Frank Zappa, Pat Metheny, vagy akár James Moody. Emellett számos hazai előadó lemezén működött közre, többek között Berki Tamás, Szakcsi Lakatos Béla, Olá Kálmán, Binder Károly, Schneidberger Ferenc és Horváth Charlie oldalán. A legendás jazzbőgő és basszusgitár művész idén ünnepelte 60. születésnapját, amelynek alkalmából Pécsett is különleges koncerttel lép színpadra, egy igazi all-star formáció élén a magyar jazz kiemelkedő képviselőivel, akik nem mások, mint a szaxofonnál, Lakatos Sándor a zongoránál, Egri János Junior, nagybögőnél természetesen Egri János, és a doboknál Pecek Lakatos András. Egri Ancsi elmondta nekem, hogy nincs semmi ellenvetése, az ellen, hogy egész évben a 60. születésnapjával fémjelzik ezeket a koncerteket szerte az országban, hiszen egész évben 60 éves lesz, és mennyire igaza volt ebben, az egy más érzés, hogy ezzel kapcsolatban milyen érzések kerítették őt hatalmába.
7: A 6. X elsősorban az, mint privát emberként is, hogy hát repül az idő, nem is tudnám megfogalmazni, tehát hogy elsuhan az idő az emberek fölött, de itt már egy kicsit más, egy átértékelődik minden, akár a zene, akár a kapcsolatok, barátok, kollégák szempontjából is, stb. És hát innentől kezdve most úgy gondolom, hogy most még itt van még rengeteg dolog rajtam, amit meg kell oldanom, és tovább munkálkodni, játszani aktívan, egyre többet, ha csak van rá lehetőségem.
6: Nyilvánvaló, hogy nagyon tehetséges gyermekként indultál. Te el tudtad akkor képzelni, hogy 60 éves korodra a magyar jazzzenei élet ilyen meghatározó alakja leszel?
7: Hát őszinte vagyok, hogy nem. Mivel, hogy egy kis kapnyos gyerek, ahogy növekszik, ugye a kis kamaszkor, a nagyobb kamaszkor, stb. Én zenész családból származom, édesapám is zseniális bőgős volt. Hát ő népzenész volt, cigányzenész. Hát ez egy kompromisszum volt nála, és egyébként meg egy zseniális nagybőgő művész lehetett volna, mert abban az időben, a régi világban ő egy nagyon jó módú családból volt, és megtehette azt, hogy a nagypapám, illetve az apja nagyon jól keresett, és mesterhangszert vett neki, a Tibaihoz járt, meg a Montákhoz is, tehát egy komoly nagybőgő művész tanárokhoz jártak, ami a Tibai professzor volt a Pege Aladár előtt az akadémián, a Vasz professzor, és hát aztán úgy látszik, nem volt kitartó, elég bohém ember volt, sajnos fiatalon el is ment, és hát ugye a tradíció, hagyományokat őrző cigány családokban mindig a hegedű volt az első, és akkor mondták, hogy hát ez a kisfiú szépen növekszik, biztos magas derék gyerek lesz, és akkor majd kiáll, és akkor hát dupla rész, meg ilyesmi, tudod, és akkor prímás legyen. Na hát ugye hát ez nem csak velem volt így, sorolhatnák egy pár barátot, kollégát, akiknek ugyanúgy hegedűt adtak a kezükbe, de hát nem mentek semmire vele. Én ebben a sorban tartozom én is, de hát a muzikalitás az meg volt bennem, tulajdonképpen 8 éves koromban rakták a kezembe a hegedűt, és hát az az igazság, hogy szerettem a zenét, meg csak egyszerűen nem manuálisan is, vagy nem is tudom, de valahogy nem állt rá igazán a kezem, és meg hát úgy gondoltam, hogy klasszikus zenész lehetnék, de hát ahhoz borzalmas sokat kell gyakorolni, meg nagyon sok a jó belőlük, és hát én meg nem akartam népzenétvel foglalkozni, meg nem akartam cigányzenész lenni, mert az egy másik életforma, és akkor hallgattam mindent. Én nagyon vegyes gyümölcs szoktam mondani vagyok, mert nyitott vagyok mindenféle műfajra, illetve stílusokra, és én nekem gyerekkoromban olyan barátaim is voltak, szó szerint az volt az egyik jó barátomnak általános iskolában a neve, hogy hippi. És feljött hozzám, és anyám az egy ilyen, benne volt minden buliba a haverjaimmal, és akkor egy orsos magnót hozott fel, és akkor Gizli néni, ezt hallgassa meg, és akkor gyere, Jancsi, azt mondja, ezt megmutatom most, ez nagyon jó zene. És akkor én olyanokat hallgattam, hogy Uriah Heep, meg Deep Purple, ilyen kemény rockokat, Pink Floyd, Nazareth, ilyen zenéket. Igen, tehát lehet, hogy sokan nem is gondolnák rólam, de ez így volt. Aztán utána később teltek az évek, aztán már nagyobb srác lettem, aztán jött a diszkó. Na.
6: Oh.
7: Hát igen, nagyon, hát szó szerint egy diszkópatkány lett belőlem, mert voltak, tudod, hát mondták, tudod, hogy voltak a popperek, tudod,
6: én
7: popper voltam, volt, hát nem ennyi hajam, akkor sok volt, csak akkor mindig lobáltuk a hajunkat a diszkóba, a csajok között, meg mit tudom én, és akkor ott csak azért említem ezt, mert akkor meg elkezdtem hallgatni ezeket a old school funkikat, meg jazz rock, meg reggae, meg hát ugye a sőt, még ilyeneket is, Modern Talking, meg Abba, jó, hát mondjuk az Abba az egy igényes popzene volt annó. Igen, mert voltak harmóniák, meg mit tudom én, szóval manapság már sok olyan zene van, hogy csak egy-két akkordos, szóval lehet élvezhető volt azt játszani, kísérni, ha esetleg megtanultál egy Abba számot, érted? Szóval meg The Queen, meg szóval ezek zseniális zenék voltak, hát ugye a Freddie Mercury az egy zseniális zenész volt, hát tudjuk, Led Zeppelin, Frank Zappa, hát még volt szerencsém a sors, a jóisten összefújt vele is egyszer 91-ben a Tabánban, abban az időben már ilyen 20-valahány éves voltam, és hát akkor már így benne voltam a szakmában, hogy kezdtek ismerni, és hát az idősek vittek, én meg ugye az a korszak voltam, és hát már sajnos az a korszak lezárult, mert sajnos szinte már mindegyik elment az égi kávéházba játszanak muzsikának. Nemrég egy nagyon kedves közeli barátaim is megütöttek lelkileg, Lapman Béla, basszusgitáros, bőgős, és a nagyon fiatalon ment el most egy 2 hete körülbelül, az a, úgy is mondtam, hogy hát ez borzasztó, ez minden napra valaki elmegy, hát ugye tudjuk a Limbó Király, Fenyő Miklós, meg a Kőszeg Imre, tehát az meg nagyon közel állt hozzá, mert rengeteget játszottam az Imrével, fiatalok voltunk, ő meg ilyen középkorú, itt minket hívott, zenekar csinált, túlnéztünk egész Németországot, végigjártunk klubokba, fesztiválokon, a lemezeket is csináltunk, és hát nagyon szívember volt ő is, és nagyon szerettem. Csak hogy így megemlítettem, egyébként akkor a Demszky volt a polgármester, és átutazóban volt itt a Franz apa, és akkor mondta, hogy ő valahogy kiválasztotta azt, hogy tudott erről a felállásról, illetve a zenekarról, és a Szabcsilakat ős Béla zongorázott, a Kőszeg Imre dobolt, a Babos Gyula gitározott, meg jó magam basszus gitároztam. De hát remegett a kezem lábam, amikor kimentem a színpadon, hogy mi lesz, mondom, se próba, semmi. Hát megbeszéltem a hangbeálláson, hogy gyerekek, mit játszunk, vezényelt, mondtam, ilyen ritmusba, groove, stb. Harmóniák, és egy, hát lógtak a fán, annyian voltak, hogy meg se pengedte a gitárt, már őrjöntek a zenészek, szóval sokan tudnak erről egyébként, erről a sztoriról, és hát azóta ezt azért nagyba veszik tőlem, hogy hú, Jancsi, te játszottál a Franz Zappával.
6: Hány éves voltál, Jancsi?
7: 22-3 valami.
6: Ó, fiatal voltál.
7: Nagyon. Van is erről felvétel a YouTube-on egyébként, ha valaki kíváncsi rá.

0: Sunenvo Jassa.
1: 100.3 Rádiódik.
2: Sok mindent hallgattam, és akkor mind egyszer csak az jött, ami a kult az egész dologban, hogy minden zenében, minden stílusban basszus hallgattam. Az alját, a motort.
3: Igen.
2: És akkor így volt az, hogy köszönhetem a jó Istennek, hogy jó kontrollom volt, és gyakorlatilag nagyon jó időben váltottam hangszert is, és műfajt is. És akkor elmentem tanulni, először basszusgitárt tanultam, Boros Józsi bácsi volt a Rózsa Ferenc utcában, tanultam, ott sok zenész tanult, és nagyon jó ismert művészek tanítottak, jó tanárok voltak, és akkor szertek, múltak az évek, és akkor kategória vizsga, stb., és akkor vendéglátoztam is rengeteg helyen, a legkisebb kocsmától kezdve a Kempinski bárig, Nyári Karcsi triójával, a Gresham palotában, szóval rengeteg helyen megfordultam, aki a mai fiatalok már nem is tudják, hogy mi az, hogy vendéglátó igazából, mert már nem az a világban, mert nem is nagyon van olyan lehetőség, egy fél kezeden megszámolt, hogy egy pár helyen van élő muzsika, ilyen bárokban, vagy bárhol, akármicsoda, szóval érted. De abban az időben ugye lehetett menni ide-oda, kiközvetített a szakszervezet, ugye már volt kategória, az nagyon nagy dolog volt, és akkor és akkor voltam én a Óbudán, a Vacsmacskától kezdve, a Molerusba helyettesítettem, akkor műsort kísértem a Maxim Varietébe, szóval a vendéglátó az nagyon-nagyon nagy iskola volt, mert ott kinyílik a zenész füle, a repertuál, vagy más tudomány, ugye, ott a repertuál, tehát hogy rengeteg számot megismersz, megtanulsz, és szóval nagyon hasznos, úgy gondolom, és akkor párhuzamban úgy jött a nagybőgő, hogy hát ugye úgy látszik, hogy ahogy meséltem apámat, hogy az örökség úgy látszik maradt, csak egy másik köntösbe. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy váltottam hangszert basszusgitárból, nagybőgőzni kezdtem tanulni, klasszikus, Sellei Gyula bácsi, ez a Magyar Rádió szólóvezetője volt, zseniális, aranyos, idős bácsi volt, tanár, és tőle tanultam, és közben már akkor így kaptam a talentumot, ugye jó Istentől, és hát akkor hirtelen így párhuzamban a jazzel is foglalkoztam, mint nagy bőgőn, mert hát a bőgő azért volt fontos számomra, hogy mondom, hát nagyon jó a bassgitár, meg minden, de hát ez, mert ha a jazzt akarsz játszani, Jancsi, akkor kötelező megtanulni nagy bőgőszni, érted? Így jött ez. És akkor hát még szegény apám ért, de azt még megérte, hogy én már akkor sinem voltam, tehát hogy már hittak a sztárok, és hát az első között volt két olyan zongorista, akikkel elindultam, bedobtak a Mélyvízbe, és a nyolc kerületi Mátyás tér sarkán a kocsmában volt egy pince helység, és a főnök imádta ezt, és a Füsti Balogh Gábor, akit ismerték, gondolom, Tumi tudott nyert, zongora verseny, kisrágfogó alapítója volt, és nagyon fiatalon elment, és nagyon szerettem őt, és nagyon sokat köszönhetek neki, és ő volt az, aki felkarolt először, aztán utána a Peszkán Fücsi, sajnos ő sincs már, szóval rengeteg zseniális művész elment fiatalon, és nem csak idősebb korban, akikkel én felvérteződtem, hogy így mondjam. És hát aztán utána természetesen jöttek az idősebbek, azt nem is akarom már sorolni, mert gondolom úgy is tudják, hogy kik voltak a nagyok a magyar jazz szakmában. És hát ugye rengeteg dolog történt Nem is lehet ezt így egy műsorban elmondani, két napig beszélhetnénk róla, de hát magánéletben is rengeteg dolgom, illetve változásaim is voltak, szóval nem, azt annyit tudok mondani, mert hogyha egy kicsit üdámra veszük, hogy hát nem unatkoztam.

0: Rompodrom
1: 100.3 Rádiódik.
0: Utaz a Dik Rádióval.
2: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádiódik Roma szalonjában, és ha már Egri Jancsinál tartunk, akkor érdemes elmondanom, hogy holnap, tehát szerdán a Tüszkő Salamon kvartettel is hallható lesz. Tüszkő Salamon a trombitáknál lesz, Egri János Junior a zongoráknál, természetesen Egri Jancsi a bőgös, és Klaus Máté a doboknál. Este 8 órakor kezdődik ez a program a Hentes utca 8 szám alatt. Rengeteg koncertje van idén Egri Jancsinak, rengeteg formációban van benne, igyekszem egy néhányat elcsípni, és időben jelezni a hallgatóknak. Hosszú volt a 60 év, ugye? Tartalmas.
3: Nagyon tömör, tartalmas, mélységekkel ellátva, vidámsággal, szomorúsággal, és ezt én úgy gondolom, hogy nem csak én, ha általánosan gondolkodunk, ezt mindenki tudja közvetíteni a zenéjébe, az improvizációjába, amikor a játékával, amikor játszik bármilyen hangszeres, ugye, hogy igen, mert van egy barátom, aki barátunk, mondhatnánk így is, hogy a énekes, tanítottam basszus gitározni, és még anno, jó barátom ma is, mostanság is, és Orgona Albert azt mondta nekem, hogy hát a Jancsi, minden rendben lett volna mindidáig, stb. Hát akkor nem lenne mélység a játékodban, a zenétben, ahogy játszol. Szóval minden jó, akkor nagyon tudod, mint a lepkevadászok, én úgy szoktam mondani, tudod, hogy hiába, tehát a nagybőgő hiába mély lágéjű hangszer, azon is lehet úgy játszani, hogy nem érzed a mélységet. Sőt, egy hegedűnél is. Szóval ezt gondolom érti mindenki, hogy miről beszélek. És tehát én úgy gondolom, hogy szívember vagyok én is, és hát próbálok sok hibát elkövet az ember, javítja, rengeteg a lecke, minden különböző korosztályban, fiataloknak, idősebbnek, még idősebbnek mindig van lecke. Hitem van, azt hál' Istennek megtartottam, hit nélkül nem lehet muzsikálni. Jó Isten, bízni kell, mert nélküle nincs, mert az emberek, ugye hát nem akarok belemenni, de nagyon mocskos világban, és én arra törekszem, hogy ha jó Isten, nem tudom még mennyit kapok tőle, de próbálok egyre jobb ember lenni, így idősebb fejjel is, és most már tudom, hogy mi az, hogy embernek maradni, ez nagyon fontos.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
2: Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadásvétel jött létre országosan. A tranzakciószám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi és 13,5%-kal a tavaly májusi szint. Ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az Otthon Start program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Megújul a MÁV Plus app. Egyszerűbb utazástervezés, könnyebb nemzetközi jegyvásárlás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid leszögezte, a magyar vasút fejlesztése érdekében nem csak a kocsik vagy a pályák szintjén kell hatalmasat előrelépni, hanem a digitalizáció és az utastájékoztatás területén is. Ennek egyik legfontosabb lépése, hogy alapjaitól gondolják újra a MÁV Plus applikációt, amely bár esztétikusabb az elődjénél, a funkciók és a használhatóság terén eddig inkább visszalépést jelentett. Ez egy hosszabb folyamat része lesz, tette hozzá, de addig sem tétlenkednek, megpróbálják a jelenlegi alkalmazást folyamatosan fejleszteni és felhasználóbarátabbá tenni. Újabb KAF villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között. Az egyhetes ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9-től 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság pénteken a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő jármű vezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádiódik.
4: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádiódikben. Június 16-a kedd van, és 21 óra múlt folytatódik a Róma Szalon. Én tudom, hogy hiába van ilyen késői időpont, este 9 óra, amikor a fiatalok már elkezdenek lazulni, kicsit találkozókat szervezni, vagy beszélgetni, esetleg egy jó filmet megnézni a tévében, mert bizony tudom, hogy nagyon sok fiatal egy holnapi szóbeli érettségire készül. Az én egyik unokahúgom is egyébként éppen történelmi és magyarból fog holnap vizsgázni, és bár ezek a napok olyanok, amikor azt érzi az ember, hogy az egész élete kerül egyfajta vizsga alá, és az egész életére szól a tét az, hogy most milyen jegyeket szerez, így utólag visszanézve nem is érti az ember, hogy mire volt ez az izgalom, és én azt gondolom, amit az ember megtanult, azt tudja, és nagyon sokszor nagyon kedvesek egyébként a vizsgáztatók, és hogy aki tényleg erre készül, csak egy kicsit kikapcsolódik most velünk itt a rádióban, annak két olyan hölgyet szeretnék bemutatni, akik szerintem példaértékűek, tehetségesek, És biztos vagyok benne, hogy még nagyon büszkék leszünk mind a kettőre.
5: Most érettségizők, bizony már tavaszóta tudják, hogy hova tudtak sikeresen felvételizni, de még a nyakukon volt ez a nagy megpróbáltatás, de immáron azon is túl van, aki nagyon vágytam arra, hogy beszélgessek két olyan fiatallal, akik most vágnak neki esetlegesen a felsőbb oktatásnak, és két gyönyörű és tehetséges hölgy van itt velem a stúdióban. Nagyon sok szeretettel üdvözlöm Rácz Szofit és Kökény Szandit.
6: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehetünk.
7: Köszönjük szépen.
5: Mikor lett vége az érettséginek?
7: Én nekem pont a múlt héten.
5: Múlt hét?
7: Igen, igen.
5: Ez volt az írásbeli, szóbeli? Mi volt most?
7: Hát most már csak a szóbeli volt hátra, úgyhogy azt letudtam, és akkor szerdán átvettem az érettségit, és most már végeztem mindennel.
5: Mesélj már nekem erről egy picit, mert például én olyan furcsa tantárgyakból érettségiztem, mint például pedagógia, vagy pszichológia, mert szakirányú volt a az érettségim, de például te miből érettségiztél, milyen tantárgyakból?
7: Hát én általános gimibe jártam, úgyhogy nekem adott volt a magyar, az irodalom, a történelem, a matek, és akkor még pluszba angolból érettségiztem, meg hittamból.
5: Hittamból? Igen, de igen, milyen? Igen. Te választottad a hittant?
7: Én választottam, és azért, mert alapvetően nagyon közel áll a szívemhez, meg azért is, mert abból egyszerű volt érettségizni.
5: Na hát, és akkor ez egyébként a része volt a tanulmányoknak a gimiba, a hittan? Tehát volt ilyen, hogy hittanóra, vagy az külön fel kellett rá készülnöd?
7: Hát volt hittanóránk, egyébként én egy evangélikus gimibe jártam.
5: Jaj, de jó.
7: Igen, úgyhogy ez így adott volt nekem.
5: És akkor hittan volt, kérlek mondja legalább egy kért, tehát hogy milyen tétel van abban az hittan érettségén?
7: Hát akkor elmondom, hogy mit húztam.
5: Oké.
7: Itt például abban a tételben a dogmatikailag kellett a Szent Háromságról beszélnem.
5: Ó, ez kemény téma.
7: Igen.
5: És akkor ezt abból tudtad elmondani, amit tanultál róla? Vagy ilyenkor utána olvas az ember? Vagy kívül tudsz menni a tankönyvön? Elmondhatod a saját véleményedet is?
7: Hát én elmondtam. Én elmondtam, de igen, van egy tananyag rá, amiből felkészültem, és akkor ahhoz hozzátettem még a saját véleményemet is.
5: És hogy sikerült az érettségé? Hogy ez olyan indiszkrét kérdés?
7: Nem. Hát szerintem jól mentek. A legtöbb ötös lett, meg négyes, úgyhogy én meg vagyok magammal elégedve.
5: Gratulálok, Szandikám!
6: Hát, ami engem illet, én már tavaly leérettségiztem,
5: na,
6: és most már egyetemista vagyok.
5: És milyenek az emlékeid az érettségről egyébként?
6: Hát én elképesztően túl izgultam.
5: Tényleg?
6: Igen, én nekem eleve egy nagyon erős szorongásom van, ilyen általános szorongásom, és régebben sokkal jobban küzdöttem pánikbetegséggel is, ami így az érettségi időszakban kifejezetten felerősödött, és hatalmas kő esett le a szívemről, miután végre kiderült, hogy felvettek oda, ahova szerettem volna. Most az ELTE-nek a kommunikáció és médiatudomány szakára járok.
5: Gratulálok!
6: Köszönöm szépen!
5: Beszéljünk már erről a szorongás részéről. Neked olyan volt, hogy ez a szorongás úgy jött, hogy nagyon-nagyon sokat tanultál, vagy hogy inkább pont nem tudtál tőle úgy tanulni? Hogy érezted? Hogy a szorongás inkább motivál arra, hogy tanulj, vagy inkább nehezebb volt foglalkozni vele?
6: Nehezebb volt, inkább halogattam, és mindig vártam, hogy így a következő, majd a következő nap elkezdem, és így végén meg ott voltam, hogy hát kéne csinálni, hogy legyen ebből valami, de közben meg egyébként hallok olyan sikersztorikat is, akik így nem tudom, például egy hónappal, vagy kettő hónap az érettségi előtt vettek fel valamilyen emelt szintű tárgyat, és sikerül nekik duplázással bekerülni a vágyott egyetemre. Hát egyébként én elég hamar kezdtem el tanulni, csak nehezen folytattam. Úgyhogy...
5: Ez mit jelent? Ja, hogy neki készültél hamar, aztán egy szünetet tartottál a felkészülésre?
6: Igen, csak az a baj, hogyha elkezdek szünetet tartani, akkor egyszerűen így sokkal kényelmesebb már a szünetben ragadni.
5: Szerintetek jogos az a félelem, amennyire izgulnak a diákok egyébként az érettségitől?
7: Szerintem abszolút nem. Tehát én nagyon-nagyon féltem előtte, és tényleg már majdnem elsírtam magam, mielőtt bementem a szóbelis terembe, de amikor így ott ültem, és láttam, hogy ez az egész hogy működik, meg a tanárokkal így elnevetgéltem, meg elbeszélgettem, úgyhogy én utána már egyáltalán nem izgultam, meg én amúgy arra jutottam, hogy ez az egész érettségi nem egy ekkora nagy félelem, vagy dolog, mint ami hát megbe van állítva.
5: Viszont nektek volt tétje, hiszen mentetek tovább tanulni.
7: Persze.
5: Ilyenkor ez még számít, az érettségi eredmény?
7: Persze, abszolút. Szóval most már egyébként új a felvételi rendszer, duplázással, vagy tanulmányi eredményekkel, szóval tanulmányi eredményeket beszállít. Még egyszer, szóval tanulmányi eredményeket beszámítva lehet felvételizni az egyetemekre. És például én azt gondolom, hogy túllihegtem, meg most szóval, hogy én azt gondolom, hogy túllihegtem, viszont ugyanakkor én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos fordulópont az érettségi, mert azért csak ezen múlik, hogy végül is oda kerülsz, ahova szeretnél, de közben meg így próbáltam magam azzal nyugtatni, és egyébként minden érettségizőt azzal szeretnék nyugtatni, hogyha nem úgy sikerül, akkor jövőre ugyanúgy meg tudja ismételni, és igazából bármikor meg tudja ismételni, és voltak éppen nem olyan nagy dolog, de mégis ez egy ilyen ambivalens dolog.
5: Igen, és ugyanazok a tanárok ülnek ott, elvileg, akivel 4 évig találkoztok.
7: Kivéve emeltem.
5: Emelten nem?
7: Igen, igen. Teljesen új iskola, teljesen új tanárok.
5: Segítsetek nekem, mert én nagyon-nagyon rég érettségiztem. Hát akkor ti még nem is, egy rossz gondolat se voltatok. Tehát nagyon régen, és akkor nem volt én emelt szint. Mit jelent ez? Hogy választja az ember? Főiskolára, egyetemre kerülés miatt választjátok. Hogy működik ez?
7: Hát egészen egyszerűen az emelt érettségi sokkal több pontot ér a felvételiben. Eleve jellemzően az intézményi ponthoz egy plusz 50 pontot hozzáad, bár ez abszolút egyetemtől függ, mert ugye ez az új intézményi pont jelenség, ez azt jelenti, hogy minden egyetem saját magának kiválasztja, hogy például egy emelt szintű érettségi mennyit számít bele a felvételiükbe. Én például ezért választottam 2 emeltet, én angolból és magyarból emelteztem, és általában azokat szokták választani, ami az emberek a legjobban megy, vagy a legjobban érdekli, vagy nyilván. Esetleg. Ugye van az a jelenség is, hogy a különböző szakoknál, például egy matematika szaknál nyilván kötelező az emelt matek szintű érettségi.
5: Igen, jó, eljutott, most már értem. És mi a különbség egyébként az emelt szint meg a normál között? Mire gondoljunk itt?
7: Mármint nehézségi fokozatban?
5: Mondjuk nézzük az irodalmat, hogy jobban kell ismerni az irodalmi műveket, vagy mi a különbség a kettő között?
7: Hát ami például a szóbeli tételeket illeti, úgy teljesen más a szóbeli témakör, és például nem József Attila szerelmi költészetéről kell beszélni, mint mondjuk középszinten, hanem például arról kell beszélni, hogy József Attilának a mamával kapcsolatos verseiben milyen motívumok jelennek meg. Szóval ez egy sokkal részletesebb, sokkal átfogóbb.
5: Tehát, hogy érted-e is, amiről beszélsz.
7: Persze.
5: Tehát nem csak bemagoltál egy szöveget, hanem te magadat hozzá kell, hogy tegyed ehhez a dologhoz, ha jól értem.
7: Persze, meg nyilván egyébként a tananyagnak a terjedelme is változik a középszint és az emelt szint érettségi között.
5: Minden esetre azt, hogy magyarból emelt szintűt vállaltál, az nekem nagyon szimpatikus, mert az irodalom az a mindenem. Annyira fiatalok vagytok, és annyira okosak és értelmes, és olyan szépen beszéltek, hogy ilyen öröm van ilyenkor a szívemben, amikor ilyen fiatalokat látok. Beszéljünk egy picit az egyetemről, ahova mentek, és hogy miért, vagy ahol te már vagy nyilván, és hogy miért pont ezt választottátok, de akkor én Szofival kezdeném ezt.
7: Jó, hát nekem egy picit más, tehát hogy én azért éltem meg másképpen az érettségit, mert én már márciusban tudtam, hogy engem fölvettek az egyetememre, és ezért nekem ez nem is volt valójában, tehát nem volt már akkora súlya nekem
5: az érettségi.
7: Igen, nem volt tétje, nem volt már tétje. És én egyébként az teljes, tehát a 4 éves gimi alatt én nem tudtam, hogy hova szeretnék menni. Voltak elképzeléseim, amik kicsit ilyen furák voltak, vagy nem teljesen illettek hozzám, de valójában azért, mert még nem tudtam, hogy mit szeretnék, és szerintem ez teljesen rendben van. És én tehát az utolsó évemnek, tehát ebben az évben, szerintem októberben vagy novemberben jöttem rá arra, hogy én a Bécsi CEU-ra szeretnék jelentkezni. és akkor egyébként politika, társadalom, tudomány és kultúra szakra vettek fel. Ez angol nyelven fog menni. És én azért...
5: Úristen!
7: Na, igen, igen, kicsit sok. És én azért választottam ezt az egyetemet, mert egyrészt van családtagom, aki szintén járt a CEU-ra, úgyhogy emiatt is szimpatikus volt, meg ugye a CEU-nak egy ilyen nagyon nemzetközi multikulturális közege van, és én ezt nagyon-nagyon szeretném magamnak, hogy ezt megtapasztaljam. Meg alapvetően szerintem ez a szak is nekem nagyon-nagyon fekszik, és még az is volt az oka annak, hogy ezt választottam, mert nekem az az egyik fő célom, hogy ezzel, amit tanulok, tehát a politika, a kultúra, társadalomtudomány, ezzel szeretnék majd visszaadni az itthoni, a pesti magyarországi roma közösségnek, tehát nekem ez a fő célom.
5: Ez fantasztikus, a világ egyik legszebb városába mész tanulni.
7: Igen, igen,
5: ezek
7: igen.
5: Ezek szerint. Ismered egyébként a várost?
7: Én egyszer voltam csak Bécsben, és én beleszerettem, tényleg, akkor is elmentem megnézni az egyetemet, meg voltam mindenhol a városban, és én imádom.
5: Ez hogyan fog működni, hogy te ott tanulsz? A CEU biztosít neked kollégiumot?
7: Hát sajnos nem biztosít a CEU kollégiumot, viszont kerestem, vagy találtunk a szüleimmel egy nagyon jó másik független a CEU-tól kollégiumot, és én ott fogok majd lakni.
5: Hát ez nagyon izgalmas, és ez egy gyönyörű város. Tisztaság, gyönyörű, imádnivaló, olyan kellemes az egésznek a hangulata. Néha olyan érzése van az embernek, mint hogy teljesen más történelmi korba sétálna, ahogy nézi végig a házakat. Imádom ezt a várost. Gondolom izgatott vagy a tanévkezdés miatt. Itt van még a nyár, de hát aztán hamarosan elkezdődik.
7: Igen, nagyon várom, viszont van bennem egy kis tartás is, hogy el kell költöznöm otthonról, hogy milyen lesz a szüleim nélkül, de szerintem meg fogom oldani. Jó lesz.
5: Biztos vagyok benne, hogy jó lesz. Tehát azért választottad ezt, mert tényleg szeretnéd aztán ezt a munkádba beépíteni itthon.
7: Igen.
5: A te apukád Rácz Béla, ugye?
7: Igen, igen.
5: Tehát azért nem ez egy ilyen légből jött gondolat.
7: Nem, hát én abszolút szerintem úgy nőttem fel, hogy nekem ez mindig is fontos volt, ugye apukám miatt, meg mindig vele, tehát hogy hallgattam, hogy miről beszélt, meg hogy mit csinál éppen, és akkor ez így közel áll a szívemhez, meg szerintem így a saját, már elkezdtem így a saját dolgaimat is csinálni ezen a téren, úgyhogy igen.
5: De ebbe belenevelkedtél.
7: Igen, pontosan
5: tulajdonképpen.
7: Igen, igen.
5: Gratulálok neked is, meg apunak is.
7: Köszönjük.
5: Egyébként, meg innen is üdvözöljük őt.
7: Igen.
5: Mesélj nekem egy picit, Szandikám, miért pont ezt választottad, ezt a szakot? Nyilván ez ilyen költői kérdés.
8: Hát egyébként nagyon sok előzmény történt előtte, ami miatt ezt a szakot választottam. Eredetileg én 8-osan még színész típus, szóval színész szakképzést adó középiskolába szerettem volna jelentkezni, ilyen technikumba.
5: Gyönyörű is a hangod.
8: Jaj, köszönöm.
5: Tényleg.
8: Köszönöm szépen. Igazából azonban így hagytam, hogy így a környezetem befolyásoljon, és így úgy éreztem, hogy ebből nem lehet majd megélni, és így ezek az álmaim így hát odébb sodródtak, de egyébként visszatértek, szóval nem mentek messzire, csak egy ideig szüneteltettem, és ettől függetlenül azt gondoltam, hogy középiskolában azt szeretném tanulni, ami érdekel, ha nem is feltétlen a színészetet, és így jutottam média szakra a kispesti középiskolámban, és egyébként én onnantól kezdve pszichológus szerettem volna lenni, nagyon egyedi, és nagyon, de nem egyébként nagyon rengetegen jelentkeznek pszichológusnak, és hatalmas a túljelentkezés.
5: Tényleg?
8: Persze, én eredetileg az ELTE-nek a pszichológia szakát jelöltem meg, de hát ugye magas is oda a ponthatár, és egyébként nem is bánom, hogy nem oda vettek fel, mert egyébként már májusban tudtam, hogy nem oda szeretnék menni. Amikor februárban leadtam a jelentkezést, nekem ott ilyen hirtelen ötlettől vezérelve eszembe jutott a kommunikációs média szak. Mert hát egyébként egész nap, szóval, hogyha valaki engem ismer, én nekem egész nap be nem áll a szám. Folyamatosan beszélek, folyamatosan a gondolataimat közlöm, meg a véleményemet. És
5: de nem idegen egymástól a színművészet és a és a média. Nekem is pont ebből a kettőből van egyébként végzettségem. Uh-huh. Szóval ezért, ezek nagyon ilyen rokon szakmák szerintem.
8: Egyébként azt gondolom, hogy van átfedés, és én úgy gondoltam, hogy későbbiekben ezzel szeretnék foglalkozni, bár azt nem gondoltam volna, hogy ma már például újságíró gyakornok leszek a Roma Sajtóközpontnál.
5: Mióta?
8: Egyébként május óta vagyok
5: ott. Na, akkor most erről meséljél, nem fogunk csak így átsitlani ilyen felett, hanem mondd el, hogy történt ez.
8: Hát ez úgy történt, hogy ősszel voltam ilyen slam poetry esteken,
5: aha,
8: és felléptem kétszer. Igaz, nem tartott sokáig, mert úgy éreztem, hogy nem feltétlen vagyok túlságosan tehetséges ebben a műfajban.
5: Na, Ácsi. Tehát te írod a slam poetry-t?
8: Hát a slam poetry-nek az a lényege, hogy mindenki saját,
5: magának írja. Oké, mert ismerem a műfajt, és akkor te, jó, és te mióta írsz ilyeneket?
8: Nem, igazából csak kipróbáltam, szóval így abszolút szoktam még írogatni, de már elsősorban csak magamnak, és mert hát így fejlődök ilyen autodidakta módon, így próbálom.
5: És ez milyen színpad volt?
8: A Piszlemnél léptem fel kétszer. Egyébként az Inga Kultúrházban szoktak így ilyen, nem is, hát műsorokat igazából, és szoktak ilyen open mic-ok lenni, meg ilyen slam poetry versenyek, és én kettő alkalommal felléptem, és egyébként így nagyon élveztem, meg nagyon aranyos az a közösség, és nagyon...
5: És te ekkor álltál először most színpadon? Ezt azt kell gondolni? Tehát úgy értsem?
8: Egyébként igen.
5: És,
8: aha, igen. Igen, és nagyon
5: és
8: jól esett.
5: Izgultál ugyanúgy?
8: Nagyon izgultam. Elképesztően izgultam. Én nekem rájöttem, hogy hatalmas lámpalázam van, és hát nem, de közben meg nagyon jól esett ott a színpadon állni, és így utólag így azt érezni, hogy megcsináltam, így is így legyőztem a szorongásomat, és ez egy további ilyen produktumokhoz ihletett. Na, és ott találkoztam Szegedi Dezsővel, aki az egyik ilyen versenyen a zsűriben ott volt, és utána oda jött hozzám, hogy nem szeretne indiszkrét lenni, de hogy egyébként roma származású vagyok. Mert elsősor, hát így először, hogyha valaki rám nézi, nem gondolná, hogy az vagyok, de hát így egyébként a nevem eléggé árulkodó, és hát mondtam, hogy persze, igen, az vagyok, és mondta, hogy ugye van a Roma Sajtóközpont és a Roma Play, és nem is, akkor még nem is kerestek gyakornokokat, hanem így azt kérdezte, hogy így adnék-e szívesen nekik interjút, vagy ilyesmi, mert keresik a roma tehetségeket, roma fiatal tehetségeket, és ott még ilyen gondolkodóba estem. Aztán egyébként ez ilyen isteni áldás volt, így pont a második fél évemben lett egy olyan órám, az olyan tárgyam az egyetemen, a reprezentáció politikája, ami abszolút nagyon erőteljesen megnövelte bennem a cigány identitásomat, mert egyébként így a családunknak annyira nem olyan erős a cigány identitása, de ott ez a tárgy akkora hatással volt rám, hogy úgy gondoltam, hogy ideje ilyen ösztöndíj programokra leadnom a jelentkezésemet, és pont ráírtam Dezsőre, hogy egyébként nagyon szívesen önkénteskednék náluk, vagy bármi ilyesmi. Én nem feltétlen a kamerák előtt, ma már amúgy ott vagyok a kamera előtt, de na mindegy. És akkor erre pont azt mondta Dezső, hogy így évek óta nem hirdettek gyakornoki programot, de pont következő hétfőn akarták kitenni. Úgyhogy ez ilyen nagyon nagy láncreakció lett, és jelentkeztem, felvettek, beválogattak, és most itt vagyok, és már kijött kettő cikkem, és az egyiket az egyik gyakornok társammal írtam, és már átvette a Telex, meg a 24.hu, és igen.
5: Hol találhatóak ezek a cikkek egyébként? Tehát hogy találjuk meg? Tehát gondolom a Roma Sajtóközpont az a saját felületére is felrakta, vagy a Roma Play?
8: Persze. Facebookon a Roma Sajtóközpont néven megtalálható, YouTube-on pedig a Roma Play-en. Egyébként most a Pride-ra is közvetítettünk, bár egyébként ott a saját alakításom az nem volt a legjobb, bár hozzáteszem, első tudósításom volt, és első élőzésem.
5: Szerintem én láttam.
8: Ne!
5: De szerintem igen.
8: Jaj!
5: Mennyire más az embere, tehát hogy egy kamerán keresztül, mint így élőben. Most rakom össze.
8: Beszélni.
5: Amúgy most rakom ezt így össze az agyamba. Egy valamit nem kérdeztem meg.
8: Igen.
5: Hogy ti onnan ismeritek egymást? A legfontosabbat. Jaj, hogy nagyon néz a vendégeim, gondolkodva néznek egymásra, mert nem, de nem ugrik be nekik, hogy honnan van az ismerettség. Na, megvan?
8: Hát én úgy emlékszem, hogy volt egy ilyen, én nem is, nem, nem tüntetés volt, mi az. Hát így az együttneveléssel kerestük az országot.
7: Egy ilyen flashmob volt az. Egy ilyen flashmob volt, vagy valami ilyesmi.
8: Ott volt a színész Bob, és így a Rákóczi téren így rappeltek, és én is eljöttem. És ott volt Sophie is, és nagyon hamar.
5: És ez régi barátság?
8: Pár hetes.
5: Komolyan? Jaj, de jó, nagyon tetszik.
8: De hát ez nagyon elsőre meg volt köztünk az összhang, szóval elképesztő.
5: Akkor biztos nehéz lesz egy picit, hogy ő majd Bécsben fog élni. Elég sokat, aminek ő nagyon fog örülni, gondolom.
8: Hát megyek ki hozzá.
5: Ja, ki, lesz kit látogatni.
7: Persze, meg amúgy szerintem nagyon sokat fogok hazajárni. Tényleg, már apa is mondta, hogy nehogy azt gondoljam, hogy én ott majd kint leszek, tudod?
5: Igen. Aha.
7: Szerintem ilyen két hetente fogok amúgy hazajárni.
5: Na, hát biztos nektek most, most van, illetve most jön az életetekbe. Szerintem ez az élet legjobb időszaka, amikor az ember már egy picit leszakad a családról, meg már nem tekintik otthon annyira gyereknek, de azért még nem is családanya, ha most így nőként nézek rátok, hanem tényleg önállóan tud tanulni az életét, irányítani. Ez életeteknek a legjobb évei, azt most így megmondom nektek, úgyhogy tessék kihasználni nagyon minden pillanatot, mert ilyen nyugalmatok már soha többen. Vagy férjezmentek, vagy már dolgoztak. Szerintem vágjunk bele a kis szavacskákba, ugyanis ezen a nyáron itt a Romaszalomban a vendégeim húznak egy ilyen kis télapó csizmából különböző kis fogalmakat, és azokról beszélgetünk, és nagyon szeretnék most Sophie-val kezdeni, és mondd el, hogy miféléket húzták ki.
7: Mindkettőt mondjam?
5: Persze, nyugodtan.
7: Jó, az egyik az a hagyomány, másik pedig az, hogy tánc.
5: Jaj, de jó, egymás mellé húztad szinte, ugye?
7: Aha,
5: mert
7: igen,
5: lehet összefüggést találni. De akkor kezdjük a hagyománnyal. Számodra mit jelent az a szó, hogy hagyomány egyébként?
7: Fú, én egyébként nagyon, pont mostanában, és szerintem pont azért, mert most kezdek felnőtté válni, nagyon sokat gondolkodok ezen, hogyha majd nekem lesz családom, akkor hogyan szeretném, vagy hogy én, mint nő, hogyan szeretném megélni ezt az ilyen hagyományos női szerepemet, és én mindenképpen a hagyományhoz elsősorban így a családot kötném, hogy nekem anyukám, meg apukám milyen, meg hogy majd én milyen anya szeretnék lenni. Tehát nekem ez ugrik be róla így először.
5: A hagyományok azok a szokásaink, úgymond.
7: Igen.
5: Amiben úgy az identitásunknak a gyökereit találjuk, vagy abba gyökereztünk bele. De nagyon érdekes dolog, és úgy örülök, hogy két okos lányjal beszélhettem ezt meg. Mondom a példámat, és akkor így könnyebb róla beszélni.
7: Na, jó.
5: Hogy én felnőttem egy bizonyos családi környezetben, ott voltak bizonyos szokások. Aztán amikor nagy lettem, akkor azt próbáltam azonosítani más hozzám hasonló családok szokásaival. Azt hittem, mindenhol ugyanaz a szokás. És aztán idővel meg kellett azt értem, hogy van olyan, ami csak az én családomnak a szokása, és van, ami pedig egyezett más roma családoknak a szokásaival. Ti találkoztatok már azzal, hogy azt gondolod, hogy a másik családban is ez így működik, vagy másik roma embereknél, és közben az csak nálatok működött úgy. Van valami ilyen? Legyen az ünnepnap, vagy családi szokások.
7: Most erről az ünnepről az jutott eszembe, hogy van egy ismerősöm, aki azt mesélte, hogy ő a családjával, tehát magyarországi cigány ember, és hogy ő a családjával ünnepli az ederlezit. És én ezen annyira meglepődtem, mert hogy ez Magyarországon egyáltalán nem szokás, meg mi ezt így nem...
5: Igen.
7: És hogy, de szerintem ez amúgy gyönyörű.
5: Igen. Nagyon érdekes. Ezt még én sem hallottam egyébként. Nagyon érdekes. Neked vannak olyan a családból hozott hagyományok, amit úgy érzed, hogy mindenképpen meg szeretnéd tartani, majd a saját családodban, majd a saját unokáddal is esetleg?
7: Hát nekem mindenképpen a főzés az, amit szeretnék vinni magammal, mert nálunk tényleg állandóan ez a, tehát jelen van az, hogy ez egy jelenség nálunk, hogy mi állandóan főzünk, tehát hogy anyáik meg a mama főznek, és akkor szerintem pont most vagyok így abban a korszakomban, hogy próbálom megtanulni, például most a múltkor pont megtanultam bodakot sütni.
5: Tényleg?
7: Igen.
5: Jaj, de jó.
7: És akkor ezt mindenképpen szeretném majd továbbvinni az én családomba.
5: Van ebben azért az is, hogy egyedül leszel, és lehet, hogy majd főzni kell
7: magad.
5: Hát
7: egy picikét, igen, tehát hogy azért éhezni se lenne jó majd jövőre, de szerintem ennek inkább az a gyökere, hogy majd én is szeretnék olyan családanya lenni, aki főz otthon.
5: Igen, és milyen érdekes, hogy a család fogalmáról a romáknak azonnal a konyha asztal jut eszébe, de ugye?
7: Igen.
5: Tehát azonnal az ételek.
8: Nálunk is ugyanez apukám szakács, úgyhogy.
5: Az igen.
8: Igen.
5: És te tudsz főzni?
8: Én most tanulom, mert most elköltöztem otthonról. Külön költöztem, és hát rájöttem, hogy az élelmiszer nem egy olcsó dolog. és én mostantól senki nem fog rám főzni. Ellenben egyébként nagyon-nagyon jól megy, és ezen felül mindig is nagyon-nagyon szerettem sütni, és majd egy hatalmas vágyam lesz egy saját cukrászdát nyitni.
5: Komolyan?
8: Én imádok egzotikus süteményeket így kipróbálni és kóstolni, és ezeket a fancy cukrászdákat, úgyhogy nekem ez az én red flagem, ha van ilyen.
5: De figyelj, ez körülbelül a negyedik olyan dolog, amit nagyon vágysz, és én látom a szemedből, hogy te tényleg fogsz hozzá érteni. Azt tudjátok, hogyha valakinek sokfelé van tehetsége, az tud nehéz lenni. Hallottatok már arról?
8: Persze. Igen. Én egy időben jártam coachhoz is, és mert volt egy ismerő, voltak egyébként ismerőseim, akik így tudták, hogy például már így kiskoruk óta, hogy mik szeretnének lenni, és egy valamik szerettek volna lenni, és csak azért tepertek, és én mindig nagyon csodáltam ezeket az embereket, mert én sose voltam ilyen, én úgy éreztem mindig, hogy rengeteg irányban kacsingatok, és nem tudtam volna kifejezetten csak egy dolgot meghatározni, hogy én az leszek és kész, mert mindig jött valami más, ami úgy szintén ugyanúgy érdekelt, és tegyük föl, szintén ugyanannyira ilyen mit tehetségem volt hozzá, így hát nem tudtam hirtelen, hogy mit fejlesztek.
5: Egyébként az az izgalmas ebben, hogy az ember mondjuk 20 éves kora körül azért kénytelen valamit mégiscsak 18-20 választani, hogy merre induljon el, és képzeljétek el, az évek visszahozzák ám azokat a dolgokat, amit mondjuk 20 évesen lehet egy picit elenged az ember, aztán egyszer csak visszaköszön az életébe ilyen 35 évesen. Szóval mondjuk, mit tudom én, 18-tól 21 éves koromig tévéztem, a műsorokat vezettem, és akkor visszaköszön 48 éves koromba újra, ugye ez a munka. Szóval ezek a dolgok, amit így elvetsz így egy magot, egy gondolatot, azok ki fognak ám nyílni, és meg fognak jelenni az életetekbe. Ti amúgy az ilyesmiben hisztek?
8: Egyébként én abszolút. Szóval például ugye meséltem, hogy színész szerettem volna lenni gyerekként, és most pedig az egyetemen csak olyan barátaim vannak, akik hát szinte, akik ilyen nagyon theaterkidek, úgymond ilyen, mindig színésznek készül, vagy pedig ilyen kiemelkedően nagyon jó kommunikációs képességekkel rendelkezik, és ilyen extrovertáltak, és annyira jó, mert ezekben a közösségekben így érzem magamat így igazán, így jól, és kiteljesedve.
5: De egyébként a többi fiatallal, amikor egy közösségben voltál, ott érezted, hogy a többi fiatal az nem annyira kifelé nyitott? Itt nem a szorongásról beszélünk, hanem mindaz, amit elkíván egy média szakma, vagy egy színész szakma.
8: Hát persze, egyébként vannak mindenhol introvertált emberek, de én mindig igyekeztem arra törekedni, hogy a kapcsolati tőkémet ettől függetlenül fejlesztem, és egyébként ezért is gondolom, hogy az egyetem a tudás és az érzelmi és értelmi intelligencia fejlesztése mellett és a nézőpontnak a szélesítése mellett remek alapot nyújt a kapcsolati tőkének az építéséhez.
5: Nagyon okos gondolat.
7: Nekem meg erről az jutott eszembe, hogy én miután elballagtam most egy hónapja, azon gondolkodtam, meg miután már megtudtam, hogy felvettek az egyetemre, azon gondolkodtam, hogy hogyha én nem ebbe a gimibe kerülök be, és nem leszek ugye romberes voltam az egész gimnázium éveim alatt, és hogyha nem kerülök be ezekbe a közegekbe, akkor lehet, hogy most nem tartanék itt, hogy ide fogok jelentkezni egyetemre, és hogy én ezt egy ilyen csodának tartom, hogy igen, tényleg minden azért történt eddig az életemben, hogy most ide elkerüljek.

Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádiófém.
1: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
2: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
3: Szia, Hajni!
4: Szia, Armando! Tiszta kaná vagyok.
3: Igen, tehát csupa fül vagy, hogy tanuljál. Hát, akkor nézzük meg a szemeket. A szem egyes számban úgy van, hogy ják.
4: Ják.
3: Igen, de mivel kettő szemünk van, jáka. Mit fog kapni?
4: A betűt a végén.
3: Így van, jáka. Így van. Tehát ják, ha? Ez a szemek. Szityuvász losasza.
4: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányok meséi és mesemondó hagyományai. A cigány nép kultúrájának egyik legfontosabb része a szóbeli hagyományőrzés, amelyben kiemelkedő szerepet játszanak a mesék. A roma közösségek, hanem szóban adták tovább a történeteiket, legendáikat, tanításaikat és életbölcsességeiket. A mesék nem csupán szórakoztatásra szolgáltak, hanem fontos erkölcsi és nevelő szerepet is töltöttek be. A cigány mesék világában gyakran találkozhat szegény, de eszes főhősökkel, akik furfangjukkal és kitartásukkal győzik le az akadályokat. Ezek a szereplők sokszor a közösség egyszerű tagjait jelenítik meg, akiknek nehéz körülmények között kell boldogulniuk. A mesék azt üzenik, hogy az ész, a becsület és a bátorság többet érhet a gazdagságnál, vagy éppen a hatalomnál. A roma mesekincsben jelentős helyet foglalnak el a tündérmesék, a varázslatos történetek és a természet feletti lényekről szóló elbeszélések. Gyakran szerepelnek bennük sárkányok, boszorkányok, óriások vagy különleges képességekkel rendelkező emberek. A valóság és a képzelet világa sokszor összefonódik, ami különösen gazdaggá és színessé teszi ezeket a történeteket. A mesemondás hagyományosan közösségi esemény volt. A családok esténként a tűz körül vagy a lakókocsik sátrak közelében gyűltek össze, ahol az idősebbek meséltek a fiatalabbaknak. A jó mesemondó nagy tiszteletnek örvendett, hiszen emlékezetében őrizte a közösség történeteit és tudását. Egy-egy mesét minden mesemondó kissé másképpen adott elő, így a történetek folyamatosan alakultak és gazdagodtak. A cigány mesékben gyakran megjelenik a szabadság motívuma, mivel a roma népcsoport történelmének jelentős részét vándorlással töltötte, a szabadság és a függetlenség különösen fontos értékké vált. A mesék hősei sokszor hosszú utakat tesznek meg, idegen vidékeket járnak be és kalandjaik során tapasztalatokat szereznek. Napjainkban a cigánymesék fontos kulturális örökséget jelentenek. Számos kutató és néprajzkutató gyűjtötte össze ezeket a történeteket, hogy megőrizzék őket a jövő nemzedékei számára. A roma mesék tehát ma is hozzájárulnak a cigány kultúra megismeréséhez és fennmaradásához is.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
6: Kedvenc fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: 100 font 3 Rádiódik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök a Rádiódik műsorát hallják itt az FM 100,3 MHz-es frekvencián. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Dankó Pista a magyar nóta egyik legemblematikusabb alakja. Cigány származású muzsikus, prímás és nótaszerző, aki a 19. század végének magyar zenei közízlését rendkívül erősen formálta. Rövid életet élt, mégis több száz dallam, nóta, színműbetét kapcsolódik a nevéhez. A magyar életrajzi lexikon szerint Szatymazon született 1858. június 14-én, és Budapesten halt meg 1903. március 29-én. Mai beszélgető társam pedig Smidélius Éva, aranykoszorú díjas magyar nóta és dalénekes, akivel a műsorunkban egy olyan muzsikusra emlékezünk, akinek dallamai nem csak a kávéházakban, színházakban és cigányzenekarok repertoárján éltek tovább, hanem a magyar érzelmi emlékezet részévé is váltak. Vagyis Dankó Pistára. Ha már itt tartunk, említsük meg mindenféleképpen, hogy számtalan klasszikus zeneszerzőt megihletett
2: Liszt Ferencet például.
1: A magyar nóta, így van, Liszt Ferenc. Magyar rapszódiái azok mind tulajdonképpen a cigányzenére alapulnak. Sőt, Haydn D-dur zongora versenyének harmadik tételében, és ezek a magyaros motívumok megfigyelhetők, de hát egyértelműen például a Kodály galántai táncokban ott van természetesen Bartóknak a egyes műveiben is, és még sorolhatnánk, hogy
2: hogy a népdallal ötvöződötten szintén a nótáknak a kis motivumai megtalálhatók, igen, ahogy mondod.
1: Úgyhogy ez olyan jelentőségű a magyar kultúrában ez a műfaj, hogy megkerülhetetlen, ha a 18. századot, illetve a 19. századot nézzük, hiszen identitás kifejező is volt ebben a kultúrkörben.
2: Még talán annyit tennék hozzá, hogy az akkori magyar könnyűzenének számított.
1: Igen.
2: És hogyha ide vissza is kanyarodunk, ahogy mondtad, meg kell említenünk Blaha Lujzát, tehát aki szinte elsőként énekelte és sikerre vitte a Dankó nótákat. Na most még egy érdekesség, hogy a Lányi Géza egyrészt zeneszerző volt, másrészt meg Blaha Lujzának volt a cimbalmosa. És egy nagy küzdés volt, hogy már Gárdonyiért volt a nagy küzdése, és ezért, hogy nehogy vita legyen, ezért Dankó Pista és Gárdonyi Géza egy békítő nótacsárdást írt. Hét határon nincsen olyan cimbalmos, így kezdődik ez a kis csárdás, és ezzel aztán tudtak közös nevezőre jutni, és nagyon, nagyon kedves, jó barátság lett, aztán írt ő is más nótát Dankó Pistának.
1: Ha már így a színházat is említettük azért, akkor mindenféleképpen mondjuk el azt is, hogy a 19. század végén a népszínmű és a magyar nóta szorosan kapcsolódott egymáshoz.
2: Hogy?
1: A színpadon felhangzó dalok könnyen bekerültek a kávéházak, vendéglők és cigányzenekarok repertoárjába. Dankó Pista dallamai ebben a közegben váltak népszerűvé. A magyar nóta egyszerre volt szórakoztató zene, identitás hordozó műfaj és társasági zenei nyelv. A cigányzenekarok közvetítésével a dallamok személyesebbé váltak. Ugyanaz a nóta másként szólt egy vendéglőben, másként egy színházi előadás után, és másként egy családi ünnepen. Dankó Pista korában a nóta még nem archív felvétel vagy nosztalgikus emlék volt, hanem élő, mindennapi zenei nyelv, olyasmi, amit dúdoltak, kértek, játszottak és továbbadtak. De hogy érzed, hogy a mai korban, ebben a 21. században a magyar nóta szerepe az hol helyezkedik el?
2: Én nagyon szeretném, hogy központi kérdés legyen, hisz hát hungarikum.
1: Így van.
2: Úgyhogy most már hivatalosan is hungarikum, pontosan most már nem tudom a dátumot, de az, ha jól emlékszem, 2014. március 16-ától. És ezt akkora nagy becsben és tiszteletben szeretném, hogy tartsuk, hogy éltessük magát a magyar nótát, és akkor viszont itt kell elárulnom azt, hogy mekkora nagy élmény volt, és a fiataloknak a bevonzására volt egy nagyon jó ötlet, hogy a MVM Domban márciusban meg lehetett nézni Dankó Pistának a egész életútját rengeteg magyar nótával, amit kiváló operettszínházi előadók, művészek énekeltek, és akik a dallamokat fölkarolták és írták, a cigányzenekaron kívül a operettszínháznak a nagy zenekara, olyan finom betéteket, dallam átviteleket szerkesztettek és adtak elő, akár még meg is szólaltatva, ismételve sorokat éneklés közben a művészek, hogy egy modern oldalát mutatták meg a magyar nóta előadásának, és én úgy gondolom, hogy ez jobbított az értékén, nem hogy vesztett volna belőle. És ezáltal gondolom én, hogy ha egy ilyen musicalt, vagy egy nagy operettet készítettek Dankó Pista életéből, az annyira látványos is volt ott a díszletekkel, és az egész küzdőtér be volt rendezve, hogy minden szögletében, minden pontján történt valami, hogy a fények, a hangok, a ruhák, a díszletek, a bevetítések, a levegőben a boszorkányok repülése egy olyan összképet adott, amivel szerintem a fiatalok is jobban el tudják fogadni ezt a műfajt. Bár, hogyha én vagyok színpadon, akkor is igyekszem úgy énekelni és olyat énekelni, ahol közismert nóták is vannak, és hogyha meglátogatja az előadást fiatal, vagy egy születésnapon énekelek, akkor bevonom a fiatalokat is a műsoromba, és igen nagy sikere van, hisz nekem egy öröm, hogy látom, hogy velem együtt énekelnek, illetve akár táncra perdülnek.
1: Most hallgassunk meg egy részletet Smidélius Éva Dankó Pista emlékére készült CD-jéről. Toki Balog Ernő és zenekara játszik nekünk.

0: Így, hogy említettük, hogy a magyar nóta hungarikum, hadd említsem meg, hogy a rajkó módszer viszont az UNESCO szellemi kulturális örökségének a része lett 2016 óta. Nem gyakran szoktam ezt hangsúlyozni, de most kivételesen hadd büszkélkedjek, hogy ebben nagy szerepem volt, hiszen én 12 óta a rajkó módszernek a tulajdonképpen egyetlen kutatójaként léptem be a kutatói életbe. Ez volt a disszertációmnak a témája is, és tulajdonképpen ennek a felterjesztéseként csináltuk meg azt, hogy a szellemi kulturális örökségbe bekerülhetett a rajkó módszer, és a Kodály módszer pedig csak ezt követően lépett be ebbe a társaságba, ebbe a díszes társaságba, a szellemi kulturális örökségek listájára.
1: De én nem szívből gratulálok ehhez, hisz mi nekünk ez nagyon jó, és aztán a Kodály módszer is nagyon jó, hisz mi azon nőttünk föl, és nem Japánba kéne éltetni igazán napjainkba, meg Kínába, hanem újra. Azt hiszem, erről már egyszer beszélgettünk is, hogy Magyarországon is a iskolákba szorgalmaznám egyre inkább, hogy ez a Kodály módszer éljen és éltessen. A népdaloktól indul minden, ahogy beszéltük, úgy a verbunk és a magyar nóta, és ez testvérei mind egymásnak. Én így gondolom.
0: Egy picit térjünk vissza most Dankó Pistához, hiszen sok esetben költők, írók szövegeire komponált, mint ahogy már említettük egyébként, különösen fontos Pósa Lajos neve, akit már többször kiemeltünk, akit gyakran Dankó egyik legfontosabb szövegírójaként emlegettünk. A magyar nóta gyakran a költészet, a színház, a kávéházi kultúra és a cigányzene találkozásából született. Dankó Pista nem magányos alkotóként, hanem egy élő, kulturális hálózat részeként működött. És most, hogy minél többet beszélgetünk erről a dologról, én azt gondolom, hogy pontosan ez volt Dankó Pistának a különleges adottsága, hogy nem csak egyszerű cigány prímás volt, aki kiválóan hegedült, hanem többféle oldalról próbálta megtámogatni ezt a fajta a magyar nótát, a cigányzenét, és pont ezért emelkedhetett ki szerintem a tömegből. Ez volt az egyik sajátos.
1: Mert volt igénye rá. Mert ha nincsen igény, nincs érdeklődés, akkor elsiklik. De így hála Isten, hogy ő benne volt egy ilyen indítatás, ő akarta ezt, tudatosan akarta, illetve ösztönösen, ahogy én is említettem már, egy olyan intelligenciával, született intelligenciával rendelkezett, hogy szívta magába és elfogadta a nagyon sok segítséget, amit ehhez kapott, hogy ez így kiteljesedhessék.
0: Te hogyan tapasztalod, mennyire tekinthető a magyar nóta közösségi műfajnak, ahol a költő, a zeneszerző, a prímás, az énekes és a közönség együtt alakítja a dal életét?
1: Valószínű, hogy ez így létrehozható, hisz hát napjainkban is van nagyon sok nóta szerző, és ezek a nóta olimpiák is pontosan azért születtek meg, hogy bevonják a közönséget, megversenyeztessék az új dalokat, együtt tegyenek hozzá, hisz hiába írja meg a szerző, akár szövegíró vagy a dallamot, aki lejegyezte, hogyha nincsen az a énekes, aki a közönség felé elvigye. Hisz most már nem úgy van, mint régen, hogy megszületett a dal, és akkor a kávéházba aki betért, az megjegyezte, és a fülébe szállt a dallam, és azt fütyülte, és utána ugye nem volt úgy média, és szájról szájra terjedtek a nóták. Most talán pontosan, hogy több szerepet kap a színpadi előadás, magyar nótaesteken, és ott kerülnek bemutatásra, és igen, egy ilyen közös alkotás és továbbvitele történik a új nótáknak is. Közösséget ezáltal kovácsol össze.
0: Egy időben nagyon sokat jártunk a Firkász étterembe, méghozzá Ökrös Ottót, a híres bárzongoristát hallgatni. És nekem most ez azért jutott eszembe, mert ott is volt egy olyan törzs közönség, egy olyan mag, akár zenészeknek a leszármazottai, vagy akár kiváló muzsikusok is egyébként, akik oda mentek és szerették hallgatni az ő sziporkázó játékát. Voltak orvosok, akik viszont szerettek szöveget írni, és őt kérték meg arra, hogy hangszerelje meg az ő szövegeit, és valahogy azt éreztem mindig, hogy ez valamiféle hasonló út lehet, mint amit esetleg régen a 19. században a cigány zenekarok is, vagy akár Dankó Pista is végzett, hogy oda mentek hozzá költők, írók, hogy Pistikém, zenészítsd már meg ezt a verset, amit most írtam éppen tegnap. És ez a közösségi élmény az, ami tulajdonképpen feldobja az embernek a hangulatát, és ami hozzá tartozik valójában a magyar nótához, a magyar nóta születéséhez.
1: És a hétköznapi embernek egyfajta kikapcsolódás. Mm-hmm. Tehát a fáradt gőztot kiengedik, egy-két pohár bor mellett elbeszélgetnek, eldanolásznak, és együtt jól érzik magukat. És így a kapcsolatok kialakulnak, szövődnek össze.
0: Én ezt ajánlom a fiataloknak is, akik ezt még nem tapasztalták meg, hogy tegyék le egy picit a telefont, és menjenek el kikapcsolódni egy hasonló helyre, ahol lehet élő zenét hallgatni, habár sajnos meg kell, hogy mondjuk azt is, hogy egyre kevesebb ilyen lehetőség van. Te hogyan tapasztalod ezt, Éva?
1: Szeretném, hogy több legyen. Sajnos tényleg kevesebb, egyre kevesebb a kávéházi cigány muzsika az éttermekben.
0: Meg úgy általában az élő zene.
1: Az élő zene is, igen, tehát te említetted a bárzongoristákat, én a Fűzi Gábort emelném ki. Én nagyon jó kapcsolatot ápolok vele, illetve nagyon jó kapcsolatom volt Kóródi Ivánnal. Kóródi Iván édesapámmal járt egy iskolába, és egy más irányú kötődés is fűzött hozzá. És én úgy gondolom, hogy mondjuk az én szívemhez a kávéházi cigány muzsika áll közel. Nagyon jó a zongora kíséret is, és a Fűzi Gabi is, hogyha betértem hozzá a adott helyre, ahol ő muzsikált, nem mondjuk, akkor ott azért játszott ő is magyar nótát nekem, vagy lekísérte az éneklésemet, inkább így mondom, amit ő is ismert, de én szorgalmaznám, és öröm hír, hogy ebben az évben is most, talán pont tegnaptól adott a lehetőség a muzsikusoknak, hogy beadják az igényüket, és pályázzanak, hogy a Muzsikáló Magyarország újra indul. És hát, ha megint több helyen lesz hallható a kávéházi cigány muzsika.
0: Most hallgassunk meg egy részletet Smidélius Éva Dankó Pista emlékére készült CD-jéről. Toki Balog Ernő és zenekara játszik nekünk.

0: beszélgettünk már többször énekesekkel is, hogy milyen jó lenne, hogyha ebbe a programba bekerülnének az énekesek is, a magyar nóta, illetve cigánydal énekesek is.
1: Megtisztelő volna, igen. Mm.
0: Hát ha bár természetesen a legutóbb egy gitárossal beszélgettem, és ők is mondták, hogy hát ők is szeretnének bekerülni, de hát azért valójában azért azt kétségtelen, hogy a hagyományos kávéházi cigányzene az egy cigányzenekari.
1: Minimum otthon. 4 fő, tehát azért a primás mellett jó, hogyha van ugye a cimbalmos, a brácsa, a bőgő és egy klarinét.
0: Meg egy terces is kellene, meg egy segédprímás.
1: Akkor már a 7 tagú zenekarról beszélünk. Nem igen. Tudom, mi a megkötés, hogy mennyi a minimum, és hányan alkothatják a maximum létszámat, illetve, hogy hol, milyen helyeken, hogy van hely. Tehát sokszor még az is probléma, hogy a cimbalmot elhelyezni, meg a nagybőgőt. Tehát itt azért sok minden adottságnak kell együtt megfelelni, és az igénynek, hogy ezek a kávéházi muzsikusaink ne kifejezetten más zenét játszanak, vagy ne csak elhangozzék, hogy elég, ha itt vagytok, és nem is kell muzsikálni. Tehát sajnos már ilyenre is volt precedens. Én azt szeretném, hogy ők boldogan a szívükből muzsikáljanak.
0: Egy picit térjünk vissza még Dankó Pistához, hiszen azt még nem mondtuk el, hogy sajnos nem élt hosszú életet. 1903. március 29-én halt meg Budapesten, mindössze 44 évesen. Rövid életének tragikuma is hozzájárult legendájához. A romantikus művészképben gyakori motívum a korán elégő tehetség. Dankó Pista alakja ebbe a hagyományba is illeszkedik. A halála után emlékezete tovább erősödött. Nótái fennmaradtak, előadó generációi énekelték, cigányzenekarok játszották, és alakját filmek, színpadi művek, irodalmi feldolgozások is tovább mitizálták. Szerinted miért van az, hogy egy viszonylag rövid életű muzsikus alakja ilyen erősen beépült a magyar kulturális életbe?
1: Mert ő egy erős karakter volt. Az, amit ő létrehozott, és színvonalasan tudta továbbítani magát a műveket, amiket megírt, ugye már harmonizálva voltak, segítették nagyon sokan a munkáját, és ebből egy olyan kerek alkotás született, ami kimagasló volt az általános többi megszületett hasonló daltól. Tehát ő egy karizmatikus ember volt, és egy picit talán mondhatjuk is, hogy erőszakos volt, mert a nem csak a szerelmet, hanem a bánatot, a törekvés, a utazások, a meghívások, a Miklós cár ugye Oroszországba, akkor Európa szerte még inkább több felé megmutatkozott, és ez mind-mind egyfajta büszkeséget, egy előrelépést tett az ő életében. És amit ebbe a rövid életbe ki lehetett hajtani magából, hogy még ugye tudjuk, hogy tüdőbajt kapott, és még a beteg ágyán is írta a nótáit, ő maga mondta, hogy nincsen már semmim, csak a tehetségem. Tehát tisztába volt önmagával, a megszerzett tudásával, és avval az ösztönnel, amivel ő akarta tudatni a hallgatósággal, hogy ő még van, létezik, és gyártotta a nótákat. Nem volt neki ez megterhelő, hisz hát pillanatok alatt tudott egyik gondolatból a másikba átcsapni, és a érzelemvilágát belevinni, és megalkotni a szebbnél szebb nótákat. Gárdonyi Géza azt mondta, hogy Pósa Lajos által írt szöveggel a Daru Madár Gyere Velem nóta az, ami igazán az ő szívéig és kimagaslóan eljutott, tehát gondolatvilágban, és igen, nagyra tartotta ezt a nótát, és a halála előtt is ezt a nótát emelte ki. És a Hulló Levél, Sárga Levél című regényes emlékezés egy magyar dalköltőről pedig, mint könyv formájába Csongor Győző által egy ilyen életrajzi regénykönyv 1997-ben jelent meg Szegeden.
0: 1897.
1: Nem, a könyv 1997-ben jelent meg Szegeden, Dankó életét regény formájában ezen a címen írta. És itt említeném meg, hogy ahogy te is mondtad, hogy még ugye napjainkban is fönnmarad, és ugye látjuk, hogy mennyien hozzányúlnak Dankó Pista életéhez, hogy különféle művekben, irodalom szinten, vagy maguk a nóták a médiában, hogy szerepeljenek. Kiemelném, hogy Szegeden még a Majzik István volt, és később meg a Polgár Gábor, a dr. Kikli Tivadar, magyar nóta szerzők és énekesek dél-magyarországi közhasznú egyesület elnökei, akik őrzik a Dankó Pista emlékét, Kotta füzetet hoztak létre, vagy egy 50 dal szerepel ebben a kottában, amit most én itt átnyújtok neked, ezt nem látja a hallgatóság, de elhoztam, hogy megmutassam, és van egy Dankó Pista nóta kórus is, amit létrehoztak, és a szerepük őnekik is, hogy a Dankó nótákat éltessék. És ami még egy érdekesség, hogy Dankó Pista és a Dorozsmai Szélmalom összetartoznak. Dankó Pista megzenésítette a híres Nem fúj a szél, nem forog a Dorozsmai Szélmalom kezdetű népdalt, és emlékére minden évben a Kiskun Dorozsmai Szélmalomnál tartanak ünnepséget, megemlékezést, kulturális programokat. Érdemes oda is ellátogatni mindazoknak, akiket ez érdekel, illetve hogyha fölkeltettük a érdeklődést. Annyit elárulok, hogy ott egy szobrot is állítottak szintén a Dankó Pistáról, és nagyon finom füge érik a szobor háta mögött. De azt meg kell jegyezzük, hogy Szegeden is ugye Pósa Lajos hatására emlékszobrot állítottak a Tisza partján, ott a Nemzeti Színházhoz közel. És Juhász Gyula írt egy gyönyörű szép verset is, ahol ezt szintén megemlíti.
0: Most hallgassunk meg egy részletet Smidélius Éva Dankó Pista emlékére készült CD-jéről. Toki Balog Ernő és zenekara játszik nekünk. A mai este folyamán Dankó Pistára emlékeztünk Smidélius Éva aranykoszorú díjas magyar nóta és dalénekessel. Köszönöm szépen, Éva, hogy itt voltál és beszélgettünk egy jót. Önök a Rádió Dik műsorán az FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk legközelebb is. A viszonthallásra!

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Felmenő rendszerben kivezeti a kormány a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát is, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter Facebook oldalán. Lannár Judit a pedagógus képzés kivezetését azzal indokolta, hogy ott nincs megfelelő intézményi keretben. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy azokat a hallgatókat, akik már megkezdték tanulmányaikat, semmilyen hátrány nem ér. Számukra biztosítják, hogy képzésüket változatlan feltételek mellett befejezhessék. Nagyobb lefedettséget, gyorsabb eljutást kínál majd az utasoknak Budapesten és az agglomerációban a július elejével megújuló éjszakai hálózat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Emlékeztettek, az éjszakai közlekedési rendszer átfogó megújítására legutóbb közel 20 évvel ezelőtt került sor, ezért a hálózat ma már csak részben tükrözi a megváltozott utazási szokásokat és a nappali közlekedési rendszer fejlődését. A BKK széles körű társadalmi egyeztetés után vezeti be az új rendszert július 1-jéről 2-ára virradó éjszaka. Az átalakítással a főváros egészét lefedő, az agglomerációban élők igényeit is kielégítő, jól áttekinthető hálózat jön létre, amely a belvárosból és a Nagykörút térségéből a fő közlekedési tengelyek mentén minden városrész számára biztosítja az eljutást. A Budapest Airport vezérigazgatója szerint biztosított a kerozinellátás a nyári szezonra. A magasabb ár nem jelent hiányt. A gyorsabb utasáramlás érdekében új, szélesebb biztonsági folyosókat is kialakítottak. A magasabb ár nem jelenti azt, hogy hiány lenne, mondta a Budapest Airport vezérigazgatója. A beszállítóktól be tudják szerezni a kellő kerozin mennyiséget, a drágulást pedig végső soron a légitársaságoknak kell beépíteniük a jegyárakba. Hozzátette, a kerozinnak csak egy kisebb része származik a közel-keletről, ami az árakra van hatással, de nem az ellátás biztonságára, írja a Telex. A repülőtér a nyári csúcsforgalomra is készül, ahol idén is növekedésre számítanak, miután 2025-ben 19,5 millió utast szolgáltak ki. Az Európai Bizottság üdvözölte, hogy Szlovénia péntektől megszüntette a Horvátországgal és Magyarországgal közös belső schengeni határain korábban bevezetett ideiglenes ellenőrzést. A ljubljanai kormány döntése alapján a rendőröket visszavonták az érintett határátkelőkről, az okmányellenőrzéseket pedig célzott rendőrségi intézkedések váltják fel a határ mentén és az ország belsejében is. Magnus Brunner, az Európai Bizottság migrációért felelős tagja, az X közösségi oldalon üdvözölte Szlovénia döntését.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádió Dik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. november 26-a szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Horváth Joci billentyűs volt tanítványom, a mai vendégem, aki mesél nekünk a munkájáról, a tanulmányairól és szakmai fejlődéséről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: Köszönöm, Joci, hogy elvállaltad a beszélgetést.
5: Én köszönöm a meghívást, és üdvözlök minden hallgatót.
4: Először is fejtsd ki nekem azt, mi az, hogy billentyűs, hiszen én zongoristaként ismertelek meg, méghozzá klasszikus zongoristaként a Vienna Konzervatórium Budapest Zeneművészeti Főiskola Egyetem keretein belül.
5: Igen, akkor ez mikor volt? 15 éve?
4: Hát, körülbelül.
5: Körülbelül, igen. Akkor még nagyon ki is álltam azért, hogy én zongorista vagyok, és azóta viszont úgy alakult az életem, hogy azóta nem zongoristaként tartom magam számon, hanem billentyűsként inkább, mert az időm nagy részét egy szintetizátor mögött töltöm.
4: Mi a különbség egyébként egy zongora és mondjuk egy szintetizátor között? Azért nem mindenki tudja esetleg ennek a részleteit.
5: Hát nagyon, nagyon másképp kell játszani egy zongorán, mint egy szintetizátoron. Szóval a szintetizátoron inkább hangszíneket használsz, Uh-huh. Használhatsz ott is ugye zongora hangszint, amin körülbelül ugyanúgy játszol, mint egy zongorán, viszont hogyha váltasz mondjuk egy, nem tudom, egy ilyen szintetikusabb lead hangszínre, vagy ilyen mondjuk egy Rhodes, ami az elektromos zongora uh-huh. hangszínre, akkor azon nagyon másképp kell játszani.
4: Uh-huh. Tehát más technikát használsz ilyenkor?
5: Igen. Uh-huh. Igen.
4: A hangnak a hosszúsága, vagy a tulajdonságai miatt?
5: Igen, vannak a lead hangszínek, vagy mondjuk egy Hammond, ami a, uh-huh. az orgona hangszín. Az ugye az addig szól, ameddig tartod.
4: Így van.
5: Szóval ott nincs az, hogy mondjuk lefogsz egy akkordot, és aztán az egy idő után elhal, és akkor tudsz váltani egy másikra, hanem az ott addig szól, ameddig rajta van az újad. Uh-huh. Úgyhogy nagyon, nagyon más kép játszol rajta egyszerűen, hogyha mondjuk improvizáció szempontjából teljesen más.
4: De mi a helyzet mondjuk, hogyha egy Liszt Mephisto keringőt akarsz eljátszani, hiszen te ezeket mi nagyszerűen játszottad a főiskolai tanulmányaid alatt.
5: Köszönöm szépen. Ez most már nem így van.
4: Nyilván ezeket gyakorolni kell, ezek külön.
5: Persze,
4: felkészülést igényel.
5: Meg valószínű, hogy egy szintetizátor tönkre teszel, amikor, amikor eljutsz egy bizonyos pontig. Aha.
4: Tehát akkor inkább billentyűsnek tartod
5: igen,
4: magad.
5: Igen, most már igen.
4: Most készül az első saját lemezed. Mesélj nekünk erről egy picit, hogy milyen stílusú, illetve hát mit szeretnél vele? Mit
5: igen, ez egy nagyon nagy áttörés nálam egyébként, hogy ez egyáltalán elkezdődött. Uh-huh. Mert soha nem írtam saját zenét, ettől függetlenül, hogy igazából nagyon-nagyon sok produkcióban részt vettem, ami ilyen stúdiómunkákban is. Például a Radics Giginél, a GVM-nél nagyon-nagyon sok produkció van, és soha nem írtam saját zenét, hanem egy meglévő zenét hangszereltem meg, vagy arra játszottam rá, vagy bármi. És most meg úgy alakul, hogy ez most már az én saját zeném. Uh-huh. És ezt a Póka Egon Művészeti Akadémiának köszönhetem egyébként, uh-huh. mert az ő unszolásukra mentem bele ebbe, hogy jó, akkor megpróbálom, és akkor lássuk, hogy akkor sikerül-e. És hát addig sikerült engem így unszolgatni, meg tologatni, amíg tényleg most már ott tartok, hogy akkor készül a saját lemez.
4: Jól emlékszem, akkor tulajdonképpen 2 évig jártál a Vienna Konzervatórium Budapest zeneművészeti főiskolára, ahol Dráfi Kálmán és persze az én növendékem igen. is voltál, és ott fantasztikusan zongoráztál, és nagyon magas szinten tanultad nyilván a zeneelméletet is, a szolfést, és minden tulajdonképpen, ami ehhez tartozik.
5: Igen.
4: Tehát te egy nagyszerűen képzett zenész vagy, és mégis elmentél a Póka Egon Művészeti Akadémiára. Mi volt ezzel a célod? Ami egy új intézmény viszonylag egyébként.
5: A Póka Egon Művészeti Akadémiával az volt a célom, hogy az egyik ugye, hogy végre a nem tudom hanyadik egyetem közül, amit éppen elkezdtem, azt végezzem el, és legyek egy diplomás ember. Uh-huh. És még az is, hogy megismerjek több embert, aki esetleg úgy gondolom, hogy képzettebb nálam, vagy aki bármilyen szempontból is jobb belátásra tud bírni zeneileg. És úgy gondoltam, hogy itt nagyon jó helyem lesz. Azt, hogy a klasszikus zenétől kanyarodtam eddig, az viszont az évek hosszú sora. Uh-huh.
4: Tulajdonképpen sokféle műfajt játszottál az utóbbi években.
5: Igen.
4: Hiszen én azért sok mindent láttam tőled a Facebookon is, sőt, még mindenféle vicces videókat is készítettél, igen. amiket nagyon szerettem, nagyon imádtam. Ezekről mindjárt beszélünk, jó? Kanyarodjunk vissza egy picit a gyökerekig, hogy tulajdonképpen honnan jöttél, honnan indultál.
5: Zenész családból származom.
4: Ez fontos. Tehát akkor nyilván megvoltak azok a hatások, akár gyerekkorodban, amik elindítottak ezen a pályán.
5: Hát legelőször is én cimbalmosnak készültem, és szerintem 6 évesen kezdtem el zongorázni, de még később is megvoltam arról győződve, hogy én amúgy cimbalmos leszek ettől aha. függetlenül. Mert hogy apu ő cimbalmos, és hát gyerekkoromban nekem ő volt a minden, ugye a szuperhős is, meg minden ő volt, és hogy így ahogy ő cimbalmozott, meg járt muzsikálni, nekem ez volt minden, ami én is akartam lenni.
4: Ez még Miskolcon volt, igaz?
5: Igen, igen. És három évesen kezdtem el cimbalmozni, akkor apu megtanított egy ilyen alapvető zeneelméletet is mellé, és hát én ezt imádtam. És utána 6 évesen mentem a zeneiskolába, ahol nem volt cimbalom tanár, és így lettem zongorista.
4: Így kezdődött a zongora karrier.
5: Igen.
4: De akkor,
5: igen,
4: amikor már ezek szerint bekerültél a zeneiskolába, akkor már nyilván tudtál mondjuk kottát olvasni, alapvetően már tudtad a hangokat.
5: Kottát olvasni nem. Uh-huh. Azt az iskolában tanultam meg, viszont a hangokat, a hangközöket, azokat már tudtam, oda úgy mentem.
4: Meg hát akkor cimbalmoztál néhány dalt. Apukád akkor kézről hát tanított
5: ilyen,
4: téged is.
5: Nóta csokrom volt már akkor.
4: Aha.
5: Igen, és hogy annyira, hogy hogyha orvoshoz mentünk, és az orvos mondta, hogy jaj, hát Jocika, milyen, hogy már nem tudom, kiscsoportos vagy középsős, és akkor énekelsz nekem egy dalt, és nóta csokrot énekeltem az orvosnak.
4: Júj, jó. Aha. És akkor voltak, gondolom, családi összejövetelek.
5: Persze, és
4: ahol szintén így összejöttek az erészek.
5: Igen, és az összesen ott térdeltem a cimbalom előtt egy széken, mert nem értem el ülve. És ott is volt egy konkrét csokor, ami egy ilyen kis nóta, csárdás, tudod, hogy fel volt építve.
4: És akkor azt előadtad.
5: És akkor azt mindig, minden egyes alkalommal, igen.
4: Mind gyerek szórista, hát igazi Rajkó.
5: Igen.
4: De hát akkor így nálad is természetes volt, hogy akkor mondjuk nem mérnök akarsz lenni, hanem egyértelmű volt, hogy zenész leszel.
5: Egy időben nem volt egyébként egyértelmű, legalábbis nekem. Én azt gondoltam, hogy építészmérnök szerettem volna egyébként lenni egy időben. Szerintem felső tagozatban, az általános iskolában. Hát, és aztán az élet nem így gondolta, hogy én építészmérnök leszek, aztán zenész lettem mégis.
4: Nyilván a szülők abban segítenek, amiben tudnak.
5: Persze.
4: Hogyha mondjuk az ember nincs építész környezetben, akkor nyilván nem tud segíteni a gyerekének,
5: igen,
4: hogy akkor ő építész legyen. Vagy hát ez sokkal nehezebb.
5: Igen.
4: És aztán elkezdted az általános iskolai tanulmányaidat, illetve a zeneiskolai tanulmányaidat.
5: Igen. A Miskolci Egressy Béni zeneiskolába jártam, és dr. Komoróci Zsuzsa volt a tanárom, és nagyon imádtam egyébként, nagyon szerettem hozzájárni, mert úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jó tanár volt. Aztán elmentem a Miskolci Konziba, ott azt végigjártam.
4: Nyilván a zeneiskolai tanulmányok alapozták meg akkor a jövődet, lehet így mondani, illetve a hangszertudásodat, hiszen itt elsősorban nyilván a zenének a megszerettetése folyik, de a tehetségesebbeknél azért egy olyan fajta speciális munka is ilyenkor már csatlakozik ehhez, ahol már valóban ki kell építeni a technikai alapokat, illetve hát a zongorajátéknak a legfontosabb részeit.
5: Az elején még ugye az volt, amire így most emlékszem, hogy az volt a cél, hogy egyáltalán megszeressem magát a hangszert, mert nagyon ellene voltam egyébként. Maga az, hogy ez nem egy cimbalom, és
4: hát
5: hogy én miért, hová tűnt, szóval, hogy otthonról is, otthon már nem cimbalom állt a szobában, hanem ott volt egy pianino, és hogy így ez olyan változás volt nekem, ami egyáltalán nem tetszett. És ez volt az elsődleges cél, hogy magát a hangszert megszeressem, és ez sikerült is egyébként, mert megszerettem. Aztán nem is tudom, hogy hanyadik osztályban kiderült, hogy nagyon jó technikám volt alapvetően.
4: Igen,
5: nem
4: igen,
5: tudom,
4: igen,
5: hogy,
4: igen.
5: Hogy nem kellett ezt annyira fejleszteni, mert hogy valahogy így benne volt a kezemben. És akkor ez ahogy kiderült, erre nagyon rögtön ráment minden, ugye, hogy akkor csak olyanokat akartam játszani, amit így én is láttam, hogy hú, hát ez hogy milyen gyorsan lehet zongorázni, hogy akkor ez hogy szól meg, és hogy akkor ezt így nagyon élveztem, és igazából az egész általános iskolai meg zeneiskolai tanulmányaim erről szóltak, hogy én nagyon gyorsan zongorázok.
4: De ez később is így volt egyébként, tehát ez a fajta adottság, hiszen ez tényleg akkor veled született, ez
5: igen,
4: így meg is maradt, és ez egy fantasztikus képesség.
5: Igen, és ezt nagyon, nagyon szerettem, meg most is egyébként
4: igen,
5: még ugyanúgy megvan, és nagyon szeretem.
4: És akkor mivel zenével akartál foglalkozni, hogyha ezt így eldöntötted már felső tagozatban, akkor nyilván zeneművészeti szakgimnáziumot kellett
5: igen,
4: választani, és hát akkor Miskolc, azt gondolom, akkor ez egy ilyen egyértelmű választás volt.
5: Igen, egyébként ott amikor vannak ilyen zeneiskolai hangversenyek, akkor arra már általában a konzis tanárok is járnak. Uh-huh. Ugye ez ilyen nagyon belső körös dolog, hogy mindenki figyeli, ugye, hogy ki, mert Miskolcon ez a természetes, hogy vagy az Egresiből, vagy van egy másik zeneiskola, aminek nem emlékszem a nevére, uh-huh. de hogy abból a két iskolából mennek a konzisok oda, nagy részt. Uh-huh. És hát ez velem is így volt, hogy már ott akkor tudták, hogy én fogok menni, mert hogy már végzős vagyok, és akkor felvettek a konziba.
4: Akkor egyértelmű volt az utad. Kihez kerültél egyébként?
5: Mészáros Nórához.
4: Mészáros Nóra tanárnőnek nagyszerű növendékei vannak. Többek között Puporka Melánia is. Igen. Hozzájárt, ha jól emlékszem. Uh-huh. Milyenek voltak a konzis évek?
5: Azt kell, hogy mondjam, hogy nem a gyakorlásról szóltak a konzis éveim. Sajnos. Uh-huh. Szerintem még a konziban is abból éltem, amit így az Istentől kaptam. Szerintem. Uh-huh. Hogy,
4: hát a tehetség az sokat számít.
5: Igen, de én konkrétan 100%-ban arra hagyatkoztam, hogy ezt így tehetségből átviszem teljesen.
4: Igen, de ott már, tehát ellentétben mondjuk a zeneiskolával, mert a zeneiskolában, főleg az elején, azért a tehetség az sok minden megenged. De utána már konziban már nem feltétlenül ott, azért már, ha nincs az embernek olyan kiemelkedő szorgalma, akkor az már sokkal nehezebb. Sokkal nehezebben veszi ott az akadályokat.
5: Szerintem ugye a második konzi második felétől jött az, hogy ott éreztem, hogy nehezedik a pálya. Mm. És ott azért már így elkezdtem gyakorolni, meg így komolyan vettem. Főleg amikor így egyre közelebb jött az, hogy akkor felvételi. Uh-huh. Sőt, tényleg ott volt az, hogy konzi harmadikban jött a Gyimesi László Bázelből egy ilyen mesterkurzust tartani, és Rigolettót játszottam azon a kurzuson, és nagyon, neki nagyon bejöttem. Szóval így annyira, uh-huh. hogy már így nagyon, nagyon összemelegettünk ott a nem tudom, másfél óra alatt körülbelül, és annyira, hogy mondta, hogy akkor gyere is felveszlek. Hogy végzős vagy? Mondtam, hogy hát még nem. Jó, akkor ezt az egy évet még csináld meg, és akkor gyere, és akkor Bázelbe elkezded, és akkor nagyon jó lesz. Aztán ez nyelvi akadályok miatt meghiúsult.
4: Hát igen. Tehát én még tanultam németül, uh-huh. általános iskolában, de hát én azt tapasztalom, hogy az utóbbi években, illetve a fiatalok egyre kevesebben fordulnak a német nyelv felé. Inkább az angol az elsődleges nyelv, ami egyértelmű, és tulajdonképpen letarol mindent.
5: Igen. Viszont velem az történt egyébként, hogy én ezt megcsináltam, elmentem felvételizni, tényleg felvettek, zongora meg zeneelméletben, és a zeneelméletet az kivételesen én megcsináltam angolul, uh-huh. meg a szolfés felvételi, de mondták, hogy mindenféleképpen kell egy A1-es nyelvvizsgát tennem németből.
4: Hát ez az alapfok.
5: Igen, okay. Amit aztán egy hónap alatt meg is csináltam. Uh-huh. És aztán ki is mentem Svájcba, és semmit nem értettem a világon.
4: Aj, na jó, hát.
5: Mert az alapból Bázel ott a három ország határán van. Igen. És alapból svájci németről van szó, ami keveredik franciával, meg nem tudom. És egyszerűen semmit nem értettem, aztán lehívtak szerintem egy hetet voltam, lehívtak a titkárságról, hogy akkor hol van az A2-es nyelvvizsgám. És mondtam, hogy nekem csak A1-es van, mert hogy az kellett. Nem, hát ide A2-es kell. Mm. Akkor mondták, hogy jó, hát akkor halasz egy évet, és akkor majd visszajössz. Azóta is megyek.
4: Az A2 meg az A1 között azért nincs óriási különbség. Tulajdonképpen az A2 az alapfokú, az A1 pedig egy ilyen alapozó. Uh-huh. Valami, de valójában, tehát hogyha kimegy az ember, akkor még egy középfokú nyelvvizsgával is nehezen boldogul.
5: Igen, igen.
4: Tehát
5: igen,
4: rendkívül nehéz lett volna, az kétségtelen.
5: Igen, konkrétan semmit nem értettem sehol. Uh-huh. Úgyhogy...
4: Nyilván, hogyha az ember kint él már, akkor belerázódik valahogyan a nyelvbe, illetve a nyelvtanulásba, de hát az óriási erőfeszítés.
5: Igen.
4: És nyilván ez hosszú idő, míg az ember azért ezt végigcsinálja. És akkor utána jöttél felvételizni a budapesti intézményünkbe.
5: Igen. És akkor úgy voltam felvételizni a Zeneakadémián, ott nem sikerült, és aztán mentem a Viennába, és ott már a Dráfi Kálmán azzal fogadott, hogy én nem ismerlek téged. És akkor mondtam, hogy de, és akkor na jó, akkor játszod majd ezt meg ezt, és akkor nagyon jó lesz. És akkor tényleg nagyon jó lett.
4: És tényleg jó volt, igen. Ez egy nagyon jó kis két év volt, én nagyon örültem egyébként.
5: Hogy igen, egyébként én is nagyon szerettem.
4: Tényleg. És ott azért gondolom azért elég nagy tudást is szereztél, nem csak zongorából, hanem akár szolfésból, zenelméletből, ami valahogy úgy megalapozta a zenei képzettséget.
5: Igen,
4: tehát te egy
5: igen.
4: magasan kvalifikált billentyűsnek számítasz, hiszen ezt mondtad magadról, igen. hogy billentyűs vagy.
5: Igen.
4: És utána végül is hogyan folytattad a tanulmányodat?
5: Aztán jött még egy ilyen, hogy mondják, vízválasztó, amikor jött a Schneidberger tehetségtábor, ami nálam az tényleg nagyon egy nagyon komoly vízválasztó volt az egész életemben.
4: Ezt sokan mondják egyébként. De ezt hogy érted? Hogy élted meg?
5: Nagyon sok szempontból volt vízválasztó. Maga az, hogy a cigányságot hogy élem meg. Uh-huh. Az, hogy én egyébként csak klasszikus képzettségem volt addig, és fogalmam sem volt, hogy kell más zenét játszani. Akkor én oda lekerültem, és jöttek a tanárok, és megláttam a Szakcsi Béla bácsit, és ahogy megláttam, azt mondtam, hogy jó, nekem jazz kell tanulnom, mert hogy még egy ilyen lehetőségem nem lesz.
4: De nem az öreg volt lent akkor, hanem az ifjú.
5: Nem.
4: Akkor már az, még az öreg
5: még,
4: volt.
5: Még az öreg volt aha. lent, igen. Úgy volt, hogy 2 hétig ő volt, 2 hétig az Olá Kálmán, és 2 hétig a Cumó. És a Rozsnyói Peti volt még ugye végig. És hát ezt úgy gondoltam, hogy ezt nagyon ki kell használnom, mert hogy még egyszer nem lesz ez. Szerintem. Ezt gondoltam, és hát ugye sajnos nem is volt utána még egy ilyen. Uh-huh. És ott szerettem bele a jazzbe, és akkor én azt nagyon csináltam, viszont a klasszikust is nagyon szerettem, és ott meg ugye a Balázs Jancsi volt a tanár, és hát elképesztő volt, amiket ő így amúgy is csinált, meg amiket mutatott, ilyen technikákat, tényleg. És aztán volt egy koncert, ami ugye mindig az volt, hogy nem tudom hány naponta a tanárok is adtak koncertet, és a Balázs Jancsinak jött a koncertje, és hát az volt, hogy olyat zongorázott, aha. hogy azt mondtam, hogy én ezt többet nem csinálom.
4: De mondjuk ezt is megértem.
5: Tényleg, igen, ez, igen, ez igen, volt. Igen, igen.
4: Hiszen odáig felérni, odáig feljutni abban a magaslatban, igen. ahol Jancsi akkor vagy hát jelenleg is volt, vagy van, azért az nem igen. egy egyszerű dolog.
5: Igen, és hogy ott konkrétan azt éreztem, hogy ez hogy mindegy, hogy mit fogok csinálni, én ezt nem fogom tudni, amit ő. Úgyhogy itt döntöttem el azt, hogy én nem tanulok klasszikus tovább. Uh-huh. És akkor még nagyon szerettem volna jazzt játszani, és nagyon benne voltam ebben a jazz zenében. Aztán viszont jött egy olyan gondolat, hogy a Berki Lacival, aki egy nagyon jó hegedűs, és gitáros is egyébként, de ezt nem vallja be. Szóval egy nagyszerű zenészről van szó, és őt is ott a Schneidberger táborban ismertem meg, és jött egy olyan gondolat, hogy mi lenne, ha mi kimennénk hajóra. Aha. És akkor itt ezt mi olyan szinten megüldöztük ezt a gondolatot, hogy nem tudom, szerintem egy ilyen 3 vagy 4 hónapon belül már hajón ültünk.
4: Uh-huh. De az egészen más, mint amit addig tanultál. Hiszen egy klasszikus zenész mondjuk, van egy olyan fajta repertoárja mondjuk, ami egyáltalán nem alkalmas a hajóra.
5: Igen.
4: Tehát mondjuk egy Liszt Mephisto keringőt mondjuk ritkán hallunk egy hajón, egy előadáson.
5: Igen, de játszottam.
4: Ó, na mesélj, milyen volt a fogadtatása?
5: Hát nagyon tetszett nekik, hogy tűvé tettem a zongorát, aha, ugye, és nagyon ilyen hatásvadász volt. Aha. De egyébként én nagyon sokszor játszottam klasszikust hajón, amikor egyedül voltam inkább akkor. De amikor például a Lacival voltunk kint, akkor hát inkább jazz, meg ilyen, hogy mondjam, hát ilyen hajós, vendéglátós műsor játszottunk igazából, amit ott szoktak. És hát nagyon sok olyan dal volt, amit így úgy játszottunk, hogy te ezt ismered? Mondom, akkor nem tudom, játszad. És akkor eljátszottuk, tudod, egy ilyen nagyon, nagyon sok volt, ami így ment, hogy oda jöttek kérni mondjuk, hogy nem tudom, voltak ugye nagyon snasz dolgok, mint például a Macskákból a Memories, ami minden egyes nap el kellett játszani, de az is úgy volt, hogy egyszer oda jött egy nő, hogy ezt játsszuk-e, és nem játszottuk soha. És akkor mondtam, hogy hát persze, hogy tudjuk játszani. És akkor eljátszottuk. Igazából nem volt probléma, csak nagyon sok a repertoárunk inkább ebből állt, hogy te ezt ismered? És aztán valamelyikünk ismerte, és akkor lett belőle valami.
4: De a hajós élet az nem egy könnyű műfaj, ha szabad ezt mondani.
5: Hát nem. Nem.
4: Nyilván megvannak az előnyei is, tehát utazol rengeteget, csodaszép helyeket látsz, nem tudom, merre voltál, Karib-tenger esetben?
5: Nagyon sok helyen. Aha. Nagyon. Sok szerződést csináltam, és így sok országba is eljuthattam. Mm. 75 országba, jól tudom.
4: Néhányat mondj közülük.
5: Csináltam egy ilyen ázsiai krúzt, ami abból állt, hogy Szingapur, Tájvan, Malajzia, Vietnám, és onnan mentünk el egészen Skóciáig. Szóval, hogy ott így mindenhol megálltunk. Indiában, Sri Lanka, Dubaj, Jemen, Omán, nem tudom, tehát Jordánia. Igen, ott volt egy alkalom, amikor Szomáliánál ilyen kalózok akartak minket megtámadni. Úgyhogy volt izgalom benne. Most ugye a nosztalgia egyébként megszépíti a hajós életet, de amúgy nem egy jó dolog, szerintem.
4: Tehát a hátrányai viszont, hogy mondjuk egy nem tudom, 4 négyzetméteres kabinban laksz.
5: Igen, ahol nincs
4: hetekig,
5: ablak.
4: Hónapokig,
5: igen. Nem tudod, hogy mi az, hogy kinézni egy ablakon. Uh-huh. Csak hogyha felmész a nem tudom hanyadikra. Uh-huh. Meg az, hogy mindig meg kell osztanod valakivel a kabinodat. Csak hogyha ilyen felső pozícióba kerülsz, akkor van az, hogy egyedül vagy a kabinodban, de még olyan hajók is vannak még, ahol felső pozícióban vagy egyedül vagy a kabinodban, de akkor is egy emeletes ágyon alszol. Szóval akkor, uh-huh. akkor is az van, hogy csak ott szűkölködsz egy kicsi kabinban.
4: Na, de hát ez ezzel jár, tehát. Hogy...
5: Persze.
4: És ilyenkor hány hónapra írjátok alá a szerződést?
5: Hát ez amit éppen ajánlanak. Uh-huh. Van olyan, hogy egy hónapos szerződés, van olyan, hogy 4, van olyan, hogy 9. Szóval ilyen vannak lehetetlen mennyiségű meg időtartamú szerződések is. Én csináltam egy hónaposat is, 4-et is, 6-ot is. Uh-huh. Nagyon sokféle.
4: És ilyenkor minden nap kimész mondjuk az utcára egy picit levegőzni, vagy illetve amikor kiköttök valahol?
5: Igen. Uh-huh. Igen, általában mindig van rá lehetőség. Szóval igazából ugyanazt csinálod, mint az utasok, csak este muzsikálsz.
4: Tehát valahol ez szép is.
5: Igen.
4: De hát nyilván nehéz. Viszont neked akkor figyelni kell az utasokra, hiszen hogyha ott valami történik, bármilyen akár vészhelyzet, akkor ott te, hát mint legénység.
5: Igen, igen, ott ki is vagy képezve erre egyébként. Aha. Szóval ott vannak minden héten ilyen drillek, amire járkálni kell. Hogyha valami nagyon nagy gáz van, akkor hogy kell a mentőcsónakokhoz terelni az embereket, te mikor szállsz be, hogy menekülsz el. Igen, egyébként az van, hogy mindig ugye ott állnak sorban az emberek, mindenki terelget. Van egy deck, nem tudom most ez hogy néz ki, de nekünk általában olyan hajókon voltam, vagy a negyediken, vagy az ötödiken voltak a mentőcsónakok, mindenkit oda kell terelni, akkor nem működnek a liftek. Uh-huh. És akkor te ott állsz addig, amíg be nem szállnak abba a hajóba, aminél te vagy az ügyeletes ilyen kattogtatós ember.
4: Aha, értem. Tudsz úszni?
5: Igen.
4: Ez mondjuk egy fontos kérdés.
5: Igen.
4: Mert nem vagyok benne biztos, hogy minden zenész, mondjuk, aki kimegy egy ilyen hajóra, az tud úszni, vagy ez feltétel?
5: Nem. Ha ez lenne, akkor nagyon kevesen lennének. Hát ez az.
4: Meddig csináltad végül is ezt a hajós életet?
5: Fú, ezt 2012-től 16-ig talán. Igen.
4: És mi vetett véget ennek az életnek?
5: Az, hogy összeházasodtam a feleségemmel, és ott azt mondtuk, hogy közös megállapodás alapján,
4: aha, igen,
5: hogy én akkor nem megyek többet hajóra.
4: Tehát ez érthető, hiszen egy friss feleséget nem lehet ott hagyni hónapokra.
5: Persze, egyébként is szerintem ez a hajózás, ez addig mehet, amíg nincs családja az embernek, vagy pedig annyira nincs lehetősége itthon játszani bárhol, hogy muszáj kimennie, mert hogy máshogy nem fog pénzt keresni.
4: Mm. Azért sokat hall az ember olyat is, hogy sokan beleragadnak ebbe. Aztán viszont pont ez gátolja meg a családnak a lehetőségét, hiszen hogyha az ember ott van egy hajón, akkor ott nagyon kicsi a valószínűsége, hogy ott családot tud alapítani.
5: Igen, igen. És nekem is nagyon nehéz volt egyébként ebből kiszállni, de aztán csak sikerült.
4: Hiszen a fizetés azért az viszonylag magasabb az itthoni lehetőségekhez képest. Tehát ez vonzó, ez kétségtelen, tehát az ember így tud félretenni akár.
5: Igen, vagy pedig nagyon hozzászokik az ember, hogy ja, hát most minden hónapra, hónapban jön a számlában, nem tudom, 800 vagy 1 millió, 800 ezer vagy 1 millió forint, és akkor hát itt minden rendben van. Azt csinálok, amit akarok, úgy élek, ahogy akarok, aztán hazajön az ember, és akkor nem jön. És akkor vagy az van, hogy vagy visszamegy, vagy pedig egy kicsit lejjebb adja, vagy lejjebb teszi a lécet, hogy akkor ő mennyit akar keresni, és akkor elmegy itthon.
4: Hát ez egy ördögi kör, és ennek megvan azért a veszélye pont így emiatt.
5: Igen, igen, és nagyon, nagyon más, nagyon, szóval nekem mindig az volt, hogy ahogy hazajöttem, nekem egy ilyen 2-3 hét kellett, mire így megtaláltam azt így a helyemet, hogy most már nem utazok egyfolytában, hanem mindig ugyanott vagyok, és ez a szobám, szóval konkrétan így meg kellett tanulnom újra itthon lenni. Minden alkalommal, nekem legalábbis, belőlem ezt hozta ki.
4: Tehát a család miatt akkor feladtad a korábbi életedet.
5: Persze.
4: Megbántad? Hiányzott?
5: Egyáltalán nem. Nem,
4: ha jól tudom, utána jött a gyerek is.
5: Igen, igen.
4: Kislányod.
5: Rá egy pár évre. Most már 6,5 éves. És ő irányítja az életünket konkrétan.
4: Tehát itt ez a helyes, én azt gondolom. Igen, tehát, hogy ez így szokott lenni.
5: Ő a kapitánya, ha jól van most jelenleg.
4: Mit terveztek vele? Zenész lesz szintén?
5: Nem, tudni, hogy nem. Én amióta megszületett, szóval amíg a feleségem terhes volt, végig azon imádkoztam, hogy csak ne legyen tehetséges egyáltalán. Hogy valahogy olyan családi ágra üssön, akiben semennyi zenei tehetség nincs. Hát aztán kijött, hogy fotografikus memóriája van, abszolút hallása van, bármit, bármikor megtalál a zongorán, ki tud keresni bármilyen dalt. Ennek ellenére én nagyon nem szeretném, hogy bármi köze legyen a zenéhez.
4: Tehát ez jó, hogyha vannak ilyen tulajdonságai, nem kötelező, hogy zenész legyen.
5: Igen.
4: Valójában a zene az egy fejlesztő eszköz is lehet. Hiszen én azt gondolom, hogy aki zenét tanul, az fejleszti a koncentrációját, fejleszti a képességeit, ha csak arra gondolok, hogy jobb kéz, bal kéz, meg még a lába is esetleg zongora esetében teljesen más funkciókat tölt be, más dolgokat csinál. Ez hihetetlenül fejleszti az agytekervényeket.
5: Igen, csak nagyon, nagyon sok mindenben nagyon tehetséges. És például nagyon szépen fest, két nyelven folyékonyan beszél, szerintem 6 nyelven tud számolni, tudja a létező összes ABC-t, az ilyen japán, meg koreai, meg ilyen lehetett a ciril ABC-t, meg ilyeneket, és úgy, hogy 6 éves gyerekről van szó.
4: De hát ő még csak óvodás akkor.
5: Igen. 2,5 évesen kezdett el olvasni. 3 évesen már írt. Úgyhogy, és helyesen.
4: Mesélj, mivel letetitek? Mit adtok neki enni?
5: Nagyon sok rántott húst.
4: Andriskám most lesz 17 hónapos, úgyhogy szeretném én is kipróbálni.
5: Intézzétek a rántott húsokat. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezzel a ilyen aggyal, meg ilyen adománnyal, ami neki van, nem szeretném azt, hogy beleragadjon a zenébe. Mert egyébként nagyon sok mindenben már most azt veszem észre, hogy úgy gondolkozik, ahogy én. És olyan szokásai vannak, mint nekem. És tudom azt, hogyha ő elkezdene zenét tanulni, akkor annyira bele tudna mélyedni, hogy akkor onnan már nem tudnánk őt kiszedni. Uh-huh. Egyáltalán.
4: Na jó, de hogyha ezt belátja az ember valamikor, akár 10 éves korában, vagy akár 20 éves korában, akkor az ember változtat. Tehát tulajdonképpen hiába tanulsz akár konziban, tehát zeneművészeti szakgimnáziumon, vagy akár egyetemen, zeneművészeti egyetemen, utána válthat az ember, nem? Tehát, hogy engem például nagyon érdekelt később, akár a közgazdaság, akár jog, és a zeneakadémia után én nemzetközi tanulmányok szakon is tanultam. Tehát miért ne végezhetne az ember máshol is? Viszont, ha az ember nem tanul zenét, akár zeneiskolába, vagy középiskolába, akkor utána az már szinte lehetetlen, hogy zenész legyen. Vagy hát olyan magas szintre jusson, ahova esetleg eljuthatott volna.
5: Igen, de most ez egy snassz példa az, hogy most, hogy mondjuk én azt szeretném, hogyha orvos lenne, de hogyha meg nem orvosnak tanul, vagy nem arra készül, hogy ő orvos legyen, akkor ha elvégzi a konzit, vagy esetleg zeneakadémiát, akkor ott már nem kezdesz orvosi egyetemet.
4: Hát mondjuk orvosit az kétségtelen.
5: Tudod, ugye? Szóval, igen, hogy, igen, hogy igen. Akkor úgy gondolom, hogy egy sokkal jobb élettől fosztanám meg azért, vagy igen, azért cserébe, hogy, hogy ő zenész legyen. Uh-huh. Úgyhogy én ez mellett még mindig nagyon kitartok.
3: Horváth Jóci billentyűs volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a munkájáról, tanulmányairól és szakmai fejlődéséről. A beszélgetés folytatása érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
6: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádió Di. Süss fel nap! Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Di-ben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Di nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányok hagyományos lókereskedelme. A ló évszázadokon keresztül meghatározó szerepet játszott a cigány közösségek életében. A vándorló életmód, a közlekedés, a kereskedelem szempontjából a lovak nélkülözhetetlenek voltak. Emiatt sok roma család különleges tudást szerzett a lovak tartásáról, gondozásáról és kereskedelméről. A lókereskedelem a cigányok egyik legismertebb hagyományos foglalkozásává vált. Sok család generációról generációra örökítette tovább a lovakkal kapcsolatos ismereteket. A jó lókereskedő pontosan tudta megállapítani egy állat korát, egészségi állapotát, erejét és értékét. Ez a tudás hosszú tapasztalat eredménye volt. A vásárok fontos találkozóhelyek voltak a lókereskedő számára. Magyarországon számos településen rendeztek állatvásárokat, ahol a cigány kereskedők is megjelentek. A vásárok tehát nem csak üzleti események voltak, hanem társadalmi találkozók is, ahol híreket cseréltek és kapcsolatokat teremtettek, ami akkoriban a legfontosabb volt. A sikeres lókereskedelemhez kiváló tárgyalókészségre volt szükség. A kereskedőknek tudniuk kellett meggyőzni a vevőket, ugyanakkor ügyesen alkudozni is. Az alkú gyakran hosszú beszélgetésekből állt, és a felek számára egyaránt fontos része volt az üzletkötésnek. A lovak gondozására nagy figyelmet fordítottak. Egy jól táplált, egészséges és engedelmes ló sokkal értékesebb volt a piacon. A kereskedők rendszeresen ellenőrizték az állatok állapotát, és igyekeztek a lehető legjobb formában bemutatni őket a vásárlóknak. A lókereskedelem mellett sok cigány család foglalkozott patkolással, lógyógyítással és más lovakhoz kapcsolódó mesterségekkel is. Ezek a tevékenységek szorosan kapcsolódtak egymáshoz, és fontos megélhetési forrást is jelentettek. A 20. század folyamán a gépesített közlekedés elterjedésével a lovak szerepe fokozatosan csökkent. Az autók, traktorok és egyéb más járművek egyre inkább átvették a lovak helyét, így a hagyományos lókereskedelem jelentősége is visszaesett. Ennek ellenére a lovak iránti tisztelet és a hozzájuk kapcsolódó tudás sok roma családban ma is élő hagyomány. A cigány lókereskedők története jól mutatja a roma közösségek alkalmazkodó képességét, szakértelmét és gazdag kulturális örökségét. Ez a hagyomány fontos része a magyarországi és európai történelemnek, amely ma is értékes emléket jelent a múltból.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Di roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Di, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Di-ben.
2: Gyere, fiúd, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Di. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Di. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió Di FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. november 27-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Horváth Jóci billentyűs, volt tanítványom, a mai vendégem ismét, aki a beszélgetésünk második részében mesél nekünk a munkájáról, tanulmányairól, szakmai fejlődéséről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: Hazajöttél a hajóról, ahol nyilván nagy tapasztalatot szereztél szórakoztató zeneterén, de aztán te belekezdtél valahogy a popzenébe is, jelenleg éppen Báder Mariskával lépsz föl rendszeresen.
5: Igazából hazajöttem a hajóról, és akkor jött ez a dolog, amivel mindenkinek szembe kell nézni, hogyha hogyha úgy él, ahogy én. Szóval én klasszikus zenészként jöttem egyáltalán Pestre, és aztán fogtam magam, és elmentem hajóra. Úgyhogy igazából nagyon nevem, meg úgy nem is, nevem nem volt, meg nem ismert úgy senki itthon, hogy az legyen, hogy nem tudom, nem tudok bemenni muzsikálni, vagy ezzel muzsikálok, vagy ez a hely itt van, akkor én inkább a Jocit hívom, mert hogy nem volt még Joci. Uh-huh. És hazajöttem a hajóról, és akkor is ugyanezzel szembesültem, hogy jó, akkor én kiszállok a hajózásból, viszont nem ismer egyáltalán senki. Aztán fogalmam sincs, hogy de elkezdtem valahogy hotelezni. Igen, az apósom és a sógorom ők hotelekben játszottak akkor, és apósom azt mondta, hogy hát ő már annyira nem akar menni, nem bír annyit ülni az zongoránál, stb., hogy akkor bemegyek helyette néha, és akkor bementem először csak néha, aztán meg már mindig.
4: Uh-huh. Itt a Csikós Józsiról van szó, és igen, az édesapjáról.
5: Igen. És egy ideig ez ment, ez a hotelezés, és ez is ilyen nagyon ilyen, hogy mondjam, munkaszerűen. Szóval ilyen 8 órákat játszottam a hotelekben.
4: 8 órát zongorázni?
5: Igen, igen.
4: Hát ez nem semmi.
5: Igen. És akkor ezt így kezdtem megunni, ezt a dolgot. Főleg úgy, hogy 8 órát egyedül játszottam, szóval az így már, az tényleg nagyon unalmas. És elhatároztam, hogy jó, nekem be kell törnöm ebbe a pop szakmába valahogy. És akkor elkezdtem az Instagramra videókat csinálni, ahol egyszer csak így felkapták a nevem, elkezdtek egyre többen ismerni, és igen, és akkor a Gitánó Nagy Laci szólt, hogy menjek a Szerencse Szombatba játszani, ahol egyébként még mai napig ott vagyok. És itt pedig az volt a Szerencse Szombatban, hogy minden héten, minden szombaton egy új előadó jön, akit le kell kísérni, úgyhogy így nagyon elterjedt, hogy én vagyok. Hát hallották, hogy játszom, meg hogy kísérek énekeseket, és akkor így jöttek a megkeresések. És így lettem ilyen session zenész.
4: Uh-huh. Az Instagram megjelenések, ezek segítettek valamiben a pályád elején? Hiszen mondjuk azt, hogy még akkor tulajdonképpen a session zenész létednek az elején tartottál.
5: Igen, igen, egyébként nagyon sokat segítettek, mert valahogy így hogyha ilyen videókat csinálsz, akkor úgyis valakinek a szem elé kerülsz egyszer, aki fontos. Mm. Vagy aki éppen zongoristát keres, vagy éppen beugróst keres, és az ismeretségi körében nincs elérhető, és akkor egyszer csak így ott leszel.
4: De miért nem Facebook vagy esetleg YouTube, ha már így név szerint említjük ezeket a közösségi platformokat, vagy esetleg TikTok?
5: Akkor még nem volt TikTok.
4: Na, ez
5: akkor az Insta volt az új.
4: Ja.
5: És akkor mindenki azt használta, és a zenészek körében ez volt az elterjedt. Úgyhogy ezért a Facebook algoritmus az már akkor is rossz volt. Szóval, hogy ilyen akkor is lehetetlen dolgokat dobott eléd a Facebook, nem azt, amit éppen kéne látni. Uh-huh. És az Instagramnál, Instagramnál meg az van, ugye, hogyha megnézel két videót zenészekről, akkor már csak zenészekből áll az egész. Uh-huh. És így tudtam azt, hogy ez egyszer így segíteni fog, és akkor így alakult. Uh-huh. És akkor így kerültem be egyébként a Radics Gigihez is, a Manuelhez is, nagyon, nagyon sok helyre így kerültem be, és akkor ez így segített.
4: Én emlékszem, fantasztikus videókat készítettél, paródiákat készítettél még néhány évvel ezelőtt.
5: Igen, igen.
4: És én azon nagyon jókat derültem egyébként. Igen, ezek hogy jöttek? Ez is egy ilyen tudatos dolog volt, hogy akkor te paródia videókat készítesz, vicces videókat készítesz?
5: Itt nem volt igazából cél. Aha. Szóval ezért, lehet, hogy ezért volt pont jó. Mert van egy nagyon jó barátom, a Centgráf Benjamin, ő egy dobos, akivel még Csepelről ismerjük egyébként egymást, ott ismertem meg, és ő a Radics Giginél is a dobos. Mm. És ő mindig mondta, hogy használja már ki jobban ezt az abszolút hallás dolgot, és hogy akkor hogy akkor csináljak már ilyen videókat, hogy, hogy kísérjem le, ahogy beszélnek. És akkor addig nyaggatott ezzel, amíg azt mondtam, hogy jó, akkor csinálok, de hogy próbáltam minél ilyen trashebb videókat keresni, ugye? És akkor így találtam meg ezt az egészet, hogy amúgy ez mennyire megy, hogy megcsináltam ezt az első két videót. Az egyik az egy ilyen mónikasós őrjöngés, ugye? A híres.
4: Igen.
5: És abból az volt, hogy este feltöltöttem, másnap reggel felébredtem, és nem tudom, talán 300 ezeren nézték meg. És
6: 300 ezeren?
5: Így szétrobbant a telefonom körülbelül. És igen, akkor így az egy videó miatt bekövettek talán 4000-en, és ilyen mindenki ott már követelőzött, hogy a következőt akarom meg, és akkor itt rendesen az volt, hogy jó, hát akkor le kell ülnem, és csinálom kell egy újat. És akkor ez egy ideig ment, aztán meg már nem találtam olyan videót, ami érdemes lett volna, vagy pedig nem találtam már benne egy elég kihívást, hogy ráéreztem a második vagy a harmadik videó után, hogy a beszédet hogy kell lekísérni.
6: És tulajdonképpen hangokba önteni ezeket a zenei zajokat, mondjuk így, hiszen
5: igen.
6: Ezek, vagy hát magát a beszédet.
5: Igen, maga a beszédnek a hangmagasságát megtalálni, hogy egy idő után így valahogy átkattan az agy, és akkor már amikor nagyon benne voltam, akkor már azt vettem észre, hogy arra figyelek, hogyha beszélgetek valakivel, hogy milyen hangokat mondott meg. Szóval, hogy már így nagyon kicsit be voltam rá kattanva.
6: Igen, na jó, de hát a zenészlét az erről szól valahol, igen. Hogy az ember így elvakultan figyeli a hangokat, sőt, igen. Hát ez nem ritka tulajdonképpen, hogy akár konzisok szoktak ezzel szórakozni, hogy a villamos csikorgását lejátszák.
5: Igen.
6: Lehegedülék lezongorázzak.
5: Igen.
6: Tehát ez tulajdonképpen, tehát akinek jó a füle, erre rááll
5: igen, rááll az agya.
6: Az agya, igen.
5: Aztán, hogyha ez megvan, mármint megvan a dallam, amit mond valaki, akkor utána azt kell akkordokkal, vagy
6: harmonizálni.
5: Igen, hogy meg kell harmonizálni, igen, hogy azért meg kell nézni, hogy milyen hangmennyiséget lehet mondjuk egy hangnemnek venni. Szóval kell azért oda ilyen egy kis elméleti tudás.
6: Sőt, nem is kicsi.
5: Hogy azért azt lehessen látni, hogy a beszédben hol vannak bizonyos hangnemek, aztán azt a bizonyos hangnemet hogy kötöm össze a másikkal, aztán jó volt ez, csak nagyon belemerültem, és akkor inkább mondtam, hogy ezt inkább hagyom.
6: Tehát akkor így jöttek a popzenei kihívások akkor ebben az időszakban.
5: Igen.
6: És utána jött a felkérés, gondolom Báder Mariskával is.
5: Igen, az egy nagyon váratlan telefon volt. Szóval csak felhívott a Mariska, hogy igazából csak be kéne ugranom a zongoristája helyett, aki akkor volt, és nem tudom, hogy ilyen lehetetlen volt nekem az, hogy most ebből a közegből, hogy nem tudom, egy pár hónapja még Budapest Parkban játszottam ilyen full telt ház előtt, és ilyen nagyon lehetetlen kétszintivel ilyen hatalmas őrjöngés volt, és rappet játszottam, meg ilyen, hát nem tudom, a Manuel az rap, meg ilyen modern R&B-szerű, és hogy abból aztán így belecsöppentem ebbe, hogy jó, hát akkor menjünk vissza.
6: Visszakerültél vissza akkor a szórakoztató zeneiparban.
5: Igen.
6: Annak a részében, abban a részében, ahol már ilyen bárzene, tánczene, a fő.
5: Minden zene. Konkrétan
6: minden zene,
5: igen. Nagyon.
6: Ott miket szoktak kérni, miket szoktatok játszani egyébként?
5: Hát ez nagyon-nagyon tág.
6: Aha.
5: Tényleg, nagyon. A Horváth Jenőtől a Neotonig minden. Tényleg nem tudom sajnos egy kategóriába besorolni, mert popot, rockot, cigányzenét, mindent játszunk, amit éppen kér a vendég.
6: Hát, na de hát pont ettől nehéz.
5: Igen.
6: Hát ettől őrületesen nehéz, és nagy kihívás is minden este valahol. És nyilván izgalmakkal sokkal telibb.
5: Igen, és nagyon más. És hát sokszor fordult elő, hogy ezt az adottságot, amit a TikTokból szedtem ki, meg ott kamatoztattam igazából, hogy a lehetetlen dolgokat kísérek le. Ebből jött az, hogy most már bárki odaáll elém bármilyen dallal, azt én le fogom kísérni. és ez nagyon sokszor elő is fordult, hogy olyan ilyen lehetetlen dalokat kellett lekísérnem, csak úgy, hogy már a pohárban benne volt a pénz, szóval akkor nem mondhatom azt, hogy hát én ezt nem tudom.
6: Igen. Végül is én úgy veszem észre, hogy fontos volt számodra az, hogy lediplomázz, hiszen valójában ezért iratkoztál be akkor később a Pókágon Művészeti Akadémiára, ami tulajdonképpen egy nem is régi intézmény, néhány évvel ezelőtt
5: alakították. Igen, ez igazából 2 éve uh-huh. indult, az első évfolyamban nyertem felvételt, és igen, egyébként fontos volt valahol uh-huh. ez nekem, amit igazából így el volt temetve csúnyán a fejemben, hogy úgy voltam el, hogy jó, nem kell diploma, mert itt is muzsikálok, meg ott is, és hogy ez minden időszakomban végig kísért, hogy jó, hát most minek a diploma, hogyha most itt vagyok hajón. Aztán minek a diploma, úgyis vendéglátózok. Aztán minek a diploma, úgyis popzenész vagyok, sztár vagyok a színpadon, meg tudod. És,
6: igen.
5: És aztán igazából az ébresztett rá, hogy most már 35 leszek decemberben, és az ébresztett rá, hogy ezt nem lehet a végtelenségig csinálni. Uh-huh. Hogy nem lehetek 60 évesen is valami fiatal rapper mögött, és erőszakosan ott szintizgetek.
6: Igen,
5: igen, és akkor így gondoltam arra, hogy jó, hát akkor muszáj, kell egy diploma, és akkor tanítanom kell, és akkor majd, amikor eljön az ideje, csak hogy legyen meg mégis.
6: Tehát a lehetőség arra, hogy akkor, hogyha szükség van rá, akkor fel tud használni
5: akkor az legyen ott,
6: a papírt.
5: Igen.
6: És természetesen az ezzel járó tudást.
5: Igen.
6: Hiszen azért nyilván a papír mellett azért tudást is rengeteget kapsz az egyetemtől.
5: Persze,
6: rengeteget. Mesélj, milyen tantárgyaid, milyen lehetőségeid vannak ott?
5: Hát ez egy könnyű zenei tanszak, ugye, az egyébként a Miskolci Egyetemnek a kihelyezett tagozata. És...
6: Hát akkor valahogy ismét visszakerültél Miskolcra. Ez egy érdekes dolog.
5: Igen. És én ugyanezt mondtam egyébként, amikor felvettek, de nagyon-nagyon érdekes az egész az, hogy a könnyű zenéhez mennyi minden kapcsolódik, amire így nem gondolnánk, hogy mondjuk én le fogok ülni, és akkor nem tudom, digitális zeneszerzés, meg ilyen különböző hangszermetodikát lehet tanulni, meg fel lehet venni egyébként nagyon sok, szóval ilyen gitáros hangszermetodikát is fel lehet venni, vagy éppen dobos, vagy basszusgitáros, vagy az énekes hangszermetodikát is lehet tanulni. És egyébként maga a tanári kar is igazából így a pop szakmának szerintem így a krémje, ami benne van. És tanszakon belül is nagyon különböző egyébként, hogy mennyi mindent lehet tanulni. Például a zongora tanszakon, vagy itt billentyűs tanszak van egyébként. Itt a Kardos Norbitól és a Szebényi Danitól lehet tanulni, és mind a kettő nagyon különböző. A Szebényi Dani inkább ilyen blues és rock körül mozog, de közben meg ő is egyébként a Liszt Ferencen, a jazz egyetemen végzett, úgyhogy közben nagyon-nagyon tud jazzt is zongorázni. A Kardos Norbi is egyébként a jazz egyetemen végzett, viszont ő egy nagyon kimért pop billentyűs, amit mindig ő is nagyon hangoztat. És de egyébként mind a kettő fantasztikus zongorista és fantasztikus tanár. És nagyon-nagyon sok mindent lehet ott tanulni egyébként. És a zene elmélet is nagyon-nagyon magas szintű, azt úgy gondolom. És itt is kell egyébként klasszikust tanulnom, szóval van klasszikus zongora tantárgyam is. És,
6: na de hát ezt kirázod egy kis ujjadból.
5: Próbálom.
6: Aha.
5: Aztán van stúdiótechnika, ami egyébként nagyon elképesztő. Ott a Pannonia stúdióban kell kimenni, és ott a Mohai Gyuri, aki egy fantasztikus szakember, ő tartja ezt a stúdiótechnika órát, aki konkrétan mindenről tud beszélni tényleg, és hogy olyan dolgokat tud megtanítani, amire nem is gondolna az ember soha. Úgyhogy nagyon, nagyon, nagyon jó. Ez egy nagyon jó élmény.
6: Mm-hmm.
4: Említetted, hogy itt beszéltek rá téged arra, hogy készíts saját zenét.
5: Igen, igen. Az intézménynek a vezetője, a Szakadáti Matyi. Egyébként egy fantasztikus dobos egyébként, és nagyon jól énekel, és egy nagyon jó zeneszerző szerintem. Meg az én két tanárom, a Szebényi Dani és a Kardos Norbi is nagyon nagyon hogy mondjam, hogy így igazából idézőjelben falhoz lettem állítva.
4: Aha.
5: Hogy így mondták, hogy hát most egy ilyen zongorista vagyok, és hát billentyűs, ugye? És hogy mondták, hogy ezt nem kéne annyiba hagyni, hogy én bizonyos emberek mögött zongorázok, és akkor hogy én ezt így valahogy döntsem már el, hogy amúgy ez jó így nekem, hogy nem tudom, mondjuk egyszer a Gigi mögött vagyok, egyszer meg a Mariskával megyek, nem tudom valahova muzsikálni, vagy pedig szeretnék én lenni a Horváth Joci, vagy hogy csak szeretnék lenni egy valaki, aki bármit lekísér.
4: Mesélj nekünk egy picit a most készülő lemezedről. Már említettünk néhány dolgot, de azért egy kicsit fest ki, kérlek, hogy milyen stílusban szeretnéd megkomponálni például a dalaidat?
5: Igazából ennek szerintem egy hónapja álltam neki ennek az egésznek, akkor állt össze a fejemben, hogy akkor én milyen zenét is szeretnék csinálni. És inkább neoszól és ilyen modernebb R&B lenne, amilyen stílusban készül, és gondoltam arra, hogy instrumentális legyen az egész lemez, vagy pedig előadókat hívjak rá, akikkel mondjuk együtt dolgozom, hogy énekeljenek esetleg rajta, de ez még mindig a jövő zenéje, mert hogy ez még nagyon képlékeny egyébként, hogy egy hónapja kezdtem el, úgyhogy még két demón van kész, úgyhogy itt tart nagyjából a lemez.
4: Még dolgozni kell
5: igen,
4: rajta.
5: Igen, igen.
4: De akkor ezek szerint ez az a két műfaj, tehát a soul, illetve ennek a modern neo változata, igen, illetve hát akkor az R&B, illetve ennek a modern változata, ami közel áll hozzád.
5: Igen.
4: Tehát tulajdonképpen ezeknek a gyökere még a 70-es, 80-as években nyúlik vissza.
5: Igen, igen, viszont ez nagyon, nagyon meg lett újítva. És hát a neo szólt azt inkább arról ismered meg, ahogyan amilyen harmónia világa van, ha még nem is egységes a stílus, amit hallgatsz, szóval nem egységes a hangszerelés, mint például az ilyen Motown, vagy olyan zenei stílusoknál, ami meghatározó volt, mondjuk a rock'n'roll, vagy tudod, hogy meghallgatsz egy rock'n'roll számot, és akkor tudod, hogy miről fog az szólni, hogy milyen lesz a gitár, a basszusgitár, milyen lesz a dob, igen, milyen lesz konkrétan a keverés.
4: Milyen harmónia körök vannak benne.
5: Igen,
4: aha, igen.
5: És a neo szólt meg, inkább arról ismered meg, hogy milyenek, mennyire változatos a harmónia köre. Mert hangszerelésben meg nagyon-nagyon változó. És pont ez az, ami tetszik benne.
4: És ezeket gondolom akkor számítógép segítségével rögzíted.
5: Egyelőre igen, a demókat.
4: Illetve készíted.
5: De szeretném, nagyon hajlok afelé, hogy az élő hangszeres legyen.
4: És mi a terved egyébként a jövőre nézve? Tehát, hogyha esetleg előre tervezel 5-10 évvel későbbre, akkor hol szeretnéd látni magad? Akár ezzel a projekttel kapcsolatban, vagy úgy általában?
5: Erre nagyon nehezen tudok válaszolni. Először is szeretnék nagyon-nagyon jó apuka és nagyon-nagyon jó férj maradni.
4: Hát az a legnehezebb, azt hiszem.
5: Igen. És zeneileg pedig az a baj, hogy ezt úgy látom, hogy annyira képlékeny, hogyha azt nézem, hogy 10 évvel ezelőtt hol képzeltem el magam, ahhoz képest 8-at fordult zeneileg az életem, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz erre válaszolni. De szeretnék sikeres előadó lenni a magam módján. Szóval
4: sikeres billentyűs,
5: igen,
4: zeneszerző.
5: Igen, még ha nem is zeneszerző, mert mondjuk csak a saját zenémet írnám szívesen. De igen, szeretnék sikeres előadó lenni, úgyhogy a Horváth Joci az legyen egy név és egy brand.
4: Hát tulajdonképpen ez a célja általában egy zenésznek, bármilyen műfajt képviseljen, vagy éppen játszon, hogy egy brandet épít maga mögé.
5: Igen, igen, csak ezen én mentem egy nagyon nagy kört ezzel, amíg eljutottam ide
4: vissza.
5: Mert
4: több műfaj volt az, amiben belekezdtél.
5: Igen, és igazából a klasszikus zenénél éreztem ezt utoljára, hogy én akarok lenni úgy valaki idézőjelben, hogy én akarok lenni a koncertnek a középpontja, nem pedig valaki, akivel én játszom a háttérben. Úgyhogy igen, most ezt érzem, aztán nem tudom, hogy 5 év múlva ez hol lesz.
6: De viszont ez óriási tapasztalat, hogy te több műfajban is tapasztalatot szereztél, akár a klasszikus, a jazz egy picit, a tánczene, a bárzene, a hajózás, és hát a popzene területén is.
5: Igen, és ezt mind eddig ugye nem írtam zenét egyáltalán, és most, ahogy elkezdtem írni a zenét, amit úgy érzem, meg úgy azt hallom, hogy ez tényleg én vagyok, és ez tényleg a saját zeném, ebben ez mind érződik. Pont ezért, szerintem pont ezért van saját magam felől ez a visszajelzés, hogy így mindent érzek benne. Szóval érzem azt, hogy amúgy az egész nagyon romás, de hogy közben meg ilyen jazzes, és közben csak érzek benne valami klasszikus ilyen visszahatást. És azt tényleg azt érzem, hogy ez mind, amin végigmentem ezen az úton, ez mind érződik a zenében. De ahogy kész van, visszajövök, és...
6: és beszámolsz nekünk.
5: És beszámolok, igen.
6: Igen, mert ez egy nagyon érdekes folyamat, ahogy az ember zenét készít, zenét ír. Mi az, ami inspirál például ilyenkor? Vannak történések, események, vagy esetleg van valami rituáléd, ami úgy előkészíti ezeket a folyamatokat?
5: Nincs. És pont ez az, amitől szerintem ez autentikus. Hogy az van, hogy meghallok valamit a fejemben, és azt azonnal lekelüljek, és meg kell csináljam, mert hogyha nem, akkor az örökre elveszett. És hogy éppen az adott pillanatban jöhet egy ötlet, amiből aztán lesz valami. Például van egy demo, amit nemrég készítettem el, aminek az a fő dallama, amilyen hangon nyikorgott a busz, amikor utaztam rajta. És konkrétan azt, meghallottam azt, hogy nem tudom, öt hangból állt a nyikorgás, ahogy bezáródott, és le kellett ülnöm, és meg kellett hangszerelnem azt az öt hangot. És tényleg ezért mondom, hogy ez annyira spontán, és annyira éppen a pillanat hevében történik minden. Hogy
6: és ez hogy történt? Tehát, hogy akkor meghallottad a busz nyikorgást, azonnal hazamentél, addig dudolgattad magadba ezeket a nyikorgó hangokat, és akkor leültél az zongora mellé, vagy fölénekelted a telefonra, vagy hogy?
5: Pont nem volt jó az autóm, és BKV-val kellett kimennem Óbudára az egyetemre.
6: Isteni jel.
5: Igen. és hallottam a buszt, hogy ó, de furán nyikorog. És aztán megállt a következő megállónál, és megint az ajtó kinyílt, megint bezárult, és megint ugyanúgy nyikorgott, és már annyira, hogy már vártam, hogy nyikorogjon, hogy tényleg azokat a hangokat hallom, vagy nem. Ezt mondom, hogy így be lehet kattanni. És aztán pont nálam volt a gépem, és ahogy beértem az egyetemre, kinyitottam a gépet, és így a betűkön, így a billentyűzetben feljátszottam, meg így elkezdtem hangszerelni, hogy ne vesszen el.
6: Tehát azonnal megcsináltad,
5: igen,
6: hogy
5: tényleg,
6: amíg friss volt az élmény. Aha. Beszéltél egyébként itt az egyetemekről, és mondtad, hogy 6-7 egyetemre is jártál. Soroljuk már föl ezeket.
5: Hát amire felvételt nyertem, az egyébként az a különös, hogy a Miskolc Egyetem az egyik egyébként, de nem most, hanem 16 éve. És
6: tehát ez még a Vianna előtt volt akkor.
5: Igen, igen. Szóval volt a bázeli főiskola, volt a Miskolci Egyetem, aztán volt Debrecen, volt a Vienna, volt a Leeds College of Music Angliában.
6: És Angliában is tanultál akkor?
5: Igen, igen, ott is egy fél évet sikerült járnom.
6: Aztán ott akkor nyelvi akadályait gondolom nem voltak annyira,
5: nem,
6: mint mondjuk Svájcban.
5: Nem.
6: És ott milyen tapasztalatokat szereztél?
5: Nem jót. Nem volt egy jó tapasztalás nekem az egyetem, sajnos. Nagyon sok tényezője volt annak, hogy én ezt nem egy jó élményként éltem meg, és az egyik az volt, hogy nagyon nem szerettünk ott lakni Angliában. Nagyon nem szerettük magát az egész országot, az időjárást, az egész angliai életet. Uh-huh. Nekünk ez nagyon nem jött be. Uh-huh. És inkább egy fél év után hazajöttünk karácsonyra, és azóta is tart ez a karácsony, mert azóta nem voltunk ott. Igen, ez nekünk nagyon nem volt egy jó élmény. Sajnos.
6: Mivel szoktál kikapcsolódni, amikor nem a zenével foglalkozol? Nyilván amikor a gyerek az első.
5: Egyáltalán nem zenével foglalkozom, akkor például tegnap kisminkelt a lányom este, és egy szépségszalonban ültem, és full sminkben ültem este, miután hazaértem a tévéből, és már a hajamat is kitépte, és volt rajtam egy hajpánt, és nagyon szép hercegnő lett belőlem tegnap este. Például ez az egyik.
6: Ez egy örömszalon volt.
5: Igen. Aha. Igen. Hát ugye a gyerek...
6: Az apaságnak az örömei, hát ez egyértelmű.
5: Igen, vagy éppen próbálunk a feleségemmel egy kis időt szakítani magunkra is. Uh-huh. Mert hát most nagyon-nagyon... Szóval az, hogy az egyetem van, és hogy közben játszunk két hotelben, és közben a Piros Pezsgő, és közben a Gigi koncertek, és közben minden más, ez most ilyen hét napból hetet igényel, és konkrétan van, amikor csak aludni megyek haza. Uh-huh. És így próbálunk időt szakítani magunkra, úgyhogy elmegyünk bárhova, és csinálunk bármit, már az is kikapcsolódás, hogyha csak ülünk, és nem csinálunk semmit, tudod, de azért próbálunk valami programot találni magunknak, és akkor ez igazából ami kikapcsolódást jelent, meg a PlayStation.
6: Tehát akkor a boldog családi életnek ez a titka, hogy azért még ha rengeteg is a munka, azért szánni kell időt a családra.
5: Muszáj, igen.
6: Ha kitennének egy lakatlan szigeten, akkor mi lenne az az öt zenemű album, CD, bakelit, amit magaddal vinnél, és azt mondanád, hogy igen, ezt tudom hallgatni, akár éveken keresztül. Tehát tulajdonképpen mik azok a zenék, amik valóban inspiráltak, és egészen a mélyedig, a lelked gyökeréig hatoltak? Ez mindig egy nehéz kérdés, főleg akkor az esetedben, hiszen te nagyon sok műfajban játszottál, és pont ez az, ami meghatároz téged.
5: Igen. A legelső, és ezt nagyon a Szerencse Szombatban a dobos srác, a Brandenburg Máté, ő egy elképesztő személyiség egyébként, egy nagyon jó zenész, és pont vele beszéltünk arról, hogyha egy kedvenc bármilyen szerzeményt kellene mondani, hogy mi az. Mindketten ugyanazt mondtuk, hogy a Rachmaninov című zongora verseny csak az, hogy az ilyen annyira kedvenc, hogy mindegy, hogy mi történik, az mindig jó.
6: Aha, igen, ezt teljesen megértem. Ezzel egyetértek, köszönöm szépen.
5: Úgyhogy biztos, hogy ez lenne az első, amit magammal vinnék a lakatlan szigetre.
6: Kivel egyébként? Van valami jó kis előadó, akit tudnál nekünk ajánlani?
5: Kiszín. Nekem a Kiszín az etalon egyébként. Aha. Nekem minden tőle tetszik a legjobban.
6: Uh-huh. Mostanában a Kátya Bunyát is videótől hallgatom egyébként. Fantasztikus, ahogy játsza. Igen. Hihetetlen. Tehát, igen. Hogy nagyszerű. Persze sokan játsszák, de...
5: Igen.
6: És
5: nagyon jól, ugye?
6: Igen.
5: A második az a Járóka Sándor Best of Tradition lemez. Az az egész lemez viszont. Uh-huh.
6: Igen. Tehát akkor a cigányzene az nem hiányozhat természetesen.
5: Az nem. Én még mindig azt érzem egyébként, hogy legbelül én még mindig vágyom arra, hogy cigányzenész legyek. Ha.
6: Tehát a gyökerek.
5: Igen.
6: Attól
5: igen.
6: Nem tudunk szabadulni.
5: Nem.
6: Igen.
5: És nem is kell.
6: Ezt megértem. Sőt, hát ezek teszik különlegessé a személyiségünket.
5: Igen. A harmadik az a Robert Glasper Experimentnek a Black Radio 1-es lemeze lenne. Ezt azért tudom ennyire konkrétan mondani, mert 5 évig hallgattam, és csak azt hallgattam. Aha. 5 teljes évig. Csak azt a 12 számot. És én azt imádom. A 4-es az bármelyik Kizgyere trió lemez. Jó, szóval az 5. Album pedig a John Williams Star Wars összes.
6: Gyerekkori kedvencem, és tulajdonképpen minden idők egyik igen. legnagyszerűbb filmzenéje, én azt gondolom, úgyhogy ebben teljesen egyetértek.
5: A legnagyobb mestermű ez az egész.
6: Igen. Hát nagyon érdekes gondolatok merültek fel ma, és természetesen, amint elkészül az új albumod, az első CD-d, akkor várunk vissza, hogy beszámolja nem, a gondolataidról.
5: Köszönöm.
6: Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
5: Én is nagyon köszönöm.
3: Horváth Jóci billentyűs volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a munkájáról, tanulmányairól és a szakmai fejlődéséről. Most pedig így egy kis programajánló a műsor végére. Mennyei harangok húzatlan szóljanak című előadás Erdélyi Balladák színpadi adaptációja kerül bemutatásra november 28-án este 7 órakor a Népszínház utca 31 szám alatt a Napházban. Minden alkotó ember kötelességének érzi, hogy átörökítsen valamit kultúránk valamelyik szeletéből saját eszköztárának segítségével. Ilyen törekvés Mennyei harangok húzatlan szóljanak című színházi előadás is. Nem kisebb név fémjelzi az előadásban elhangzó balladákat, mint Kallós Zoltán, a Nemzet művésze címmel kitüntetett kétszeres Kossuth-díjas erdélyi néprajzkutató. Ő mentette meg, rendezte azt a nemzeti értéket, amely nélkül nem létezne, de legalábbis szegényebb lenne irodalmunk, zeneink, drámáink. A tervezett előadás célja, hogy bemutassa minél több embernek a balladák örökérvényűségét, amelyek rámutatnak, hogy születéssel, halállal, szeretettel, gyűlölettel, átokkal, hittel és hitetlenséggel együtt kell élnünk, de csak a közös áldozathozatal a túlélés záloga. Erre utal a tervezett előadás záróverse, Ratkó József Déva című költeménye, mely egyben az előadás üzenete. Idézem. Nekünk kell tűzbe hamuhodni, mézbe keveredni, falba falazódni. Az előadásban 17 balladát terveznek eljátszani, köztük olyan gyűjtéseket is, amelyeket még ma is az Erdélyben élő emberek őriznek dalaikban, és azt szájról szájra adják tovább egymásnak. Ez adja az előadás lényegét is. A kettéosztott színpadon, amelynek az egyik felén a Rózsák cigánykendők buja környezetében éli balladai életét, a Fekete asszony, a másik felén pedig a büszke, zárkózott Fehér asszony, egymásról mit sem sejtve. Majd amikor hirtelen átkerülnek a másik létezési közegébe, kultúrájába, tehetetlenné válnak, mivel azt nem ismerik. Számukra az ijesztően idegen. A középúton találkozva rádöbbennek, hogy a másság megismerése lelki gazdagsághoz, a szeretet érzésének öröméhez és saját kultúrájuk egyetemessé tételéhez vezet. Az előadás stílusában, a mondani való mikéntjében egyedi színházi alkotásról van szó. Előadás a közönség szemléletváltozásának erős támasza lehet a balladákkal szembeni nagyarányú közömbösségnek. A szereplők és az alkotók pedig nem más, mint a Fekete asszony Jónás Judit, Domján Edit díjas színművész, a Fehér asszony pedig Pásztor Edina Jászai Mari díjas színművész. Rendező, látványtervező Bodor Böbe, Major Robert, díszlet és jelmez Vári Zsolt, zenei vezető pedig Balogh Fruzsina. Még egyszer az időpont, 2025. november 28-a 19 órakor a Napházban, 8. kerület Népszínház utca 31 szám alatt. Önök a mai szerkesztő műsorvezetőt hallották, dr. Suki Andrást. Tartsanak velünk a jövő héten is. A viszont hallásra!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
7: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
0: A Rádió D kulturális műsora.
7: Tarts velünk minden hétköznap.
0: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Ez a Rádiódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia. A MÁV-nak pedig az a feladata, hogy ehhez minden támogatást biztosítson, mondta a MÁV vezérigazgatója Budapesten a Magyar Vasúti Személyszállítás kezdetének 180. évfordulója alkalmából tartott sajtóeseményen. Hegyi Zsolt kiemelte, a 19. században a technológiai tudás megosztás és az információ áramlás fogalmát még nem ismerték, mégis hamar eljutott Magyarországra az akkori világ leginnovatívabb gazdaságfejlesztési és mobilitási eszköze, a vasút. Elbocsájtották a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját. A fenntartó képviselőjeként visszavonom dr. Szabó Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását, írt a Facebook oldalán Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az okokról így fogalmazott. A minisztérium részéről bizalomvesztés alakult ki a főigazgató felé azután, hogy a levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. Már közel 500 nyári gyermektábor betelt országszerte, noha a vakáció még el sem kezdődött. A tábor figyelő adatai szerint ugyan még mintegy 900 tábori turnus foglalható, a legtöbb helyen már csak korlátozott számú férőhely maradt. A legnépszerűbbek idén is a sporttáborok, ezeket az angol nyelvi és a kaland táborok követik a jelentkezések alapján. A családok valamivel több mint fele napközis tábort választ, még 46% az ottalvós programokat részesíti előnyben. A gombelemek lenyelésének veszélyeire figyelmezteti a szülőket a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, miután egy héten belül 4 gyermek került be a kórházba nyelőcsövébe szorult gombelem okozta sérülésekkel. Az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint a gyermekek közül 3-nál lehetséges volt az endoszkópos eltávolítás, közülük azonban az egyik gyermek olyan súlyos károsodással érkezett, hogy intenzív osztályos kezelésre és műtüdő támogatásra szorul. A negyedik esetben a sebészek nyak aki műtéti feltárással távolították el az idegen testet. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik. Luxusautókat is lefoglaltak Pest vármegyében. 4 gyanúsított letartóztatásáról döntött a bíróság annak az ukrán-magyar gyógyszerhamisító hálózatnak az ügyében, amely éveken át illegális készítményeket értékesített Európa szerte. A nyomozók a rajtaütések során közel 1 milliárd forint készpénzt, luxusautókat, hajót és más nagyértékű vagyontárgyakat foglaltak le. A hatóságok szerint a bűnszervezet tagjai nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeztek és rendszeresen szállítottak tiltott szereket külföldre. A Pest megyei Szadai hálózat tagjainál házkutatást tartottak. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda készpénzt, nagyértékű karórákat, jetskit, valamint hajót is lefoglalt, ahogy luxusautókat is, amelyek között volt Rolls-Royce, Porsche és Ferrari is.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyere, fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon.
0: Rádiódik. Rólunk, neked.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. december 3-a szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Dani János, bűvész nevén Lámpa, brácsos, gitáros és hegedűs a mai vendégem, aki mesél nekünk a legutóbbi turnéjáról, utazásairól és a Rajkó zenekarban töltött éveiről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
5: Köszönöm szépen, hogy elvállalta a beszélgetést.
6: Én is köszönöm a meghívást, nagyon megtisztelő, hogy itt lehetek.
5: Most értek haza nemrég Puka Károllyal Romániából egy turnéról. Mesélne nekünk, hogy milyen élményekkel tért haza?
6: Szombati Ildikó meghívásával mentünk ki Marosvásárhelyre, nagy siker volt kint. Nem is gondoltuk, hogy ekkora nagy érdeklődés van ez a mi műfajunk. Gondoltuk, hogy mindig ennyire jó. De ez a nagy magyarság, akkora tisztelet, hát ez csodálatos volt ez, ami fogadott minket, úgy, ahogy fogadtak is, mint művészeket, ellátásba, bármibe, ahogy a színpadon voltak, ahogy törődtek velünk, napközben is, nem csak a színpadon, hát tényleg le a kalappal, a művésznő előtt is, hát csodálatos.
5: Mit játszottak, mi volt a műsor?
6: Hát abból magába foglal sok mindent, magyar nóta, az természetesen, hogy az volt. Puka Karcsinak az a csodálatos, fantasztikus muzsikája. Ugyanúgy a tradicionális az, ami a Monti csárdás, játszottunk azért olyat is, hogy mégis egy valami más stílus legyen, a költőparaszt. Igazából mi rajkósok voltunk, ez nem egy nagy újdonság volt, ezt most minden fellengzés nélkül mondjuk, ezt
5: ez a rajkósok repertoárja, mondhatjuk így.
6: Így van, most azt is beletehetjük, a Brahms, egy, kettő, meg igazából majdnem, hogy spontán is jött, és nem volt egy olyan nagy próbáltunk, természetesen, hogy próbáltunk rá, de nekünk nem megszakító az, hogy most jönne, kérnek valamit, egy másik számot, mondjuk a Rózsavölgyit, vagy a Orfeuszt, Nyitányt elkezdjük, mert igazából ezt átjátsszuk már.
5: Hát persze, hát már évtizedek óta együtt játszanak Puka Károllyal is, ha jól sejtem.
6: Így van.
5: És ezek szerint van kereslet erre a műfajra, van kereslet erre a stílusra? Élvezik az emberek?
6: Hát fantasztikusan van. Én ezen el is csodálkoztam, és nagyon hiányolom, hogy itt nincs ilyen érdeklődés erre.
5: Itthon Magyarországon?
6: Itthon Magyarországon. Egy kicsikét úgy elgondolkoztam, meg egy kicsit elkeserített is, mert én benne voltam még a nagyon régibe, amikor ugyanilyen kereslet volt, nem csak mint anyagilag, hanem az a hozzáállásuk az embereknek, ahogy szerették ezt a fajta zenét, valami megváltozott, és ezt ugyanezt láttam kint, hogy ott meg egy hatal, hogy elkezdtem a beszédet, hogy fogadták a zenénket, milyen tisztelettel voltak a zenészek iránt, a műfaj iránt.
5: Tehát kint jobban ápolják még ezeket a hagyományokat, megmaradt még ez a fajta a tisztelet az igazi magyar kultúra iránt?
6: Ez abszolút.
5: Hiszen ez a magyar kultúrának a része, tehát nem csak a Brahms magyar táncok a Rajkó előadásában, hiszen azért ők nem úgy játsszák, mint egy hagyományos klasszikus szimfonikus zenekar, hanem valami egészen egyedi ízzel játsszák azt a Brahms magyar táncot. Vagy a Monti csárdás, ami egy örök klasszikus szintén. Vagy hát a magyar nóta, amit természetesen a magyar kultúra szerves részét képezi. Egy igazi gyöngyszeme. És ott még azért mégiscsak ezek szerint jobban foglalkoznak, jobban ápolják ezt a tradíciót.
6: Hát szerintem a zene szeretete, a magyar zenének a szeretete nagyobb bennük. Szerintem ez az, ami ezt okozza, hogy még most is van meghívások, többször lesz is, most is készülünk, és ezt hiányolom innen, hogy nincs meg a magyar nótának az a magyar cigány zenének is a vágyódása, hogy ez egy hatalmas, ahogy te mondtad, ez egy kincs, a magyarságnak egy kincse. Ezt össze kell kötni, azt, mert tényleg ezt egy cigányok játszák a magyar nótát. Most a cigányok játszák a Brahmst. Az, ahogy elkezdte te is mondani, hogy ez egy átirat. Azért szól annyira másképpen, mondjuk egy Brahms, egy Monti csárd, ez mind klasszikus darab, hát te tudod aztán a legjobban, vagy egy költőparasz, vagy egy Offenbach. Hát ez a megszólalás nem lehet utánozni, és ettől olyan varázsos szerintem a megszólalástól, mert hát volt is egy nagy pedagógusunk, a Farkas Gyula bácsi, gondolom ezt már van, aki azt mondja, ennyiszer mondani, de hát ezt nem elég. annyiszor mondani.
5: Hiszen generációkat nevet a Rajkó zenekar keretein belül, de erre is mindjárt rátérünk.
6: Igen.
5: A cigányzene tulajdonképpen, amit ma cigányzenének hívunk, vagy hát mondjuk így, hogy kávéházi cigányzene divatos néven, hiszen régebben azért csak egyszerűen cigányzeneként hivatkoztunk erre, ez mit akar? Mert hogy ez valójában nem egy olyan fajta műfaj, ami egy kimondott stílus, hanem ez egy ilyen átfogó műfaj meghatározás.
6: Hát az én, ahogy meghatároznám, mert most már az én is idősödő ember vagyok, szerintem ez egy szórakoztató zene volt, ami az érzelmekre hatott, és azért tudtunk ezzel, mert mindenki érzékenyebb volt akkoriban a kávéházi vagy asztali muzsika, mert ebben fejezték ki az érzelmeiket. És valahogy ez a mostani generáció valahol meghidegedett. Nem érzékeny. És nem azért, mert sok helyen járok, például sok helyen is járok, itthon is, és csodálkozom azon, hogy van rá kereslet.
5: A cigányzene mindig nagy hatással volt az emberekre, és nem csak a nagy zeneszerzőinkre, mint például Liszt Ferencre, Brahmsra, Kodályra is még sorolhatnánk, hanem a nagy művészeinkre is természetesen. És akkor itt megemlíthetnénk Hubait, hiszen a csárda jelenetek, Hubai volt egyébként az egyik rektora a Zeneakadémiának, és az ő műve, a csárda jelenetek, az például Rajkónak egy állandó műsora volt.
6: Így igaz.
5: Tehát, hogy volt ez a fajta hatás, hogy a cigányzene, az akkoriban úgy hívtuk, hogy cigányzene, az nagy hatással volt a klasszikus művészekre is. De természetesen Joachim Józsefet is megemlíthetném, aki például Boka Károlynak egyébként a kesergőjét imádta. Nagyon szerette és rendszeresen játszotta. Tehát megvolt ez a fajta hatás a cigányzenészek részéről a klasszikus zenészekre, és persze fordítva is, hogy a klasszikus zenészek is hatottak a cigányzenészekre, és többen zeneakadémiát is végeztek, Soványka Antaltól kezdve, aki még a múlt század elején élt egyébként. És akkor még sorolhatnánk természetesen ezeket az embereket. Tehát cigányzene mindig a szerves részét képezte a kultúránknak, és mindig hatással volt a klasszikus zenére is. És ez szerintem nagyon fontos kiemelni.
6: Így igaz, szerintem is egy, sőt, én azt mondom, hogyha valaki nem abból merít, ez az én lehet, hogy saját véleményem, a klasszikus zenéből. Én úgy gondolom, hogy a mi cigány zenész megszólalásunkat úgy kell megszólalni egy cigány zenész, cigány zenekarnak, mint egy jó kamara zenekarnak, aki mindenki tudja a reszortját, tudja kiemelni a prímet, akinek van a szó, és ha úgy megszólal, mint akkor az, na most az előbbihez visszatérve, azért akartam visszatérni, hogy a kávéházi cigányzene az akkora örömet tud adni, meg tud segíteni a bánatba, ha valakinek bánat. Ez erre épült szerintem, ez érzelmi szálon fut. Itt már nem a tudásról szól. Az, hogy a tudást megszereztük, úgy, mint klasszikus alap, és ennek örülök, hogy ennek már én is a részese voltam, hogy már nem csak úgy mondták a cigányzenészeket, hogy a naturista, mert tényleg fantasztikus ez a képesség, ez csak náluk. Én úgy gondolom, ez a cigányzenészeknél egy fantasztikus képesség az, hogy úgymond lecsorni, tudod, dolgokat.
5: Igen, így van.
6: Hát ez szerintem egyedi nagyon. És ez a zene, ez a kávéházi zene, ez akkora segítség volt az embereknek. És ezt hiányolom, hogy amikor bánatuk, örömük volt, ez nagyon tudott nekem. Amikor leültünk muzsikálni nekünk egy asztalnál, ott láttuk, hogy örömöt tudtunk csalni a szemébe. Ha bánatos volt, akkor láttuk, hogy kivirult. De ha bánatos volt, vagy szomorú, most megint megismétlem,
5: igen,
6: vagy ha csak egy esküvő, vagy egy születésnap olyan örömet tudott ez a zene. És most már hiányolom azt, hogy nincs. Mert
5: a nemzeti öntudatnak is egyébként a kialakulása, mert ez még persze visszanyúlunk a 19. századba, de hogy akkor is mennyire fontos volt a cigányzene, hiszen a cigányzene akkor érte a virágkorát.
6: Virágkor, így.
5: Akkor érte. És aztán persze a cigányzenészek egyre jobban fejlődtek, és a végén odáig jutottunk, hogy volt egy Bacsi Kelek, egy Banyák Kálmán, egy Sívó József, és sorolhatnánk még a nagyszerű művészeinket, akik cigányzenét is játszottak, és közben a New York-i filharmonikusoknak volt a koncertmestere, vagy a bécsi filharmonikusoknak volt a koncertmestere. Tehát, hogy ezekre a zenészekre igazán büszkék lehetünk, és felnézhetünk rájuk.
6: Igaz.
5: Egy picit térjünk vissza a klasszikus gyökerekhez, hiszen mielőtt a Rajkóba került, nagyon fontos, hogy a családi háttér, a családi motiváció miként indította el a zenei pályán. Zenei családban született Janó bácsi.
6: Igen. Igazából nem volt olyan nehéz megválasztani azt, hogy én mi leszek.
5: Természetes hát, volt most ebben őt bele.
6: Édesapám, édesanyám részéről is minden felmenő zenész volt. Most az egyik volt hegedűs, a másik volt brácsás, de inkább, most már kiemelem, brácsások voltak. Mind a két részről a nagyapáim. És hogy ez nem volt gondot okozó, hogy mi leszek. Csak abba lett gondot okozó, nem gondot okozó, hát egyszerűbb lett, mert igazából voltak olyan testvéreim, akik a műfaj között is tudtak. Az egyik gitáros volt, lehet, hogy ez örökölendő volt, egy örökölt valami, vagy az én vágyam arra, hogy azt is szeretem, ez már benne volt. Már kicsi koromban. Úgyhogy a felmenőim között voltak az én mindenevők, úgy, ahogy most mondják, ez a zenei stílusokban.
5: És ők is játszottak jazz, szórakoztató zenét, cigány zenét.
6: Így van. Annyi, hogy akkor nem volt még, mert az a tényleg, amit mondtam, hogy naturisták, akkor tényleg volt egy kicsit, aki a nagyapám olvastak ott át, de a másik például az nem, de akkor még nem volt ennyire klasszikus vonalon az én családi vonatkoztatásban, hogy ki volt a felmenő.
5: Akkor ez természetes volt, hogy zenei pályára lép, és akkor gondolom az első inspirációkat és az első tanításokat a családon belül kapta.
6: Ez így igaz. Ez így igaz volt. A apukám az gitáros volt, csak szegénynek abba kellett korán hagyni, mert úgymond lebénult a bal egyik keze, és utána már nem tudott. De igazából tudott nekem olyan tanácsokat adni, vagy meg tudta úgy mutatni. Gitár volt az első, amit a kezembe vettem. Az volt az első azon 5-6 éves koromban. És utána már nem volt segítség, utána a másik nagyapám indítatására azt mondta, hogy a Janót írassuk be hegedűre, mert ez volt az alap. Most nem volt az, hogy most prímás, vagy nem, maga az, hogy legyen a hegedű indítva, vagy mint most szokás mondani, hogy a zongora az alap.
5: Így van.
6: Na, ő így gondolta nagyapám, mert ő is hegedű, de brácsás volt. És akkor ez volt az indító ok.
5: És amikor bekerült a zeneiskolába, akkor tulajdonképpen már játszott, akkor már lehet, hogy már kottát is olvasott.
6: Hát igazából nem, mert akkor még csak a apukám így kézről mutatta azokat az akkordokat. Inkább akkor azt mondom, a fülem nyílt ki.
5: Aha.
6: Meg a gondolkodásom arra, hogy kell a harmóniákat kezelni. Ezt megtudta ő, amikor még nem is tudtam a kottát olvasni. Majd csak utána lett, amikor beírattak az elsőbe, hegedűre.
5: Tehát az az igazság, hogy egy kisbaba is először beszélni tanul, és csak később tanul írni, olvasni.
6: Igaz.
5: Tehát, hogy ez a természetes folyamata ennek, csak nyilván a klasszikus zenei oktatás, meg hát a hagyományos zeneoktatás épül arra, hogy már a kezdetektől a kottaolvasást előtérbe helyezni, ami természetesen helyes, csak egy zenész családban felnövő gyermek azért ezzel másként van.
6: Igaz.
5: Másként vagyunk ezzel. Utána bekerült a Rajkóba, ahol egyébként szintén kézről tanította a Gyula bácsi. Tehát a tradíciót ő azért megtartotta.
6: És nagyon,
5: ez nagyon érdekes.
6: És nagyon jó tette.
5: Nagyon jó
6: szerintem. Tette. És most nem akarok ebbe belemenni, mert ez nem az én dolgom. De az én látásom szerint, meg ahogy én gondolkozom, pedig utána már tanultam, kottát olvasok, stb. amikor így mutattak ennek alapján, mint ahogy a Gyula bácsi, az maradandó volt. Marad, sokkal jobban megmarad, mert most is gyakorlom, például a gyerekekkel mondják, hogy apu, most ezt kell megtanulni, és akkor kioszták ugye a kottákat. Jó, oké. De most érzem azt, hogy nem marad meg úgy, nem azért, mert az időskorom. Én akkor is ezt vallottam, amikor még benne voltam, hogy sokkal nehezebb megtanul. Nem tudom, ez milyen iskola ez, vagy hogy milyen alapján van ez a kézről mutatás, vagy meg, de sokkal, szerintem sokkal maradandó.
5: Hosszabban megmarad a memóriájában a zenészeknek, és ezt már többen elmondták egyébként, erről már többen beszámoltak, és tapasztalatok is vannak, hogy tehát, hogy mivel az élmény alapú oktatás az nagyobb hatással van a gyerekekre, ezért bizonyítható, hogy egyszerűen jobban megmarad, hosszabb távon, és gyorsabban megtanulja a gyerek ezeket a dolgokat. Természetesen a kódtaolvasás nem elhanyagolható.
6: Nagyon fontos.
5: Ezt mindig ki kell hangsúlyozni. Igaz. És természetesen a mai cigányzenészek közül is már mindenki olvaskodt, nem úgy, mint Bihari idejében esetleg, igen, hiszen Bihari még tudjuk, hogy nem tudott a 19. század, igen, elején kottát írni, hanem más jegyezte le helyette ezeket a dallamokat, amiket ő írt. De azért ma már egészen másként működik.
6: Igen.
5: Milyen élmény volt a Farkas Gyulával, a Gyula bácsival együtt dolgozni a Rajkóban?
6: Ez most így egy kicsit elgondolkodtató volt, de jó kérdés. Na, amikor bekerültünk, először egy nagyon nagyon szigorú tanárt, és akkor az ember ugye befeszült, de amikor együtt, amikor utána már kezdtél föllazulni, volt nála az a rend, az szó se róla, én most is azt mondom, és nem vagyok ilyen kegyetlen, de hiányzik azért most. Szerintem a pedagógiában nem azt mondtam, hogy most is nem drasztikusan, de ő egy kicsit drasztikus volt. Voltam, amikor egy vonóval úgy fejbe vágta a gyereket, hogy az csak úgy csenget, de szerintem megvolt még annak a kevesebb tehetségű gyerek, aki nem volt olyan tehetséges gyerek, még annak is megmaradt. Lehet, hogy úgy bele, tényleg szó szerint beleverte, de az megkérdezed most tőle, az most is tudja.
5: Így van.
6: De és még plusz ez a tanítás, amiről most az előbb beszéltünk, ott ült, és aki egy kicsikét tágabb volt az agy, vagy a kívánása a zenére, meg most minden dicsekedés nélkül. Például ott ültem, és addig ott, amíg vártam, hogy megmutatja a hegedűsöknek, megmutatja a bőgösöknek, és míg rád került a sor, és ha figyeltél, megjegyezted majdnem az 50%-át. És még közben nyílt a radar, a fül, a belső érzés, és megtanultad a stímeket. Tudtad, hogy a csellós mondjuk 50%-ra neked jutott eszedbe, hogy neked azt kell játszani.
5: Aha. Tehát tudták egymás szólamait a gyerekek. Ez
6: aki odafigyelt. De volt, aki nem, és akkor neki annyi elég volt, hogy megtanulta a hegedűn, vagy a brácsáján. Azért mondtam, hogy aki egy kicsit nyitottabb volt, aki szeretett volna még. De ez nem tudatosan volt. Például én imádtam ezt hallgatni, bennültem. Akkor mondta, hogy menjenek ki most ezek, most maradjanak bent azok, a bőgős. Én bent maradtam egy kicsit, és valahogy érdekelt. Ennyi az egész. És akkor tágabb lett az egész.
5: Gondolom, hogy ezeket ő is a tradíciókból hozta, hiszen ő a 30-as években a Rigó Gábornak a Rajkó zenekarában tanult, játszott. És ott volt.
6: Igen.
5: Második hegedűs, ha jól emlékszem.
6: Igen, igen.
5: És valószínűleg akkor ők is úgy tanulhattak ezzel a módszerrel. Ezt persze nem tudjuk.
6: Nem említette. Ha mondta volna, akkor megjegyeztem volna azt, hogy nagyon figyeltem állandóan, hogy az ő magyarázatát. Sokszor mindig, amikor ugye együtt vagyunk, így rajkósok, már megemlődik, ja, Gyula bácsi az így mutatta. És ha összejön 10 rajkós, az tuti, hogy a 7 megegyezik avval, amit az mondott. Mert mindenképpen benne maradt.
5: A beszélgetésünk elején beszélgettünk arról, említettük azt, hogy Puka Károllyal már évtizedek óta játszik, és pont innen ered a forrás. Hiszen akkor ő is ugyanezen az iskolán ment keresztül, Janu bácsi is ugyanezen az iskolán ment keresztül, és természetesen rengeteg cigányzenész, hiszen ő generációkat nevelt ki a Rajkón keresztül. És tulajdonképpen azért tudnak mind annyira közös nevezőre jutni, hiszen a gyökerek közösek, a tanulmányok közösek. Ez a Farkas Gyula Akadémia, hívjuk így.
6: Így igaz.
5: Tulajdonképpen.
6: Ez nagyon elismert.
5: És miután a tanulmányait elvégezte, ennek volt az egyik záró akkordja, a kategória vizsga. Mikor tette le a kategória vizsgát, ami azért én azt hiszem, hogy a kornak mondjuk úgy, hogy a diplomája volt, a cigányzenészeknek a diplomája.
6: Igaz, így igaz. 80, mondtam is, 81-ben azt hiszem. 81, azért 81-ben volt.
5: 19-20 évesen volt.
6: Igen, igen, ugye? Igen, akkor mentem. Akkor már javító vizsga, mert úgy volt, hogy volt a B,
5: igen?
6: És utána az ember érezte, hogy na, még van valami vágya, hogy ebből lehet még, hát akkor bement egy javítóra, vagy van, aki bement rögtön arra. De én egy a másik évre rá már mentem be, mert szerettem volna. És ez, én úgy gondolom, hogy akik voltak a kornak a nagyjai, Lakatos Sándor, Boros, Lajos bácsi, Járóka, meg akik ott voltak a vizsgáztatóba, ez ők nem azt jelentette, hogy te, ahogy te mondtad, ez a kornak a diplomája volt, megelőlegezték, hogy te akartál egy szintet. Van, aki megelégedett egy avval a szinttel. Ennek is volt egy olyan, hogy van, aki volt egy éttermi zenész, volt egy szállodai zenész, és ott más repertoárok mentek. De aztán volt egy olyan is, hogyha megemlítettem, mert az is valós, egy kocsma zenét. És sok mindenből tudsz tanulni. Na most, ha ez a három össze, ez a három fajta hozzáállás, hogy te kocsma, éttermi, szállodai, színpadi, mondjuk, akkor ez így összetevődik, akkor már te egy, hogy mondjam, akkor már te egy minőségi zenész leszel. Uh-huh. Ez bármilyen hangszerre érthető.
5: Milyen műfajokat kérdeztek mondjuk az A kategóriánál, ami a legmagasabb volt, hiszen ezzel a végzettséggel, képzettséggel lehetett hotelekben játszani?
6: Hát igazából az volt a
5: tehát milyen műfajokat
6: kellett? Általános Szarazáti az mondjuk a hegedűséknél az egy magasabb mű volt. Most az én esetemben, amikor bementem, és például én a Helyre Katit muzsikáltam, meg a Hullámzót, ebbe segített nekem.
5: Hubai Sárda jelenetek.
6: Így van. És akkor én végig eljátszottam, az én kérésem volt, meg az ajánlása Égerland Istvánnak volt, ő kísért le ott, és szolisztikusan ezt le is játszottam, meg ahol volt egy ilyen kottaolvasás, blattolás, akkor volt egy olyan, hogy a Perpetuum Mobile, de nem C-durban, hanem F-durban játszottam. Volt az embernek egy valami vágyódás, hogy több is van ebbe. Ez, na, amit megemlítettem neked, hogy és tényleg minden szerénységgel mondom, nem azért hoztam föl. Mindenkinek volt egy ilyen. Ha ez nem volt, akkor megelégedett azzal. De én nem voltam még ezzel sem megelégedve. Még nagyon, ha megemlítettem, a műfajokat is nagyon szeretem. Klasszikus műfaj. Az a nekem a mérvadó. A zenéhez semmi más nekem. Az a plafon. Mai napig is imádom hallgatni a klasszikus műveket, bármilyen hangszeren. Nekem, és attól én úgy gondolom, nekem a hallásom is, amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, hogy az akkord, meg maga az, hogy például van egy mű, és hogy te kiveszed a basszust, na ez a fajta Gyula bácsi szisztém, csortam ki, így, hogy mi volt, hogy vették azt, és ki tudtad, le tudtad írni már, mondjuk egy darabból, hogy na ezzel mondom a klasszikus alapot, nem, de ez vonatkozott a cigányzenére is, mert akkoriban nem volt más olyan lehetőségünk, hogy mint most adott nekünk ez a YouTube, stb. Nekünk el kellett menni a Kulacs étterembe, ott volt a Olá Kálmán, a Boros Lajos bácsi muzsikát, és hál' Istennek már csak akkor úgy ismerhettem meg, amikor már vizsgára mentem, hogy mehettem hozzá a zenekarba is, de hát ezt szerintem majd később kell lesz majd megemlíteni.
5: Mit gondol Janó bácsi, hogy mitől jó egy brácsás? Mit kell tudni egy brácsásnak? Mi az az íz, amit feltétlenül el kell sajátítania?
6: Hát ez a saját véleményem, mert be kell, hogy mondjam úgy, hogy ez egy rossz hasonlat, de be kell épülni a zenekarba, hogy te legyél egy mindegy testnek van a felépítése, és te legyél az a hang, amit megkíván az a, de ez minden darabnál. Ez legyen az, a, amit megemlítettünk, egy Monti csárdák. Ott is neked tudni kellene, igazából, ha olyan zenész vagy, hogy nem foghatom meg mondjuk mindig állandóan ugyanott azt az akkordot, ha ő megfogja alul mondjuk egy át, akkor én biztos, hogy nem fogom azt az át megfogni ott, hanem próbálom kikerülni azt a témát, mondjuk egy brácsos funkció, ez csak az akkord része, akkor a tempóba megint csak úgy beleülni, hogy nem kiemelkedne a téma fölé, és a tempó legyen olyat, amilyet megkíván az a darab is, az a, egy egyszerű csárdásról beszélek, vagy egy egyszerű nótáról, ezt nagyon szét lehetne taglalni. Még egy egyszerű kis, azt gondolják, ó, ez csak egy nótát elhúzok, annak ugyanúgy van lüktetése, van ritmusa, egy nótának, mindig csak bele, ó, szabad. Hát igen, szabad, de az is, ez keretek között van, annak van a ritmus egy nótának, szerintem. És abba beleépülni, azt a stílus megtalálni, aki a prím, aki ott van, az a prímás mondjuk. Mert én is tudom ezt például megfordítani, mert muzsikálok, hegedülök, gyakoroltam ezt a részét a prímáságnak, hogy szeretek fölállni, és hogy engem kísérjenek, mint egy prím szekció. Akkor nem magasodjon fölé, na most ezt úgy mondom, megint csak, mint egy brácsás, a tempó olyan legyen, amit megkíván az a prímás, megkíván az a darab, hát ezt lehet ezt nagyon szétszedni.
5: Egy másik nehéz kérdés zenei szempontból, hogy mitől olyan különleges egy jó cigány brácsás, amikor ezt a mot játszik például? Egészen másként játszik egy klasszikus zenés esztamot, vagy egy népzenész?
6: Ez is egy jó kérdés. Többfajta stílusú brácsások vannak. Nem mindenki egyformán. Van, aki például, vannak stílusok. Voltak, mondják, hogy a kacseszt utánozta. Mi nekünk azok már hatalmas nap. Hankó Feri bácsi. Most kinek ez volt a példaképe, akik mondtam, hogy akik már nagyobbra törők voltak. És az egy stílussal járt. Hangszer ismerettel járt. Azért mondom, hogy mondod, hogy mitől függ. Hát egy ha hallgattam, hogy a Hankó Feri bácsi hogy ütötte meg a Kacsesz, a Rigó Jancsi bácsi hogy ütötte meg, hát az egyik egy kicsit súlyosabb volt, tömörebb, a másik egy kicsikét ilyen pattogósabb, egy kicsit élesebb megütése volt. És mind a kettőnek megvolt a jó íze. Az íz igazából ez határozza meg, az íz. Meg hogy belőled mit hoz, melyiket képviseled. Most például én nem tudtam utánozni azt a fajta brácsázást, hanem csak ez állt közel hozzám. Akkor avval a szívvel álltam a brácsához, és ahhoz, aki előttem kérte azt, hogy üssek egy esztamot. Megint csak azt tudom mondani, hát hogyha van egy, mert ahhoz azért kellene tagok is, hogyha meghúz egy bőgös, egy hosszú esztamot, mert esztamot kérdezték, akkor nekem is egy súlyosat kell, ha egy hosszabbat meghúz, akkor én nem üthetek el ilyet, mert ez olyan hülyén fog kijönni.
5: Hát ez azért is fontos kérdés, mert összehasonlítva egy klasszikus brácsással, a cigány brácsost,
6: Igaz.
5: Óriási különbség van. És igaz. Ezért is szól nyilván mondjuk egy Brahms magyar tánc másként, egy cigány zenekar előadásában, mint egy szimfonikus zenekar előadásában. Óriási ízbeli különbségek vannak. És én azt gondolom, hogy persze mind a kettőtől sokat lehet tanulni a szimfonikus zenekartól is, de ugyanúgy a cigány zenészeknek a felállásában és a stílusában előadott Brahms magyar táncokkal is. Hiszen speciál hozzám ezek állnak közelebb, hiszen ezek az autentikusak, ezek a forrásai ezeknek a műveknek.
6: Igen.
5: És ezért is kérdeztem, hogy mik azok azok a szakmai titkok, trükkök, amiktől jó lehet egy brácsás. Viszont beszéljünk arról is, ha már így a hegedű szóba került, hogy Janó bácsi több hangszeren is játszik, mint ahogy tudjuk, hegedűn is, brácsán is, és gitáron is. Ezek mind ugyanolyan fontosak az életében?
6: Cső, nagyon. Sőt, nem úgy nagyon fontos, meghatározó ez, amit most mondtál, ez a három hangszer, most ez a fő profil, persze a brácsa azon a, de például nem tudnák ellenni a gitár nélkül. És most is aktívan például, amit mondtunk, hogy Marosvásárhelyen, ott például megkívánta az a énekesnő, hogy cigánytáncba, hogyha már van ilyen lehetőség, hogy gitár, akkor gitározza azzal ki, és tényleg megvolt az az íze. Vagy például ezt a gitározást, hogy még egy kicsit fokozza, hát a fiaimmal, hála Istennek, sűrűn, remélem ez nem reklámozása, de a swinggal, a Django-val, ott van mind a két fiam, és hál' Istennek, hogy részese lehetek, ahogy velük muzsikálhatok. Több alkalommal, sőt, nagyon nagy alkalmakkor is. Ez is aktuális, most is.
5: Hiszen ők most készülnek egyébként New Yorkba is, méghozzá a Carnegie Hallba lesz nem sokára fellépésük. Ez egy óriási dolog egy zenész számára, én azt gondolom.
6: Hogyne.
5: Hát, hát biztos akkor nagy lelkesedéssel készülnek.
6: Most is azonban, pont a mai este is, ez, nekük be van ez ütemezve, hogy arra készülnek. Nagyon mindegyikre készülnek, mert tényleg egy felkészült. Hál' Istennek, hogy ott nézhetem, hogy mit minden előadásra, még a gyerekkoncerteket is úgy most helyettesítettem ez egyik fiamat, mindegyik, amíg azt se veszik el félvállon. És szerintem ez egy jó dolog, és most csak megint csak róluk beszéltem, de azért tudom ezt mondani, hogy a gitáros vagyok. Van, amikor tanácsot is kérnek, hogy te, apu, te hogy vennéd ezt? És tanácsot kérnek, és ez nekem ez nagyon megtisztelő.
5: Dani János művész nevén Lámpa, brácsos, gitáros és hegedűs volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a legutóbbi turnéjáról, utazásairól és a Rajkó zenekarban töltött éveiről. A beszélgetés folytatása érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető Dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallott.

Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádiódi.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban, egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádiódi. Rólunk neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben a műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányok meséi és mesemondó hagyományai. A cigány nép kultúrájának egyik legfontosabb része a szóbeli hagyományőrzés, amelyben kiemelkedő szerepet játszanak a mesék. A roma közösségek, ha nem szóban adták tovább a történeteiket, legendáikat, tanításaikat és életbölcsességeiket. A mesék nem csupán szórakoztatásra szolgáltak, hanem fontos erkölcsi és nevelő szerepet is töltöttek be. A cigány mesék világában gyakran találkozhatunk szegény, de eszes főhősökkel, akik furfangjukkal és kitartásukkal győzik le az akadályokat. Ezek a szereplők sokszor a közösség egyszerű tagjait jelenítik meg, akiknek nehéz körülmények között kell boldogulniuk. A mesék azt üzenik, hogy az ész, a becsület és a bátorság többet érhet a gazdagságnál, vagy éppen a hatalomnál. A roma mesekincsben jelentős helyet foglalnak el a tündérmesék, a varázslatos történetek és a természet feletti lényekről szóló elbeszélések. Gyakran szerepelnek bennük sárkányok, boszorkányok, óriások vagy különleges képességekkel rendelkező emberek. A valóság és a képzelet világa sokszor összefonódik, ami különösen gazdaggá és színessé teszi ezeket a történeteket. A mesemondás hagyományosan közösségi esemény volt. A családok esténként a tűz körül vagy a lakókocsik sátrak közelében gyűltek össze, ahol az idősebbek meséltek a fiatalabbaknak. A jó mesemondó nagy tiszteletnek örvendett, hiszen emlékezetében őrizte a közösség történeteit és tudását. Egy-egy mesét minden mesemondó kissé másképpen adott elő, így a történetek folyamatosan alakultak és gazdagodtak. A cigány mesékben gyakran megjelenik a szabadság motívuma, mivel a roma népcsoport történelmének jelentős részét vándorlással töltötte, a szabadság és a függetlenség különösen fontos értékké vált. A mesék hősei sokszor hosszú utakat tesznek meg, idegen vidékeket járnak be és kalandjaik során tapasztalatokat szereznek. Napjainkban a cigány mesék fontos kulturális örökséget jelentenek. Számos kutató és néprajzkutató gyűjtötte össze ezeket a történeteket, hogy megőrizzék őket a jövő nemzedékei számára. A roma mesék tehát ma is hozzájárulnak a cigány kultúra megismeréséhez és fennmaradásához is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára